0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul, légy szíves.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka!
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Ajaj, jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Szabadságom van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor

Sziasztok, én Balázs Andi vagyok. Hallgassátok ti is a Rádiókafét a 98.0-án. Van barátod.

0: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Növeli a védelmi kiadásait Magyarország, vége az iráni tűzszünetnek. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Marad a napos, felhős idő, nyöreget kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, az amerikai és az iráni hadsereg pedig kölcsönös légicsapásokat hajtott végre. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A témáról bővebben 7 óra után a Millás reggeliben is lehet hallani. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés a kedvezőtlen időjárás miatt. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
4: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben.
3: 104 pályázó 678 alkotása látható az Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően két díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való, a tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-ig látható.
2: Esemény.
3: India különleges világát, a természetközeli életmódot, a vegetáriánus gasztronómiát és a lelki feltöltődést kínálja az érdeklődőknek a Krisna völgyi búcsú, amely július 17-e és 19-e között lesz Somogy-Vámos határában. A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége a Facebook oldalon azt írta, hogy Magyarország egyik legnagyobb spirituális és kulturális élményfesztiválján a látogatók bepillanthatnak az ökofalu mindennapjaiba. Tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvég egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő. A szombaton és vasárnap 12 órától tűzceremóniával bemutatott látványos szertartás betekintést enged a több ezer éves védikus hagyományokba és India ma is élő kulturális örökségébe. A völgy étterme autentikus indiai menükkel, falatozója indiai street food különlegességekkel, büféje indiai és magyaros vegetáriánus fogásokkal is készül a háromnapos eseményre. A szervezők korábbi tájékoztatása szerint a Krisna völgyi ökofalu és spirituális közösség több mint 3 évtizede áll fenn. Kezdetben néhány tucat lelkes fiatal néhány hektáros földterületen gazdálkodott, hogy gyakorlatba ültesse az egyszerű életmód emelkedett gondolkodás mottóját. A Krisna völgy azóta 320 hektárossá nőtt. A völgynek saját iskolája, tehénvédelmi központja, ökokertészete és fóliasátras termőterülete van. Egyedi szennyvíztisztító rendszert működtet, megújuló energiákra épít és szinte teljesen független a közművektől. Bár a völgy egész évben látogatható, a legnagyobb élményt a Krisna völgyi búcsú nyújtja. Az első ilyen eseményt még 1996-ban a templom beavatásakor rendezték meg.
2: Koncert.
3: Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
2: Esemény.
4: Színházi bemutatóval és koncertekkel várja a közönséget júliusban az Óbudai Társaskört kerti programsorozata a Kulturfröccs. Július 9-én a Sárik Péter Trió jazz koncertjét hallhatja a közönség Koszorús Krisztina közreműködésével. Az est során népdalok, jazz feldolgozások, magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények is elhangzanak majd. Július 11-én Behumi Dória jazz meg az egykori énekese, a Budapest Bár szólistája, saját zenekarával, a Dórika és a Rombolókkal érkezik, az együttes amerikai jazz klasszikusokat és saját dalokat ad elő. A fesztivál záró eseménye egy újabb színházi premier lesz, a Vadító Éjszakák című végjátékot először adják elő Magyarországon július 17-én az Orlai Produkció közreműködésével. A történet középpontjában két szomszédos házaspár találkozása áll, amely váratlanul fordulatokat vesz. Az előadásban Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes szerepel, a rendező Pacolai Béla. A produkciót július 18-19-én, illetve 21-én is műsorra tűzik. A Kultúrfröccs programjaira online és a helyszínen egyaránt kaphatók jegyek.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacse hiberekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, és a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacse hiberek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
6: Nem az az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádió Cafén. Ma két staféta nyertes alkotót köszönhetek, Kelemen Kristófot és Török Tímeát, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentumszínházi előadást a Jurányiban. Kristóf rendező, író, dramaturg, korábbi kiemelkedő előadásai közé tartozik a Megfigyelők, a figyelem megzavarására alkalmas dokumentumszínház és az Örkény Színház felkérésére készült a Nemzet özvegye. Tíme a drámainstruktor, a Paralel alkotó csoport egyik alapítója, főleg közösségi színházzal foglalkozik. Korábbi staféta nyertes előadása az Otthon volt. Kristóf és Tíme a közös projektje volt az Életvitelszerű című performatív emlékmű és közösségi színházi előadás az 1989-es Rongyos forradalom helyszínén, melynek hatására szervezték meg a mai ellátórendszer alapjait. Szeretettel köszöntelek benneteket!
6: Üdvözlünk mi is. Szia.
7: Mindketten staféta nyertes alkotók vagytok. Mit jelent számotokra ez az elismerés, és egyáltalán hogyan hat a további munkátokra?
8: Nekem ez már a harmadik staféta produkcióm volt, Timinek a második. Ugye háromszor lehet nyerni stafétát, tehát én most már kimaxoltam, most már más forrásokhoz kell majd nyúlni, amit azért...
6: És már át kell adnod.
8: Át kell adnom. Azért így kezdtem, mert hogy pont azt jelenti a staféta, hogy egy bizonyos ideig a pályán kezdetén lehetőség van arra, hogy egy független előadáshoz egy ilyen alaptőkét ebből létrehozzunk, megpályázzunk, és ez szerintem nagyon jó indulás alkotóknak, az is egy nagyon jó, hogy ezt évente kiírják, tehát ezzel lehet számolni, tehát az ember bízhat benne, hogyha megkapja, akkor azokat a produkciókat el tudja készíteni.
6: Hát igen, ez valahogy egy ilyen nagyon logikus lépés, hogyha valaki előadó művészettel foglalkozik, akkor viszonylag hamar beúszik a képbe, mint egy elérhető és egy jó lehetőség, amivel érdemes tervezni. Úgyhogy nem véletlen, hogy mind a ketten többször is pályáztunk erre, és nagyon szuper lehetőség. És tényleg a biztonsága is nagyon fontos, mindemellett nyilván itt a hosszú évek alatt a keretösszegnek a növelésére egyre inkább szükség lenne, tehát ma már egy teljes előadást egyetlen forrásból lehetetlen létrehozni, de nagyon fontos indulást jelent.
8: És az is szerintem fontos, hogy ugye a staféta mellől az évek során kikoptak az egyéb támogatási lehetőségek, vagy pályázati lehetőségek. Mostanra gyakorlatilag a staféta mellett, ami megjelent például most idén nyáron, ez a FEA nevezetű pályázat, amit ugyancsak a független szénának kiírtak, amin 150 milliós forintos keretösszegből osztottak szét az egész budapesti független szénának, ami hát egy rettenetesen kevés pénz. Mellé tenném pont azokban a hetekben egy ilyen állami kiegészítő támogatást ugyancsak szétosztottak, azt hiszem 6 milliárd forintos keretösszegben, amin hát nagyon kevesen nyertek azok közül, akikkel mondjuk mi kapcsolatban vagyunk, vagy akiknek követjük a munkáját.
7: Te azt mondjuk, hogy független színházi szcéna, vagy egyáltalán, hogy ez egy milyen gyűjtő fogalom, ugye ide nagyon-nagyon sok minden beletartozik. Ti ketten elsősorban a közösségi színházat képviselitek egyrészről, másrészről a dokumentarista, vagy ilyen nagyon kísérletező irányt. Meséljetek ezekről.
6: Nehéz, hogy honnan induljak, mert önmagában az, hogy független színházhoz tartozás, nekem az se egy olyan evidens gondolat abból, hogy én a drámainstruktor szakon végeztem, ahol igazából alkalmazott színházi formákat tanultunk, aminek az egyik útja az, hogy az a forma az aztán egy olyan színpadon szerepeljen, mint amiben majd most, amivel mi is foglalkozunk. Tehát, hogy sok más útja van, amik igazából nem színpadi előadáshoz vezetnek, szóval nekem ez is egy ilyen kanyar, hogy egyáltalán beérkeztem a független színházi szénába, vagy oda tartozónak is vallhatom magam. Igen, és ez a közösségi színház műfaja miatt alakult így, ami egy olyan műfaj, ahol civil emberek a saját történeteikkel vesznek részt egy alkotó folyamatban, és ők maguk adják elő a saját történeteiket. És ebben az is nagyon fontos, hogy ők egy csapattá válnak, az is nagyon fontos, hogy ez a folyamat, ahogy kialakul az előadás, az hogyan zajlik, tehát nagyon nagy hangsúly van rajta, és ennek egy ilyen végeredménye az előadás, amit aztán sok néző örömére meg lehet tekinteni.
7: Az, hogy mi bennük a közös nevező, tehát hogy rakod össze ezt a csapatot?
6: Sokféle verzió lehet, vannak olyan, meg a műfaj eredete is alapvetően létező közösségekkel dolgozik, tehát valamilyen szempontból már összetartozó csapattal, egy faluban élőkkel, egy azonos munkahelyen dolgozókkal, és a többi, de van olyan is, nekem is az utolsó előadás, az a kivándorlással foglalkozott, és igazából a téma mentén találkozott egy csapat, van közük egymáshoz, mert mindannyiuknak egy erős személyes élménye van ezzel kapcsolatban, de az előadás készítése közben formálódnak csapattá.
7: És a tiéd, Kristóf, te is mindig nagyon kísérletező voltál, tehát már elég fiatalon tudtad, hogy téged mely szeletei érdekelnek ennek a világnak.
8: Igen, bár én belülről inkább úgy rakom össze a saját munkáimat, hogy mindig valami új téma, új helyzet érdekel, és ezért minden egyes munkát egy ilyen nagy rákészüléssel kezdek, és valami új témába való belefúrás, belekutakodással, de az tényleg összeköti ezeket a munkákat, hogy általában egy témából indulok ki, tehát nem megírt színdarabokat, vagy irodalmi műveket veszek alapanyagokat, egyetlen kivétel volt eddig, a Radnótiba vadnyomozók, ami egy regény adaptáció volt, de hát ott is egy regényből ugye azt csinál az ember, amit szeretne. Tehát engem mindig az izgatott lévén, hogy dramaturg szakon végeztem, hogy valamilyen szerkezetet is létrehozok, és nem csak rendezőként egy meglévő szöveghez hozzányúlok. És hát az is nagyon korán kialakult, hogy a jelenkori valóság, a társadalom, akár politikai témák, ha most a politika alatt a közösség ügyeit értem, ezek mind megjelentek a munkáimba, és az érdeklődésem homlokterében voltak. És ezen belül a dokumentumszínház az egy műfaj, amihez visszatérek, ami pedig bizonyos értelemben hasonlítható a közösségi színházhoz, de ennek is nagyon sokféle műfaja vagy alfaja van. Ugye létezik az a műfaj, amit úgy hívnak, hogy verbatim színház, amikor valós interjú szövegek vagy dokumentum szövegek alapján színészek adják elő azt a szerkezetet, amit összeraknak főleg dramaturgok, de engem mindig inkább az érdekelt a dokumentarizmusba, hogy a szereplőknek a valós története, a valós kapcsolódásuk akár a színházhoz, mint olyanhoz. Tehát engem mindig érdekel az, hogy miért is színházban mutatunk meg valamit, tehát hogy miért nem akkor egy dokumentumfilmet forgatunk, vagy írunk egy regényt, vagy egy cikket, vagy tanulmányt, hanem hogyha színházban vagyunk, mit kezdünk azzal, hogy ezt nézők élőben nézik, mi a szereplőknek a viszonya ehhez az egész helyzethez, hogy őket nézik élőben, és tulajdonképpen, ami hozzám nagyon közel áll, az a Rimini Protokoll nevű dokumentumszínházi, német dokumentumszínházi kollektívának a megközelítése. Ők azt mondják, hogy a civil szereplők azok a hétköznapok szakértői, és úgy is vonják be őket, és az egészben szerintem nagyon erősen ott van egy olyan balos gondolat, hogy a színház, mint
6: Fórum,
8: vagy a színház, mint eszköz, az hogyan lehet visszaadni, nem csak azok, tehát ne csak azoké legyen, akik mondjuk a művészent felkent művelői, tehát akiket úgy oda teszünk, hogy a nagy művészek, hanem hogy tulajdonképpen bárki elmondhatja a történetét, és bárki használhatja a színházat, mint formát arra, hogy kihangosítson mondjuk kevésbé hallható történeteket.
7: Ezzel te élsz is, ugye, nem tudom, TikToker, meg Amnesty International egykori igazgatója, Jene Jorsi, szóval, hogy sokféle embert húzol be, hogy ők vagy a saját élettapasztalatukat, traumájukat hozzák be ezekbe az előadásokba, amitől minden alkalommal gyökeresen más lesz.
8: Igen, és pont nekem ez az izgalmas a folyamatban is, hogy én is megismerhetek olyan embereket, akikkel lehetséges, hogy soha az életben nem találkoznék. Az új munkánkban egyébként ez fokozottan igaz, tehát hogy ez engem mindig akár a témaválasztásban is nagyon foglalkoztat, hogy kutatni lehet olyan dolgokról, amiket nem ismerek, és hát tényleg ezek az emberi kapcsolódások azért azok adják az egésznek a savaborsát, hogy nem csak hogy a csapat egymással hogyan találkozik, hanem hát mi, hogy találkozunk ezekkel az emberekkel, és nekünk művészként mik jutnak eszünkbe róluk, ő nekik arról, ami nekünk eszünkbe jut, mi jut eszünkbe, szóval hogy egy ilyen kölcsönhatás alakul ki.
7: Amíg így ezeket meséltétek, nekem az jutott eszembe, hogy mint a hagyma, hogy mennyi rétege van. Tehát amiket ti most mondtok, ez nem pusztán egy színházi előadás, itt van egy hosszú önismereti út, az, hogy a közösséggel hogy alakul, változik valami, az, hogy te akár megismerhess más embereket, hogy kutathass bizonyos témákat. Tehát ha így vesszük, akkor nektek a színház, mint definíció, micsoda?
6: Nekem van egy nagyon kedves mondatom erre, meg ez már eszembe is jutott most közben, mert olyan jól összefoglalja, hogy nekem akkor a színház az a gondolkodás egyik eszköze, akkor ezen keresztül lehet gondolkodni valahogy, ezen keresztül lehet belemenni egy témába, ezen keresztül lehet ismerkedni. Ez az a keret, ami kicsit összehúzza a többünk gondolkodását egy térbe, ezen keresztül tudunk megegyezni valamiről. Szóval, hogy engem soha nem az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
7: Ez tényleg szép.
8: Én most azt mondanám így a eddigieket folytatva, hogy a nyilvánosságnak egy olyan tere, ahol emberek egymással élőben találkozhatnak, és főleg egy olyan korban, amikor ezek a nyilvánosság terei egyre inkább az online térbe átmennek, vagy egyszerűen megszűnnek, mert az emberek tehát egy individuális módon inkább magukban vannak, vagy a saját örömeiknek élnek. Abban egy olyan lehetőséget ad a színház, hogy ezt egy kicsit így kollektívvá nyissuk, ezt a fajta például örömélményt, és megéljük azt, hogy jó találkozni másokkal, jó egy térbe lenni másokkal, egy levegőt szívni másokkal, a hasonló érzeteken átmenni másokkal együtt. Én nagyon hiszek abba, hogy ahhoz, hogy az emberiség a tényleg jelenkor nagy kihívásaival megküzdjön, ahhoz muszáj, hogy jobban megjelenjen a társadalomban, vagy az emberek gondolkodásába a közösségiségnek a különböző formái.
7: Hogy tudjátok elérni azt adott esetben, hogy ezek a gondolatok, ezek az üzenetek eljussanak egy szélesebb közönséghez is?
6: Hát szerintem részben a témaválasztás is befolyásolja, hogy milyen közösséghez jut el. Tehát amikor az életvitelszerűnél a Blaha Lujza téri aluljáróba foglalkozunk a hajléktalan emberek helyzetével, akkor nyilván részben véletlenszerűen is lesz egy közönségünk a Blaha Lujza téren áthaladókból, vagy azokból, akiket érinti ez a téma. És most is hát az autógyártás, amivel most foglalkozunk, az is egy olyan speciális téma, ami magán a témán keresztül megmozgat olyan embereket, akiket a forma igazából kevésbé.
8: De ez amúgy egy nagyon nagy kihívás, amivel szerintem nagyon küzdünk is, tekintve, hogy azt, hogy ki jön el ezekbe a színházakba, azt nagyon meghatározza, hogy kihez jut el a színházak híre, mi az a buborék, amin belül mozognak ezek a hírek, vagy mozog mondjuk egy színház marketingje, ki az, aki meg tudja fizetni azokat a jegyárakat, tehát ezek mind szelektálják a közönséget. Nekem egyébként a jegyárak emelkedése az kifejezetten egy nagy szomorúságot okozó helyzet, hiszen pont azt érzem, hogy azok a témák, amikkel foglalkozom, olyan emberekhez kéne, hogy eljusson, akik mondjuk nem biztos, hogy az a jól kereső, csak értelmiségi, budapesti világpolgárok. De hát ez ilyen kihívások elé kerül, de hogy itt ennek van egy földrajzi része is, hogy például minket nagyon foglalkoztatna régóta, hogy vidékre tudjunk menni Magyarországon belül, a figyelem megzavarodása,

0: Tehát tartunk, a tandem hamarosan folytatódik Török Tímával és Kelemen Kristóffal, és akkor rátérünk az új közös projektjetekre, ez lesz a Drive.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
0: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Vendégeim Török Tímea és Kelemen Kristóf, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentum színházi előadást a Jurányiban. Timi, már az előbb elárultad, hogy ez egy, hát így az autóiparral kapcsolatos projekt, de hát egyelőre csak ennyit tudunk róla, úgyhogy avassatok be, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok.
2: Hát az ötletet azt én indítottam el, amikor olvastam egy cikket arról, hogy konkrétan az Orbán kormány hogyan fonódik össze, vagy hogyan működik együtt a német autóiparral, német nagytőkével, ami egyszerűen azért volt csak érdekes számomra, mert miközben van egy ilyen Brüsszellel szembeni harc folyamatosan, meg a német politikával, vagy a német politikai elittel valamiféle harc, eközben nagyon egyértelműen megmutatkozott ebből a cikkből, hogy hogyan támogatja nem csak az Orbán kormány, de az Orbán kormány kifejezetten 2010 óta, hogy ezek a nagy autócégek Németországból létrehozzanak itt telephelyeket, ezzel pedig tőkét hozva az országba. És ez elkezdett foglalkoztatni ez a mondhatni ellentmondás, vagy amit én akkor ellentmondásnak éltem meg, ma már nem így hivatkoznék rá, hanem inkább ennek a félperifériás kapitalizmusnak nevezett formátumnak köszönhető, ami itt Magyarországon van, de ezen belül aztán egyre inkább afelé mentünk el, hogy mik azok a dolgozók, akik ezekben a gyárakban dolgoznak, hogy mi az ő nézőpontjuk arról egyáltalán, hogy egy ilyen multinacionális nagyvállalatban dolgoznak, és hogy azok a fajta ilyen nehézségek, itt gondolok arra, hogy ugye a munkatörvénykönyvének a többszörös megváltoztatása, ami mindig a munkáltatóknak kedvezett a munkavállalókkal szemben, tehát hogy az ezekből kialakult különböző nehézségekkel hogyan küzdenek meg a szakszervezetek. A szakszervezetiség egy olyan téma, ami Magyarországon nagyon erősen a államszocialista múlthoz is tapad, és egy kicsit kompromitálva van azáltal, és hogy érdekelt, hogy és akkor ebbe Timit is bevontam, hogy áll ez ma, és hogy ezek a szakszervezeti küzdelmek, ezek hogyan tudnak ma tükröt mutatni nekünk, vagy egy olyan alternatívát mutatni nekünk, ami szembe megy azzal a fajta megéléssel, ami szerintem nagyon, nagyon erősen megvan a magyar társadalomban, hogy hát nincs miért küzdeni, mert úgyse változik semmi, Magyarország ilyen, amilyen, évszázadok óta Tehát, hogy van egy ilyen passzivitás élmény, és mi pedig azt hiszem, hogy ezekben a munkákban, amikkel foglalkozunk,

0: kicsiben próbáljuk mindig felvenni a harcot ezzel a passzivitás élménnyel.
1: Timi, mi volt az első gondolatod, amikor ezt megosztotta veled, Kristóf?
2: Ebben is az érdekes szerintem, hogy ez is egy olyan téma, amiről ilyen külső nézőpontból hallunk sokat, a hírekbe bejelentik, hogy most leépítés van, vagy sztrájk, vagy ilyesmi, és viszont hát egyikünk se beszélgetett még nagyon sok autógyári dolgozóval, hogy nekik ez az egész mit jelent, egy törvénycikkely változtatás az mit jelent hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön, és hogy engem ez motivált ebben, hogy meg tudjuk nézni egy emberi álláspontot az egyébként általában ilyen gazdaságinak titulált témában.
0: Igen, én még csak annyit hozzátennék, hogy ami még szerintem fontos ilyen gyökere volt az érdeklődésünknek, hogy van egy ez a munkásosztálynak nevezett rétege a társadalomnak, amit ma már egyébként sok vita van, hogy ezt akkor nevezzük inkább prekariátusnak, meg hogyan alakult át ugye az osztálytársadalom, de maga az, hogy osztályok léteznek, azt én úgy elég fontosnak érzem, és fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodjunk a osztály pozíciókról, és ez is azért volt szerintem fontos mindkettőnknek, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, mert nagyon sokszor, amikor például a politikáról gondolkodunk, akkor beragad a gondolkodásunk egy bizonyos buborékba, és azon belül mindenki nagyon egyetért, és pont emiatt érdekes belelátni abba, hogy mik azok a megélések, mondjuk egy nagy autóipari gyárban. Ez amúgy az előadásban nem lesz így témánk, de maga az, hogy kimenni abból a fajta evidens értékrendből, amiben mozgunk, és megnézni, hogy mások megélései, de nem is csak az értékrend szempontjából, hanem egyáltalán, hogy amikor kimondunk bizonyos állításokat úgy a világról, vagy a valóságról, hogy ha ott van egy olyan ember a térben, akinek mondjuk csomó adottság nem volt meg az életébe, a születésénél fogva, hirtelen hamissá válik az a mondat, és hogy pont ez is a közös gondolkodásról szól, hogy megjelenik a mi fejünkben is egy csomó olyan szempont, ami előtte nem volt ott.
1: Magyarországon 3 német autógyár van jelen pillanatban. Hogy kezdtétek el ennek a megvalósítását? Tehát hogy találtatok embereket a cikken, vagy akár valamiféle kutatáson túl?
2: Egyébként még az nagyon fontos, vagy az is egy ilyen fontos ráébredésünk volt, hogy hiába a 3 nagy autógyárban, ugye mindegyiknek van több beszállítója, ezek fizikailag is egy helyen vannak, egy ipari parkban egymás mellett, és hát embertelen mennyiségű munkahelyet adnak, és teret vesztek el, vagy alakítanak át, és szóval, hogy a 3 olyan kevésnek tűnik kimondva ahhoz képest, hogy mennyire sok nagy súlyuk van ezeknek a gyáraknak mindenféle vonzásukkal együtt. Mi, ahogy a Kristóf is mondta, a szakszervezeteken keresztül kapcsolódtunk a gyárakhoz. Ők azok, akik az emberekkel foglalkoznak a leginkább a gyáron belül, és ők azok, akik nyitottak is voltak arra, hogy elkezdjünk egy beszélgetést. Úgyhogy nagyon sok interjúval indult az ismerkedésünk a gyárakkal, részben a szakszervezeteken keresztül, részben olyan emberekkel beszéltünk, akik kutatják valamilyen aspektusból a gyárakat, és akkor így kerültünk egyre közelebb, és vált egyre világosabbá, hogy kiket szeretnénk a színpadon is látni, és kiknek a nézőpontját szeretnénk még jobban kihangosítani.
0: Ezek a gyárak mind vidéken vannak, tehát egy ponton beláttuk, hogy ez nem fog tudni megvalósulni Budapesten olvasgatva, meg néha egyet zoomolva, hanem tényleg leutaztunk ezekbe a gyárakba, gyárlátogatáson vettünk részt, és hát élőben egy csomó mindent máshogy érzékelünk mi is, mint úgy, hogyha csak úgy messziről elképzeljük.
2: És hát meg talán az is fontos, hogy ugye mi rakunk bele akkor egy olyan energiát, amitől azok, akikkel mondjuk szeretnénk beszélgetni, azoknak kisebb energiát kell belerakni. Tehát ha ott vagyunk egy napot, akkor sokkal egyszerűbb beszélni 10 emberrel, mint ha itthon elkezdenénk leszervezni, hogy hogyan lehetne 10 interjút megoldani.
0: Megismerjük ezeket az embereket, és ne az legyen, hogy mi így akkor elhozzuk tőlük a tudást, és azzal csinálunk valamit Budapesten, mint művészek, hanem hogy folyamatosan velük legyen egy párbeszéd. Ennek része volt az, hogy tartottunk Kecskeméten egy workshopot ősszel, amelynek keretében többek közt arról gondolkodtunk, hogy ők hogy látnák magukat a színpadon, tehát az ő saját történeteikből mit hangosítanának ki, és hogyan gondolkodnak ők erről a helyzetről, hogy színház, és továbbá az is fontos volt, hogy egy ponton, hogy amikor eldöntöttük, hogy a színpadon is szeretnénk, hogy álljanak civil szereplők, tehát jelenleg úgy néz ki a csapat, hogy egy színész van benne, Nagy Zsolt, ugye az Örkény Színház társulatának tagja, és 2 civil szereplő, Langtos Viktória Zsanett és Németh Sándor. Úgy éreztük, hogy tehát ezzel a felépítménnyel egy etikusabb pozíciót alakítunk ki abba, hogy egy olyan témáról beszélünk, amihez nekünk közvetlenül nincs közünk, de egyébként meg áttételesen nagyon is van közünk.
2: Próbáltuk annyira párbeszéd alapúvá alakítani a folyamatot, vagy hát ez is volt logikus, hogy mi is hozunk valami fajta tudást, ők is hoznak valami fajta tudást, és egyszerűen csak azt nézzük, hogy ezek hogy tudnak úgy vegyülni, hogy ezt a legmegfelelőbb módon tudjuk aztán másoknak is átadni.
1: Hogy lehetne ezt leírni? Ez egy folyton változó dolog? Ez egy fix szövegében, vagy csak helyzeteiben meghatározott történet? Hogy kell elképzelni?
0: Hát ez egy abszolút kész konstrukció, amiben mi gondolkodunk. A végén lesz egy nyitottabb formátum, amivel szeretnénk zárni az előadást, amiben a nézőknek valamennyire lehetősége van interakcióra a szereplőkkel, de alapvetően az előadásnak a nagy része az egy felépített konstrukció, amelynek azon túl, hogy színpadi jeleneteket fogunk látni, ugyanúgy része az is, hogy sok videóbejátszás lesz. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy dokumentumfilmben bizonyos helyzetekben követjük a szereplőinket, vagy találkoztatjuk őket. Itt is voltak különböző olyan utazások egymáshoz például, vagy színházlátogatás, amikor ezeket felvettük, és ezekből is fogunk látni részleteket az előadásban. Tehát úgy kell elképzelni, tényleg, mint egy klasszikus színházi előadásnál, hogy fényjelek, hangjelek, videó, szövegek, végszavak, amin belül nyilván próbálunk egy olyan légkört teremteni, vagy szabályrendszert, hogy megmaradjon mondjuk a civil szereplők számára is az, hogy élőben beszélnek, tehát nem egy betanult szöveget mondanak, de közben meg lesz egy ilyen konstrukció, ami tulajdonképpen támogatja is őket. Én nekem az a tapasztalatom, de ezt a Timi is egyszer megerősítette, hogy akár egy zenével, akár egy tényleg egy vizualitással, ahhoz kapcsolódva egy civil szereplő is kevésbé érzi talán kitetnek magát, hogy neki egyedül kell itt az egész színpadot betöltenie, hanem vannak olyan egyéb hatások, vagy akár ha arra gondolunk, hogy egy színész az ő partnerük, aki ugyancsak tulajdonképpen
1: fogja a kezüket,
0: és támogatja őket, ezek mind nagyon számítanak, és főleg ebben az esetben, amikor például a szolidaritásról beszélünk, szerintem elementárisan fontos, hogy az előadásban látszódjon az, hogy ezek az emberek egymás iránt szolidárisak és egymással empatikusak.
1: És mi a véleményetek arról, hogy az a 2 civil, aki elvállalta ezt, hogy őket mi motiválta, vagy mit szerettek volna ezzel üzenni? Miért volt nekik fontos, hogy szerepeljenek, ha úgy tetszik?
2: Hát szerintem nekik is talán fontos, a workshopon is erről beszéltünk, hogy az ő történeteik hallhatóak legyenek, láthatóak legyenek mások számára, És egyébként pedig azért a színház egy kaland, meg egy játék is, tehát ezt is tudjuk kínálni nekik, hogy ebbe a kalandba kicsit bele lehet menni velünk együtt.
0: Hát meg maga a szakszervezetiség is arra épül, hogy valamiféle eszmét próbál az ember terjeszteni, és a színház is ennek egyfajta eszköze tud lenni, tehát ilyen szempontból nem teljesen távoli attól, ami őket amúgy is a hétköznapokban foglalkoztatja, hogy nagyon megindító önmagában az a helyzet, hogy fölhívunk valakit, egy civil embert, és felkérjük egy szerepre, ez is egy nagyon érdekes szituáció, és engem még mindig nagyon megérint az, hogy ők aztán hétről hétre jönnek Budapestre, tanulják a szövegüket, tehát hogy milyen odaadással és alázattal belevetik magukat egy ilyenbe, ez igen, nagyon megható.
2: Hát meg talán az is fontos, hogy nem arra kérjük fel őket, hogy teljességgel köteleződjenek el, és mostantól mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hanem azt kérjük, hogy intenzívebben folytassuk ezt a párbeszédet, és hogy vegyenek részt abba, hogy egy olyan dolgot alakítsunk ki, amiben ők is jól érzik magukat majd egy ponton a színpadon, de hogy nyilván ilyenkor az a szabály, hogy semmi olyat nem csinálunk, ami valakinek nem esik jól, vagy idegen, és hát az őszinteségéhez az egésznek folyamatosan próbálunk hűek lenni, tehát hogy a lényeg az, hogy valami fajta igazsága megmaradjon, és ennek rendelődik alá ez a keret. És ami nem is csak alárendelődik, hanem hát ez segíti ez a keret, hogy ez az igazság tündökölhessen.
1: De szépen mondtad. A Jurányiban látható ez az előadás, de aztán máshol is, ha jól tudom, külföldre is mentek vele?
0: Igen, igen. A Goethe Intézetnek a nemzetközi koprodukciós alapjához pályáztunk, mert ugyanis van egy harmadik alkotótársunk, akinek pont a napokban van Hamburgban bemutatója, Tereza Lucia Rosenkrantz, aki ugyancsak közösségi színházzal és inklúzióval foglalkozik, és nagyon jó barátok lettünk, és ez a pályázat a Goethe Intézetnél arra van, hogy nemzetközi művészeti kollaborációkat támogasson.
1: A legvégére van egy ilyen kis merényletem tulajdonképpen mindenkihez, aki szerepel a Tannem című műsorban, ezek villámkérdések. Próba vagy premier?
2: Próba.
0: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
2: Együtt van.
0: Feszes határidő.
1: Merészség, vagy biztonság?
2: Merészség.
0: Merészség.
1: Zenés, vagy prózai színház?
0: Prózai.
2: Prózai, igen.
1: Egyedül, vagy csapatban?
2: Csapat.
0: Csapatban.
1: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
0: 10 lelkes rajongó.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
2: Hát nem a színház kapcsán hangzott.
0: Tudok kapcsolódni.
1: Jó. Minden este más a közönség, ez inspirál vagy kizökkent?
2: Inspirál.
0: Inspirál.
1: Csend vagy taps?
2: Csend.
0: Csend.
1: Színészet vagy rendezés?
2: Rendezés.
0: Egyre inkább a színészet.
1: De izgalmas a válasz. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.
0: Köszönjük szépen.
1: Török Tímával és Kelemen Kristóffal beszélgettem a Tandem ma esti adásában. Szép estét.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Növeli a védelmi kiadásait Magyarország, vége az iráni tűzszünetnek. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Marad a napos, felhős idő, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelnie a védelmi kiadásokat. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, az amerikai és az iráni hadsereg pedig kölcsönös légicsapásokat hajtott végre. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A témáról bővebben 7 óra után a Millás reggeliben is lehet hallani. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés a kedvezőtlen időjárás miatt. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
6: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Szerintem mindenkit meglepett az a történet, hogy elbukott a FIZ, ugye az OTP csoporthoz köthető elkereskedelmi projekt volt ez. Hogy mi állhat a háttérben, ezt fogjuk tudakolni Szabó M. Istvántól. Most nem a nukikról fogunk beszélni, tehát nem a nukleáris energiáról, mert ő a Kossár Érték magazin főszerkesztője is. Szervusz, jó reggelt!
9: Ista, iszole mustot! Pista, iszole mustot! Megvan?
8: Ez az!
10: Hogyne,
8: ez
10: hogyne,
8: az!
10: Hogyne.
8: Megvan! Magyar munkás 1953!
9: És az megvan, hogy a film végén nem az alternatív befejezést tették rá? Hanem a klasszikus, amiből kimaradt így egy nagy párbeszéd az
8: évével. Villamos, hogy van, visszasírnak maguk még engem, erre nem vennék mérget. Igen.
9: Nem olyan biztos, így van. Jó, fizetünk.
8: Na, fiz, igen, mi volt ez az egész? Egyáltalán miért gondolta egy bank, hogy belevág az elkereskedelembe, ezt lehet-e tudni? Jó ötlete, van erre példa nemzetközi szinten, STB-STB?
9: Mindenre lehet példát találni nemzetközi szinten, és nem volt ördögtől való az, hogy az OTP beszálljon ebbe a projektbe, vagy felüljön erre a hullámra, csak ilyen kicsit ilyen magyaros módon sikerült ez, miközben megvolt a pénz, paripa, fegyver, közben az időzítés és a megoldás az nem jól sikerült, nem volt jól időzítve, és utána pedig a problémák megoldásával tulajdonképpen futottak csak a versenyló után, nagyjából ebbe lehet összefoglalni. Mi feltettünk erre egy hónapot, ugye a Kossár Érték egy olyan magazin, ami elkereskedőknek szól, nem a mainstreamnek, így a nem tudom, a Forbes-ba az Iván hamarabb megírta ezt a saját maga olvasatát már június elején, de a Fintech Zone megírta a saját maga olvasatát. Mi arra vállalkoztunk, hogy piaci szereplőkkel próbálunk meg ebben az ügyben valamit kezdeni. Mindenki elmondhatta a szakértők közül, hogy mit gondol erről, és ebből összeraktunk egy mozaikot. Annyiban nem volt furcsa a FIZ roló lehúzás, hogy azért ez már benne volt legalább egy fél évvel ezelőtt, ugye május végén húzták a rolót, egy fél éve korábban már benne volt, többen kérdezgették milyen sajtófórumokkal, meg ilyen találkozókon, hogy az OTP mikor húzza ki a dugót a projektből. Ez pedig azért volt, mert hogy látható volt, hogy az eredeti terveknek nem tud megfelelni. Vagy
8: mik
9: nem
8: voltak az eredeti tervek, és mi az, ami elcsúszott ez a projekt? Egyszerű lenne azt mondani, hogy a Temu agyon verte.
9: Egyszerű, és benne is van a képletben, ami a végét jelentette ennek a projektnek, de azért ez nem ennyire egyszerű. Talán elég onnan kezdeni, hogy amikor az OTP eldöntötte, vagy hajlandóságot mutatott arra, hogy itt elégesen mondjuk egy 10 milliárd forintot, az még egy másik elkereskedelmi piaci pillanatban történt, akkor, amikor a Covid utáni időszakban, vagy a Covid alatti utáni időszakban a magyar elkereskedelmi kilőtt, mint a rakéta, és abból a pillanatból extrapolált jövőkép az egészen másképp nézett ki, mint az utánávaló, és akkor itt került képbe például a Temu, ami a 2021-ben nem volt sehol, meg 22-ben nem volt sehol, most pedig hát a magyarországi elkereskedelmi piacnak egy jelentős tortaszeletét csócsája. Akkor hoztak egy döntést, hogy ennek mikorra kéne működnie. Amikor elkezdett működni, vagy bekapcsolható volt maga a fiz.hu, akkor pedig már nem csak a Temu veszedelemmel kellett szembenéznie, hanem akkor már itt volt az Allegro, működött az Alza, jól tekert a Pepita, tehát olyan...
1: Már az Alza működött, ezt hogy érted, hogy fölpörgött? Mert az Alza már régóta működik, és jól működik.
9: Igen, na de úgy, hogy mint tehát maga a műfaj, ez a e-marketplace piac, ez egy ilyen viszonylag új történet, arról szól, amit most már hozzászoktál, hogy egy helyen a kosárba bedobálsz teljesen különböző termékcsoportokat, és nem kell, hogy érdekeljen az, hogy ezeket a termékcsoportokat valójában melyik elkereskedő hozza be az áruházba, hanem a végén, amikor mérsz ki az áruházból, akkor a kosár felteszed a pénztármérlegre, és akkor megmondja, hogy mennyit kell fizetni, és azt egybe kifizeti. Ugye,
1: az, hogy közben a marketplace műfajnak úgymond az úttörője az EMAG nagyon meggyengült, az nem számított, vagy nem segített?
9: Hát pont éppen mondani akartam, hogy például az EMAG-nak a meggyengülése pont abból a fejlődési ilyen rakétagyorsaságú fejlődésből vezethető le, hogy az EMAG egy nem megfelelően vásárlókompatibilis modellt vezetett be, és ahhoz ragaszkodik a mai napig, hogyha az EMAG-on rendelti, meg az Alza rendelti, akkor azt látod, hogy az EMAG-on megrendelt áru az a kereskedőktől érkezik meg, és mondjuk 5 tételnyi áru, ilyen lehet, hogy 5-ször el kell menned a csomagautomatába, míg a mondjuk a Pepitánál, vagy az Allegro rendeltnél pedig hát egybe kihozzák ezeket a tételeket. Ez ilyen módon ugye elvileg egy egyszerű vásárlói kényelemről szól, de valójában hát ez az, ami meghatározza egy rendszernek a sikerességét, vagy nem sikerességét.
8: Azt írja a hallgató, hogy bármikor ráment a FIZ-re, mindig volt olcsóbb alternatíva. Akkor árképzésben is alul maradtak?
9: Van olyan elképzelés, és mi is hallottunk több olyan hozzáért, aki azt mondta, hogy az ár vitt mindent. Én ebben annyira nem hiszek, hogy ez azt jelenteni, hogy a 100 forintos szotizoklit annál vennéd meg, akinek 99 forint, miközben lehet, hogy 101 forintért pedig a mondjuk a vásárlási komfort, azok a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, ami a vásárlást élményé tudja tenni, hogy egyszerű, átlátható, hogy a futárral nincsen probléma, hogy a fizetési szolgáltatás az nem egy bonyolult dolog, ezeket figyelmen kívül hagyná. A probléma az, hogy az OTP ezért a felárért nem tudott megfelelő tartalmat nyújtani, tehát nem tudta megindokolni, hogy miért drágább a történet, és akkor persze azt talált egy árösszehasonlító oldalnál, hogy mindenkinél mondjuk 10%-a drágább, de alapvetően szerintem nem ez a probléma, hanem az, hogy ők egy idő
8: akkor a szűk választás vagy választék, mert azt is mondják, hogy nagyon szűk volt a választék.
9: tehát ez a klasszikus ilyen magyar vállalkozói recept van, hogy eldöntjük, hogy megváltjuk a világot, majd kimegyünk egy ilyen kézzel farigcsált paripával és dugós puskával a frontra. Egy kicsit ez volt a helyzet, hogy a FIZ későn indult el, ugye folyamatosan haladgatta az indulást, már 2023-ban is minden fórumon arról beszéltek, hogy el fog indulni, majd 2024-ben úgy indult el a januárban az áruház, hogy valójában nem volt promója, mert nem merték bevállalni, hogy fejre áll, és ezért csak nyáron indították el, amikor már valójában dübörögni kellett volna, de ott is csak egy ilyen, tudod, mint a Windowsban régen ez a csökkentett üzemmódban, hogy bizonyos árukészletre szabták magukat, és azt mondták, hogy akkor innen fogunk mindent megnyerni, hát ez onnan nehéz volt.
8: Viszont mentségére legyen mondva, hogy én olvastam több olyan fórumbejegyzést, hogy ők voltak a legjobbak az ügyfelszolgálatban. Tehát, hogy ugye mindenki úgy tudja, hogy az elkereskedelmi szolgáltatóknál az egy komoly kockázat, hogyha gondod van, akkor viszonylag sok energiát kell arra fordítani, hogy ezt a gondot megoldjad, és pont ebben volt jó az OTP-nek a FIZ-e, hogy ott azért jobb volt a szolgáltatás színvonala. Ez se volt elég?
9: Igen. Hát két probléma, tehát ez nagyon jó, meg ez valóban ezt többen ezt a véleményezik, vagy ezt mondják, hogy ez, akinek van összehasonlítás alapja, tényleg szakmailag vannak, akik ezt állítják. Két probléma volt ezzel, amellett, hogy igaz, hogy akkora ügyfélszolgálatot kell fenntartani, aminek a költsége óriási volt. A másik oldal viszont meg az, hogy az ügyfélszolgálat nem volt mindenható, tehát akkor, hogyha egy kereskedő, aki a FIZ-nek a piac terén árult, mondjuk nem foglalkozott eléggé a futárszolgálat, vagy a csomagküldő szolgálatnak a minőségével, akkor a végén az, hogy az áru nem érkezett meg időben, nem abban a minőségben, nem akkorra és nem úgy, ahogyan a vevő megrendelte, az mind a FIZ-re hullott vissza, hiszen a vásárló a FIZ-ről vásárolt. És ez nem csak a FIZ-re jellemző, de az, hogy ez a ilyen kakikupac végül a FIZ-nek a nyakába hullott, ez sajnos elrontotta a vásárlói kedvet, és erről egy ügyfélszolgálatos, hát legfeljebb bocsánatot kérni tud, a második ilyen bocsánatkérés után soha többé nem vásárolhatott. Tehát, hogy van, amire kiterjedt a dolgok, valamire nem. Amit nem tudtak megoldani, azt a rendszer sem tudta megoldani, és ez a probléma, hogy igazából ez történt.
8: Én azt is hiányoltam, hogy ők nem mertek nagyot álmodni. Az OTP csoport nemzetközi hátterével miért nem volt nemzetközi a FIZ?
9: Óvatos indulás volt ez a részükről, és az OTP részéről pedig ez úgy tűnt, mintha egy egyszerű pénzégetési szilányult volna ez a történet, azért, mert hogy nem hozta azokat a paramétereket Magyarországon sem, amit vártak tőle, és innentől kezdve nem mertek kilépni. Tehát az nem egy rossz megoldás, hogy nem egyszerre az egész világot akarta magához ölelni, hanem megnézte, hogy a magyar piacon mit tud teljesíteni. Az a konstrukció, amit összepakoltak, az erre volt képes, és az OTP a 4 éves pilotprojekt helyett 2 év után azt mondta, hogy hát ez így nem fog menni, úgyhogy lehúzta a rolót.
8: Ez azért riasztó, igen, szerintem, igen. Azért, mert hogy ugye mindig vekengünk azon, hogy kéne az elkereskedelemben a magyar országnak is dobni egyet, hogyha hozzánk hasonló méretű országoknak ez sikerül, nekünk miért nem? Hát erre mondjuk tök jó lett volna ez a nagy banki háttérrel működő elkereskedelmi vállalkozás. Lehetett volna ezt jobban csinálni?
9: Hát András, hogyha azt nézzük, hogy a vásárlót az érdekli-e, akkor azt kell mondani, hogy nem érdekli. Tehát erről a Madar Norbi a PVC-nél köteteket tud nektek felsorolni, hogy a kutatásokban egyre inkább az jön ki, hogy a szolgáltatás színvonala teljesen mindegy, hogy milyen bejegyzésű és anyavállalatú cégtől érkezik, mert az a döntő, hogy az ár érték és a szolgáltatás aranyháromszögében a vásárló hogy érzi magát. Ez, hogy magyar elkereskedőtől kell vásárolni, mert az majd jó lesz, ez, hát Széchenyinél vagy Kossuthnál volt ilyen, amikor a védegyletet megcsinálta, hogy akkor vegyél magyar terméket, mert az tök jó lesz. A vásárlót kell megkérdezni, mit akar venni. És az a probléma, hogy ez az OTP háttér, ez ugyanannyira volt egy idő után hátrány, mint előny ebben a versenyben, hiszen az OTP bár kétségtelenül nagyon erős és nagyon látványos szereplő a háttér, ebben, de hát az elkereskedelem ez nem értett, és ezzel a fíznek a működését is torzította. Mondok egy példát, felépítettek egy az infrastruktúrába a fiz alá egy csillagrombolót, de a csillagromboló az nem tudott befordulni a szűk kis utcába, hogyha azt igényelte a vásárló vagy a piac. Tehát azok a módosítási folyamatok, amire mondjuk néhány nap alatt tud lépni akár az Allegro is, mert ezt csinálja évek óta, azt hónapokig rágta a fiz, és innentől kezdve a hátrány az egyre látványosabb és nagyobb lett, és akkor ez ezzel magyarázható.
1: Akkor van még esély, hogy bárkinek Magyarországról sikerülhet, vagy akkor a tanulság, hogy ha most az OTP-s háttérrel nem sikerült, mármint hogy egy értékelhető magyar elkereskedőt, magyar hátterűt, amely mondjuk régiós terepre tud enni építeni, szóval akkor ezt elengedhetjük? Akkor ez innentől kezdve nincs esély senkinek?
9: Hát nem látszik, hogyha az OTP-nek nem sikerült, kinek sikerülne. Most már azért van olyan vélemény is, az OTP jobban járt volna, ha valakit megvásárol, mert akkor legalább nem nulláról akart volna százal gyorsulni 3 másodperc alatt. Nem tudom, hogy kell-e ez. Tehát, hogy az az idea, hogy akkor minket Magyarországon magyar e-marketplace elégítsen ki, annyira univerzális már még az akár Közép-Európában is ez a történet, hogy nézzétek meg, hogy a csehek a Románia meg Bulgária felé igazából egy, hogy mondjam, mint a portugál kereskedők egy ilyen kikötőt létesítettek, és minden igényt pontosan ugyanolyan minőségben le tudnak fedni, mint odahaza Csehországból, vagy akár Bulgáriában. Tehát, hogyha van egy ilyen konzum módszertanos üzleti megoldás, ami működik, akkor kit érdekel az, hogy ki van a háttérben, mondja a vásárló. Magyar gazdasági szempontból meg persze ez egy hátrányt jelent, mert ahelyett, hogy csinálnánk ezt a bizniszt, ahelyett fogyasztói leszünk ennek a rendszernek, de hát ez a fíz is csak ide az a volt világhírű. Igen, tehát, hogy
8: mint a magyar
1: borok. Ha jól elment, én akkor ezt ebből lesz szűröm le. Más iparágokban több esély van akkor.
8: Oké, köszönjük szépen, munkasikereket kívánok.
9: Sziasztok.
8: Szia.
9: Viszont kívánom. Hello.
8: Szabó M. Istvánnal, a Kosárérték című lap főszerkesztőjével beszélgettünk egy kicsit a fizz sztoriáról.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
2: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj.
2: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
6: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda Prózai Nyári Élmény Színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: Jó reggelt mindenkinek, 6:30 perc.

0: fenye barna hajú lány, aki azt álmodta, hogy a moziban kettővel mellette ülő Manus ölében egy tálca tojás van. Mert az meg én vagyok, aki a tojás mellett őt is határozottan megálmodtam.
1: Ez egy nagyon kemény álom, szerintem érdemes lenne az álmos könyveket elővenni, és megfejteni, hogy mi a csuda történt itt egész pontosan. Szerintem azt álmodtad meg, hogy felborult egy autószállító tréler, mindkét irányban kilométeres dugók vannak az M1-esen, ez a reggeli breakingünk. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán, Abda térségében történt ez. A tréler a szallagkorlátot átszakítva az oldalára borult, és mindkét pálya test haladó sávját elzárta. Egyelőre ezt az információt látom a police.hu-n. Úgy tűnik, hogy rendőri irányítás mellett a leálló sávokon haladhat csak a forgalom, de hogyha van, akinek van frissebb információja, az küldje el nekünk. Ezzel kezdjük ezt a csütörtököt.
0: Morgos, rosszul alvós, jó reggelt, kartársak! Nem lehet panasz, 21 perc, 28 másodperc, Zugló Hermin a mező Gödről, Szerencs utcai lámpa szerencsésen menetből.
1: Názlia volt D-kartársnak, mert aki a déli irányból érkezett, azt vehette észre, hogy jelentős forgalom alakult már ki a Budapest környékén már korán reggel. Nagyon boldog névnapot minden kedves Lukrécia nevű hallgatónknak. Szerintem én azt tippelem, hogy több cicát hívnak úgy, hogy Lukrécia, mint személyt. De és az is lehet, hogy már kikopott.
0: Azoknak a személyeknek, akiknek ez a neve, vajon van-e ilyen nevű cicájuk?
1: Na ez az. Nagyon jó kérdés, András. Látszik, hogy sokáig fent voltál, és készültél folyamatosan.
0: Igen. A születésnaposoknak, köztük a sógoromnak nagyon boldog születésnapot kívánok. Nem árt, ha tudja, hogy a prágai Károly híd alapkövét 1357-ben pont az ő szülőnapján helyezték
1: nagyon
0: el.
1: Jó.
0: Egyébként mi az az alapkő? Ez egy deklaráció? Tehát tényleg minden építménynek van egy
1: alapköve? De én meg azon gondolkodtam, hogy hova teszik a híd alapkövét?
0: Igen.
1: Melyik partra teszik, vagy középre
0: volt
1: teszik?
0: Ez erről vita.
1: Bemennek egy csónakkal és leeresztik?
0: Igen.
1: Az alapkövet egy kötélem? Vagy mi történik pontosan?
0: Egy alapkő van, vagy ez valami szimbolikus valami?
1: Szerintem egy alapkő van. Egy szimbolikus alapkő.
0: Na mindegy, érdekes. 1552-ben pont július 9-én vette be Drégely várát a török, elesett Szondi György várkapitány is, akit elismerést kiváltó bátor magatartása miatt Ali Budai Basa szíres pompával el is temettetett. Erről meg már
1: hát, igen.
0: Szondi két apródja is, ugye?
1: 1552-ben volt ez. Igen. 1877-ben pedig elkezdődött az első wimbledoni teniszbajnokság ezen a szép napon. Egyébként nem sokkal, hát de azért végül is sokkal, mondjuk azt, hogy 1922-ben Johnny Weissmuller, ugye? A világon elsőként úszta le egy percnél gyorsabban a 100 métert. A jó öreg Johnny.
0: Aztán 1958-ban az alaszkai Lituya Bay Fjordban észlelték az eddigi legnagyobb cunamit, 525 méter magas szökőár tarolta végig a környék.
1: Ezt nem tudom képzelni. Ez valami egészen brutális.
0: 525 méter. Döbbenet. Alaszkában. Hogy mit szóltak ott a medvék, meg a...
1: Semmit.
0: Partra dobta az orkákat,
1: meg ilyeneket. Annyit sem tudtak mondani, hogy nyik.
0: Igen.
1: Szerintem.
0: Na, kemény. Tehát Drégely vár a cunami, eddig egész jól áll a sógor. Ja.
1: Igen. Próbáljunk meg. Figyelj, egy napon született második Ferdinánd német-római császárral, magyar és cseh királlyal, aki 1578-ban született ezen a napon.
0: Ipper Pál, utolérhetetlen. Gyermekkoromban beívódott a memóriámba ez, hogy név Ipper Pál, és azt is, hogy pipázott Ipper Pál, mert akkor még a televízióban lehetett dohányozni és pipázni is, és úgy parodizálta, azt hiszem, a Hoffi Géza, vagy a Gálvölgyi János, nem tudom már melyik, hogy Ipper Pál. Ez is megmaradt gyerekkoromban.
1: Csala Zsuzsa Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész is ezen a napon született 1933-ban.
0: Bon Scott.
1: Bizony.
0: Ezt úgy írtam fel a szimagy szattyoromra, keresztalakban. Tehát úgy volt, hogy a Bon volt ugye a vízszintes, a Scott a függőleges, és az O betűnél.
1: Oj, mekkora királyság.
0: Ezt

0: golyóstollal, hogy fogalmam sem volt, hogy ki az a Bon Scott.
1: És trap performerre vajon radíroztál ilyen feliratokat? Mert az volt egy másik jó módszer.
0: Az nem ismerős módszer nekem.
1: Képzeld, de azt csinálták, hogy ezt én is úgy vettem észre, hogy milyen jól néz ki, milyen fura ez, és kiderült, hogy az Indigo trappert mielőtt kimosták, és nem engedte ki majdnem az összes színét,
0: akkor radírozni
1: lehetett
0: kellett.
1: Radírozni, és akkor teljesen ki tudtad majdnem fehérre radírozni. Úgyhogy lehetett rá feliratokat radírozni. Ilyen nagyon durva.
0: Nagyon jó.
1: Sztori.
0: Aztán Mitch Mitchellre is emlékezhetünk. 1947-ben született július 9-én a The Jimi Hendrix Experience dobosa ő, ha valaki nem ismerné. Aztán itt van O.J. Simpson, amerikai futballjátékos.
1: If the gloves don't fit, you have to acquit. Igen. Mondták, és ezzel a tökéletes kérdés... mondattal megmenekült. Johnny Cochran, a kiváló védőügyvéd, megmentette O.J. Simpson.
0: De mit keres Norberg Detroitban?
1: Mit keres Norberg, és mi? Igen, Norberg. Hát volt ez a jó szerepe, kár, hogy
0: ellentmondásos megítélése
1: van. Igen.
0: Igen, viszont nincs ellentmondásos megítélése Fanándor szerinted. Magyar vitorlázónak, aki 717 nap alatt körbe vitorlázta.
1: De mi van a víghajóssal? Ugye én eljövök mellette sokszor, és én nem látom, hogy üzemelne a víghajós étterem. Ott a Bakcsomópontnál a volt John Bull Pub, ami én úgy tudom, hogy az a Fanándor érdekeltségébe tartozik. A másik, amiről úgy tudom, hogy az érdekeltségébe tartozik, de már nem biztos, az ugye a klasszikus...
0: Ott Kápolnásnyéknél a csomópontnál a hajógyár, az megvan?
1: Az megvan.
0: Ahogy jössz le.
1: Én nem erre gondoltam, hanem a Moszkvára gondoltam.
0: Fel,
1: a...
0: Te Velencén is.
1: Igen. Mert hogy ugye Fanándor egyébként egy nagyon komoly kikötőépítő tevékenységet is folytat, hogy a Velencei tó környékén található kikötők, azok az ő cégei, vagy az ő érdekeltségébe tartozó cégnek a működése.
0: Na, Fanándort azt hiszem, hogy kitárgyaltuk, és akkor Gömöri Zsoltot is.
1: Hát Tom Hanks-et?
0: Ja, Tom Hanks-et hát, kéne hagyjam.
1: Kine?
0: Kétszeres Oscar-díjas amerikai színművész. Aztán 1956. július 9-én született Gömöri Zsolt, magyar zongorista, zeneszerző, az Edda művek kirobbanthatatlan tagja, 1962-es. És hát a sógor nagy kedvence, most már értem, miért egy napon született, ugyanis Fábián Júli magyar énekesnővel.
1: Igen,
0: és fájdalmasan fiatalon hagyott itt bennünket.
1: Rafael da Silva brazil labdarúgó is.
0: Már csak habatortán.
1: De ő nem ünnepel olyan vidáman, talán most hiába van születésnapja. Na, ők a születésnaposaink, úgyhogy várjuk a többi üzenetet az összes csatornánkra. Messengerre is írhattok, mert itt vagyok és olvasom, és akkor jöjjön egy olyan lemez, amivel a nemzetközi porondra kilépett az a zenekar, amelynek felejthetetlen hangzása az nagyon sokat számított, hogy a ausztrál zenésznek titulált, de azért skót Bon Scott, ugye a nevében is benne van. Ők egyébként úgy jöttek össze a többiekkel, hogy mindennyian skót felmenőkkel rendelkeztek, ezért Skóciában óriási ázsiója volt. Megtalálták az alaphangot, így van, és utána megalakították a zenekarukat. Ez a szám egyébként nem 76-os, hanem 75-ben kettő lemeze is megjelent Ausztráliában az AC/DC-nek, a TNT és a High Voltage, vagy fordított sorrendben a High Voltage és a TNT, és abból raktak össze egy kompilációt, amit a nemzetközi piacra szántak. Ez gyakorlatilag rögtön be is robbant, úgyhogy felejthetetlen. Az a legfurcsább az egészben, hogy 1976 az már 50 éve volt, kérem szépen.
0: Édes 50 jó éve Istenem. Volt.
1: Endre el tudod azt írja, képzelni, hogy amikor megjelent ez a lemez 1976-ban, akkor az 50 évvel ezelőtti lemez az 1926-os volt.
0: Igen. És akkor mi volt 76 és 26 között a technológiai különbség például?
1: Brutális.
0: Igen.
1: Brutális.
0: Azt írja a világ legkritikusabb hallgatója, hogy Bon Scott megérdemelt volna még két mondatot, úgyhogy mentőövet dobtál nekünk azzal, hogy most kifejtetted ezt, mert megnyugodott a hallgató. Jó, Endre korrigál.
1: Istenem. Köszönjük szépen. Ki a világ legkritikusabb hallgatója?
0: Nem akarod
1: tudni. A sógorod?
0: Nem.
1: jöjjön akkor a high voltage, amivel letették.
0: Most a világ legkritikusabb hallgatója csutkára hangosítsa csutkára, fel, mert különben nagyon megharagszunk különben azon,
1: nagy baj lesz.
0: Hogy még itt beszól korán reggel, már morgolódik, aztán meg utána nem hallgatja. Csutkán szomszédai, barátai, utastársai nagy örömére bonszkott egyik klasszikusát.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit írnak a lapok.
3: Ja, hogy én kezdem.
2: Várjál, már be is kapcsolom a mikrofonodat, így egyszerűbb.
4: Én kezdem, jó.
2: Igen.
4: Váratlan fordulat Magyarországon, nem az autógyártás, hanem a mesterséges intelligencia pörgeti az exportot.
2: Micsoda?
4: Írja a Portfólió, én is ezért kattintottam rá. Az elmúlt fél évben megindult a magyar ipar, ennek okait elemezve meglepő eredményekre jutott a Portfólióban Madár kolléga. A fellendülésnek sokkal kevésbé a nagy figyelmet kapó járműipar magára találása az oka, az export növekedéssel sokkal inkább az AI boom, annak is egyetlen magyar szereplője fejel, ami az idén már az egyik legnagyobb lesz az országban. Ezt figyeljed.
2: Na, hát akkor
4: igen,
2: haladunk. Én közben sajnálatos módon nem találok mást, de igazából ez a tőzsdei hírekhez is tartozik, de azért el kell mondani, hogy gyakorlatilag megint Iránt támadta az amerikai légierő, Irán pedig Kuvaitot és Bahreint, vezető sztori lényegében mindenhol. Donald Trump elment a NATO csúcsra, és ez lett az eredménye.
4: Majd erről beszélünk a Botonttal is, nem olyan soká. Egyébként utána néztem, Madár kollégát, digitális adatfeldolgozó egységből többet adtak el, mint autóból, és egy gyár gyárt ilyet Magyarországon, a komáromi Foxconn, a Cloud Network Technology Kft. Kérlek szépen. Az idén a MOL és az MVM után a harmadik legnagyobb árbevételű magyarországi vállalat lehet ennek köszönhetően, úgyhogy ezt is kiszűrtem, hogy a hallgatóknak már ne kelljen. Na, aztán nézzük még a...
2: Vajon ad-e már csütörtökön híreket a Magyar Egyes, írja, kérdezi a Telex, és meg is válaszolja rögtön, úgy tűnik, még csütörtökön sem áll vissza a hírszolgáltatás. Aztán mi van még itt? Kérem szépen, ez nagyon komoly sztori, amit most olvastam, hogy először raktak nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdat föld körüli pályára. Ez egyébként július 7-én
4: nukleáris meghajtású műhold.
2: Igen. Úgyhogy a rakéta.hu írja ezt, új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, a SpaceX Falcon 9-es rakétája pályára állította a világ első kereskedelmi fejlesztési nukleáris meghajtásuként emlegetett műholdját.
4: No, én egy dolgot akarnék itt világgá kürtölni. A Tesco mérlegeli magyar, cseh és szlovák üzletágának eladását, pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén, ez a Financial Times információja. Az érintett közép- és kelet-európai divízió 22 000 munkavállalót foglalkoztat, 561 üzletet működtet, és a brit kiskereskedelmi óriás egyetlen számottevő piac az Egyesült Királyságon és Írországon kívül. És a Financial Times természetesen megkereste az érintett vállalkozást is, és ők így reagáltak, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentálunk.
2: Oké, hát figyelj, én még maradtam a rakétánál, mert ott aztán tényleg ilyen érdekes híreket lehet. Hát igen, mert közben az történt, hogy szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist, és két magyar páciens sikeres, innovatív sebészeti eljáráson esett át, amely során biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist ültettek be nekik Szegeden. Úgyhogy ez egy európai, de szerintem világsiker is.
4: Igen. Azt szeretném még neked mondani, Endre, hogy egyre több étterem és kocsma tűnik el Magyarországon.
2: Bizony.
4: Naponta.
2: Bizony.
4: 4-5 üzlet zár, beírja az Index. Tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása ugyanis. Az elmúlt időszakban ennyi üzlet húzta le a rolót naponta. 2025 végére 41.900 vendéglátóhely működött, ami 1700-al kevesebb, mint egy évvel korábban. Különösen a kocsmák, kávézók és éttermek száma csökkent le a legjobban. Bővülő adatokról nem nagyon reménykedhetünk, mert hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó állatnak keresse 420 ezer forint volt, kedvezményekkel nettó 294 ezer forint, ebből pedig hát nehéz csodát tenni, ráadásul ugye munkaerő hiány van a vendéglátó iparban is.
2: Az a rossz, hogy azok a kis kocsmák tűnnek el, amiket például, hogyha az ember elutazik Prágába, vagy Lengyelországba, vagy Csehország más városaiba, akkor így felkeresnek a turisták, hogy jaj, milyen kis patinás kis kocsma, és ezek eltűnnek. Úgyhogy ez egy szomorú sztori egyébként. Igen.
4: És egyébként egy csomó olyan is tűnik el, ami meg... hát hogy is mondjam, csak ilyen helyi nevezetesség.
2: Igen, igen, igen.
4: Még benne van, ugye én is jártam már így, benne van mondjuk a Google ajánlataiba, és oda mész, és hát
2: nincs,
4: zárva.
2: Igen.
4: Úgyhogy a helyi hangulat az itt... Na, egyébként még egy érdekes, sztrájkra készülnek az IKEA dolgozói,
2: hoppá,
4: magyar
2: hoppá,
4: áruházaikban,
2: hoppá.
4: Kérlek
2: mit
4: szépen.
2: Mit szól ehhez a Kamprad úr?
4: Nem tudom. Szerintem ő már nem is él. Azt hiszem.
2: Tényleg?
4: Aha. A következő napokban figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyar IKEA áruházak dolgozói, miután eredménytelenül zárultak a béremelésre szóló tárgyalások.
2: Nem, vagyok.
4: A munkavállalók szerint a cég a rekordbevétel ellenére halogatja a fizetés emelést, ami fokozta az elégedetlenséget. Ezt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke nyilatkozta egyébként. Lesz fizetés emelés, de nem január 1-től, hanem az év későbbi szakaszában, és ez verte ki a biztosítékot az IKEA dolgozóiról. A cég maga nem kommentált ezt az értesülést, a Mérce írta meg erre a szakszervezeti vezetőre hivatkozva.
2: Gyorsan nézzük a tőzsdét, mert itt volt egy kis csapkodás.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
4: Kérem szépen, Budapest értéktőzsde 6,1%-os mínusszal fejezte be a kereskedés, nem volt jó a hangulat, de erről majd Endre mesél nektek bővebben. A Budapest értéktőzsdén a vezető részvények közül csak egyetlen a MOL tudott erősödni 1,4%-ot 3948 forintig. Esett egy jó nagyot a Richter 2,2%-ot 12.010 forintig, az OTP majdnem 1%-os mínusszal zárt 45.350 forinton, a Telekom megúszta 4 forintos mínusszal 2.670 forintos záróértékkel. A Forage-ba volt nagy pörgés, még forgalom tekintetében, és esett az is egy nagyot, majdnem 3%-os mínusz hozott össze a tegnapi kereskedési napon. Az euró-forint kereszt árfolyam hát 360, bizony.
2: Volt szépen ez, ugye,
4: kúszunk felfelé lassan, de biztosan 360 forint 40 fillér környékén járunk az euróval szemben. Egy amerikai dollárért pedig 315 forint 40 fillért kell fizetni.
2: Hát ugye a két nagy téma a tőzsdén, az egyik a mesterséges intelligenciához kapcsolható összes fejlemény, például memória, chipgyártás és ezek a különböző kibocsátások részvények, a másik pedig ugye a közel-keleti helyzet, és hát egyik sem áll jól, annak ellenére, hogy például az Apple egy brutál üzletet kötött, ugye követik a ígéretüket, hogy amerikai gyártású alkatrészeket tesznek bele, egyre többet Amerikában gyártott alkatrészeket a készülékeikbe. A Broadcommal van egy nagy megállapodásuk, ugye ő szállította a Wi-Fi és Bluetooth chippeket az Apple-nek, és most gyakorlatilag a piacra is fognak gyártani a megállapodás keretében. Ennek ellenére ugye a legfőbb hír az az volt, hogy lényegében ennek a tűzszüneti megállapodásnak vége volt azzal, hogy Irán megint elkezdett lődözni, Amerika is megint elkezdett lődözni, és ez került a konfliktus a figyelem központjába. Úgyhogy rögtön meg is ugrottak az irányadó olajtípusok. A Brent már 78 dollár 81 centen van, nemrég 70 dolláron volt az ár, a crude 74,34 dollár, úgyhogy ezt az ugrást lehetett látni, a tőzsdék pedig lefele vették az irányt, ennek köszönhetően, vagy ennek is köszönhetően az S&P 0,3%-os mínusz, a Russell 2000-es majdnem 1%, az S&P, a Dow Jones is majdnem 1%, a Nasdaq tudott egyedül egy picit kiemelkedni 0,2%-kal. Európában egyébként minden vezető papír vagy részvény index nagyot esett, 2% fölött a párizsi mutató, a német mutató is, a Eurostox és a FTSE 1,6%-os mínuszban. Ázsiában egy picit más a szitu, ott egy enyhe emelkedésben a Kospi és a Nikkei viszont 1,6%-os pluszban, a többiek nem szerepelnek éppen jól, úgyhogy ha papírokat akarunk kiemelni, hát az ilyen konfliktus hírére ugye például nagyot zuhant az American Airlines, majdnem 4%-os mínuszban, de úgy kell mazsolázgatni a pluszok közül. Az Nvidia viszont az elmúlt időszaknak az eséseit követően 3,6%-os plusz tudott összehozni, nem utolsó sorban azért, mert a H200-as csippekről megállapodás született, hogy mehetnek Kínába, úgyhogy már a nagy partnereknek szóltak is, az Alibabának, a ByteDance-nek és ezeknek a cégeknek, akik ezt szeretnék ezeket használni, úgyhogy ott ezért volt egy megugrás, tehát ez egy ilyen fundamentális céges hír lökte fölfele. Azt mondja, de alapvetően mínuszos a tőzsde, és mindenki azt figyeli, hogy mi a csuda fog történni most Iránnal.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
6: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös Hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Lezárják már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra lehet kikanyarodni. Tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással, továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Sikeres volt a NATO csúcs, Magyar Péter szerint. Sztrájkolhatnak a magyarországi IKEA dolgozók. Marad ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel is. Elmondása szerint Donald Trump-al is találkozott, akivel kezet fogtak, és az amerikai elnök gratulált neki. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható. A NATO következő csúcs találkozóját Albániában rendezik. Mark Rutte szerint az időpontról még nem döntöttek. Diplomáciai források szerint a halasztás mögött részben az állhat, hogy az Egyesült Államok és több európai szövetséges is kevesebb csúcs találkozót szeretne, emellett Albánia védelmi kiadásai is elmaradnak a NATO elvárásaitól. Az ankarai csúcson Donald Trump ismét bírálta szövetségeseit, amiért szerinte nem támogatták megfelelően az Egyesült Államokat és Izraelt az Irán elleni konfliktusban. Emellett újra szóba hozta a Grönland iránti amerikai igényeket. Megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását a Pest vármegyei kormányhivatal. A hatóság szükség esetén mintát is vesz a területen. Az ügyre Gyömrő polgármestere hívta fel a figyelmet. Kisberg Szabolcs tájékoztatása szerint egy állami tulajdonú elhagyott raktár épületben több mint egy évtizede csaknem 98 tonna veszélyes, valamint 66 tonna nem veszélyes hulladék található. A polgármester szerint a hulladék egy a 2010-es évek elején felszámolt, olasz tulajdonú vállalat után maradt hátra. Állítása szerint az előző városvezetés már tudott a problémáról, mégsem intézkedett az elszállításáról. Több műsorvezetőt és felső vezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése. A Telex információi szerint nem dolgozhat tovább eddigi munkakörében a Magyar Péterrel interjút készítő Csete Beáta és Kakukel Tamás, illetve a Kossuth Rádióban korábban Orbán Viktorral interjúkat készítő Törőcsik Zsolt. Ugyancsak felmentették Kárász Róbertet, a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját. A Telex úgy értesült, hogy az új menedzsment nem tart igényt az M1-es híradók legtöbb bemondójának munkájára sem. Akár már holnaptól munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA dolgozói. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a dolgozók béremelési követeléseinek teljesítésétől. A munkavállalók 6%-os alapbéremelést, évvégi bértárgyalásokat, új javadalmazási csomagot, valamint a 2027 elejé tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra, 9-es perc van, folytatódik a Millás reggeli Kántor Endrével
6: és Mihálovics Andrással.
5: Itt a Rádió Café 98.0-án a hallgatóknak dobnék egy mentő övet. SMS, WhatsApp és Viber számunk 0636 98 0 98 0. Azt mondja, az előbbi számra reflektál Krisz hallgató, ettől a számtól az embernek mindig jó kedve lesz.
6: Hát igen.
5: Nehéz ezzel vitatkozni.
6: Így volt ez Geszti Péter
5: is. Dolgozták fel, vagy őket dolgozták fel?
6: Igen. Hát, igen. Pontosan.
5: Tehát ki dolgozott fel, ki csodált, ezt most hagyjuk. Na, menjünk is tovább szerintem.
6: Bár azonnal.
5: Igen.
6: Oké.
5: Hát tőlem.
6: Sietünk. Vagy... Nehogy egy véletlenül belefuss egy ilyen áll tüntetésbe, mert az nagyon ciki.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Tovább zajlik a purparlé az új generációs bubik kapcsán.
6: Ez kemény sztori.
5: A kerékpáros klub így fogalmaz. Nagyon örülünk, hogy érkezik a következő generációs közbringa rendszer. A nagyobb flotta, a korszerűbb rendszer és az elektromos kerékpárok megjelenése mind komoly előrelépést jelentenek Budapestnek. Ugyanakkor szakmai szervezetként úgy látjuk, a tervezett árak nem szolgálják maradéktalanul azt a célt, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedésben. Trend FM-es kollégákkal beszélgettem, akik kiszámolták, hogy az elektromos carsharinggel lehet, hogy olcsóbban lehet utazni bizonyos távokon, mint az elektromos bubival. Az meg nem egy jó üzenet lenne.
6: Hát ugye az a probléma, hogy a bérletnek, az éves bérletnek az ára mind a sima, mind az elektromos kerékpár esetében a kerékpáros klub szerint túl drága, és nem ösztönzi
5: na, itt
6: a kerékpáros mobilitásra átállást.
5: A Telex cikke is így szól, egy olvasójuk kigyűjtötte a Bubi közbringa rendszer lehetséges vetétársainak tarifáit, és érdekes következtetés jutott. Az e-bubi sok szempontból drágább, mint a Lime roller megosztó vagy a Manfred közbringa, sőt, díjai egyes kategóriákban közelítik a Gringo elektromos közautó árait is.
6: Az tényleg kemény.
5: Igen.
6: Ugye ennek az nagyon fontos lényege lenne, főleg, hogyha támogatott lába is van ennek a sztorinak, hogy abszolút ösztönözze az embereket arra, hogy azt használják, és egy olyan tarifa legyen, ahol mondjuk nem is gondolkozol azon, hogy kifizeted-e a havi bérletet, vagy az éves bérletet akár, úgyhogy ezért érdekes. Úgy tudom, hogy tárgyalások vannak az ügyben, a kerékpáros klub és a BKK között, hogy mi lesz az eredménye, azt nagyon várjuk. Van egy érdekes másik...
5: Várjál, a leendő árakkal kapcsolatban a BKK Telexnek elmondta, a héten egyeztetnek a kerékpáros klubbal. Ezen részletesen bemutatják a díjszabás kialakításának hátterét, meghallgatják a szervezet javaslatait. Egyébként a kerékpáros klub azt szeretné, ha 20 000 forint alá kerülne a bérlet ára. Ára, erről fognak majd akkor a felek egyeztetni, és az egyeztetés után reagálnak majd a Telex kérdésére, hogy elképzelhető a Bubi biciklik tervezett díjszabásának megváltoztatása úgy, hogy a díjak alacsonyabbak legyenek.
6: Egy másik érdekes történet Budapest és környékéről. A Fejér Vármegyei Rendőr Főkapitányság bűnügyi igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt, bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. Ugyanis május 4-én elpusztult három a Vál Völgye Vadásztársaság tulajdonában álló zebra. Ugye ez az a társaság, vadásztársaság, amely Mészáros Lőrinchez köthető. Egyébként az állatok az Orbán család 60 pusztai birtoka közelében éltek. Azt írta a kormányhivatal, hogy az egzotikus állatok elpusztulását be kell jelenteni. És azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik 3 állat pusztult el, és hogy miért, illetve hogy ki gondoskodott ezekről, illetve az elszállításokról és elégetésükről. Úgyhogy ez a kérdés most így megy.
5: Félve kérdezem, ha egy vadásztársaság tulajdonában voltak ezek a zebrák, és úgymond elpusztultak, nem lehet az, hogy vadászati célból etikailag erősen megkérdőjelezhető, és nem megsemmisítették, hanem nemes egyszerűséggel elfogyasztották őket. Az most így?
6: Nem, nehéz ügy.
5: Tehát etikailag nagyon megkérdőjelezhető zebrákra vadászni egy bekerített területen, de láttunk már ilyet. Van erre példa nagyon sok helyen a világ más szempontjain is, vagy sarkaiban is, de mondom, tehát, hogy ezt most mit, nem értem. Na,
6: na,
5: ha már állatok, akkor bolti sarkákról is beszélgessünk. Okay. Havi több 100 000 forintos kárt okoznak a bolti lopások a Deák tér környéki szuvenír boltokban.
6: A tulajdonosok a rendőri jelenlét helyett saját járőrrel próbálják megvédeni az üzleteiket, írja az Economics.
5: Mert a HVG-t szemlézi az Economics.
6: Bocsánat.
5: Azt mondja, hogy üzletenként havonta 5-600 000 forint értékű árut
6: üzletenként
5: lopnak.
6: Havonta?
5: Ráadásul azzal is meg kell küzdeni, hogy egyre nehezebb megtartani a munkaerőt. A dolgozóink ugyanis teljes joggal azt mondják, eladónak jöttek, nem utcai harcosnak, fogalmazott az egyik üzlet
6: Bár az nem piskóta.
5: A tapasztalatok szerint az sem ritka, hogy amikor az eladó tetten ér egy tolvajt, az nem megijed, hanem dulakodni kezd vele. A szuvenír piac egyébként jelentős üzletek Magyarországon, a turisták az utazásra szánt keresetük 1,5%-át ajándéktárgyakra költik, 3200 milliárd forintot adnak Magyarországon, a külföldiek összesen, így kiszámolta a lap, hogy a hazai szuvenír piac értéke több 10 milliárd forintra tehető. Úgyhogy az ellopott termékek egy részét, és ez az igazán echte ungarise a történetben, a konkurencia vásárolja fel.
6: Hát ez...
5: De ezt itt kell élned, hogy ezt elhidd. Egyébként nem csak a tolvajok, hanem a droghelyzet is komoly problémákat okoz. A hatóságok informálisan azt mondják, nincs elegendő kapacitásuk a folyamatos rendőri járőrözésre. És a HVG megkeresésére azt közölte a rendőrség, hogy megemelt létszámmal vannak jelen a belvárosban, és havi rendszerességgel komplex bűnügyi rendészeti ellenőrzéseket is tartanak. Az 5., a 6. és a 7. kerületben 100 rendőrrel és a társszerveket is bevonva. A szuveníresek azonban úgy döntöttek, ez nem elég. 6-8 üzlet összefogott, saját járőrt fogadott, aki a boltok között ingázza, próbálja megakadályozni a lopásokat. Hát ez de szép.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
6: A NATO csúcs tanulságaival és a közel-keleti válsággal, éleződő konfliktussal jövünk vissza hamarosan, addig pedig mindenki dúdolgassa azt a dalt, amit a svéd Teddy Bears megírt, megzenésített, felvett albumon megjelentetett, majd utána azt mondták, hogy nagyon jó lett a saját verziónk, de még jobb lenne, hogyha
5: a ránk
6: öreg apja énekelné el, aztán Iggy Pappel is énekelte nekik.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Hát elég parázs NATO csúcsnak lehettek tanulni azok, akik végigkövették. Ugye az egyik érdekes vonal az volt, hogy Mark Rutte NATO főtitkárt hallgatva az elmúlt időszakban azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag mindent megtett, hogy elnyerje Donald Trump kegyeit, folyamatosan magasztalta az amerikai elnököt, viccelődött, milyen jópofizott, mindenki ilyen haverkodott, gyakorlatilag folyamatosan próbált bókolni neki, de úgy tűnik, hogy ez a taktika, ez úgy tűnt egy ideig, hogy sikeres lesz, aztán úgy tűnt most a NATO csúcson, hogy mégsem. Mi történt? Ezt kérdezzük dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőtől.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok! A helyzet az, hogy ez a udvardós technika, ez egy ilyen felületkezelés, tehát ez egy cseptapasznak számít. Ez megy gyakorlatilag a Trump 2 óta rendületlenül. Ennek az egyik mestere valóban a NATO főtitkár. Ugyanakkor mindenki azt már elfogadta, vagy az a tisztában van a Trump második ciklus második évére, hogy ez addig hat, amíg a következő vezető ugyanúgy el nem megy Washingtonba, vagy fel nem hívhat Donald Trumpot. Tehát ez nem egy tartós kezelés, és azt is elfogadták, hogy lehet, hogy itt mond valami Trump, és ugye jövő héten az máshogy van. Ugye pont ez történt a másik irányban, éppen Ankarából, hiszen Ankarában érte el az amerikai elnököt az iráni tűzszünet összeomlása, és hirtelen rögtön a múlt héten okos vezetőknek nevezett irániaknak, most már ostobáknak hívja. Tehát, hogy ezt egyszerűen elfogadták, hogy Trump így működik, igazából most már a hízelgésnek nem az a célja, hogy stratégiai megállapodásokat kikényszerítsen, hanem a botrány elkerülése. És ez tulajdonképpen a vezetőknek a saját elvárásaihoz képest jól sikerült mostankorában.
4: Oké. Minden idők egyik legrövidebb memorandumát tették közzé. Aggódjunk? Mindössze 6 pont van benne. Irán egy mondatban szerepel.
3: Ez ugyanezt mutatja. Ugye Irán egy külső háború, ráadásul ezt is érzékelték, hogy mire megírják a többi tagjára, lehet, hogy már nem úgy lesznek hatályosak, és a szövetség többi tagja az USA-n kívül, ugye, hát azt mondhatjuk, hogy finoman, hogy nem lelkesedik a háborúért, nem volt bevonva az előkészítésében, nem kérdezték meg őket arról, hogy ez a legjobb módszer a kitűzött célra, lehet, hogy lettek volna válaszaik. És ugye ez egy óriási belső konfliktust okoz. Tehát a legnagyobb konfliktus házon belül az talán az volt, amikor Spanyolországgal elrendelte Donald Trump, hogy az USA felfüggesse a kereskedelmét, amiért nem voltak hajlandók a spanyolok, ugye a szocialista Sánchez kormány segíteni az amerikai bevetéseket a Közel-Keleten. Tehát Irán az pont egy nagyon problémás pont, de az, hogy ilyen rövid, az pont azt szolgálja, hogy ne legyen évbe lekötni.
4: Na és ha már hízelgés, és ha már egészen egyéni politizálás Donald Trumptól, Zelenszkijjel megdöbbentően szívélyes volt. Talán az legjobb hangulatú tárgyalásuk volt a NATO csúcs kapcsán.
3: Így a Kárpát-medence közepéről nézve ez egy fontos eredmény, hiszen az, hogy a NATO ki tudta mondani Ukrajna folyamatos támogatását, és évi nagyságrendű 80 milliárd dollárnyi fegyveres eszköz támogatást is kitűzött, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, és ugye Trumpnál azt látjuk, hogy amíg Iránnal foglalkozik, addig Ukrajnával tulajdonképpen nem ér rá már dolgozni, a csapatai szűkebbek, akikben tényleg megbízik, tehát azt látni, hogy addig ez a kapcsolat Zelenszkijjel egészen jól tud működni, amíg az Irán lekötés, hát ez ugye megtörtént.
4: Igen, és azért azt ne feledjük, hogy egy kicsit talán érdekes gesztust is tett Trump Ukrajnának, gyártatják a Patriot rakétákat, amit eddig csak a japánoknak engedtek, ez egy nagyon fejlett technológia, és azért Jánusz arcú, ez egy kicsit ez a kedvezmény, mert hirtelen mindenki, hogy ez igen, na hát ez aztán egy gesztus Ukrajnának, hogy megvédhessék magukat az orosz ballisztikus rakétáktól, de hogyha mögé nézzünk, hogy ez technológiailag milyen óriási kihívás, hiszen egy csúcsfegyverről van szó, maga az amerikai Boeing is, aki ezt gyártja, olvastam erről, hogy 1,6 darabot tud naponta, mert annyira csúcsfegyver, akkor ez egy olyan ajándék Kijevnek, amivel hát sokat nem tud kezdeni rövid távon semmiképpen sem.
3: Hát a rövid távon nem. Szimbolikusan tényleg fontos, tehát akár ugye pont ez a légvédelem rakéták elleni elhárítási képességek növelése, tehát hogy az USA nélkül is lehessen majd tenni Európában. Ez az amerikai oldalról beleértett üzenet, tehát ez nekünk szól európai NATO tagoknak. És nem utolsó sorban azért a kijevieket abban nem félteném, hogy a megismert technológiával, bár nyilván ez körbe lesz írva, de azért mégiscsak azt látjuk, hogy nagyon ügyesen gyártanak olyan házi újabb eszközöket, amelyek már aztán töredék időbe és pénzbe kerülnek. Tehát ez az hadipar egész a szempontjából is egy fontos lépés.
4: Maga a NATO az most stabilabb lett ezután a csúcs után? Mert most beszéltünk Iránról meg Ukrajnáról, az egyik NATO probléma, a másik nem, de közben maga a szervezetnek a léte és működése és a munkafelosztása is billeg az elmúlt években a Trump 2 alatt, mert hogy az amerikai elnök többször fenyegetőzött azzal, hogy hát ő kilép a NATO-ból, meg ez egy halott együttműködés, és stb. Stb.
3: Így van, és képzeljétek el, hogy ez a siker mércéje, hogy most nem akart kilépni. Tehát ha azt veszük, akkor ezután a csúcs után nem lett kevésbé stabil a NATO, és ez egy eredmény. Tehát a lovon most már így ülünk, és ilyen mérővel kell azt tekinteni, hogy egy NATO csúcs mit hoz, és a legközvetlenebb ellenfélvel szemben, Oroszországgal szemben pedig egységet tudnak mutatni. Tehát ezek az eredmények. Okay. És az eredményeknek számítanak.
2: Megnézzük a magyar eredményt is majd, de még egy mondatot Léci mondja arról, hogy külpolitikai elemzőként, amikor figyeled, hogy Donald Trump elnök mit mond, akkor hogy hámozott ki belőle az értelmet? Ezt azért kérdezem, mert szegény Mark Rutte csak mosolygott, mint a tejbetök. Én végignéztem ezt a 45 perces, vagy nem tudom, a cirádát, amit, és egyszerűen az, hogy a spanyolokkal rohadtul nincs megelégedve, azt megértettem. De úgy alapvetően se füle, se farka nem volt nekem. Te mikre figyelsz? Mik a triggerek?
3: Hát nézzétek, ebben igazad van, hogy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Trump egyóta mindenképpen még nehezebb kiolvasni konkrétan Trump szavaiból, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát az elnök nem fiatalodott, és egyre inkább önjáró. Tehát még korábban mondjuk lehet, hogy akár pont erről is olvasott szövegeket, vagy kapott olyat, amit többé-kevésbé betartott.
4: Vagy ott volt körülötte a tábornoki gyűrű, amiről ugye beszéltünk, hogy a tábornokok így körbevették, hogy nagyon nagy butaságot ne tudjon csinálni, most már nincs ez a tábornoki gyűrű sem körülötte.
3: Hát nem, hogy a tábornoki gyűrű nincs a Fehérházban, ezeket a tábornokokat eltávolították, és most az a kör zajlik éppen Pitt Hegzetvédelmi Szervezetésről, aki már ezeknek a barátjait is kezdi eltávolítani. Ugye így sikerült leváltani múlt héten a NATO csúcsra készülve az európai erők vezetőjét. Tehát ez egy mission impossible, hogy pusztán a Trump nyilatkozatokból megállapítsunk egy külpolitikát, viszont utána abból, hogy olyan kereskedik a tőzs, de lehet, hogy néha többet megtudunk.
2: ez idáig jutottuk, értem. Okay.
4: Igen. Andrével nagyon elmentetek a stílus irányába. Én azért militáns hobbi történészként az érdekelne, hogy leosztották a lapokat, hogy milyen lesz az új NATO? Mert ugye Európa rájött arra, hogy szép lassan, hogy Amerika szerepe kisebb lesz a NATO-ban, ami azért ijesztő, mert hogy a NATO az amerikai szerepvállás nélkül per pillanat működésképtelen stratégiai tervezésben, logisztikában, és sorolhatnánk egy csomó érzékeny területet, amelyek nélkül viszont nem lehet háborút viselni.
3: Ugye így van, tehát a másik dolog, ami a felszín alatt maradt, és nem robbant ki, mint konfliktus, ez az amerikai katonai jelenlét felülvizsgálata Európában, az úgynevezett posture review. Ez az ügy, ami a leginkább bántja az európai szövetségeseket, hiszen itt fog majd kiderülni, hogy tulajdonképpen hány ezer katonát visznek el, és ami még fontosabb, hogy milyen stratégiai képességeket nem akarnak Európában tartani, vagy mi az, amire azt mondják, hogy még krízis esetén sem hozzák ide. És ugye ezek azok, mondjuk a stratégiai bombázók, a légi utántöltés, tankolás, amiben egyszerűen Európának ugye jelenleg még fizikailag nincsen eszköztára, tehát ezek azok a kieső képességek. Ugye azt, hogy az atomernyő marad, ezt újra megerősítették, és egy nagyon fontos kijelentés, hogy ugye mindenki azt mondta, hogy oké, ez 5% a spanyolokon kívül, Magyar Péterrel bezárólag, tehát hogy az 5%-os védelmi kiadás menni fog. Tehát Európa rájött arra, hogy ez tényleg védelmi ipar kérdés, és bele kell fetszölni. Ursula von der Leyen elmondta, hogy ehhez mit tesz hozzá az Európai Bizottság. Itt a újabb feszültség az megint abból adódik, hogy Európa most már a saját hadiparából akar vásárolni. Még Trump azt várja, hogy mindenki...
2: Amerikából.
4: Igen. Ja, hogy lesz majd légi után töltős kapacitás, de nem az Airbus fogja gyártani ezeket, hanem a Boeing.
3: Így van. Tehát, és akkor ugyanez a legapróbb fegyverrendszerig. Tehát az amerikai elvárás, hogy az 5%-ot ott költség kell, miközben Európának teljesen egyértelmű
2: hatások
3: leírt prioritásra, hogy így van, kell erősíteni a hadipart, ami most kezd az IT-be is át

0: nyilvánosak. Tehát ugye itt maga a tárgyalási rész, amikor az éjszakat nem tanács összeül, vagy ugye nyilván, amikor Brüsszelben összeülnek, az teljesen a nyilvánosság kizárásával történik, és utána is egy nagyon nehezen, nagyon sajtó számára koordinált módon megy az érintkezés. Tehát azt tudjuk, amiket elmond a politikus magától, hogy ő hogy működött a ülésen, ebből az jön le, hogy bemutatkozott Trumpnak, tehát ez volt ugye az első személyes találkozó.
1: Aki egyébként nem gratulált neki a választások után, csak most.
0: Így van, viszont Orbán Viktor azt mondta, hogy barátja volt. Trump kommunikációját megint csak azért is nehéz értelmezni, de közben azért nyilván látjuk, vagy sejtjük, hogy az Egyesült Államok ezt a maga mozgalmat Európába, és ezzel együtt a magyarországi csatlakozó pártot nem fogja elfelejteni. De ez egy másik kérdés, tehát a találkozó ilyen módon szerintem azzal, hogy megerősítette a magyar miniszterelnök, az 5%-os kiadást tartja, ez egy fontos lépés, azzal, hogy találkozott Zelenszkijjel, és arról beszéltek, hogy akkor egy Kijev talán beregszáz látogatást meg fognak ejteni személyesen a közeli jövőben, ezzel üzent a keleti végeken lévő hátországoknak, hogy igen, azért sorol befelé Magyarország a közös védekezésbe, még akkor is, hogyha fegyvereket nem számít.
1: Szó esett arról, hogy Magyarország nem rés, hanem erős bástya?
0: Arról, hogy a teremben pontosan mi történik, ezt nem tudjuk megmondani.
1: Mert ugye a NATO bizalmatlan volt Magyarországgal, hiszen érdekes információk láttak napvilágot arról, hogy ki szivárogtatott, és mit szivárogtatott, és kinek szivárogtatott. Jelesül ugye Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak. Nyilván valamit kellett mondania a magyar kormányfőnek erről az ügyről.
0: Akár az ügyről, akár hát a legfontosabb az, hogy tényleg az első téglácsatos tűzszekök legyünk letehette a bizalom visszaépítésében, tehát ez egy folyamat lesz. És ezt a folyamatot most Magyarország egyelőre jól csinálja, tehát nem rontotta el, úgyhogy halad a felé, hogy elhiggyék, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács szintjén elindul a korábbi titkosszolgálatok potenciális orosz befolyásolásának kiszorítása. Tehát ez egy ilyen bonyolult és hosszú mondatban válaszolható meg, mert ez tényleg egy folyamat lesz, és a szövetségesek nem azt fogják nézni, hogy Magyar Péter mit mond egy Dolstak interjún, hanem hogy 3-2-3 munkaszinten lejjebb mit hallanak a saját szolgálati vezetőik. És innen fogják meghatározni azt, hogy a Magyarország most tényleg ellátta azokat a dolgait, amit lehet, hogy mi sem fogunk a sajtóban olvasni, és megtette ezeket a kiszorítási lépéseket az orosz hálózattal szemben. Amikor ezt látják, akkor pedig biztos, hogy már azok az informális akadályok és a megosztásból való magyar kiszorulás az szépen fokozatosan véget fog tudni érni a NATO főhadiszállásán, ahol ugye valahol elmondták a magyar nagykövet előtt korábban a dolgokat, máskor meg már nem mondták, hanem a magyar nagykövet társaságában a dolgokat, és ez az, ami változni tud, de ez egy folyamat lesz.
2: Hát várjuk az eredményeit. Ha valaki részletesebben szeretne ezekről olvasni Botond tollából, akkor keresse fel a heti feledi hírlevelet, most már a Substacken olvasható, és akkor ott azt én, ott nincsenek időkorlátok, legalábbis ilyen reggeli 14 percek, hanem ott aztán rendesen bele lehet mélyen menni ezekbe a dolgokba. Botond, köszönjük szépen az információkat!
0: Én köszönöm, szép napkezdést nektek is, hallgatóknak, és sziasztok!
2: Szia, szia! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, akivel beszélgettünk, tehát ő mondta el, hogy a NATO csúcs kapcsán milyen gondolatai vannak.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
4: Millás reggeli! Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Kislányom, nem kell megijedni mindentől, aminek olyan ijesztő vagy olyan disznó neve van. A francia kulcs, az egy egyszerű dolog. Hidd el nekem. Csücs ide, megnézzünk egy oktató videót, és meglátod.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin guten Tag und immer mal nicken, mir sa Franzia Kutsch. Franzia Kutsch in na Butter Sersam, der nämlich Franzia

0: nem német. De buta nem szerettem francia kulcs. Mindenre ráfog, de lefordul. Nem jó szerszám. Most már tudod, mi az a francia kulcs. De ne használd, mert nem jó semmire, mert francia. És ne feled, a jobbakás egyszer mér, kétszer vág.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel. A hálózsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szag a sag. A hálózsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
2: 50-50.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
5: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
7: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest Parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Nagyon érdekes példát fogunk arra látni, hogy miért pusztító, hogyha a politika belenyúl a gazdaságba. Mert hát hiszen jobb, hogyha az ilyesmiből tanul az ember, és nem követi el ugyanezt a hibát, de távolra kell ehhez menni, mert Indonéziába utazunk, és mindezt tesszük Farkas Zsombor, a Hold alapkezelő részvényelemzője segítségével. Jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
3: Ki nyúlt bele? Egész pontosan személy szerint az indonéz gazdaságba?
2: Prabowo Subiantónak hívják a jelenlegi elnököt, aki 24 óta van hatalmon, és a korábbi rezsimekhez képest mélyen hisz egy államvezéreltebb kapitalizmusban, így egy növekvő centralizációt, kevésbé piacbarát országot láthatunk, és emellett az intézményekben és a jogbiztonságban is kezd kicsit megrendülni a bizalom, aminek számos jelét látható.
3: Ez azért meglepő, amit mondasz, mert hogy egyébként meg egy bezzeg ország Ázsiában, Indonézia.
2: A növekedési számokat tekintve igen, elég szép adatokat láthatunk. Igazából az elmúlt 15-20 évben ilyen 5% körüli átlagos növekedést tudott felmutatni az ország gazdasága. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk kumulált reál GDP-be is egy 80-90%-kal fentebb van az ország, mint egy 15 éve, és ezzel összhangban a tőzsdeindex dollárban nézve ugyanott van, mint 15-20 éve.
3: Uh-huh. Miért nem hasít a tőzsde, akkor vegyük ezt sorra?
2: Igazából az indonéz tőzsde veszőfutása az elmúlt pár évben kezdődött az új elnök színre lépésével. Itt több fontos mérföldkő van. Egy fiskális populizmustól egyáltalán nem visszariadó elnök van, tehát egyébként a költségvetési számok relatíve rendben vannak, itt van egy 3%-os határ, amit még a németektől vettek át így a 98-as válság után, amit egyébként egyelőre nem sértenek, de itt azért felnek az elemzők, hogy a legújabb osztogató intézkedések ezt már sérthetik. És ezen kívül az elmúlt 20 évből 16-ban egy nagyon a piac által respektált pénzügyminisztere volt Indonéziának, akitől tavaly megszabadult a jelenlegi elnök. Úgyhogy ezek egyébként olyan intézkedések, amik a befektetői bizalmat rombolják az ország gazdasága felé. De a legnagyobb lépés, vagy legjobb fenyegetés egyébként az idén tavasszal érkezett, az MSCI potenciális leminősítése kapcsán.
1: Az egyébként elég érdekes, amiket írnak, nem csak az MSCI leminősítés, hogy ez most már ilyen frontier, úgynevezett frontier piaccá válik, hanem a Goldman Sachsnak a becslése is, ugye, hogy milyen rekord tőke kiáramlás jön az országból.
2: Igen, itt ez azért fontos ez a leminősítés, ugyanis nagyon sok passzív befektető direktbe, aki feltörekvő piacokon fektet be, neki benne van a benchmarkjában, és az direktbe kell követnie, hogy indonéz részvényeket kell tartson, de nagyon sok aktív befektető is ugye véleményt kell hoznia róla, hogyha benne van a benchmarkjában az indonéz piac, hogy milyen súlyra tartja. És igen, itt a Goldman Sachsnak megjelent egy elemzése, hogy kb. Olyan 13 milliárd dollárnyi lehetne csak a passzív kiáramló pénz, ami a tőzsdeindexnek a tényleges közkész hányadára vetítve egy ilyen 7%-os eladási nyomás lenne.
1: 7?
2: Aha, fú. 7% igen, úgyhogy ez elég jelentős, de emellett is az aktív befektetőknek az, hogy a portfólióban mekkora súlyba tartják Indonéziát, az a 3 évvel ezelőtti szinthez képest a harmadára csökken.
1: De közben az érdekes, hogy így egy fiatal társadalomról van szó, tehát munkaerő szempontjából ez elég jó a helyzet, tehát egy makró szinten nyers anyag exportőr ország, egy nagy hatalom, tehát hogy itt vannak a, tehát mi az, pálmaolaj, nem is tudom mi az, amit még, de rengeteg.
2: Nikkel,
1: igen. Tehát ezért nagyon sok olyan dolog van, ami komoly potenciált jelent.
2: Igen, véletlenül sokan nem tudják, de Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa jelenleg, majdnem 290 millióan vannak, és ahogy említetted, igen, egy nagyon fiatal, gyorsan növekvő társadalom, és hát az elmúlt években azt láthatjuk, hogy a nyersanyagok azért eléggé kezdenek felértékelődni, és mint például olyan megnyers anyagok, mint a nikkel, meg a pálmaolaj, előbbi az főleg az energiaátmenethez kapcsolódik, és az akkumulátorgyártáshoz, azoknak a globális kitermelésének több, mint a fele az Indonéziában összpontosul. Úgyhogy egyébként igen, nem lenne rosszul pozícionált az ország egy alapvető tartós gazdasági növekedésre, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy főre jutó reál GDP-ben vásárló erőparitáson azért a magyar színnek a felén vannak, úgyhogy és Dél-Kelet-Ázsiában is inkább ilyen átlagos szinten.
3: Uh-huh. Mi baj az MSCI-nak Indonéziával, azt részletezték?
2: Igen, ott az első számú aggodalma az MSCI-nak az az volt, hogy elég kicsi a közkész hányad egyébként az indonéz tőzsdén, tehát a piacon forgó váltók 40%-ának nincsen meg legalább 15%-i közkész hányada, tehát és az MSCI-nak van egy ilyen likviditási, ilyen nagyobb közkész hányadi kritériuma is, és ezen kívül azt bírálták még, hogy keresztül adnolják egymást a vállalatok, sokszor nem lehet jól látni, hogy ki a végső haszonhúzó egy vállalat mögött, és ez összefügg governance problémákkal is, úgyhogy elsősorban ezek. Az MSCI-nak az aggodalmai a minősítéssel kapcsolatban, és itt azt fontos kiemelni, hogy ma a saját benchmarkjából egy pár hete pár vállalatot kitett az MSCI, egyelőre nem minősítette le Indonéziát frontier piacra. Erről a döntéshozatalt eltolták novemberig, úgyhogy addig van idejük reagálni.
3: Maguk az indoni, épp ezt akartam kérdezni, valamiféle reakció erre lesz? Tehát egy leginkább arra az lenne a reakció, ha önmérsékletet tanúsítana az elnök, nem?
2: Igen, de azért a konkrét ilyen piaci likviditási, meg közkészhányad szempontokra azért kicsi a behatásait, inkább a helyi tőzsdefelügyeletnek van mozgástere, és nekik azért az a szándékuk, hogy az nagyon alacsony közkészhányadú vállalatok ezt orvosolják, itt ugye vagy a tőzsdéről kivezetés lehet egy út, vagy pedig a jelenlegi tulajdonosokat valahogy rákészíteni, egy kicsit adjanak el és növeljék a közkészhányadot.
3: Uh-huh. Mik az ügynek a tanulságai? Ha sommázni kéne.
2: Hát összességében azért az látszik, hogy ha van egy-két olyan példa, ahol egy ilyen fejlesztő állam nagyon sikeresen tud működni, és ez akár Indonézia szomszédságában is, egy Szingapúr nagyon jó példa erre. Itt azért inkább egy negatívabb esetet láthatunk az állami beavatkozásra, ahol a jelenlegi politikai vezetés tudatosan avatkozik be, és ennek nagyon negatív következményei vannak az ország gazdasági teljesítményre, de elsősorban a tőkepiacra és ezáltal a befektetők számára.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, ez nagyon ritkán foglalkozunk ezzel a piaccal, úgyhogy érdekes volt belenézni egy kicsit. Zsombor, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: A Hold alapkezelő részvényelemzője Farkas Zsombor beszélt Indonéziáról, illetve a kilátásairól az indonéz tőzsdének, gazdaságnak.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Várjuk Schmidt Andit a stúdióba, a legfrissebb hírekkel a kezében hamarosan érkezik, közben látjuk az üzeneteket, azt mondja Sanci, napot, itt Belgiumban 28 fok van, hőségriadót fújtak, a boltban egészségedre nem lehet ventilátort venni, nem is tartanak, mondjuk 3 napja még 20 fok volt és esett is, kitartás a kárpáti trópusokban, köszönjük szépen. Aztán és fontos info.
4: Az M1-es baleset helyzetéről a Bécs felé mész, Győr felé érdemes elkerülni, viszont a másik irányból nem ajánlanám Győrön keresztül az utat, mert végig dugol, írja a hallgató. Aztán, hogy megismételni, hogy hol lehet Feledi Péter
3: igen. Tehát van a heti Feledi Botond.
4: Hallgatni Botond. Feledi Botond lehet, és nem hallgatni, hanem olvasni.
3: Feledi Botondnak a hírlevele, a heti Feledi hírlevél a Substacken található. Rá kell keresni a Substack, heti Feledi, és így sikerülni fog, fel kell rá iratkozni, és akkor jönnek a hírlevelek.
4: Ha már feldolgozások, tudom, nem kívánság, de méltó az emlékezésre, hallgatásra, de Bates feldolgozásában Jean,
3: teljesen igaza
4: Michael
3: van.
4: Michael Jacksontól teljesen igaza a hallgató, van. Illetve...
3: Nagyon méltó.
4: Illetve,
3: sőt, szerintem lehet, hogy jobb is, mint az eredeti. Persze, ezt ezen most sokan
4: Mark
3: kiakadtak.
4: Almond sokkal szebben énekli, csak szólok. Igen.
3: Igen. Igen,
4: ilyenek jönnek.
3: Rendben. A másik pékségben sokkal finomabb a sajtos croissant. Akkor kérem, fáradjon oda. Na, itt van Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel a kezében, és látom a szemében.
1: Hogy itt a levegő nem olyan friss, mint a híreim.
3: Ezt látom. Én teljesen másra gondoltam.
1: Mire gondoltál?
3: Akkor, ne.
1: Mire gondoltál?
3: A nők nagy ismerője, Kántor Endre, nem tudta megfejteni, nem. Hogy Schmidt Andi szemében mit lát. Most már ezzel gyakorlatilag az összes csalódásom és balszerencsémet meg tudom magyarázni az elmúlt években, hogyha azt látom a szemében valakinek, amire gondolok, akkor az nem az.
1: És te mit láttál?
3: Azt, hogy tudod az eredményét a ma esti meccsnek.
1: Átírtam, képzeld.
3: Tudod az eredményét.
1: Döntetlenre írtam át.
3: Döntetlenre? 11-esekkel Marokkó?
1: Ne, abban nincs benne, mármint, hogy lehet,
3: tudom,
1: hogy...
3: Tudom, igen, ezért döntetlen átírtam, és hogy szerinted, és akkor mi lesz? Szerinted Marokkó búcsúztatja a franciákat?
1: Ezen örülnék neki.
3: Elég erősen tolják szerintem.
4: Marokkó? Holnap ki?
3: Holnap? Holnap? Várjál, be kell mondanom, hogy holnap ki, mert fejből nem tudom. Holnap a... Ja, hát holnap majd a... Kérlek szépen a spanyol-belga. Na az... És akkor lesz egy Marokkó-Spanyolország.
4: Fix egyes.
3: Kérlek szépen, a döntő nem is lesz döntő. Az elődöntők lesznek a döntők.
1: Hát?
3: Vajon a norvégok beevezik-e magukat?
1: Te mit
3: ugye
1: írtál?
3: Titkos favorit. Figyelj, nem tudom, nagyon nehéz. Szerintem az angolokat lehet,
1: az
3: hogy búcsúztatják.
1: Az angolokat hozzák ki erősebbnek, de...
3: Nem baj, a norvégokban ott van a lélek.
1: Nem írtam be az angolokat.
3: Ott van a lélek a norvégokban.
4: Azt felejtitek el, hogy az angol labdarúgók ismerik Haaland úrnak a trükkjeit.
3: Ugyan már.
4: És tudják annak ellenszerét
3: Haaland úr
4: is.
3: Magától is megijed, úgyhogy az megvan az a videó, amikor hamburgert teszik, és ott nem tudom, az vicc, vagy ilyen, az komoly.
4: Nem tudom én sem.
1: De figyelj, volt egy ilyen film, a Asterix és Obelix, amikor a...
3: Igen.
1: Kik ezek a vikingek.
3: Igen.
1: És az
3: a
1: én
3: kedvenc
1: kicsi olikám
3: meg a film,
1: másfél
3: a film
1: évesen igen. Szerepelt a filmben.
3: Tényleg?
1: És az volt pont, amit most mondasz, hogy az volt a jelenet, hogy jön egy nagy viking, olikán feküdt a bölcsőben, rázta a csörgőt, ilyen...
3: Szőrökbe, csontokba, igen.
1: És nagyon cuki volt, és jön, és így megijeszti. És akkor így röhög egyet, így rázna tovább a csörg. Persze ezt külön vették fel.
3: Nagyon
1: de,
3: jó.
1: De hogy annyira, és ez megvan, bevágták a filmbe, benne maradt.
3: Ilyenkor látod, András? Látod, te már csak rá. Nagy szőrös vikingnek mehetnél el.
4: Nem.
1: Tehát a vikingek nem ijednek meg semmit.
3: Igazad van. Igazad van. Végül is a Bud Spencer is egyszer elment, és bebújt ilyen baba ruhába, meg volt csörgő is a kezébe talált. Tehát végül is igazad
4: igen.
3: Van.
4: Na ugye.
1: Meg a hogy hívják, a Schwarzenegger is
3: ja?
1: Volt, nem? Ilyen
4: jó fiapu volt, nem?
1: De nem volt ilyen baba ruhába?
4: Sajnos a Schwarzenegger világoskék öltönyben gitározott cowboy kalapban.
3: Sajnos.
4: Az pusztító
3: igen,
4: volt.
3: Az tényleg ide. Pusztító volt, igen. Na jó, na, ezt jól elbeszélgettük, akkor jönnek a hírek utána. Pedig a Szigettel foglalkozunk, kérem wow. Szépen, Sziget 2026. Nagyon érdekes volt az egész történet, hogy jutottak el a headlinerökig ezzel fogunk foglalkozni 8 óra után.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
0: Jó reggelt kívánok! Továbbra is korlátozásra kell számítani baleset miatt a fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos Király útja közelében. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és az Aquincum állomáson változatlanul mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Várhatóan délután 1:45-ig nem működnek a jelzőlámpák a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban áramszünet miatt, ezért ott a forgalmat rendőrök irányítják. Torlódást tapasztalhatnak a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út is csak lassan járható a Blahalujza térig. Ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt szintén nehéz az előrejutás. Lassú a haladás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és tovább a Hegyalja úton is szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Sikeres volt a NATO csúcs, Magyar Péter szerint. Már a MÁV apjában is látni, hogy hol a vonat. Elindult az utolsó EFOT a Velencei tónál. Marad a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Elmondása szerint Donald Trump-al is találkozott, akivel kezet is fogtak, és az amerikai elnök gratulált neki. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, az amerikai és az iráni hadsereg pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormozi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felség vizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn is kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonat info adatai. A vonatok a hévek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Rekordévet zárt a kifli.hu. Árbevétele mintegy 25%-kal nőtt az elmúlt pénzügyi évben. A növekedés nem lassult az előző évhez képest, és a tervek szerint ezt az ütemet szeretnék tartani a következő két évben is. A cég éves árbevétele legutóbb meghaladta az 57 milliárd forintot. Új humanitárius légifolyosót nyitott az Egyesült Államok, a földrengés sújtotta Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak a járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, emellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat. Tegnap elindult az 50. EFOT Sukoron, a nyitónap egyik legfontosabb programja, az EFOT születésnapi sója volt, amely nem egyetlen korszakra épített, hanem több évtized magyar könnyű zenéjét húzta össze egy estére. A fellépők között ott volt mások mellett Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi is. A fesztivál július 12-éig tart, és a tervek szerint ez az utolsó év, amikor a rendezvény még a Velencei tónál várja a bulizókat.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
1: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
8: 27.
7: És te még hiszel a mesékben?
2: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, és még mindig Mihálovics Andrással.
5: Nem mondom, hogy zavartalanul készül a műsor, ugyanis a bűzgét zajlik éppen itt
4: nem,
5: a stúdióban.
4: Nem, ez egy gyanúsítgatás.
5: Ugyanis Schmidt kollégina állítja, hogy a stúdióban büdös van, mi egymást végig szagláztuk Endrével, nem mi belőlünk jön. Megnéztük, hogy Ács Gábor itt hagyta-e avas joghurtpos poharát a kukába, de nem. A banánhéj, amit benne találtunk, az friss, úgyhogy egyelőre a sötétben tapogatózunk, illetve szaglászunk, hogy mitől van büdös. Most légfrissítőt is bevetettünk.
4: Attól lesz igazán büdös.
5: Ennek a problémának az orvoslására. Nem tudom, milyen illatosítású ez, de majd mindjárt kiderül. Reméljük, vendégünk nem fog áldozatul esni ennek
4: majd,
5: a kísérletnek.
4: Majd meglátjuk. Viszont jöttek üzenetek, és azokat is keressük. Azt mondja, hogy de jól esett ez a high voltage, pörög a pulzus. Jó lesz bringázni, ma írta még Zoltán korán reggel, ugye Bon Scott születésének évfordulójára. Az AC/DC veszélyes, Andrássy út most üres, simán elértem a 80 km/h zöld hullámban, írta Sándor, tényleg ebből
5: aztán
4: a szempontból
5: veszélyes.
4: Aztán a belgiumi
5: ventilátorgét is kirobbant. Mi az, hogy nem lehet ventilátort kapni Belgiumban? Hegyekben áll, ne a Mediamarktba menjen a hallgató, mert azt ott 40-50 eurére árulják, ugyanaz a márka, ugyanaz a kivitel, és 30 euróval drágább, és fényképet is mellékelt.
4: Na tessék,
5: az a belga hogy hallgatók. Kell belgául mondani az Action Winkelt? Így?
4: Valószínűleg Winkelnek kell mondani, de a ventilátőr az nagyon tetszett
5: igen,
4: nekem.
5: Igen.
4: Na jó, viszont sokkal fontosabb témánk van most.
0: Millás reggeli.
1: Ahol széles a spaletta.
4: Mert beharangoztuk, hogy a 2026-os Szigettel, vagy a Sziget 2026-tal fogunk foglalkozni, és itt van velünk a stúdióban Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Szervusz!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: No, hát egy kicsit beszélünk a múltról, kiszállt a régi...
4: A múlt,
5: nem annyira a régi
6: múltról.
5: Igen, tényleg.
4: A régi
5: együtt lőttük a Putyilov gyárat, emlékszünk. Na, szóval, hogy mi történt, miért szállt ki az amerikai tulajdonos, azt azért lehet látni, hogy a fesztiválipar nem él könnyű időket mostanság, ez összefügg gondolom a tulajdonosváltással is.
6: Igen, ráadásul az amerikai tulajdonosnál is volt egy tulajdonosváltás, tehát ugye zajlik egy...
5: Akkor profiltisztítás volt?
6: Egy átalakítás, és ugye az volt a röviden az eszenciája annak, mert egy rádióműsorban vagyunk, hogy gyakorlatilag a Sziget az ő portfóliójukon belül egy ilyen elszigetelt, mint geográfiailag, tehát földrajzilag, mint pedig a többi fesztiválhoz mérten nagyon más műfajt csinál a Sziget, mint az ő többi fesztiváljuk, és a kockázatcsökkentés volt igazából az új tulajdonosnak a célja, úgyhogy innen indult
5: nagyon
6: el ez a beszélgetés.
5: Nagyon fájt, mikor megtudtad ezt, hogy ez meg fog történni?
6: Én azt gondolom, hogy nagyon furcsán kommunikálták.
5: Mi is ezt tapasztaltuk újságolvasóként.
6: Igen, és ennek ugye az, hogy ez milyen hullámokat, meg merre indul el, meg tehát, hogy nem tudom, ennyi év után, mert ugye 2017 óta a tulajdonosai voltak a Szigetnek, hogy ennyi év után nem ismerik fel azt, hogy a Sziget Magyarországon egy intézmény, tehát hogy itt ez nem arról van szó, hogy a nem tudom, 80 azonos méretű fesztiválból az egyiket megszüntetem, hanem itt másról beszélünk. Ez egy meglepetés volt nekünk, hogy ezt ők ennyire nem mérik fel.
5: Fölmerült a legrosszabb valaha is? Most már túl vagyunk rajta, azért merem megkérdezni, hogy hát akkor itt vége, és lehúzzuk a rólót, kénytelen kellett?
6: Abszolút, hát különös tekintettel arra, hogy amikor ez az egész beszélgetés zajlott, akkor mi ugye elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogy lehet kijönni ebből a szituációból, amihez egyértelműen látszott, hogy befektetőkre lesz szükségünk. Ahhoz, hogy befektetőket találjunk, ahhoz pedig egy hosszú távú biztonság kellett, vagy fel kellett mutatnunk, hogy van például engedélyünk a terület használatra.
5: Ezért kellett a fővárossal meccselni.
6: Amivel egy év volt hátra, és ugye itt a választások előtt egy elég turbulens beszélgetés, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, kezdődött erről. Ugye egy év volt hátra a területfoglalási, vagy közterület használati megállapodásunkból, és megkerestük a fővárost, hogy akkor szeretnénk egy újra 10 éves szerződést kötni, aminek ugye az volt a célja, hogy azt tudjuk mondani a potenciális befektetőinknek, hogy a terület az legalább adott. Sok minden bizonytalan, de legalább helyünk van, hol megcsinálni.
5: Nyilván a főváros meg forráshiányos volt, meg politikailag éppen, hogy mondta,
6: ennek szerintem a forrásokhoz kevés köze volt, egy választási kampányban azt hittük, hogy
5: azért
6: akkor még nem csöppenünk bele, de azért
5: hoztam szóba a forrásokat, mert ugye forráshiányos volt, és ugye lejárt a szerződés, és ilyenkor mi más csinál egy önkormányzat, mint hogy megpróbál több pénzt kisajtolni, csak hogy ez ugye nehéz lehet egy olyan valami, egy olyan vállalkozásban, ami épp átalakul.
6: Én azért gondolom, hogy óvó nem a pénzről volt szó, mert tehát ahhoz, hogy egy új szerződést köthessünk, nem tudom, hogy kezd múlt időben mondani, ahhoz fel kellett mondani azt az egy éves hátralévő megállapodást, és már a bizottságban azon összevesztek a frakciók, vagy pártok, hogy felmondják-e azt az egy évet, ami hátra van, és ezzel ugye miután nem mondták fel az első két bizottsági próbálkozásnál, nem nyílt ki a lehetőség, hogy egy új szerződésről elkezdjünk tárgyalni. Tehát pénzről még szó sem volt, amikor elkezdődött ez a hercehurca, de mindegy, túl vagyunk rajta.
5: Igen,
6: 10 éves megállapodásunk.
4: Mikor került be ismét a képbe a Gerendai Károly? Rögtön az elején, vagy legalább telefon szintjén, hogy figyelj, hallottad, hogy mi történik? Vagy
6: ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy amikor az új tulajdonosa, a mi korábbi anyacégünknek, a Superstructnak elkezdte mondani ezt, hogy nem biztos a jövőben, akkor mi elkezdtünk megoldásokat keresni, és felvetettük, hogy egy management buyoutban tudunk-e gondolkodni, amire ugye az volt a válasz, hogy ennek a cégnek van 80-valahány fesztiválja Európában, na, nem biztos, hogy szeretnék azt, hogyha az összes többi management elkezdene ezen gondolkodni, úgyhogy ez nem egy jó irány. És akkor mi elkezdtünk ötletelni, hogy mi lehet az a sztori, amit ők házon belül el tudnak adni, és így az alapító visszatérése és a többi, ez úgy tűnt, hogy ez működhet, és akkor én felhívtam a Karcsit, hogy helyzet van, aminek ő egyáltalán nem örült, tehát ő már bőven...
4: Ő ezt már letudta, ezt a sztorit, ugye?
6: Ezt már letette, tehát ezt a sztorit.
4: Az étterembiznisz, fenntartható, különböző...
6: Van egy csomó érdekes és
4: igen,
6: jó
4: ilyen
6: sztoria.
4: Startupos dolgok, igen.
6: Ő ezt már letette, ezt a dolgot, úgyhogy kellett győzködni a Karcsit, hogy ez itt tényleg arról szól, hogy át tudjuk-e vinni a túlpartra a szigetet most. Ott volt egy olyan pillanat, vagy nem is pillanat, hanem voltak hetek, amíg bizonytalan volt egyáltalán, hogy meg lehet rendezni nem csak idén a fesztivált, hanem egyáltalán a jövőben.
5: Mi billentette át akkor Gerendai úra?
6: Ez a kockázat, hogy
4: nem lesz,
6: hogy megszűnhet,
4: igen.
5: Hát mégiscsak valahol az ő édes gyermekére.
6: Ez az ő édes
4: gyermeke, és akkor innen kellett újat.
6: Mostanra már azt gondolom, hogy nem is bánta meg, hogy egy ilyen helyzetbe került, de hát nyilván erről őt kell megkérdezni.
5: Igen, és akkor még itt jöttek a nehézségek, amit megint csak kommunikáltatok, hogy hát ugye nem volt könnyű megszervezni az idei szigetet, mert hogy ki volt, addigra már le voltak osztva a lapok a fellépők tekintetében például, amit így lehet
4: gondolom, le voltak osztva, meg hát arról meg sokat beszéltünk mi is veled is, hogy elszálltak ezek a headliner árak. Tehát, hogy azt értem, hogy a zeneipar átalakul olyan szinten, hogy gyakorlatilag a koncertezésből tudják igazán fenntartani magukat, de azért végignézve ezeket az árakat, az ember azt mondja, hogy fú, hát azért ez egy elég masszív, és akkor nem csodálkozunk azon, hogy néha úgy érezzük nagy, korábban nagyon-nagyon-nagyon sokra tartott fesztiválnál, ahol nem lehetett eldönteni, hogy melyik színpadhoz mész oda, hogy hát ezt most így kicentiszték. Szó szerint.
6: Vannak azok a játékok telefonon, számítógépen, amikor tudod, így folyamatosan futni kell, mert utolér valami, és bedarál, vagy nem tudom, hogy elsüllyedsz, vagy bár akármi. Egy kicsit ilyen most a fesztiválpiac szerintem. és ugye ebben valóban nem segített az, hogy volt egy majdnem 4 hónapnyi periódus, amíg mi se jegyet nem tudtunk árulni, se bukkolni nem tudtunk, tehát fellépőkkel nem tudtunk megállapodni. És az, amit mondasz, Endre, az meg tökéletesen így van, hogy nagyon átalakul ez az egész zeneipar. Magyarországon szerintem a Covid óta egyébként úgy, ahogy van a zeneipar, meg van recsenve nagyon sok szempontból. A nemzetközi versenyben pedig valóban a koncertpiac az, ami láthatóan most az arra, nem tudom, a virágkorát éli, vagy nem tudom, hogy ez mennyire lesz hosszú távú. Én azért 15 éve vagyok a Szigetnél, voltak olyan időszakok, amikor a koncertbiznisznek volt éppen sokkal jobb, volt, amikor a fesztiváloknak volt sokkal jobb, tehát ez egy, azt gondolom, hogy ez egy ilyen fölle, vagy oda-vissza, viszont azzal a nehezítő pályával, amit tényleg 2020 óta elsősorban Magyarországon, ahol a zeneipar semmilyen támogatást nem kapott ugye az előző kormányzattól. Innen egy nemzetközi versenyben egy ekkora hátizsákkal futni, ez borzasztó nehéz.
5: Egyébként ti hogy érzitek, tapasztaljátok maga a fesztiválipar, és most nem csak a magyar fesztiválokról beszélek, mert ott különösen nehéz a helyzet, rengeteg fesztivál szűnt meg, és nagy kérdés, hogy mi marad meg hosszú távon, de nemzetközi szinten is, mint hogyha így a közönség kiszeretett volna egy kicsit a fesztiválokból. Ez tapasztalható tendencia?
6: Ennyire nem egyértelmű a kép. Szerintem van egy jól definiálható köre a fesztiváloknak, ami nem egy típusú fesztivál jelent, amelyik azért továbbra is nagyon stabil. Tehát egyrészt az ilyen ikonikus nagy fesztiválok, amiknek az image brandje eleve elviszi a show-t, tehát Tomorrowland, Glastonbury és a többi, ezek a nagy öregek, ezek tökéletesen vannak, és van egy csomó butik fesztivál, és az látszik most így a trendnek, hogy ahol az élmény felülírja a line-upot, vagy legalábbis maga a fesztivál élmény annyit ad hozzá a vendég boldogságához, mint a fellépő, akit megnézhet.
4: Igen, tehát nem a fellépőért megy csak, hanem az egész komplett dologért. Jó,
6: nyilván
4: a fellépő
6: trigger,
4: is.
6: Nyilván trigger a fellépő, igen. Meg kell, hogy legyen jó fellépő, de ő azon a fesztiválon akarja megnézni ezt a fellépőt, és nem egy stadionban, ami azért egy ilyen sterilebb élmény, hanem egy ilyen sokkal ember közelibb, vagy művészet közelibb élményt keresnek, és hogyha ezt a fesztivál jól tudja támogatni, és jól tud erre építeni, illetve maga a fesztivál is egy élmény, nem csak a koncert, ezek jól működnek, ezek a sztorik.
5: Oké. Hogy sikerült megugrani a szervezésbéli nehézségeket? Milyen lesz az idei Sziget?
6: Nem kiabálnám el, tehát...
4: Még nem
6: ment le a dolog.
4: Még nem ment le, viszont azt lehet látni, hogy szerintem ez a... Tehát nagyon jól, legalábbis így olvasóként, vagy ennek az egésznek a fogyasztóiként szerintem nagyon jól jött ki a kommunikációban az, hogy visszatér Gerendai Károly, és egy kicsit úgy éreztem, hogy visszatér a kezdetekhez, a hőskorhoz a Sziget. Nem azért, mert hogy mit tudom én, olyan a line-up, amiben Faithless, Morcsiba, Brody nap, tehát, hanem kicsit úgy éreztem, hogy hát én ugye már bőven egy X-generáció vagyok, az elmúlt pár Szigeten.
6: De most azért
4: jössz. De tényleg egyébként szemezgetni kellett, ugye, hogy hát figyelj, ezeket egyrészt ismerem, de hogy is mondja, nem szól nekem. Én már buliztam egy csomó franciával, hollanddal, dánnal, szemetes kukába, az már nem hiányzik. Akkor mi a következő? És kerestem azt, hogy én mikor voltam utoljára úgy Szigeten, amikor én úgy éreztem, hogy ez nekem szól. És ez valahol ez megvan most.
6: Van egy, a Karcsinak nyilván van egy ilyen nosztalgia faktora, tehát, hogy szeretnénk ilyen szempontból azt az érzetet kelteni, meg azt is csinálni, hogy hazahozzuk a Szigetet. Ugye lesz egy külön magyar színpad is, tehát itt Budapest Parkkal közösen egy ilyen dedikált magyar színpadot hozunk létre, ahol csak magyar fellépők lesznek. Ugye csomó kritika ért minket, hogy nemzetközi tulajdonos, nemzetközi fesztivál, stb., és hogy ez már nem a magyaroknak szól, ez egy ilyen nagyon régi
4: Igen, ez egy visszatérő, volt. Igen.
6: Ezen folyamatosan vitatkoztunk, mert a hosszú-hosszú évek óta a Szigeten lép föl mindig a legtöbb magyar zenekar az összes magyar fesztivál közül, tehát darabra bőven jók vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy nyilván ez egy hosszú fesztivál, és nagyon sok színpaddal, tehát az arányok az egy másik kérdés. Most ezt erre ráerősítünk nyilván, hogy hazai kézbe került a fesztivál, úgyhogy lehet újra a miénk, közös, lehet együtt szidni, együtt fikázni. Ami viszont nem jön vissza, az az, hogy lehet kukában bulizni, ahogy mondtad, de mert ugye azért 23 óta ez szerintem az Európa egyik legkultúráltabb, legtisztább fesztiválja a Sziget. Idén a porhelyzettel is azt gondolom, hogy a Főkerttel közösen sikerül nagyon sok effortot beletenni, hogy legyen normális locsó öntözés a fesztivál területén, tehát nyilván mindent elkövettünk azért, hogy a 26-os Sziget az olyan legyen, amire aztán el lehet kezdeni az építkezést 27-28-ban.
4: És most csináltak, ugye van nulladik nap hagyományosan, de most mínusz egy, mínusz hát kettő, most volt, hogy volt. Van? Most
6: a mínusz kettő az nem mi vagyunk.
4: Az nem ti vagytok, de az végülis ugyanaz.
6: Tehát ha már ott áll az infrastruktúra, akkor egyébként szerintem egy remek ötlet, hogy a DJ Oti ott ülje meg a torát. Én azt gondolom, hogy a Sziget történetében volt már ez a felállás, hogy ötnapos a maga a fesztiválnak a teljes értékű része, és akkor vannak ilyen mínusz napok. Volt olyan is, hogy mínusz kettő, tehát mínusz második nap is volt, ez még annak idején szerintem LGT, vagy ha jól emlékszem. Most, ha így nézzük, akkor DJ Oti a mínusz második nap, de a mínusz második, tehát ez a DJ Oti nap, ez nem a Sziget program része. Okay. A mínusz első napon lesz ugye a Bródi Dalok napja.
4: A Bródi Dalok, igen, a rengeteg magyar előadó ugye közösen.
6: 40-valahány magyar
4: előadó. Hogy fogja bírni ezt a Bródi?
6: Neki nem kell végig
4: színpadon. Nem kell végig csinálni, ezen gondolkodtam.
6: Hogy... Itt pont az a lényeg, hogy 40-valahány magyar előadó Bródi dalokat játszik. Azt nagyon kevesen tudják, hogy a Bródi 800 dalt így.
4: Igen, nagyon
6: tehát,
4: kemény.
6: Hogy,
4: igen,
6: hogy
4: igen,
6: egy elképesztő repertoárból lehet válogatni. És ilyen nagyon érdekes feldolgozások lesznek, tehát egész a legmodernebb, meg legújabb up-and-coming magyar artistoktól is lesz Brody feldolgozás.
4: De azért láttunk vele nagyon jó kollabokat.
6: Nem akarok senkit leveszélni, a Brody is lesz színpadon, csak nyilván nem 5,5 órán keresztül. És aztán mínusz első, ugye ez a mínusz egyedik nap, nulladik napon lesz ez a Nosztalgia Buli, a Morcsiba, a Fét lesz, tehát ezek a Sziget ikonok.
5: Ez deklaráció, hogy egy kicsit a hozzánk hasonló öreg urakat vissza...
6: Lehet kitotyogni.
4: Az öreg urakat!
5: Az édesgetben. Mi ezen vekegtünk itt a stúdióban, persze nem élő adásban, mikor beszéltünk a Szigetről, hogy ez már nem nekünk szól, és az utolsó Mohikán is elvérzett, mert az Ács Gábor mindig kiment a Szigetre, de a legutóbbi néhány alkalommal már azt mondta, hogy hát már ő nem biztos, hogy ki fog menni, ami jelezte, hogy nem neki.
4: Nem szabad, így van.
6: Fejben nem szabad megöregedni. Tehát ez azért is, mert azt gondoljuk, hogy egyrészt ez a zene, ez nyilván egy csomó mindenkiben olyan emlékeket ébreszt, ami azért a Szigethez köthető. Tehát ezek olyan ikonok, akik a Sziget életében 30-valahány év alatt többször megjelentek, ugye ezt is tudjuk, és hihetetlen jó bulit csináltak. És akkor onnantól kezdve, hogy ez a nulladik nap lement, lesz egy ötnapos teljes értékű Sziget Fesztivál, egyébként szerintem nagyon erős line-uppal, tehát a nálunk fiatalabbak is szerintem csettinthetnek, hogy milyen jól sikerült végül a nehézségek ellenére összerakni ezt a line-upot. Skrillex-re elkezdve a 21 Pilots-ig, tehát tényleg kimondottan értékes és nagy nevek jönnek. Nem feltétlenül a mi generációnknak értékesek, vagy izgalmasak,
4: hát is
6: de,
4: annak kell, csak
6: de azért
4: persze,
6: egy fesztivál alapvetően abszolút. Én továbbra is azt gondolom, hogy a 20 éveseknek szól. Tehát,
4: nyilvánvaló, de azért keressük a kis színpadokat.
6: Ott, de alapvetően ez az ő buliuk.
4: És én például olyan gyöngyszemeket leltem egy csomószor, amikor nem érdekelt a nagy színpados előadó, kis sátorban Bad Religion, meg ilyenek, ami hát, hogy ugye az ember csak úgy nézett, hogy akkor ezt most hogy, tehát gondolom, hogy ez megvan. Ez a típusú közösség, amire azért büszke volt a Sziget mindig, ez most erős lesz megint.
6: A Sziget egy nemzetközi fesztivál továbbra is, tehát abból mi nem fogunk tudni engedni, tehát azt meg kell érteni, hogyha elkezdenek csökkenteni a Sziget méretén, ugye nagyon sokan kérdezik ezt, hogy miért nem azt csináljuk, hogy kevesebb színpad, több magyar fellépő, szóljon csak a magyaroknak, a magyar piac nem tartja el a Szigetet. Tehát, hogyha ezeket a fellépőket, akiket akár csak idén vagy tavaly meghívunk a Szigetre, vagy meghívtunk a Szigetre, és akiket tervezünk meghívni a jövőbeni Szigetekre, ezeket ki akarjuk termelni. Ugye beszéltél arról, hogy a headlinereknek az ára hogy megy fölfelé, akkor nekünk a Szigetet nemzetközi fesztiválnak kell megtartanunk, mert a magyar közönség, magyar piac, az nem elég nagy ahhoz, hogy egy Szigetet ilyen minőségben, ilyen léptékben, ilyen nagyságban el tudjon tartani. Most csúnyán megfogalmazva ezt a dolgot. Úgyhogy,
5: meg ez annyira vicces, tudod, hogy mindig van egy ilyen hivatalos kommunikáció vállalkozások felé, menjetek külföldre, mert a magyar piac kicsi, ott kell boldogulni, és pont egy ilyen nemzetközileg hát sikeres vállalkozásnál mondják azt, hogy jaj, de hát miért a külföldieknek szól a Sziget?
6: Hát egyébként gazdaság is ez a legnagyobb hozzáadott érték, hogyha ugye a külföldi jön ide és költi itt a pénzét, nem véletlen, hogy a turizmust azért minden kormányzat erőlteti. A Sziget továbbra is a legnagyobb turisztikai esemény a Magyarországnak. Tehát több külföldi jön a Szigetre, mint a Forma 1-re. Úgyhogy innen nézve mi nem is szeretnénk csökkenteni a Sziget méretén, nem szeretnénk rosszabb line-upot, tehát továbbra is arra törekszünk, hogy a nemzetközi mezőnyben egy meghatározó, ikonikus fesztivál maradjon a Sziget. Az, hogy most visszakerült hazai kézbe, az most inkább szerintem a kreatív agyféltekét indítja be, az üzleti szándék, az üzleti cél az továbbra is ugyanaz, hogy egy világhíres, de elsősorban Európában meghatározó, ikonikus nagy fesztivált csináljunk.
4: Hát én szerintem érdemes böngészgetni a napi bontást, a line-upot, biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja.
6: Ha
4: magyar zenekarokat akar csak.
6: De nagyon jó.
4: Egyébként tényleg, ahogyha nézem, akkor a park az lényegében majdnem, hogy az éves termését odahozza a színpadra, hogyha végignézed.
6: A magyar felhozattal az, abszolút. Én azt merem állítani, hogy szinte teljes, tehát, hogy aki számít most a magyar könnyűzenében, az vagy a park színpadon, vagy a többi színpadunkon. Ugye a többi színpadunkon is lesznek magyar fellépők, tehát hogy az szinte teljes, és hát mi ezt szoktuk javasolni, hogy aki tényleg zene szerető, az ne a feltétlenül az öt headlinerbe szemezgessen, aki a nagy színpadon a főhős, hanem a Revolut Stage-en, a

0: ebben a sziget mindig is erős volt.
1: Hogy ez igen, a bizonyos... írja a hallgató, hogy a Gotham Projectet sose látta volna, nincs sziget, akkor ez visszatér ez, hogy érdemes szemezgetni, mint ahogy Endre mondja, hogy kisebb helyszíneken nagy meglepetések érhetik az ember.
0: Hát ezt mindig az, ugyanazzal a sztorival szoktam szemléltetni, a Dua Lipa, ezt nagyon kevesen tudják, ugye világsztár, stb. A mi életünkben az első fellépés, ez a Balatonszalonon volt, délután 17 óra 30 perckor a kettes színpadon, mint nyitó előadó. Jött egy csinos hölgy, és ő volt a Dua Lipa. 4 évvel később Sziget nagy színpad.
2: Tehát, hát figyelj, én egy tök kis helyszínen, azt hiszem talán 20-an voltak ott, láttam, úgy, ahogy átsétálás közben egyik helyről a másikra az Ananda Barbie-t, már is emlékszem, Cvakurikum színpad, vagy valami ilyen, voltak ott 20-an vagy 25-en, és állati jó volt, megálltam, végignéztem a koncert, és utána kezdtek berobbanni.
0: Igen.
2: Tehát ez, működik ez.
0: Ez egyébként pont ez az, amit csak fesztiválok tudnak igazából. Tehát
2: hát
0: ezt,
2: igen.
0: Ezt mondjuk úgy, hogy még a klubszéna tudná felmutatni, ha lenne értelmezhető klubszéna Magyarországon, de ez az, amiben a fesztiválok mindig is erősek lesznek.
1: Egyetlen kérdés, hosszú távon már van terv? Vagy most egyelőre tudjátok lesz az átmeneti?
0: Gondolkozom, de...
1: Hát, mint oly sokan.
2: Azon még nem szabad fejben öregedni, ezt te mondtad.
0: Van. Tehát nekünk ugye most az egyik legfontosabb célunk az, hogy visszaépítsük azt a nemzetközi promóteri hálózatot, ami a Szigetnek egyébként 2018-ig az egyik motorja volt. Ugye volt 30 országban képviselőnk, aki hirdette az igét, hogy miért jó a Sziget, és segített a helyi PR-ban, jegyértékesítésben, stb. Ugye így tudott nagyon nemzetközivé válni a Sziget. Ezt ugye a globális gondolkodással megáldott tulajdonos ezt nem tartott annyira értéknek, hiszen ugye globális vállalat részeként most minek tartanánk fenn egy ilyen sales networköt. Mi most ezt szorgalmasan építjük vissza, és ezzel azt szeretnénk nyilván újra abba a helyzetbe szeretnénk kerülni, hogy a nemzetközi jegyeladásaink azok visszatérnek abba a kerékvágásba, ahol a Covid előtt voltak. Tehát ugye mi 22 óta küzdünk azzal, hogy a nemzetközi eladásaink nincsenek azon a szinten, ahol szeretnénk, hogy legyenek. Egyébként a hírek ellenére a hazai, tehát a magyar vendégkörünk az folyamatosan nő 22 óta, tehát a hazai teljesítményünk nem rossz, de ugye itt jön az, amit az előbb mondtam, hogy a Szigetnek szüksége van arra, hogy legyen itt 50 ezer külföldi bérletes, aki végigcsinálja a fesztivált, ezért jön Magyarországra, és az általunk fesztivál holidayként definiált kis nyaralását itt eltölti a Budapesten.
2: Jól is teszi. Tamás, köszönjük szépen. Sziget, tehát a dátumokat azt mindenki tudja szerintem.
0: Hát így a mínusznapokkal jó bonyolult. Az ott, azt tudom, azt mindig megérzem, az ott az augusztus 8-án van.
2: Tehát és akkor vissza az a mínusz 2,
0: onnan indul.
2: És utána megy tovább. Jó. Nagyon szépen köszönjük. Akkor gratulálunk, hogy ezt így ilyen körülmények között sikerült tető alá hozni, és reméljük, hogy úgy alakul, ahogy terveztétek. 2000, Kádár Tamás a Sziget főszervezője volt a vendégünk. Tehát 2010, akkor jött, nem tudom, Magyarországra először, vagy nem, de az biztos, hogy én akkor láttam őket először nagy koncerten, a Muse a Szigetre, a Resistance turnéval. Hát egy egészen elképesztő koncertet adtak, úgyhogy fesztivál körülmények között is kiemelkedő élmény volt.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
6: Rádiókafé. Van barátod.
7: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
8: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
10: 1980. július 9-én született Fábián Júli magyar énekesnő, sajnos 2017-ben egy másik színpadra távozott közülünk, így hát mi már nem láthatjuk. Tőle választottunk aranyköpést tisztelgésünk jeléül. A világ tele van olyan dolgokkal, amelyeknek csak örülni lehet. Csak ahhoz nem jutnak el az élet csodái, akinek nincs füle, szeme. Fábián Júlitól idéztünk tehát, illetve...
11: Van egy másik aranyköpésünk, igen, is, ma kettő van. Bálint György, magyar író, műfordító, 1906-ban született ezen a napon. Azt mondta, hogy az entelektüel feladata konokul hirdetni az igazságot. A tömeg igazságát akár van a tömeg, a közelben akár nincs. A jövőhöz beszélni bármilyen gúnyosan szól közbe a jelen. Vállalni, szükség esetén, a legnehezebbet, az egyoldalú szolidaritást. Hát egy szélhalom harc, az biztos, mint ezt tudjuk.
10: Már ha nem...

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A vonalban Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szevasz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na, témánk a Volkswagen?
3: Hát témánk az európai autóipar további nyüglődése.
2: És bukása. Ja nem, az a tündöklése is bukása volt, értem.
3: Azért remélem, hogy itt bukásról nem lesz szó, de az biztos, hogy komoly kapacitás csökkentést kell végrehajtani az Európai Unió területén működő autógyártóknál. A BCG kihozott egy újabb tanulmányt, amiben szépen átszámolták, hogy jelenlegi világpiaci tendenciák mellett és az Európai Unióban tapasztalható tartós kereslet csökkenés vagy kereslet lanyhaság mellett ezek a kapacitások, amiket az Európai Unióban fölépítettünk az elmúlt évtizedekben, ezek mennyire tudnak kihasználva, vagy mennyire vannak kihasználva, és hogy ezzel a kihasználtsági fokkal mennyire fenntartható az a rengeteg autógyár, ami éppen Európában még termel. 90 darab autógyár van egyébként az Európai Unió területén belül, és ezekből nagyjából 35 az, amit a BCG szakemberei bezárásra ítéltetett üzleti, helyzeti gyártóként írnak le, vagy gyárként, ugye nem márkaként, hanem gyárként, tehát itt gyártermelési egységekről beszélünk. És hát ez foglalkoztatottsága...
4: Hát ez egy harmada, több mint egy harmada.
3: Emberek. Így van.
4: Tehát ez nagyon fáj, de hát mit szólnak ez az autóipari szakszervezetek, mert azok meg nagyon erősek, főleg ugye Németországban.
3: Mindenhol nagyon erősek, és minden autógyártó egyébként ezt ki is használja, illetve ennek természetesen a politikai hozadékát is, ami arról szól, hogy tulajdonképpen minden autógyártó valahol pumpolja a megfelelő kormányzatot annak érdekében, hogy ne kelljen bezárni egy ilyen gyárat. 15-16 millió munkahely függ közvetve és közvetlenül az európai autóipartól Európában, és hát ennek a ha még tovább visszük ennek a multiplikáló hatását, akkor nyilván elképesztően komoly gazdasági sokkot okozna az, hogyha tartósan autóipar nélkül, vagy jelentősen gyengült autóiparral működne az Európai Unió. És hát ez az, amit jelen pillanatban mindenki megpróbál elkerülni. Itt a Volkswagen kapcsán hallottunk, olvashattunk az elmúlt napokban durva híreket. 4 nagy autógyárnak a bezárása került szóba. Ezek már olyan tabu döntögetések, amelyek példanélküliek az elmúlt évtizedekben. Pláne úgy, hogy az Audinak a Neckarsulmi gyára is szóba került a 4 gyár között, ami hát az ilyen core DNS az Audi történetében. Ha azt is úgy ítélik, hogy be lehet zárni, vagy érdemes bezárni, akkor tényleg tulajdonképpen bármi megtörténhet. Volkswagenre visszatérve egy fél pillanatra még, a mai nap lesz az a nap, amikor Oliver Blume a vezetőség elé, és hát többek között ugye a szakszervezők elé tárja azokat az elképzeléseiket, vagy azokat az elképzeléseket, amelyek alapján szanálni szeretné, illetve a jövőre nézve fitté tenni szeretné az autóipari óriást, amelynek hát biztosan lesznek gyárbezárásai az Európai Unió területén belül. A legtöbb nem jól kihasznált autógyártó egyébként Franciaország és Olaszország területén található, és a németek ugye kísérleteznek azokkal az ötletekkel, hogy itt akkor a védelmi ipar kapcsán hasznosítsák ezeket a kapacitásokat, amire azért hát tartós gazdasági modellt építeni szerintem kevésbé lehet. A francia meg az olasz gyárak esetében pedig felmerültek olyan kooperációs lehetőségek, amiket egyébként Németországban is hallhattunk, hogy akár adott esetben bérgyártást végezhetnek kínai márkáknak, amelyek így adott esetben el tudják kerülni a különböző védővámokat, vagy legalábbis ezeknek egy részét. És érdekes...
4: Hát ez jó ötletnek tűnik, hogy a saját konkurenciádat segíted.
3: Itt ugye az általad az előbb szóba hozott szakszervezeti kérdés az, ami mert erősen erre a pályára tudja terelni a dolgokat.
4: Tehát hiszen, a szakszervezeteknek mindegy, mit gyártsanak, csak legyen munka.
3: Pontosan. Nagyon egyszerűen megfogalmazva erről van szó. Tehát nem A gyárbezárás a legdrágább megoldás egyébként, és legalábbis rövid távon biztosan a legdrágább megoldás, ezt azért mindenki igyekszik elkerülni, de ha előbb-utóbb ez elkerülhetetlen, akkor viszont jobb lenne ezt előbb megcsinálni, mint utóbb, ez az én véleményem, és nem kínai konkurencia számára könnyebbé tenni az itteni térhódítást, de hát itt ugye sok faktor kell figyelembe venni annak érdekében, hogy értelmes döntést lehessen hozni. Eközben természetesen az Európai Unióban továbbra is ádászharcot vív az egyik frakció a másik frakcióval azzal kapcsolatosan, hogy mennyire kell szabályozni az autóipart, és hogy a Green Deal kapcsán mennyire kell kitartani amellett, ami láthatóan nem működik, és ami többek között ide vezette az európai autóipart. Ugye a CO2 kvóták és a mesterségesen lefolytott belső égési piac az, ami egyébként a gondok nagyobbik részét okozza szerintem. De hát a mai nap után biztosan okosabbak leszünk, legalábbis ami az európai autóipar szempontjából legfontosabb és legnagyobb Volkswagen koncernnek a további stratégiáját jelenti. Mi pedig itt közben, csak hogy valami kis színeset is mondjak, vagy valami vidámabbat, eljöttünk az autózás Tomorrowland fesztiváljára,
2: na,
3: hogy így mondjam.
2: Az hol van?
3: Hát ez a Goodwoody Festival of Speed.
2: Festival of Speed? Biztos, igen, jó helyre most mentél? Az autós, jó, oké, rendben.
3: Így van, tehát a Goodwoody Festival of Speed, ez 93 óta, ha emlékeim nem csalnak, 93 óta kerül megrendezésre, és némiképpen átalakulóban van, azért ez erősen, hogy egy ilyen vintage, meg veterán, meg versenysport jellegű dolog, ezt ezen a Goodwoody birtokon a Duke of March rendezi, tehát az ő kis birtokán van ez a kis privát fesztiválként indult valami, ami mostanra oda nőtte ki magát, hogy mivel rengeteg nagy autó kiállítás jelentéktelenedett elter szűnt meg Európában, ezért számos autógyártó fontos újdonságát, vagy érdekes showkárját, vagy izgalmas koncepcióját most már ezen a egyébként veterános, motorsportos, nagyon pos rendezvényen mutatja be. Mi pedig itt az MG-vel, tehát egy helyi gyártóval, amelynek ugye történetesen kínai tulajdonosai
2: hát
3: vannak.
2: Hát jól van, igen, de azért nagy hagyományai
3: top
2: vannak.
3: Márka.
2: Igen.
3: A UK-ben ez egy top 10-es márka, egy kifejezetten gyakori látvány itt az utakon, és egy nagyon érdekes példa arra, hogy hogyan lehet jól integrálni ezt a két dolgot, mert ugye a kínai stratégiában nagyon sokféle üzleti modellt látunk. Ugye látunk olyat, aki gyárat épít a nullából, éppen Magyarországon. Látunk olyat, aki márkát vett meg, és ezzel jól működik. Ez ugye az MG. Látunk olyat, akik különböző kooperációkon keresztül akarnak bejönni Európába, de úgy tűnik, hogy ez az MG modell, ez egyenlőre a legsikeresebb, legalábbis ami brand awareness és egyébként valós piaci részesedést is jelent. Itt egy olyan autót fognak bemutatni, ami kicsi városi autó, ennek egy gyártásba kerülő verzióját fogunk látni, és fogunk látni egy olyan showkárt is, ami a jövőbeli design nyelvezetet fogja jobban elénk tárni. József Kabán, szlovák származású designer van egyébként az MG design élén, aki többek között Volkswagen csoportnál, BMW-nél, Rolls-Royce-nál fordult meg, és egy rendkívül közvetlen és egyébként a sajtó által kifejezetten kedvelt szakember, úgyhogy vele lesz éppen interjúnk a mai napon.
4: Igen.
3: Illetve megnézzük a jó kis Hillclimb rendezvényeket, illetve mindenféle egyéb olyan dolgot, amit máshol a világon egyébként nem nagyon van esélyed látni, legalábbis nem ilyen kiterjedésben.
2: És milyen felöltőben? Milyen felöltőben érkeztél?
4: Tweedzakó és Bridges nadrág?
3: És szalmakalap természetesen.
2: És megvan a kis monoklid? Az a láncos, a láncos monoklid?
3: Minden, a teljes modorosság az...
2: Hát figyelj, kell is a modorosság hozzá.
3: Abszolút.
2: Mert Lord March, az Richmond 11. grófja, és egyébként Lennox 11. grófja, Aubigny 11. grófja, 6. Gordon 6. grófja, gyakorlatilag egy ilyen Charles Henry Gordon Lennoxról van szó, ő Lord March. Az övé ez a fesztivál.
3: annyira örülök neki, hogy egyébként ezt a most végig soroltam.
2: Herceg, nem is gróf, hercege, tehát bocsánat, herceg a cím mindegyik.
4: Milyen topló vagy te, Endre?
2: Hogy nyugodt, hogy bunkó vagy, Baxi?
3: Bizony, na hát ez egy ilyen rendezvény, és egyébként mindenkinek melegen ajánlom, hogy egyszer látogasson ide, hogyha szereti az autókat, mert az aztán különösen izgalmas bukéval jár, hogy így mondjam, hogy itt ilyen millió dolláros ritkaságokat egyébként tényleg Tretnin az utolsó leeletig tolnak, szóval itt nem az van, hogy fölvonulnak és vigyázgatnak rá, hanem használják arra, amire eredendően kitalálták.
2: Uh-huh. Gábor, ezeket ha már ott vagy, akkor légy szíves, látogass át Wimbledonba, és nézd meg, hogy pattogtatják azt a zöld kis labdát.
3: Mert az most is van?
2: Hogyne? Igen. Hogyne?
3: Ajajaj. Akkor még itt vagyok péntekig, megpróbálok
2: eljutni. Pattadj be egy ilyen szappantartóba, és akkor húzás.
3: Így lesz.
4: Oké.
3: Okay. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük, szép napot, jó fesztiválozást. Szia. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő jelentkezett Goodwoodból.
2: Goodwood.
4: Goodwoodi fesztiváljáról.
2: Lord March fesztiváljáról, így van. Richmond Lennox és Aubigny 11. hercege. Charles Henry Gordon Lennox látta vendégül Várkonyi Gábort.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: Remélem, de ez többé nem fog előfordulni, hogy legrófozol egy herceget, mert könnyen gladiátor képzőben találhatod magad ilyen rohadt viselkedéssel.
2: Én fogom a hercegi latrinákat tisztítani, hogyha így viselkedek. Azt mondja a hallgató, hogy valóban lemaradt valamiről, vagy a Fateless fotója van a szigetén. Igen, az nagyon érdekes az a kép, ugye ez baromi nehéz, mert egyrészt nem tudom, hogy a Sister Bliss van-e a képen, ha igen, akkor fiatalon, vagy, tehát ugye ő neki szőke haja van. Ugye kicsit átalakul, ugye a Fateless átalakult ugye a Covid, illetve hát főleg 2022-ben, miután a Maxi Jazz elhunyt, a nagyon ikonikus arca a Fatelessnek, nem tudom, hogy ez a kép az pontosan micsoda, vagy hogy milyen fotót választottak, de most ezzel parádéznak mindenhol, tehát németországi fesztiválokon is ugyanezt a fotót láttam.
4: Várkonyi benzinvér urat szeretettel várják Dániában a Lakolk strandon, Romo Mozor fesztiválon, klasszikus második világháború előtti tengerparti gyorsulási versenyek hagyománya és klasszikus rock'n'roll érzés, a 70-80 éves kocsik gyorsulása nagyon jó hangulatot ad.
2: És mennyire vidámok lehetnek az ott nyaralók, igen, akik azt hallgatják. És tudok ilyen fesztivált csinálni, nálunk minden szombaton van ilyen fesztivál, úgy hívják, hogy figyelem a szomszédot, mikor indítja be a gérvágót fesztivál.
4: Érdekes, nálunk a favágó olimpiát rendezik ugyanígy, néha flexel indulnak rajta, néha stillel.
2: Úgyhogy ez...
4: És jaj, Andi? Schmidt Andi, ő mivel indul?
5: A hírekkel indulok Schmidt most.
2: Schmidt Andi illatosítóval.
5: Ja, de ez borzalmas lett, mert sárgadínyés, és most keveredik a rosszag a sárgadínyés illatosítóval.
4: Én mondtam.
2: András, nőkkel ne vitatkozz, és ne próbáld őket semmilyen módon.
4: De ezt egy másik nő hozta be, a Kriszta dugta be ide.
2: Nőknek se szabad nőkkel vitatkozni, ez mindenki.
4: De miért mi vagyunk a két balonkő között, de kérlek.
2: Mindig mi vagyunk.
5: Mindig mi vagyunk.
2: Én nem vitatkozom.
5: Én semmit nem vitatkozom.
4: Te panaszkodol,
5: csak
4: a másik cselekszik, és rajtunk levered az egészet.
2: Mi ventilálunk, ez igen, nem mi ventilálunk, egymásnak ventilálunk.
4: Tényleg ez felháborít, ami itt folyik most már.
2: Így van.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban, a Nagyszülős utcában befelé a Budaörsi út után. Emiatt ott, illetve a Budaörsi úton is jelentős lassulásra kell számítani. Tart a villamos pályakarbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással. Továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Ma lezárják a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Folytatódnak az amerikai és iráni légi csapások a Közel-Keleten. Ismét véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Marad a napos felhős idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb légi csapásokat hajtott végre az amerikai légierő Irán ellen tegnap kora este, Donald Trump elnök utasítására, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt támadásért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak. A tegnapi támadás pontos részleteit és a cél vett objektumokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Közben az iráni forradalmi gárda drón és rakéta támadásokat indított kuvaiti és bahrajni amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlen válaszul a Washington által végrehajtott iráni légi csapásokra. Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitatják meg a képviselők. Ismét véradásra hív mindenkit az országos vérellátó szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás ért egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményen évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
11: 27.
10: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Egyre nehezebb a dolga a műsorvezetőnek, aki már egy jó ideje legény a gáton, hiszen műsorvezető társai inkább azt választják, hogy a jó zenék alatt, amire végül is táncolni kéne meg csápolni itt a stúdióban, kimennek a stúdióból, sétálgatnak, friss levegőt szívnak, kávézgatnak, kvaterkáznak, és hát nem azzal foglalkoznak, amivel kéne egy jó rádiósnak, hogy időben, amikor elindul a műsor, akkor ott legyenek, hogy bemutathassák műsorvezető társukat. Á, nem, ilyesmivel ők nem foglalkoznak. Én azért el tudom mondani természetesen, hogy Mihálovics Andrással vezetem ezt a műsort, legalábbis papíron így van, valójában pedig egyedül, de nem baj. Itt vagyunk a kedves hallgatókkal, és természetesen már a következő beszélgető társammal, úgyhogy őt fogjuk akkor most bekapcsolni, hiszen Mihálovics András. Mihálovics András a stúdióban. Micsoda meglepetés van, majdnem jó reggelt, András,
4: jó napot, szép kívánok, napot. Tovább nyomoztam a bűzgét ügyében.
3: Ez volt most?
4: Igen, egyelőre nem sikerült rájönnöm. Egyet tudtam kinyomozni, nem sárga dinnyes, amivel nem megpróbáltunk úrrá lenni. Viszont most változott a tónusa a szagnak. Egy sokkal ilyen e-smogos bukét kapott. Eddig egy nettó lefolyószag és enyhe penész.
3: Nem mondj már ilyeneket.
4: Itt mellett, most egy kis elektroszmog is
3: news, fake news minden. Ezt elmondom, hogy teljesen jó illat volt eleve a stúdióban.
4: Igen.
3: És most is jó illat van a stúdióban. Teljes fake newsnak vagyunk tanúi. Amit András elmondott az imént, az abból egy sem igaz.
4: Hát akkor engem megcsal a szaglásom, kedves
3: meg,
4: Endre.
3: Mert azt kint érezted, kérlek szépen,
4: nem,
3: amikor zsilipeltél.
4: Ja, hogy a zsilipel...
3: Így igen. Van, a zsilipelésnél ezt. Na, de figyelj, van egy IT rovatunk.
4: Ja.
3: Mit szólsz hozzá?
4: Legyen.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Hát kérlek szépen, azt olvasom, hogy precedens értékű pert, kártérítési pert szeretnének indítani a Facebook és az Instagram anya cége ellen, és hogyha ez így működik, ahogy ezt kitalálták, akik ezt szeretnék csinálni, az azt jelenti, hogy akkora összeget kérnének tőle, amely akár a végét is jelenthetné. Persze ez egy leányálom valószínűleg. Minden esetre az Egyesült Államokban, ugye precedens jog az itt nincs, úgyhogy az Egyesült Államokban lehet precedens értékű az a jogi eljárás, gyermekvédelmi zászló alatt indulhat ez, amely ugye a Meta belső számításai szerint teljes pénzügyi csődöt jelentene, tehát ezeket lehetett olvasni az egyik irányból és a másik irányból, de hogy ez mit jelent egész pontosan, Erdős Márton, a PC World pcvplus.hu főszerkesztője itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Miért akarnak gyermekvédelmi kártérítést a Metától?
5: Hát itt valójában arról van szó, hogy négy amerikai állam nyújtott be egy ilyen keresetet, hogy függőséget okoz a fiataloknál ez a social media, és ez a közösségi média függőség, ez bizony nagyon, nagyon komoly és maradandó károkat okozhat. Különösen ugye a fiataloknál.
4: Tegyük a szívünkre a kezünket, nem?
5: De.
4: Hát ugye látjuk gyermekeinken, hogy mit
5: akarsz.
4: A kérdés, hogy miért pont a Facebook, miért nem a TikTok? Érted? Mert az is benne van. Csak gondolom a Facebookot könnyebb perelni amerikai céget amerikai bíróság előtt.
5: Hát a Robloxot már sikerült kicsit megregulázni, de hát igen, végül is akkor miért nem menjünk rögtön a nagy halra, mert az 1400 milliárd dollár az tényleg ilyen elképzelhetetlenül nagy összegnek tűnik, és hát amerikai cégről van szó, ami, tehát itt a politika abszolút bekapcsolódik, és ahol bekapcsolódik, ott biztos, hogy nem úgy fognak történni a dolgok, ahogy az mondjuk egy egyszerű matek példa alapján kiszámítható lenne, tehát hogy ők meghatározták, hogy egy ilyen 1400 milliárd dolláros büntetést szabnának ki a Metára, ettől nem oldódna meg minden. Tehát ez a függőség, ez a közösségi média függőség, ez ugyanúgy itt lenne, és őszintén el tudnátok képzelni, hogy ez az egész szolgáltatásrendszer egyszer csak így lekapcsolna, mert hogy nincs pénz kifizetni a villanyszámlát.
3: Azt nem tudom elképzelni, szóval, de azt nem, el tudom képzelni, hogy olyan korlátozásokat vezetnek be, például mint Dániában,
4: vagy Ausztráliában.
3: Ausztráliában.
5: Hát igen, vártam, hogy az Ausztráliát felhozzátok. Képzeljétek, van egy rossz hírem, hogy a 18 év alatti fiatalok tudják, hogy működik a születésnap. És hogyha esetleg nem olyan dátumot írnak be, hanem mondjuk egy olyat, hogy ők már 22 évesek, akkor hirtelen ott vannak ők is a közösségi médiában.
4: És ember nincs, aki ezt ellenőrizni tudja, igen, hogy én mit írok be, és ki vagyok én valójában, aki
3: rendben van,
4: ezt a dolgot.
3: De az elején vagyunk a folyamatnak, és akkor két irány van. Az egyik irány az, hogy edukálunk, mint teszi azt például a Semmelweis Egyetem, egy nagyon-nagyon érdekes cikket lehetett olvasni a kutatásaikban, amiben azt írja Pap Zsuzsanna, aki Mentálhigiéni Intézeti adjunktus a Semmelweis Egyetemnél, hogy a kutatásuk alapján azok a családok, párkapcsolatok, ahol vannak telefonmentes időszakok, kimutathatóan boldogabbak. Tehát van egy ilyen oldal, hogy elkezdünk edukálni, hogy egyre jobban legyünk digitális detoxban.
4: Ezt én megcsinálom a gyakorlatban, és most azért jó ez a beszélgetés, mert ezt
5: jó,
4: meg tudom
5: őrösi. Jó, de te boomer vagy.
4: Nem, a gyerekeim.
5: De én is megcsinálom.
4: Haló, a gyerekeim.
5: Te úgy nőttél, hogy nem volt hétfőn adás.
4: De igen, de
5: volt a rajzfilm, hogy mi a mesel annyi,
3: és
5: neked egy eszköz a tévé, vagy a mobil, a tévé is, de a mobil az egy eszköz.
4: A gyerekeimmel csináltatom meg, és a változás egészen elképesztő. Tényleg. Tehát
5: nem.
4: Elmegyünk egy hétre úgy, hogy nem olyan helyre, ahol nincsen, nem csak adatforgalom nincs, hanem térerő sincs. Leteszik a telefont, az első pár napban az agyamra mennek, nem tudnak mit kezdeni magukkal, ilyen üveges tekintettel bolyonganak, szabályos elvonási tüneteket mutatnak, majd amikor belelendülnek a való világba, utána ülnek üveges tekintettel az autóban hazafelé, és azon lamentálnak, hogy vajon visszakapcsolják a telefont, mert nem szeretnék, ami onnan elkezd zubogni rájuk. Persze, mire fölérünk a fővárosba, addigra megint visszazökkennek a teljes függőségbe. De nem vicces ez a dolog, megélve sem, és ezt ugye nagy tömegbe tapasztalva, meg egészen elképesztően veszélyes. Olyannyira, hogy maguk ugye, és tele van a sajtó ezekkel a példákkal, hogy a kiugrott közösségi médiás szakemberek hogyan tiltják a saját gyerekeiket attól, hogy közösségi médiát használjanak. Tehát a problémával kéne valamit kezdeni. A kérdés az, hogy perrel, haraggal-e, vagy mondjuk Mark Zuckerberg belátja, hogy ez egy olyan
3: mind a
4: probléma.
3: Kettővel, ezért mondtam.
5: Nem, itt nem akarom elvenni az élét, de mondtam volna esetleg azt a gyerekeinek, hogy van a Starlink, és akkor mindenhol van net. Tehát, és akkor kereshetsz olyan helyet, ahol esetleg nincsen.
4: Ehelyett hanyat fekve az éjszakai jégbolton nézzük a szép sorba haladó Starlink műholdat.
5: És ez nagyon szuper, de bejön itt például ez a FOMO, amit mondtad, hogy hazafelé üveges tekintette nézik, de akkor is felülkerekedik az, hogy nekik részt kell venniük, nekik az életük része az, Tehát nagyon sok, egészen máshogy használják, ha megfigyeled, egészen máshogy használják a mobiltelefont, mint ahogy te használod. Te kapcsolattartásra használod arra, hogy mit tudom én, jegyet vegyél valahova, hogy azzal bejussál, hogy parkoljál, vagy, tehát olyan dolgokra, amikre ezt kell használni, és egy buta telefon nem lenne jó, mert kellnek azok az applikációk, mint a mobilbankingják. Ők egy csomó mindenben máshogy használják kapcsolattartásra, információszerzésre, nekik egy iszonyatos nagy probléma ez a FOMO, hogy kimaradnak valamiből, hogy attól tartanak, hogy valamilyen aktuális trendre nem tudnak időben rácsatlakozni, és csak hülyén néznek.
3: Ez igaz, Marci, de gondolj bele, hogy...
5: És ez egy nagyon durva függőség, és arra akartam csak rávilágítani, hogy ez az 1400 milliárd dollár felfoghatatlanul nagy összeg. Oké, csődbe megy a Meta, ennek a farvizén csődbe vinnék esetleg a TikTokot, vagy akár a YouTube-ot, vagy bármi mást, vagy az összeset, az se oldaná meg. Ahogy sajnos én abszolút itt én nagyon-nagyon pessimista vagyok. Tegyük föl, hogy egy nem ekkora, de nagyon nagy összegre megbüntetik őket, és kötelezik őket mindenféle olyan dologra, hogy megváltoztassák az algoritmust, hogy ne legyen ennyi, ne okozzon ekkora függőséget, egyebek. Ha valami egy picit is unalmas lesz, azonnal el fognak onnan pártolni a fiatalok, és ahogy elpártolnak, az az 1400 milliárdos érték, vagy cégérték, az egy pillanat alatt megtizedelődik. Tehát összeomlik. Már láttunk példát arra, hogy a legnagyobb cégek is a piacnak a változásának a hatására egyszerűen összeomlanak. Most nem akarom, csak nagyon halkan, hogy senki ne halljon, mondom, hogy hello Microsoft, de ez csak az én csúnya véleményem.
6: De mondjuk régebbi példát, a Kodak, vagy a Nokia, stb.
5: Hát pontosan.
3: Mivel csinálnak most? Amit most csinálnak?
5: Hát a leépítésekkel.
3: Ja, a leépítéssel.
5: A Xbox-szal, tehát már tényleg az volt, hogy havonta jelentenek be 2-3-4 százalékos leépítés, de ez most egészen már.
3: Igen, tehát, ez így van.
5: Ja igen, és akkor ez a tipikus bicikli külő és pumpa, hogy betették a pumpát a külők közé, elestek, és aztán teljesen fel van a káborodva, hogy az Xbox Game Pass-ből meg egyszerűen tömegével mennek el az emberek. Ja hát talán nem kellett volna duplájára emelni az árat, meg kiszedni belőle egy csomó játékot, meg AI-val helyettesíteni egy csomó minden olyan kreatív részt, ami eddig vonzotta az embereket. Na mindegy, szóval visszatérve erre.
3: Amit mondasz, abban tök igazad van, csak az a gondom nekem ezzel, hogy most egy ilyen vadnyugati korát éljük ennek a közösségi médiának, és
5: abszolút.
3: Biztos, hogy most nem látjuk azt, hogy hogyan lehet ezt megszabályozni, de ahogy András is fogalmazott, kell, és szerintem lehet is, tehát hogy korlátozni biztos, hogy lehet a hozzáférést egy okostelefonnal, amivel hozzáfér a netbankjához, hozzáfér a tud üzeneteket küldeni, stb., de mondjuk ilyen jellegű közösség oldala nincsen, mert e-személyével regisztrál, vagy ahhoz van kötve, tehát ilyesmit lehet csinálni.
5: Igen. Én tehát pontosan erre akartam rávilágítani, akkor is, amikor azt mondtam, hogy máshogy, a különböző generációk máshogy használják a mobiltelefonjukat, hogy tehát, hogy itt az a helyzet, hogy nem szabad abba elkényelmesedni, hogy megbüntetik nem 1400 milliárdra, valamennyire. Tegyük föl, egy optimális világban élünk, ami csodálatos és gyönyörű, az összes pénzt arra fogják fordítani a büntetési díjat, hogy segítsenek a már bajba jutott, vagy a veszélyeztetett fiatalokon, azzal, hogy ez a függőség ne alakulhasson, kivetve, hogy kigyógyítsák őket belőle, de ez nem igaz, mert ahogy például te is mondtad, Pap Zanna, ahogy a cikkében írja, a szülőknek kell ezért tennie, és ez a legfontosabb, és ezt mint gyerekes apa mondom, hogy a gyereknek egyrészt példát kell mutatni, ahogy ez már a közösségi média előtti időben is volt, hogy amilyen példát mutatsz a gyereknek, azt várd el tőle. Tehát igenis neked is szükséged van a digitális detoxra, és igenis te is rá tudsz fordulni, és rá tudsz görbülni erre az egészre. És nem szabad, az egy elkényelmesedés, nem szabad azt várni, hogy ja, hát majd jön az állam, ahova jön az állam, ott általában valami nem úgy stimmel, vagy nem úgy fut ki, és akkor majd ők megoldják, mert akkor majd lesz e-személyi azonosítás, meg majd le fog tiltani, meg majd átalakítják az algoritmust, hogy ne legyen, ne okozzon függőséget, meg egyebek, és például, ahogy említettük Ausztráliát, ahol bevezették a 16 éven aluliaknak a teljes social media tiltását, ami ugye nyilván nem sikerült. 2027 tavaszán az Egyesült Királyságban tervezik bevezetni ugyanezt, de hát ott most megy a nagy fejvakarás, hogy azzal, hogy csak simán kitiltják, meg majd figyelik, hogy mennyit tesz érte az adott szolgáltató média, tehát az adott közösségi médiás szolgáltató, például a Meta, hogy ne engedje be ezeket a fiatalokat, illetve meg kellőképpen biztonságosan megszűrje, mert ilyenkor ugye kiváló leleményességükről tesznek tanúbizonyságot a fiatalok, hogy miként csapják be ezeket a rendszereket, hezitálnak, hogy vezessék be. Tehát nagyon nehéz ezt így technológiai oldalról, mert persze a Meta azt fogja mondani, hogy oké, majd változtatok az algoritmuson, szerinted fog.
3: Ja, hát Volga aztán utána szépen lassan visszakúszik, ugye, mint ez számtalan esetben most az Entropikról derült ki pont egy ugyanilyen, hogy kiszedték a követőket, aztán visszakúsztak. Szóval én azt gondolom, hogy most nincs más megoldás, mint ezt a két irányt folyamatosan nyomni. Az egyik oldalról pénzügyileg, politikailag presszionálni, a másik oldalról pedig edukálni a szülőket, a diákokat és egyre több olyan módszert közösségi baj, programot kialakítani. Szerintem nincs késő.
6: Nem, nehéz.
5: Figyelj, sosincs késő.
6: De nem, gyerekek, most, na, gyerekek, tessék,
5: most
6: próbálj,
5: te vagy a pessimista,
6: de azért vagyok pessimista, mert megint tapasztalatból beszélek. Egy eleve, telefonfüggő gyereknek leültük, elmagyaráztuk, kisfilmet vetítettük, mindent megpróbáltam, bólogatott, megértette, de egyszer nem tud szabadulni tőle. Ez függőség. Tényleg függőség.
3: Van függ, persze, arra vannak
6: és
3: módszerek.
6: És ez edukációval, igen, meghallgatja az osztályfőnöki órán, meg elveszik a suliba menet kor a telefont, ezt is kijátsza mindenki. Mert ugye az van, hogy elveszik a gimnázium belvileg a telefont. Beviszel egy régi telefont, azt leadod a pedálus bácsinak, az elzárja, és a régi telefon, vagy a normális
5: telefon. Így van.
6: De ez is azt mutatja, hogy függők, hát nem tudnak létezni nélkül.
5: Hát ezért vannak erre kiváló szakemberek, és itt éppen ezt mondom, hogy itt nem az kell, hogy megtiltod, meg elveszed, meg leülsz, és elmagyarázod, mert ez ilyen, olyan lesz, hogy mint a hagyja foci menne, tehát pont nem fogja érdekelni egyáltalán, hogy mit mondasz, mit vetítesz neki. Kell neki valami olyasmit mutatni, és ezt mondtad az elején a te saját példádon, valami olyat mutatni, ami ennél jobb, ami egészen más.
3: Ami kiváltja.
5: Igen, tehát például nem teregetek ki minden otthoni dolgot.
3: Még nem írtad meg a könyvedet, a hogyan?
5: Figyelj, én azért is vagyok pessimista, mert ez otthon sem működik teljesen. Tehát az én gyerekeim is simán bele tudnak bújni a mobilba, és úgy maradnak. De aztán van olyan része az életnek, amit ha az jön velük szembe, és esetleg te úgymond ilyen hátsó oldalról úgy tereled, hogy abba forduljanak bele egy jó dologba, például egy randiba, vagy valami ilyesmi másba, vagy olyan sporteseménybe, akkor ők azok, akik utána meg a következő ilyennél már maguktól mennek el egy ilyenre, és te vagy felháborodva, hogy hát hívtalak 10-szer, meg írtam neked üzenetet, és nem nézted meg, és akkor, ja hát én ilyenkor nem veszem elő a telefonomat, hát nem, hát az jobban érdekel, az a másik dolog.
3: Tudod, hogy
5: hirtelen az egész FOMO, meg minden, és ez egyébként, még azt befejezem, hogy a felnőtteknél is pontosan ugyanúgy megvan ez a, és szintén itt a Pap Zsuzsanna írta a cikkében nagyon-nagyon jó, hogy ez a fabbing, amikor a mobil által egyszerűen nem vagy ott, tehát ott igen, vagy, hallgatod, amit mondanak neked,
3: igen,
5: de közben a telefonodat nyomkodod,
3: igen,
5: és valójában még csak felületesen sem figyelsz oda.
3: Abszolút, tehát egyrészt a példamutatás nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy a szülőnek sajnos ebbe is bele kell tennie a munkát. Úgy nem fog működni, hogy levetítesz neki egy YouTube ismeretterjesztőt, és azon látod, kisfiam, ezért ne használj telefont, szevasz. Tehát neked kell beletenni, igen, ami nagyon nehéz a mindennapokban.
5: A szülők nincsenek edukálva.
3: Nincsenek, én az edukációt rájuk értettem.
5: Igen, és akik most szülők, azok, akik a hétfői adásszünetből nőttek bele abba, hogy a különböző először suta, aztán egyre okosabb eszközöket be kellett építeniük az életükbe. Ők emlékeznek arra, és ez itt nem a nosztalgia, tehát itt, amikor mi ezekről beszélünk, nyilván valamennyire ez nosztalgia, de ez nem nosztalgia, mi tudjuk azt, hogy milyen volt az élet úgy, hogy például nem találtak meg azonnal a hírek, nem ekkora információmennyiség volt, nem úgy működött a mindennap, ahogy most. És ezért azért be kell azt is látnunk, hogy egy mai fiatalnak nem, tehát tudni kell, hogy mi az a FOMO érzés. Tehát ő neki iszonyatos mennyiségű információt kell feldolgoznia, nyilván nem lesz annyira, tehát felületesebb lesz ez.
3: Abszolút.
5: De van egy szint, amikor ez függőség és FOMO, és ez egy rossz dolog, de van egy szint, amikor meg igenis azzal neki foglalkoznia kell és dolgozni, hogy itt az AI hogy fog bejönni abba, hogy segítsen neki ebbe az egészben, mennyire fog ebben megbízni, akár vakon, ami egy szörnyű dolog, és szintén egy másik beszélgetés témája, de ezzel mindenki figyelni kell. Ja, hogy a Metát büntessék meg, persze. Tehát én drukkolok nekik, hajrá. Menjen a többi is a levesbe, tehát én nagyon és örülök neki.
6: Amikor lényeg, ezzel megvagyunk, állítsuk vissza a hétfői adásszünetet is.
5: Igen. Ja, hát én nagyon-nagyon kevés tévét nézek, tehát én, ilyen gondom nekem nincsen. Hogyha az lenne, akkor lehet, hogy külön azt kéne, hogy szóljanak, hogy figyelj, már adásszünet van. Úgyhogy...
3: Most kapcsolt
5: be. Nem, én a... Tehát én arra... egész aktuális. Szóval én arra, abban vagyok nagyon szkeptikus, hogy ezt a pénzt, amivel megbüntetik ezeket a cégeket, nyilvánvaló, egyértelmű, mindenki tudja, hogy piszkos játékot játszanak. Ez tiszta sor. Nem is kérdés, hanem az a kérdésem, hogy ezt tényleg arra fogják fordítani, hogy egy kicsivel jobb legyen a gyerekeknek.
3: Hát
5: hogy
3: reméljük.
5: A szülőket edukálják, hogy tudják a gyerekeket jó irányba terelni, mondjuk anélkül, hogy kivisszük őket az erdő közepére, aztán elveszünk minden mobil eszközt. Tehát így.
3: Figyelj, reméljük, hogy arra. De az a lényeg, hogy felhívtuk a figyelmet, parázsvita alakul ki az üzenőfalunkon is. Marci, neked köszönjük szépen a hozzáadott értékedet ebben a témában is.
5: Nagyon szívesen. Ha megfejtitek, hogy mit kell csinálni, akkor
3: szólunk.
5: Hallgatom.
3: Közösen okay, fejtjük okay. Folyamatosan. Köszönjük szépen. Jó. Folyt köv.
5: Sziasztok!
3: Erdős Márton, a PC World főszerkesztője, pcvplus.hu beszélt arról, annak kapcsán ugye a digitális detoxról, hogy kártérítési per indul a Facebook és az Insta anyacége a Meta ellen 4 állam részéről. Amit emlegettünk cikk, a Semmelweis Média Sarok, Semmelweis Egyetem oldalán lehet olvasni, néha ki kell lépni a digitális világból és visszatérni a sajátunkba. Ez a cikk címe, ott lehet megtalálni.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacsehi berekben. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacsehi berek történetébe. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Bóró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalban, szevasz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Én jó is reggelt. Úgy húzok el mindjárt, mint
3: gondoltam.
4: A vadluda.
3: Igen, mint a szőkeluda. Szőkeluda. Igen. Szóval, hogy abszolút értem, és már az utolsókat rúgod akkor ezek szerint, de kitartóan még a budapesti értéktős, de vérkeringését vizsgálva az ütőerén a mutató ujjad.
4: Pontosan úgy, ahogy mondod, rajta vagyok teljes erővel,
3: és
4: így tudok nektek beszélni. Lüktet? Igen, egyébként meglepően nagy forgalom mellett lüktet. 1,6 milliárd már az eddig elért forgalom, és szép emelkedés van, ami igazából belesimul az európai tőzsdék mozgásába. Tegnapi nagy esés után mindenhol elindult egy kis korrekció, egy
3: jó
4: kis éledezés. Jó hír nincs.
3: Ja, akkor csak annyi, hogy Amerika még zárva van, és addig gyorsan kereskedjünk.
4: Bármit bele tudunk magyarázni, ha kiveszünk véletlenszerűen 10 Trump megszólalásból mondjuk 3-at, akkor azok jók lesznek.
3: Jó, figyelj, végül is én azt gondolom, hogy ha Marokkó és Argentina kiesik, akkor ez egy EB lesz. Tehát végül is Európa örülhet. Tehát...
4: De nem lehet ilyen. Jó. Mármint, hogy Argentina nem eshet ki.
3: Hát nyilván azt mondjuk, hogy nem eshet ki, de történhetnek csodák, úgyhogy a többi csapat már európai, úgyhogy nézzük
4: igen,
3: akkor.
4: Igen, abszolút. Amilyen döcögősen indult az európaiaknak
3: igen,
4: a végén,
3: igen.
4: Azért
3: csak összehozták.
4: Azért csak odaérnek. Így van.
3: Na, de akkor a Budapest érté MOL jó állapotban van?

0: MOL, igen, OTP is, a többiek döcögősebbek, de az index az most 0,4%-os pluszban, ez 141.423 pontot jelent ebben a pillanatban, az OTP közel 1%-os emelkedéssel 45.800 forintra ugrott, a MOL 0,7%-os pluszban 3.976 forintnál jár ebben a pillanatban, a Magyar Telekom 0,3%-os 2678 forintos utolsó kötéssel kezdte eddig a napot, és az egyetlen blue chip, ami egy kicsit döcögősen indult, az a Richter, ott most épp 10 forinttal csökkent az ár, kerek 12.000 forinton van most a részvényára.
1: Hagyjuk már ezeket a dolgokat, az igazán fontos dolgokról beszéljünk, a magyar forintról. Mert az
0: hát
1: meg
0: igen,
1: már,
0: ott, ugye, ott
1: az a te igazi tereped. Mi folyik a forint piacán, Szilárd? Mi folyik?
0: Hát bekövetkezett az, amit itt beszéltünk már sokszor, hogy ez a 350, ez már kicsit túlzott optimizmusra ad okot. Többek között kijött a Citibanknak is egy ilyen, hát nem is mondanám elemzésnek, egy korábbi pozíció ajánlásához kapcsolódóan hozta most ki, hogy na most van az, amikor már érdemes kiszállni abból a magyar kötvénycsomagból, amit korábban ajánlottak. Take profit. Úgyhogy elérkeztünk arra a pontra, ahol már egyre többen...
1: Azt hittem az iráni események felgyorsulása okozta
2: már megint. Ezt már megbeszéltük.
0: Természetesen az is benne van, tehát nem kerülhet el minket sem az a hangulat, vagy az a ingadozás, ami abból adódik, természetesen a feltörekvő piacokra is alapvetően negatíva hat az, hogy vége a tűzszünetnek, és újra lőnek, mondjuk eddig is lőttek, de most már ki is mondják, hogy lőnek, és ez sokkal durvább, mint amikor úgy lőnek, hogy nem beszélnek róla, úgyhogy ez ilyen világ sajnos.
2: Az erről viccelődve tudunk beszélgetni, nagyon
0: igen.
2: Jó. Szilárd, elengedünk, jó?
0: Igen.
2: Nagyon jó pihenés neked, akkor még bírt ki ezt a egy-két napot, és akkor utána...
1: Egy vérből valók vagyunk, te meg én, mert tessék, én is utána elhúzok. Remélem, te is digitális detoxban leszel.
0: Á, nem. Én olyat nem tudok sajnos. Nem, hogy digitális, de még munkadetox se teljesen. Igen, de
2: szomorú a pénzügyi innovációs vezetők élete, kérem szépen.
0: Úgy.
2: Köszönjük
0: a
2: szépen.
0: A fejlesztések nem állnak le.
2: Köszönjük,
0: Szilárd. Köszönöm én is. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
2: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető beszélt a Budapest Értéktőzsdéről, az európai hangulatról és a forintról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Általában nem ilyenkor vesszük elő a pezsgős poharakat, ami nagy hiba szerintem, de mi most elő fogjuk venni, hiszen itt van velünk a stúdióban Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketing vezetője. Szervusz, jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: És pezsgő kultúráról, pezsgő piacról fogunk beszélgetni. Ami pezseg, András, köszönjük szépen. Addig gyúrtuk szóviccekkel egész reggel az András, hogy idáig tudott jutni. Ami azért érdekes, mert ugye mikor? Novemberben jelent meg az új palackos Brut Nature Magnum?
3: Igen, a Prehistoric Edition, az november.
2: Így van, Prehistoric Edition, és ezt ennek a dizájnját barlangrajzok ihlették, hogyha valaki megnézi, akkor azt láthatja, hogy ez a sorozat, ez egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen tárlat nyillana, és akkor azt így szépen végignézheti, hogy mi van a palackon. De miért fontos az, hogy gyakorlatilag egy művészeti alkotást legyen a palack?
3: Ugye ez már sokadik festett üveges palackunk volt, ugye ez a sztori 2023-ban kezdődött, és ugye a 2023-as történet az is lette, hogy egyszer van egy helyzet a piacon, és ugye nagyon nagy a zaj, ugye ti is médiában dolgoztok, tudjátok pontosan, hogy mi történik.
4: Mi keltjük.
3: Ja, ti keltitek, na. És hát ugye ma már az emberek figyelmét megragadni viszonylag nehéz, ugye a social media pörgetsz mindent, van pár másodpercet, hogy valamire föl lehessen figyelni, és ugye egy a pezsgőt általában mindenki azzal azonosítja, hogy itt ez valami nagyon fancy dolog, és a pezsgőzés csak ilyen fancy dologba lehet, és hogy ez mindig összekötődik az ilyen prémiummal, meg mindennel, és mi úgy gondoltuk, hogy csavarjunk ezen a történeten egyet, és ugye próbáljunk ebbe a halmazbe behúzni embereket azáltal, hogy csinálunk valami teljesen mást, valami váratlant, amire nem gondol senki. Eleve a Brut Nature mint fajta, ugye ez a zérodozás pezsgő, ebbe ugye nem került cukor, tehát ahogy a jó Isten megteremtette, ugye ebbe a Brut Nature pezsgőbe, ez mondjuk Champagne-ba, ami ugye a pezsgőnek a hazája, tradicionális pezsgőnek a hazája, azt mondták még 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, hogy ugye ez a tétel, az érodozás, ez tényleg pár nagyház készítette csak, és ugye ez egy viszonylag egy ilyen ritkább valami volt. Magnumot meg aztán végképp senki nem készített. Úgyhogy mi vettük a bátorságot, és készítettünk magnumot, és ráadásul kitaláltuk azt, hogy mi ezt össze szeretnénk kötni a street art trash art-tal, tehát egy teljesen más világgal, mint amiben a pezsgő általában szokott mozogni, és ezzel kvázi fölhívjuk arra a figyelmet, hogy amivel kezdtétek ti is, hogy pezsgőzni igazából minden nap lehet, minden reggel lehet, tehát nem kell megvárnunk
2: hozzá. Ez egy jó trend egyébként, ez most, ugye ez megy, ez a reggeli trend ugye a közösségi médiában. Mindenki pattint egy pezsgőt, vagy egy kavát, vagy valami.
3: A szülinapoknál ugye van a locsolnak vele, és mindent csinálnak, ez tényleg egy abszolút tök jó dolog. Azt azért ne felejtsük el, hogy ugye egyrészt az italok királynőjéről beszélünk, tehát az egyetlen alkoholos ital a világban, hogyha bárhova elmész, hogy akkor 24 órában bármikor kérhetsz pezsgőt, vagy bármikor fogyaszthatsz pezsgőt, és nem fognak csúnyán nézni rád. Ha ugyanezt mondjuk gin tonikkal, vagy bármi mással játszod el, akkor egyből rávetik, hogy alkesz vagy.
4: Hát de ha pezsgőt... Milyen pohárból, mert hogyha sima bögréből iszol gin tonikot, akkor azt
3: persze,
4: igen.
3: Egy rendes amerikai vonal,
4: igen.
3: Papírpohárból lehet bármikor bármit inni, de tényleg pezsgőzni az tényleg valid bárhol a világban, bármelyik részén, a nap 24 órájában, tehát hogy erre próbálunk így rávetíteni.
2: És a piac az hogy reagálja le ezt az egészet? Nemrég itt járt Magyarországon a nagyokat említetted, Clovis Tétanger, akivel beszélgettem, és megkérdeztem, hogy ő hogy értékeli. És azt mondta, hogy mindig vannak felívelések, lejtmenetek, de hogyha az egész nagy ívet nézzük, akkor alapvetően a pezsgő az jól van, köszöni szépen.
3: Ez részben igaz, ugye ennek ilyen szivatosan ezt kellett mondani, azért nem, a champagne számok sem annyira fényesek egyébként, mint, és ugye onnan exakt számaink vannak, tehát azt pontosan látjuk, hogy mi történik ugye azon a piacon, tehát ők sem azért felhőtlen boldogok, de kétségtelen tény, hogy általában a prémium termékek legtöbbször rezilensebbek ugye a válságokkal szemben. Amiben most benne vagyunk, biztos foglalkoztok ti is ezzel sokat, ugye ez worldwide egy olyan világválság, ami nem csak a bort érinti, hanem minden mást érint. A bort pedig több csapás is éri. Van ugye eleve ez a gazdasági válság, ugye kevesebb a lóvé, van az a válság, hogy jön az égeneráció, akik sokkal kevesebb bort fogyasztanak, vagy kevésbé nyúlnak a borfogyasztás fele, az alkoholról nem is beszélve, tehát alkoholfogyasztás csökkent.
2: Én azt mondom, hogy volumenben kevesebbet, de egyébként értékben nem feltétlenül. Tehát, hogy így az nem biztos, hogy egy rossz tendencia. Eddig ugye úgy arra készült a piac, hogy lehessen locsolni, menjen a nagy mennyiség, és most lehet, hogy egy ilyen átrendeződést látunk.
3: ha ez így lesz, ez tök jó lesz. Az biztos, hogy a vörösbor fogyasztás az nagyon nagy bajban van, tehát az tényleg mindenhol, Ausztráliától Chileig az drasztikusan esett. A fehérbor fogyasztás már egy jobb helyzetben van, és ugye a pezsgő talán azt mondom, ami még egy pici pluszt is tud felmutatni, de mindenképpen vagy stagnál, de ugye a pezsgő fogyasztás, de ebben minden benne van. Tehát a Prosecco stílustól a tartályosérlesztésű pezsgőtől a tradicionális pezsgőig, ugye minden, az egy szélesebb ív. 2-3 évvel ezelőtt, amikor mondjuk Franciaországban nem a fő borvidékeken, hanem az ilyen alacsony kategória borvidékeken elkezdték kivágni a szőlőt, azért az ugye az elgondolkoztató volt, és ugye ez a tendencia egyébként nem csak Franciaországra jellemző, hanem úgy megtörténik Olaszországban, Spanyolországban, amik ugye nagy borkészítő nemzetek, de mondom, ez elsősorban kék szőlőt érint.
2: Oké, tehát van egy ilyen a piacon. Az a fajta mentalitás, hogy ez az ünnepek itala alapvetően ugye a nagy fogyasztás karácsony, szilveszter körüljön, ez megvan?
3: Hát ez megvan, és ugye hát nem mondom, hogy ez ellen küzdünk, de ezt próbáljuk tágítani, ezt a történetet, hogy ez tényleg bármikor lehet, és bármikor lehet egy olyan alkalmat találni, amikor van egy szar hétvőd, és minden rosszul sikerült, akkor hazamész, és pukkantasz egy pezsgőt, és azt mondod, hogy leszarom az egészet, bocsánat, és én szeretném jól érezni magam, és mondom, hát visszatérve ugye magára a festett sztorira, ez innen indult 2023-ban, hogy 2023-ban elkészítettük az első ilyen festett tételünket, és ugye az gyakorlatilag egy hónap alatt elfogyott a piacról, és azóta folyamatosan készítjük, egy évben két variáció készül mindig, az egyik marad mindig ezen a street art trash art vonalon, a másik, ami pedig mindig egy rosé brut natur, az pedig általában a Gourmet Fesztivál idején, május végén, június elején jelenik meg, az pedig mindig valamilyen művészeti ághoz, valamilyen művészeti stílushoz, egy szellemiséghez kötődik, tehát egy teljesen más, a ló másik oldalán vagyunk ezzel, és ezeknek hát azt nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon nagy a népszerűsége, rengetegen gyűjtik ezeket, ugye sorszámozott palackokról beszélünk, nem beszélve arról,
2: hogy... Pont akartam kérdezni, bocsánat, hogy ez így megjelenik utána egy kiadványban, vagy a palackot kell gyűjteni magát?
3: Hát a palackot kell alapvetően gyűjteni, de hát ugye most elég sok megjelenésük volt avval kapcsolatban, hogy ez már a x-edik tétel volt most ugye a Gourmet Fesztiválon, ugye nem a barlangrajzos volt a legutolsó, az ugye tavaly év vége volt, a Prehistoric Edition, hanem ugye a Gourmet Fesztivál mutattuk be az Opart Edition, ami ugye, hogy kötődjön valamihez, ugye az első ilyen brut natur rozénk, az ugye egy Jackson Pollock utánérzés volt, egy Jackson Pollock style volt, a második az egy teljesen más világ, visszamentünk a reneszánszba, a 15. századba, a Dürer-es ihlették részkarc és fametszetek ihlették, azzal léptünk, ugye tehát évről évre mi is fejlődünk egyébként, egyre ügyesebbek vagyunk, hogy mi az, amit az üvegre rá lehet tenni. Ha valakinek van egy pici érzéke ahhoz, hogy mennyire nehéz mondjuk üvegre szitázni, és milyen festékkel ahhoz, hogy mondjuk ez az üvegről ne jöjjön le, amikor jégbe tesszük, és ugye sok időt tölt a pezsgő jégbe, tehát ez nem egy könnyű meló, úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy ezt bárki le fogja utánozni, mert hogy ez nem könnyű megcsinálni. Tehát, hogy itt van egy
4: erős novunk. Ennyire fontos a pezsgő választásnál, hogy mi van az üvegen? Szemre veszi a pezsgőt a vevő?
3: Azt gondolom, hogy két dolog van. A legeslegfontosabb az, hogy mi a belbecs. Annál nincsen fontosabb, szerintem.
4: Én is így gondolom.
3: Ez teljes mértékben. Az viszont, hogy van egy Kreinbacher választék, amit valószínűleg ti is ismertek, ami a klasszikus eleganciát hozza, és a klasszikus elegáns vonalat hozza, és ebben az egész választékban van egy ilyen outsider kicsit, ez ugye a Brut Natur Magnum, már nem ez az árt vonal, hanem inkább ugye ez a street art és trash artos vonal. Ez szerintem tök jó külön áll. Tehát van egy olyan opció, ami fölkeltheti olyan embereknek is a figyelmét, akik egyébként egyáltalán nem pezsgőznek, vagy nem foglalkoznak vele, de bemennek mondjuk egy bortárságboltba, és azt látják, hogy hú, milyen érdekes dolog van itt, aztán kiderül erről, hogy ez kézzel van festve, tehát egy 100% handmade, ez egy sorszámozott tétel, ráadásul zéró dozás, és ha megveszi, elviszi a haverjának, kibontják, azt még a végén lehet, hogy ízleni is fog nekik bízni benne.
2: Ráadásul ugye a Magnum, ahogy mondtad, ami azt jelenti, hogy dupla akkora a mennyiség, amire azt mondta egy svájci éttermes, hogy hát ez lenne a normál.
3: Ez teljes, hogy egyetértek
2: vele. Mert mindig azt mondja, hogy kibont egy palackot, akkor, hogyha
4: mire
2: a feleségével iszogatják, akkor még egyet ki kell bontani, tehát akkor miért nem a Magnum a normál?
3: Igen, hát ugye a Churchill-hez kötik azt a mondást, hogy ugye egy Magnum tökéletes választás két úriember számára délben, ha az egyik nem iszik belőle egy kortyot sem.
2: Nagyon
3: tehát
2: jó.
3: Ugye így élünk egy páran, ugye ez a feketőveseknek ugye a hektetoválása kvázi, úgyhogy ezt toljuk, igen, tehát szerintünk is a Magnum a normál palac, mert hogyha ketten-hárman vagyunk, akkor a Magnumból kényelmeset tudunk kiszogatni, még a 0,75, tehát az pillanat pillanatok alatt elfogy.
2: Igen, hát a másik az, hogy technológiailag mennyire nehéz ezt megcsinálni, úgy, hogy pontosan olyan jó legyen.
3: Az állandóság, ez nagyon fontos. Igen. Igen. Tehát az állandóság az borzasztó fontos, beltartalomban is, meg külcsínben is persze.
2: Na hát gratulálunk akkor ez a street art, trash art vonalhoz és az összeshez egyébként. Reméljük, hogy ez segít abban, hogy jobban terjedjen a pezsgő kultúra itthon is. Ne csak a szilveszteri itala legyen, hanem tényleg ugye a mindennapi kis ünnepek itala is legyen ez. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk.
3: Én is köszönöm, minden jót nektek.
2: Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher birtok kereskedelmi és marketing vezetője járt nálunk.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: A no, rohadt hát szakmai partnere, a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Jól van, András, igazad van, én kapcsoltam be a mikrofont korán.
4: Ennyi fért bele már, hiába raksz be ilyen borravalós támogatási szignálokat, én már szeretnék hazamenni.
2: Jó, de holnap ezért... ismét jössz.
4: Ezért szeretnék most minél előbb hazamenni, hogy rendben. Holnap minél előbb megjelenhessek újra itt
2: holnapra
4: a Millás reggeliben.
2: Is nagyon izgalmas műsort rakunk össze nektek természetesen, úgyhogy érdemes minket hallgatni. 6-tól egy jó ismétlés, 6.30-ig, 6.30-tól pedig élőben a Millás reggeli Mihálovics Andrással.
4: És Kántor Endrével.
2: Így van, úgyhogy
4: addig az
2: kitartás.
4: Endre a mikrobiomját karban tartja, én dobozlégzek, és ketten együtt termeljük a GDP-t, hogy a haza fényre derüljön. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger Erdinger vagy egy Korty Dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Köszöntöm a hallgatókat. Budapest belvárosában lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélyelhárítás miatt. Baleset történt a Nagykörúton a Petőfi híd felé. A Rákóczi híd előtt a külső sáv nem járható, és továbbra is baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a Nagyszőlős utcában befelé a Budaörsi út után. Óbudán mától lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárják az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. A 8. kerületben mára lezárták a József utcát a Rigó utca és a Németh utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra a Nagykörút felé tudnak kihajtani. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 1:45-ig a Bartók Béla út, Tényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban áramszünet miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Sikeres volt a NATO csúcs, Magyar Péter szerint. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. Sztrájkolhatnak a magyarországi IKEA dolgozók. Marad a napos felhős idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat, és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. Ezen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak, közölte a szervezet. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintett lakosság tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace álláspontja szerint az azbest tartalmú kőzeteket mielőbb szakszerűen el kell távolítani, megfelelő lerakóban kell elhelyezni, illetve ahol lehetséges, vissza kell szállítani azokba a bányákba, ahonnan származnak. A sürgős beavatkozás szükségességét a hivatalos egészségügyi kockázatbecslések is alátámasztják. Megvádolta Áder Jánost Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a volt köztársasági elnök 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzből finanszírozta családja Egyesült Államok beli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Ádert, hogy számoljon el az utazás részleteivel. Arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették-e az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézést New Yorkban, valamint a család több százezer forint belépőjegyeit az amerikai Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, nyilatkozzon arról, hány hasonló magánprogramot állt még az állam. Ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját Oroszország, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja a továbbra is feszült üzemanyagpiacot, jelentette be Alexander Novák, miniszterelnök helyettes. Az export tilalom immár a dízel üzemanyaggyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag teljes körű korlátozás lépett életbe. Novák szerint az ukrán támadások következtében több finomító is megrongálódott, ami visszavette emelgetette a benzintermelést. Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, hogy az orosz energiarendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, és ezért az üzemanyag ellátási nehézségek csak átmenetiek. Akár már holnaptól munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA dolgozók. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a dolgozók béremelési követeléseinek teljesítésétől. A munkavállalók 6%-os alapbéremelést, évvégi bértárgyalásokat, új javadalmazási csomagot, valamint a 2027 eleji tárgyalások megkezdését kéri. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlődését fejlesztést kizárt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Erkais néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyorsétteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézikamerával készített videóklipeket.

0: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Barkóczi Noémi vagyok. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Új-Guineáról nevezte el magát a 2013-ban alakult szicíliai New Guinea duó. Eredetileg azért esette kifejezésre Massimo Di Lena és Lucio Aquilina választása, mert az óceániai sziget állat- és növényvilága szerintük épp oly változatos és sokszínű, mint a zenéjük. A két DJ később megtudta, hogy a Guinea szót egyesek dél-olaszokat sértő rasszista kifejezésként használják az Egyesült Államokban. Mivel a Genea görög szó születést jelent, 2021-ben elhatározták, hogy New Genea néven folytatják. A 2025-ös Shallah már az újjászületett formáció egyik legkedveltebb felvétele.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sok költő megfér egy családban. Olá János és Mezei Katalin, József Attila díjas költők gyermeke Lackfi János, József Attila díjas költő. Az ő gyermeke Lackfi Dorottya, művész nevén Azorka, dalszövegíró, dalszerző és énekesnő. Kisebb korában édesapja róla írta a Dorottya legyőzi a hisztit című versét. Úgy tűnik, Azorka valóban legyőzte. Szövegeiben sok az intenzív történés és érzelem, ám azok higgadt, visszafogott feldolgozásáról szólnak. Csendben című, az alkotói szándék szerint egyszerre melankó és nyugtató hatású dalát a megfelelési kényszer elengedése és az újrakezdés ihlette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Egyre többet hallani arról, hogy a múzeumok nem csak kiállító terek, hanem olyan helyek is, ahol az ember kicsit kiszakadhat a hétköznapokból. László Zsófit, a Szépművészeti Múzeum művészettörténészét és múzeum pedagógusát köszöntöm a telefon túloldalán. Szia Zsófi!
2: Szia Andi!
1: Milyen élmény szeretne nyújtani a látogatóknak ma a Szépművészeti Múzeum? Mesélnél kicsit arról, hogy milyen időszaki kiállításokkal, különleges programokkal készültek a következő hónapokban?
2: Hát a nyár az nálunk időszaki kiállítások tekintetében alapvetően Vazarelliről szól, ugye Vazarelli 120 éves születésének 120 éves évfordulója alkalmából, ugye a városban több helyen, de nálunk is egy nagy Vazarelli kiállítást láthatnak a látogatók. Emellett pedig a grafikai gyűjteményünk egy apokalipszis sorozatokat bemutató, nagyon izgalmas kiállítással várja a látogatókat egész nyáron. A Vazarelli kiállítása az augusztus közepéig, az apokalipszis pedig szeptember majdnem végéig, 20-áig látható, tehát ezek egész nyáron ott vannak és rendelkezésre állnak. Ami pedig a nyár folyamán egy szintén nagyon vonzó lehetőség lehet az időszaki kiállításunk mellett a múzeumban, az egyrészt a hűsklimatizált tereink, ami bármilyen hőhullámos időszakban egy szuper menedék, de erre vannak olyan külön dedikált időszakjaink is, amelyek havon egyszer, minden hónap második péntekén egy ilyen hosszú nyitvatartással teszik lehetővé a múzeumozást azoknak is, akik mondjuk esetleg hétközben dolgoznak, és hétvégén pedig inkább a Balaton mellett szeretnék tölteni az idejüket. Tehát minden hónap második péntekén, azaz most július 10-én, augusztusban 14-én, és aztán utána tovább persze szeptemberben is 11-én, és minden hónapban ezek az úgynevezett múzeummerülések azok, amik így a munka utáni kikapcsolódást lehetővé tevő múzeumlátogatást célozzák. Ezeken az alkalmakon van egy-egy tárlatvezetés, és ezt nagyon sok önállóan használható, elmélyült szemlélődést segítő anyaggal próbáljuk támogatni. Ezen kívül tematikus útvonalt, csarnokok tereiben való elmerülést segítő anyagok is rendelkezésére állnak a látogatóknak. Szóval, hogyha például a tárlatvezetésekre már elfogytak a jegyek, akkor ezek az önálló nézelődést, múzeumlátogatást segítő anyagok rendelkezésre állnak.
1: Egyre több szó esik manapság arról is, hogy a kulturális programoknak közösségépítő szerepük is van. Mit tapasztaltok ti, hogy a látogatók inkább egyedül, vagy párosan, vagy esetleg a családdal, gyerekekkel érkeznek?
2: Hát is. Nyilván nagyon jó és pihentető és kikapcsoló tud lenni egy ilyen teljesen önálló, egyedüli látogatás. De alapvetően egyébként ezekhez a múzeummerülésekhez találtuk ki az elmúlt években a Szépmű állandó bérletet, ami ugye arra ad lehetőséget, hogy ne kelljen minden egyes pénteki alkalommal kifizetni újra és újra a belépőjegyet, hanem ezek a bérletek ezek egész évben az állandó kiállítások látogatására adnak lehetőséget, és ezekből a bérletekből most júniustól van már páros, illetve családi bérlet is. A párosnak az a neve, hogy szép állandó bérlet Temegén, és ennek az a különlegessége, hogy ugye két ember részére szól, de a bérlet tulajdonos akár minden alkalommal valaki más hozhat magával, tehát így aztán tényleg lehet egy olyan típusú közösségi élmény a múzeum látogatás, amit mindig éppen azzal oszt meg a bérlet tulajdonos, akivel szeretne. A szép állandó bérlet plusz gyerekek, az pedig családok számára terveztük, egy felnőttel vagy két felnőttel maximum 6 fő gyerek jöhet be ezekkel a bérletekkel, és az ő számukra is vannak olyan programjaink a nyár folyamán. Nyilván nem a péntek estik elsősorban azok, amiket nekik szánunk, de szerdán és pénteken délelőtt például egy ilyen szabad alkotó műhely van a reneszáns csarnokban, amire akár minden héten eljöhetnek ezzel a bérlettel. Ez az, amit igazából a családoknak, a gyerekeknek, akár közös programként, de a hűsülő az egyébként egy olyan program, program, ahol a gyerekek önállóan is el vannak, és mondjuk egy óra múlva, amikor véget ér a tárlatszünet, és akkor újra találkozhatnak a szüleikkel.
1: Van egyébként olyan tárlatotok a véleményed szerint, amely mondjuk igazi nagy kedvencnek számít, olyan gyűjteményrész, amelyhez a látogatók újra visszatérnek?
2: Az állandó kiállításaink közül ez egyértelműen felnőttek és gyerekek körében egyaránt az egyiptomi gyűjtemény az egyik legnépszerűbb. Az egyiptomi gyűjteménnyel kapcsolatban egyébként fontos információ, hogy ő nekik július közepén 17-től látogatható majd egy időszaki kiállításuk is, ami nagyrészt a saját gyűjteményi anyagunkból, de néhány különleges kölcsönzéssel kiegészítve, arról szól majd, hogy milyen technikákkal is hogyan alkották meg ezeket az izgalmas tárgyakat az ókori egyiptomiak.
1: Mit üzennél mondjuk annak, aki évek óta nem járt nálatok a múzeumban, és mondjuk most gondolkodik azon, hogy ismét belépjen a szép művészeti kapuján, hogyha egyetlen dolgot kellene mondjuk kiemelni?
2: Igazából az, hogy ez egy kimeríthetetlen tárháza az izgalmasabbnál izgalmasabb kapcsolódásoknak, különféle koroknak. Ha valaki évek óta nem járt, és mondjuk esetleg csak annak idején az osztálykirándulások élménye van meg neki, amikor kötelezően el kellett menni a múzeumba, akkor azt hiszem, hogy egészen más izgalmas élményekkel találkozhat most, akár önállóan, akár bármilyen tárlatvezetésünkön, vagy ilyen péntekesti programunkon részvére.
1: Köszönöm szépen, Zsófi! Kívánok nektek nagyon sok látogatót a nyár további részében is!
2: Köszönjük szépen!
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
4: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
3: Na és mi lesz a moziban?
4: Na most van ez Jim Jarmusch, apja cseh, 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és

0: kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Simandi zenekar gajanai és jamaikai emigráns zenészekből alakult Londonban 1971-ben. Nevük jelentése a karibi néprajzban galamb, amely mint oly sok kultúrában a békét szimbolizálja. A Simandi pályafutása során összesen 3 albumot jelentetett meg. A 80-as évek hip-hop forradalma újra felszínre hozta a csapatot, miután többek között Spike Lee, a De La Soul és Grandmaster Flash is használta dalaikat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A skót olasz származású énekes-gitáros Paolo Nutini 17 éves korában kapta első lemezszerződését. 2007-ben megjelent New Shoes című dala helyet kapott az Irvine Welsh novellájából készült filmadaptációban, melynek címe Three Tales of Chemical Romance.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A spanyol nyelvű Besame Mucho-t a mexikói Consuelo Velázquez szerezte 1940-ben, még 16. születésnapja előtt. A dal számtalan feldolgozást és fordítást ért meg. Kiss me much, kiss me a lot, kiss me again and again, embrasse moi, stále ma boscavai. Énekelték világszerte, a Győr-Moson-Sopron megyei Mexikó puszta presszójában például Szeretlek én címen lett nagy kedvenc.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Morrissey koncert. Július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest Parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Folytatódnak az amerikai és iráni légicsapások a Közel-Keleten. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Tovább emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Marad ma is a napos, felhős idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb légicsapásokat hajtott végre az amerikai légierő Irán ellen tegnap kora este, Donald Trump elnök utasítására, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt támadásért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak. Közben az iráni forradalmi gárda drón és rakétatámadásokat indított kuvaiti és bahrajni amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlen válaszul a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra. Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását a Pest vármegyei kormányhivatal. Az ügyre Gyömrő polgármestere hívta fel a figyelmet. Kisberg Szabolcs tájékoztatása szerint egy állami tulajdonú elhagyott raktár épületben több mint egy évtizede csaknem 98 tonna veszélyes, valamint 66 tonna nem veszélyes hulladék található. A polgármester szerint a hulladék egy a 2010-es évek elején felszámolt olasz tulajdonú vállalat után maradt hátra. Állítása szerint az előző városvezetés már tudott a problémáról, mégsem intézkedett az elszállításáról. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszály helyzet. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csak nem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csak nem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Vágó Réka cipődizájner, akit köszöntök, szia!
8: Szia!
7: Szoktunk beszélgetni időnként, és azt mindig elmondjuk, hogy jó pár éve, tizede,
8: igen,
7: ismerjük egymást. Úgyhogy én mindig jövök azzal, hogy én annyira emlékszem, amikor te még kezdted ezt a szakmát, és saját márkát, a saját márkádat megalapítottad, csináltad a cipőket. Na de hát, hogy sok víz lefolyt a Dunán, és közben arra gondoltam, hogy épp ideje beszélni arról, hogy hogyan is működik az, hogy valaki cipődizájner. Tehát ez mit jelent az életben, mi mindent kell csinálni, tanulni, fejlődni, és egyáltalán hol tartasz te most? Körülbelül ez az, amiről akarok beszélni ebben az órában, aztán majd meglátjuk, hogy mire térünk ki jobban. Na, milyen egy cipődizájner élete Magyarországon?
8: Hát izgalmakban bővelkedik, hol ezért, hol azért, de alapvetően azért lettem cipődizájner, meg dizájner, azért foglalkozom a dizájnnal, mert hogy van egyfajta vizuális igényem arra, hogy nézzen ki körülöttem a világ, vagy hogy milyen tárgyakat használjunk. Egy dizájnernek erre van ráhatása, folyamatokat tud megtervezni, tehát ez a szakma, ez egy nagyon széles spektrumon mozog, egészen a szolgáltatás tervezéstől, attól, hogy felfedezem, feltárom a problémát, és arra adok egy választ, aminek a vége egy folyamat, vagy egy tárgy. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és az én szakterületem ezen belül az tulajdonképpen a cipő tervezés, amihez nagyon sok minden kapcsolódik, mert nem csak szép cipőket tervezek, hanem egy olyan tárgyat próbálok létrehozni, ami tényleg jól szolgálja az embert, úgyhogy mondjuk hosszú távon használható, megőrzi a lehető legjobban az egészségedet, kényelmes legyen, szép legyen, tartós legyen, ezt a cipőt valahol legyártják, a gyártása megoldható legyen, szóval ez egy nagyon komplex szakma. Persze vannak ebből kedvenc részeim, nyilván mindenki mindig az ön, és miből inspirálódsz, persze az a legjobb része, amikor a tervezés folyik, de hogyha engem nem érdekelne az egész folyamat komplexen, az egész maga összetettségével, ami egy hatalmas mátrix rendszer, akkor nem csinálnám így, és nem úgy csinálnám, hogy mondjuk én ezt vállalkozóként teszem, és külsős tervezőként más cégeknek, hanem akkor aztán elmennék egy nagy céghez tervezőnek, és akkor csak egy szeletét csinálnám ennek. De így, hogy én ezt az egész céges struktúrát működtetem mögötte, meg az egész folyamatra ráhatásom van, így ez egy sokkal komplexebb dolog, de én ettől szeretem ezt, amit csinálok.
7: Na látod, pont 3 percig tartottam magam ahhoz, ami az eredeti tervem volt, mert hogy most ebből a válaszból egy más felé fordulok, egy másik irányt veszek, aztán meglátjuk, hogy abba mennyi van.
8: Belefér, mert, már ismerjük egymást régóta.
7: Mert hogy az, amit most elmondtál, képzeld el, hogy ezt most raktam össze, mert hogy nagyon sokat beszélgettünk mi már arról, hogy milyen a jó cipő, hogy milyen a magyarok stílusa, hogy mi jó a lábnak, milyen a lábunk, hányféle láb van, stb. De most képzeld el, hogy az jutott eszembe, hogy a cipő az, amiben a fél életünket töltjük. Az egyik felét a cipőnkbe, a másik felét az ágyunkba. Azért szokták mondani, hogy ez nem baj, hogyha ez a kettő jól meg van választva, és tényleg épp téged ez
8: pont
7: szolgál.
8: Így. Pont így igaz.
7: Pont. És képzeld el, hogy most azt gondoltam, hogy aha, tehát, hogy akkor te tulajdonképpen szolgáltatsz, és egy olyan használati tárgyat állítasz elő, amelyik a rengeteg szempontba egy a közös, hogy végülis az emberhez kötődik, az emberről szól, az ember jólétét akarod szolgálni. Hát akkor nézzük az emberekhez való viszonyt, mert hogy végül is az embereken akarsz segíteni.
8: Igen, és a nulladik perctől úgy dolgoztam, hogy folyamatosan találkoztam is a vevőimmel. Uh-huh. Egyébként azt gondolom, hogy nem véletlenül lett ez a szakmám, és nem ebben a és hogy ebben a formában művelem ezt, hogy tényleg van egy folyamatos visszajelzés, vagy az üzleti partnerektől, vagy konkrétan a vásárlóimtól, amikor mondjuk egyedi cipőt csinálok. Nekem ez a közös munka, mert tulajdonképpen ezt egy közös munkának tekintem, ez nagyon fontos. Mert ha azt veszük, hogy én egy egyedi cipőt tervezek neked, egy alkalomra mondjuk, akkor el kell beszélgetnünk arról, mondjuk nem ismerlek olyan jól, mint hogy ismerlek, el kell beszélgetnünk arról, hogy mi ez az alkalom, miért fontos neked, te ott hogy akarod magad érezni, például az esküvődön mi szeretnél lenni, milyen esküvőt képzelsz el, milyen helyszínen lesz, egyébként milyen az alkatod, hordasz-e bizonyos típusú cipőket, szóval nagyon sok kérdést fel kell tenni, és ez egy viszonylag hosszú és részletes beszélgetés. Kicsit valóban pszichológusnak is lenni kell ehhez, mert meg kell érteni a másiknak a vágyait, meg hogy mi mozgatja őt. És na, erre tudok egy olyan tárgyat adni neki, amire azt mondja, hogy na ez az, ez jó lesz nekem. És lehet, hogy azzal jön be valaki, hogy magas sarkút szeretne, de a beszélgetés során kiderül, hogy ebből egy lapos cipő lesz, lapos sarkú. Vagy ugyanez egy kollaborációban, egy együttműködésben, ahol mondjuk több emberrel alkotunk egy csapatot, és úgy kell együttműködni, hogy az a közös cél, amit kitaláltunk, hogy mondjuk legyen egy kényelmes designer komfort papucs a piacon, az tényleg egy olyan termék legyen, amivel mindenki elégedett. A cégek is, a vevők is, és ez egy sikeres termék legyen több éven át. Szóval én azt gondolom, hogy a legtöbbet az elmúlt 20 évben nem is a cipőtervezésről tanultam, hanem az emberekről, hogy, és magamról, hogy hogyan kell együttműködni bizonyos helyzetekben, én hogyan tudok jól együttműködni. Nagyon sokat változtam például ebben, nagyon sokáig dolgoztam egyedül. És nekem az egy hatalmas nagy váltás volt, amikor el kellett kezdenem csapatban dolgozni. Én konkrétan azt nem tudtam elviselni, hogy valaki 40 centire tőlem üljön egy íróasztalnál. Tehát, hogy én így nem tudok dolgozni. És azért ennek például meg kellett változni ahhoz, hogy én együtt tudjak működni emberekkel. Szóval igen, azt gondolom, hogy ez egy kulcs fontosságú dolog.
7: Kicsit megelőztél, mert pont azt akartam kérdezni, hogy na és vajon mennyi mindent tanultál magadról, de hát biztos, hogy ebben sok minden van még. Viszont rögtön belecsapva a bal részébe rá kell kérdeznek, hogy van-e ebbe kiégés? Tehát, hogy persze fel fogjuk ezt építeni, mert engem az érdekel, hogy hogyan is...
8: Nem árulok el nagy titkot.
7: Igen,
8: van.
7: Igen, csak hogy így a végéről kezdem, mert hogy én erre tippelek, hogy mindenben van.
8: Igen, mindenben.
7: Mindenben van, és lehet, hogy akkor kell valamiféle változás, változtatás, és hogyha saját márkád van, saját céged van, csapatod van, akikért felelősséggel tartozol, akkor meg pláne azt gondolom, hogy tudnod kell reagálnod saját magadra és a változásaidra.
8: Hát szerintem 18 éves korunk után nagyon nagy előny, hogyha van önreflexiónk, és ezt így megtanuljuk, mert nem úgy születünk, hogy ki tudjuk elemezni magunkat, miért csináltam ezt, hogy csináljam másképp. Szóval ez egy abszolút tanult dolog. Ez nagyon fontos, bármilyen területen dolgozol. A kiégés az pedig szerintem sokféle lehet. Volt már olyan, amikor nagyon-nagyon mélyre mentem. Volt olyan, amikor csak érzem, hogy hú, ez most lehet, hogy nem fog segíteni, ha abba az irányba megyek, ez most egy kicsit így afelé vezet, hogy én ezt nem fogom szeretni. Szóval, hogy több szintű lehet ez a kiégés. És a leg, hát az ilyen legrosszabb, meg a legnagyobb kiégésekből tanultam nyilván a legtöbbet, de azt gondolom, hogy ezzel vagyunk így egy páram. Az én módszerem az, tulajdonképpen kreatív emberként folyamatosan újra kell terveznem egy csomó mindent. Tehát, hogy nekem az a képességem, amitől én jó tervező vagyok, meg jó dizájner, hogy én a káoszból tudok egyfajta rendet teremteni. Amiben egyébként az a vicces, hogy sokszor nekem a káosz is kell ahhoz, hogy jól tudjak tervezni. Tehát, hogy én egy igazán rendezett, szép, tiszta környezetben nem tudok jól dolgozni. Tehát, hogyha én most el kéne képzelnem, hogy mi az én álom környezetem, akkor ez egy középrendezetlen, középkoszos műhely stúdió, ahol van sok fény, sok szín, van hely festeni, tervezni, vágni, tehát hogy ez az én álomhelyem. Tehát én egy nagyon szép, tiszta irodában nem tudok dolgozni jól. Ezért gondolom azt, hogy bizonyos fajta káosz, meg feszültség ahhoz, amit csinálok, kell, de ez nem csordulhat túl, mert akkor borulok én, és borul mindenki, aki velem együtt dolgozik, vagy aki nekem dolgozik.
7: Szóval káoszban is kell valamiféle rend, furcsa mód.
8: Igen.
7: Hát hiszen egyébként szerintem ez abszolút érthető, főleg akkor, hogyha kreatív emberről beszélünk.
8: Igen,
7: mert,
8: igen.
7: Hogy tehát, hogy kellenek a hatások, de ugyanakkor valahogy azt is tudni kell, hogy hova nyúlsz, vagy mit hol.
8: Egyébként az egyetemen, tehát amikor a tervezést tanul valaki, akkor mondjuk azért érdemes iskolába járni és ezt tanulni, mert ez ennek egy része valóban egy tanulható dolog. Az, hogyha valakinek van egy vele született tehetsége a színekhez, a formákhoz, vagy ez a fajta inspirált állapot, hogy jönnek az ötletek könnyen, és ezt formába tudja önteni, ezt hozzuk magunkkal. De az, hogy mondjuk a színtant megtanulod, melyik színeket pakolod egymás mellé, ez abszolút tanulható dolog, és ezért járunk egyetemre, hogy megtanuld, hogy például tudsz futni, tök jó, nem tudod lefutni a 100-10 másodperc alatt, arra edzeni kell. Na, ezt tanuld meg az egyetemen, hogy tudod lefutni ennyi időt, hogy tudod jól használni azt a képességét az agyadnak, hogy te amúgy tudsz tervezni. És ez a tanulható része. És aztán nyilván a terepen, az életben ehhez még hozzá jön egy csomó gyakorlat, de ezt így el tudom mondani, hogy én viszonylag későn szültem, és előtte nagyon sokat terveztem. És amikor jött a kislányom, akkor nem volt időm tervezni. És én abból éltem, amit előtte csináltam. Mm-hmm. Tehát, hogy most így ki tudtam húzni az elmúlt, nem tudom, 3 évben a fiókból egy csomó ötletet, amit egy pici átdolgozással, kicsit olyan, mint a kínai tanmese, amikor ott kacsát rendel, kacsa festményt rendel az arisztokrata festőtől, és akkor egy évig nem történik semmi, oda megy a képért, hol a kép? Ja, egy pillanat, és lefesti a festő, tessék, itt van. Erre vártam egy évet? Nem, erre. Kinyitja a szekrényt, és ott van bent az 1000 próbálkozás. Na, ezt csináljuk mi, ezért tudok jól, gyorsan dolgozni, és szerintem a legtöbb szakember, mert ott van benne az az 1000 kép, meg az a 10 000 kilométer.
7: Abszolút, és nagyon örülök, hogy ezt hangsúlyoztad. Talán most már nem olyan időket fogunk élni, hogy el kell magyarázni, hogy miért is tanulunk, vagy ha valamit elkezdünk, akkor az odavágó szakirányt miért is végezzük el, de nagyon jogos, hiszen én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évtizedben én a saját szakmámba, de szerintem sokan találkoztak olyan emberekkel, akik ezt a lépcsőt kihagyták, és mégiscsak valamiféle titulust magukra aggattak.
8: Ez hadd fűzem hozzá gyorsan, hogy én is abban reménykedem, hogy a szakmai tudás és a szaktudás az vissza fog kerülni a méltó helyére. Tehát, hogy igenis
7: olyan jó lenne.
8: Kellenek a szakemberek. Az, hogy valakit sok minden érdekel, az még nem teszi szakértővé. Engem is érdekel a vitorlázás, de azon kívül, hogy krajcolni kell, ha ellen szembeszél van, semmit nem tudok róla, de már ezzel úgy tűnök, mintha szakember lennék. De nem vagyok az. Ez az egyik. A másik, hogy...
7: Hát meg amikor tudod, olvassák a barátaid a naplódat, vagy a bejegyzéseidet, és olyan jól írsz, hogy írónak kéne lenned, és lőn.
8: Igen. Valóban ilyen is van. A másik pedig az, hogy nagyon sok új eszköz áll rendelkezésre, különböző szoftverek, AI támogatások, tehát nagyon sok olyan eszközünk van, amivel egy szerényebb képességű ember is meg tud csinálni logótervezést, stb. És szerintem ez nagyon jó, mert elérhetővé tesz egy csomó mindent, de ez nem tesz egyenlőségjelet két ember közé, és szerintem ez nagyon fontos észben tartanunk, hogy attól, hogy én is rá tudok googlizni az orvosi jelentésre, és megértem végre, hogy mi van odaírva, attól én nem leszek orvos, és nem leszek szakember, aki utána a terápiát kitalálja. Ez, amit nem szabad szerintem elfelejteni, zárójel bezár.
7: Abszolút, és ezt ugye tudod mondani, ahogy elmondtad, a magad mögötted lévő több évtizedes tervezési gyakorlatával, meg tudod mondani tanárból is, hiszen tanítasz.
8: Igen, igen, egyébként 2015-ben kezdtem tanítani az egyetemen, úgyhogy most már 11 éve tanítok a MOMÉN, ahol igen. végeztem is egyébként, tehát alumna vagyok.
7: Igen, igen.
8: És ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolat egyébként, nagyon érdekes, hogy ez így 98 óta az életemben van az egyetem valamilyen formában. Nagyon szeretek egyébként tanítani, mert a tanítás abban segít, hogy a saját tudásodat folyamatosan rendszerezd, újrafogalmazd, lássad egyébként, hogy merre megy a világ.
7: Abszolút.
8: Mert a hallgatók sokszor hamarabb látnak meg dolgokat, mint én, pedig én is a piacon, meg a terepen vagyok.
7: De tehát, ez nagyon izgalmas lehet egyébként. Én annyira, hogy mondjam, inspirálónak találom azt, hogy mondjuk egy magadfajta tudással és a piacon megszerzett helyen rendelkező ember ezzel a fiatal generációval, akik jönnek és feltétlenül érdeklődőek és akarnak tanulni, hogy milyen és ma már ez a gyakorlati párbeszédes tanulási forma, hogy mennyire sok inspirációt adhat ez mindenkinek.
8: Hát az biztos, hogy nagyon átalakult az oktatás ahhoz képest, amikor én jártam egyetemre, de ez ugye az egész világnak
7: Abszolút.
8: A dinamikáját igen, tükrözi igen. le, és azért nagyon izgalmas mindig az új hallgatókkal megismerkedni, az új évfolyammal, mert minden évfolyam egy picit más, és egy picit mást tükröz vissza abból, ami körülöttünk van. Egyébként én a divatot és a művészetet nagyon szeretem úgy használni, mint egy lakmuszpapírt. Tehát, hogy ez tényleg amerre az emberiség tart, azt így nagyon gyorsan megmutatja. Mert a divat az miből táplálkozik? Előadó művészetből, társadalmi változásokból, a gazdaságból, tehát hogy rögtön látszik. Drága lesz, ha nincs olaj, drága lesz minden műanyag, gumi, akkor más anyag lesz, szóval, hogy így nagyon gyorsan levesz
7: reagál,
8: mindent, igen. reagál, és a hallgatók, akiket meg ez érdekel, ők meg egy szűrők, és egy ilyen naív szűrő, mert ők egy csomó mindent még máshogy látnak, szóval, hogy mást mutatnak meg ők abból, ami körülöttünk történik, mint amit én érzek, és akkor ezt nagyon szépen lehet ütköztetni, meg lehet erről beszélgetni, például a konzultációk során.
7: Igen, igen, nagyon izgi. Tehát ez abból a szempontból is izgi, hogy te mi az, amit adni tudsz, és mondjuk meghatározod valakinek a gondolkodását és a jövőjét, legalábbis egy részét. Szerintem ez egy nagyon szép feladat magába a tanárságba, az oktatásba. Meg az is nagyon izgalmas, hogy mi az, amit ő mutat neked.
8: Ami nekem izgalmas volt, az elmúlt mondjuk, ha az elmúlt 5 évet vesszük, akkor az, hogy mennyire szabad lett magunkkal foglalkozni, és hogy mondjuk abból indul ki egy terv, tehát a mi időnkben, érted, 20x évvel ezelőtt, ha valaki elkezdett egy tervezési folyamatot, és prezentálta, akkor föl nem merült bennünk, hogy arról beszéljünk, hogy hát, hogy rosszul éreztem magam, meg a testemmel nem vagyok elégedett, és akkor csináltam egy olyan tervezési feladatot, hogy... És most meg gyakorlatilag az összes tervezési feladatnak a kiinduló pontja az én jól létem, vagy nem jól létem. Uh-huh, uh-huh. És most azon lehet vitatkozni, hogy ezt ki mennyire tartja jónak.
7: Igen, meg hogy ennek a mértéke,
8: és hogy igen,
7: hol
8: tehát,
7: van.
8: Hogy ez okay, hol van, és hogy nyilván én is szoktam itt challenge-elni a hallgatókat, hogy biztos, hogy ennyire biztos, hogy ebbe az irányba kell menni, de ez az a folyamatnak a része. De az a része, hogy lehet róla beszélni, és ezt használom, ez tök valid. Mert igen. egyébként senki nincsen olyan jól, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy mondjuk egy ügyfélszolgálatra hozzánk, miért jön be egy vállalhatatlan hangvételű levél, holott csak az történt, hogy nem tetszik a lábán a cipő. Uh-huh. Mi jól teljesítettük a kiszállítást, időben megérkezett, az a termék érkezett, minden, és olyan stílusú levelek érkeznek be, amit így nem szoktunk meg, tehát 10 év alatt nem volt ilyen levél ennyi, mint ami most idén mondjuk.
7: Igen, de látod, ez milyen érdekes, hogy a magunkkal való foglalkozásnak a kultúrája, divatja a legnagyobb most, és mégis leginkább rottyon van mindenki.
8: Hát nem véletlenül próbálunk foglalkozni
7: igen,
8: vele.
7: Igen.
8: Azt nem tudom egyébként, hogy mennyire hatásos, mert itt beszélgetünk.
7: Nekem ugye a hatásfoka, nekem az a kérdés, hogy a hatásfoka ebben, a hatásfoka az ott van, hogy na, ha nem vagyok jól, akkor én ezt tulajdonképpen kihányhatom, és ugye erre a közösségi média alap, tehát egy csomó lehetőséget, meg helyet, meg teret ad. Vagy a hatásfok, és szerintem lehet ennek kéne érvényesülni, hogy nem vagyok jól, akkor megkeresem, hogy hogyan tudnék úgy jól lenni, hogy magammal is jól legyek, meg úgy a környezetemet se károsítsam. Mert ez az én nem vagyok jól, ezért aztán te se legyél, és kitolom magamból akár egy levél formájába, ez ugye nem visz előre.
8: Ugye erről beszélgetünk műsor előtt más kontextusban, de hogy amikor én divattörténetet tanultam, akkor is mindig arra lyukadtunk ki a végén, hogy hát ez nagyon vicces, de hogy az emberek nem változtak. Semmit. Tehát, hogy nem tudom, az 1700-as években a rokokó idején a női fűzőkbe, egy cici tájékon volt egy titkos zseb. Oda dugták be a szerelmes leveleket. Uh-huh. És mindenkit csalt, és dugdosták a szerelmes leveleket, és azon rögtünk, hogy hát ez semmit nem változott, most max az SMS-eket dugdosod. De hogy az ember nem változott annyit, mint a világ körülöttünk. És hogy korábban is volt ilyen, hogy valaki, ezt egy nagyon jó barátom használta ezt a kifejezést, és loptam ezt a verbális inkontinenciát, tehát amikor így nem tudod visszatartani, és így jön belőled, mikor már tehát hogy nem ott lenne a helye, de jön. És hogy ilyen régebben is volt, csak kevesebb volt az a felület.
7: Igen,
8: tehát, hogy ahol ez vagy telefonon, de azt leraktad. Vagy személyesen elmenekültél, de amikor...
7: Nagyon más.
8: De amikor ott nagyon van az összes social media, tehát, hogy iszonyú sok felületen keresztül jön, és te iszonyú sok felületen keresztül tudod kitolni, és szerintem ez... Ez
7: hát
8: ad egy
7: hogy
8: fajta...
7: nem kell szembesülni a következményével. Tehát
8: igen,
7: azért nagyon más ám, ha én elkezdek
8: lazasságot ezt ordítani. Az embereknek, hogy nem érzi azt, hogy egy kicsit meg kéne gondolnia, hogy mit mondjon ki.
7: Hát a lazasság az egy nagyon kedves szó volt, igen.
8: Igen, nekem van egy könyvem, az Illik tudni, nem tudom, Kulcsári V. Julianna, talán nem vagyok benne biztos, de ez egy ilyen illemkönyv.
7: Igen, tudom.
8: És antikváriumban vettem meg, nem tudom, 10 éve. És elkezdtem olvasni. És így ültem, jaj, de hát én ezt mind tudom, nekem a nagymamámék ezt mind megtanították. Tehát, hogy én ezt tudom, hogy ezt így kéne csinálni, és azt éreztem, hogy ezt a könyvet mindenkinek el kéne olvasni, mert most oké, hogy vannak benne, azt gondoljuk, hogy ódivatú dolgok, de alapvetően megtanít arra, hogy hogyan tudunk kölcsönösen, elviselhetően együtt élni.
7: Abszolút.
8: Mert ez, ami azt gondolom, hogy most hiányzik.
7: Nagyon is, és nem úgy tűnik, mintha abba az irányba mennénk, hogy ezt visszaépítsük. Nem. Sokkal inkább a teljes elmagányosodás, mert amiközben milyen érdekes, nem, hogy állam a közösség, tehát közösségi média, közösségekről beszélünk, és ezekben a közösségekben
8: igen,
7: magányosak az emberek, és egyáltalán nem veszik észre a másikat.
8: Egyébként azt gondolom, hogy a hosszú távon, meg középtávon is ebben a dizájnereknek nagyon nagy feladata lesz, mert ez komolyan így van, hogy mi nem csak tárgyakat tervezünk, hanem nagyon sokszor mondjuk egy kórház átalakításnál a folyamatokat, a szolgáltatást is meg kell tervezni ahhoz, hogy tudjuk, hogy ott mondjuk a váróteremben hány székre van szükség. És szerintem ez a feladatkör, ez nagyon el lett hanyagolva az utóbbi években, és itt szerintem tök nagy lehetőség van, hogy egy kicsit így élhetővé tegyük a környezetünket.
7: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Vágó Réka, cipődesigner, zene és feles információk után jövünk vissza, maradjatok ti is.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Vágó Réka, cipődizájner, és hát jól belementünk itt, indultunk a cipődizájner, vagy egyáltalán a dizájner élete Magyarországon, és hát nagyon sok mindenbe belementünk. Tulajdonképpen emberi kapcsolatok, társadalom, társadalmi kérdések, hogyan viszonyulunk egymáshoz, tanulás fontossága, tanítás öröme, sok mindenről beszéltünk. Most egy picit visszafókuszálok rád, és a saját dolgaidra. Ugye beszéltük azt, hogy mint cég, saját márka, céges folyamatok. Tehát, hogy a tervezés az egy nagyon fontos dolog az életedben. Ezt akartad, nagyon sok évet beletettél, na de hát egy csomó más folyamatot is neked is csinálnod kell. És ha már a tanításról is beszéltünk, akkor legyen az, hogy a tanulás, hogy hogyan állsz te ehhez az örökös változáshoz, ahhoz, hogy akármit is értél el, ott van-e benned, hogy mindig alkalmazkodni kell a világváltozásához, figyelni kell, tanulni kell, hogy van ez nálad?
5: Hát mindig nyitottnak kell

0: elegem, ahol már megint újra kell tervezni, de vannak olyan helyzetek, amikor rajtam kívülálló okok miatt kell hirtelen kitalálni. Covid, egyéb gazdasági válságok, szomszédos háború, stb. Szóval, hogy volt itt az utóbbi években is minden, ami példát szolgáltathat erre. Én a folyamatos fejlődésben hiszek, tehát, hogy rá is lennék kényszerülve, ha nem gondolnám, hogy ez jó akkor is, mert annyi minden változik körülöttünk, tehát, hogy a tervezést nem tudnám végigcsinálni, ha nem tudnám a számítógépet benyomni, és nem tanulnék meg használni bizonyos programokat. Tehát sokkal lassabb lennék. Ezzel együtt, ahol tudom, ezt csak zárójelben mondom, hogy én egy ilyen nagyon analóg csaj vagyok, szóval nekem a papírtól ceruza, a festék, az a mai napig a füzetemben, papírjegyzett füzetem van. Tehát, hogy nekem ez egy fontos része a munkámnak, azért, mert azt gondolom, hogy az igazán az enyém, ami átmegy rajtam, és igen, amikor írok kézzel és tervezek, akkor tudom, hogy az átment rajtam, és akkor az az én munkám. Úgyhogy ez a folyamatos fejlődés és önfejlesztés, ez része a mindennapjaimnak, és üzletileg is, tehát hogy igen, tervező akartam lenni, igen, cipőket akartam tervezni, de hogy ennek van egy környezete, amiben ezt tudom csinálni, és akkor az én vágyaim hozták magukkal tulajdonképpen azt, hogy ezt egy vállalkozás formájában tudom csinálni, és bele kellett tanulnom abba, hogy tudok vállalkozóként működni, hogy operatíven is vezetni a céget, vagy felmérni, hogy hol vannak az én korlátaim, és akkor megtalálni arra megfelelő embert. És a legutóbb például az egyik ilyen nagy váltópont nekem az volt, amikor egy mentorprogramban volt lehetőségem jelentkezni, és a Hungarian Business Leader Fórumnak a mentorprogramjába bekerültem ösztöndíjasként, és itt a Solti Andreát kaptam mentoromnak egyébként, aki egy elképesztően szerencsés osztás volt nekem, mert nagyon-nagyon megtaláltuk a közös hangot, és nagyon jóba is lettünk, és nagyon sokat segített nekem az Andi. És érdekes, hogy én előtte nagyon sokáig férfiakkal dolgoztam, ugye eleve a cipőiparban. Én ugye gyártással is foglalkozom már, hogy mi nem gyártunk, de nekünk bérgyártóink vannak. A legtöbb helyen férfiakkal dolgozom. A tanácsadók körülöttem, akiktől üzletileg tanácsot kértem, szinte mindenki férfi volt, és nagyon sikeresek sokszor a saját területükön. És nekem nem volt meg ez a női mentor, vagy ez a női segítség, nyújtás egészen addig, amíg meg nem szültem a kislányomat, és anyaként is el kellett kezdenem létezni, és így megérkezett ez a női energia, hogy mi mindenre képesek vagyunk, hogy mennyi erő van bennünk, és hogy nekem egy nő kell, hogy nőként értse a problémáimat, mert egy férfi nem fogja megérteni azt, amikor én azt magyarázom neki, hogy figyelj, kivásároltam a befektetőt, itt van a cégem, itt van a kislányom, itt vannak a terveim, és ezt nem tudom összehangolni. Ezt hogy kell csinálni? És azt éreztem, hogy na most érkezett ez a pillanat, hogy nekem ehhez egy olyan nő kell, aki ezt már végigcsinálta, aki felelősségteljes pozícióban van, és neki is ott van a teher.
1: És akkor ezért azt nekem, látod, hogy számodra követendő.
0: Igen, igen.
1: És
0: ebben volt ez az egy év nekem egy hatalmas segítség, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki tudott nekem ebben segíteni, meg dolgokat, ötleteket mondani, vagy elmondták, hogy ők hogy csinálták, amit persze én nem tudok egy az egyben átvenni, de már az a gondolkodás, ahogy ők mondjuk megközelítettek egy problémát, vagy ahogy ők megoldottak egy helyzetet, az segített nekem abban, hogy én megtaláljam a kulcsot az én helyzetemhez.
1: Én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb közhely kérdés, viszont a közhelyekkel az van, hogy általában igazak, de ugye a legnagyobb
0: közhely... Csodálatosak, pont tegnap előtt volt egy ilyen napunk, hogy csak közhelyekben beszéltünk, és rájöttünk, hogy egyrészt működik, mert mindenre van egy közhely, másrészt meg igaz.
1: Igaz. A közhelynek ez a sajátossága. Igen. De ugye ezt mindig felszokták tenni sikeres nőknek ezt a kérdést, hogy és akkor te egyébként hogyan hangolod össze az anyaságodat?
0: Sehogy, a life work balance az egy bullshit.
1: Na, és én ezt akarom mondani, hogy én nem tenném fel ezt a kérdést.
0: Megköszönöm.
1: Hanem azt a kérdést tenném föl, hogy amit meg is válaszoltál, hogy nem lehet, hogy ez így nem igaz. Tehát ezt nem összehangolod, hanem én azt képzelem, hogy időnként máshova rakod a fókuszt. Az van,
0: hogy ilyen pontosan így van, mert mindig ultimate, ilyen átfogó megoldásokban gondolkodunk, hogy akkor és most kapok egy módszert, hogy hogyan hangoljam össze, és akkor az fog működni.

0: működni örökre. No. Nem. Tehát a gyereknek a lába nő két nap alatt, ugyanígy három nap alatt behisztizik, és nem tudom azt a programot csinálni, és minden változik, minden borul, tehát hogy kapunk megoldásokat, és kitalálhatunk megoldásokat, és kiegyensúlyozhatjuk a munkát és a magánéletet, ami tart egy darabig, az jön egy váltópont, és akkor ott megint priorizálni kell. Tehát, hogy jól mondod, ez egy folyamatos matekozás.
1: És fókuszpakolás ide-sodás közben elviseled azt, hogy a másik terület, ez lehet, hogy most kielégítetlen. Én valahogy ezt tudom elképzelni.
0: Igen, és én nagyon nehezen viselem el, mert egyébként hát ilyen türelmetlen, nagyon szimpatikus leszek mindjárt, türelmetlen maximalista vagyok, uh-huh. aki ráadásul még konok is, és makacs. És ezzel a hozott alappal kellett megtanulnom együttműködni emberekkel, várni türelmesen bizonyos helyzetekben. Tehát olyan csodálatos dolgokat tanultam meg, soha nem gondoltam, hogy képes leszek ezekre. De a mai napig rosszul viselem azt, amikor én azt érzem, hogy menni akarok, és csinálni akarok, amit is engem valami visszafog. És az egy helyzet, rajtam kívülálló valami, és ilyenkor kell mindig bekapcsolnom azt, hogy jó, de ez most miért van? Most ez azért van, mert akkor, nem tudom, el tudunk menni együtt, vásárolni a család, meg a kislányommal, vagy pihenni egy napot? Vagy azért van, mert nem érkezett meg egy csomag időben, és akkor most elő kell venni a futár. Szóval, hogy itt mindig azt kell kitalálnom, hogy ez javítható ez a helyzet. De...
1: Meg azt is, hogy mit kezdesz azzal az energiával, vagy térrel, ami ebben most felszabadult, mert nagyon értem, amit mondasz. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy tempo, tempo, tempo, tempo, és akkor rájövök, hogy mert mi van, ha nincs tempo? Akkor mi van? Akkor ott hogyan kell? Ott be kell rögtön azt a légüres teret valamivel tölteni, ami fontos, ami úgy tudom, hogy meg kész kell, hogy legyen, vagy ott van az, hogy tudom értékelni, hogy kaptam egy kis időt arra, hogy szemlélődjek, vagy csak ellegyek, amit amúgy meg nem ismerek, vagy nem tudok, de most nem akarom magamra optimalizálni.
0: Nem, szerintem az van, hogy...
1: Csak gondoltam,
0: hogy ezek ilyen alap, nem tudom, alaptörvények, uh-huh. mármint, hogy az életnek az alaptörvényei, igen, igen. És hogy mindenki ugyanabban van, igen. Csak más, hogy érezzük, de mindenki ugyanabban van valójában. És nekem egyébként a tánc nagyon sokat segít megérteni ezeket, mert például az, amit mondasz, hogy mindig menni kell tempó-tempó, hogy amikor elkezdtem argentin tangózni, én balettoztam, versenytáncoltam nagyon sokáig, és aztán jött egy pár év szünet.
1: Nem is csoda, hogy a lábak lettek a fontosak,
0: hát
1: és azok
0: egyébként
1: kényelmen.
0: Igen, hát meg hogy szép legyen a láb, persze. Hogy kényelmes legyen a cipő, tehát hogy szóval megvan itt a hátsó oka mindennek. De hogy a tangó lett az a tánc, amiért visszatértem a tánchoz, mert az egy olyan számomra, egy olyan mozgásforma, amiben egyrészt elindul az energia, szól a zene, valakivel együtt működsz, van egy szavak nélküli párbeszéd, oda kell figyelni a másikra, és most figyelj, ez a tempó-tempó, és várni kell. Meg kell várni, hogy így merre megy az a mozdulat, és nem tudom kitalálni. És én úgy kezdtem el tangózni, hogy én akkora frankó csaj vagyok, én mindent is kitalálok előre. És folyamatosan túlmozogtam, és elindultam, és hamarabb ment a lábam, és nem tudom, és több évig tartott, amíg rájöttem, hogy attól még lehetek nagyon jó táncos, hogy nem mozdulok rögtön, hanem megvárom, és hogy ugyanez van az életben is. És most pont azért mosolyogtam, amikor ezt kérdezted így, mert pont ebben vagyok, hogy az, hogy én mondjuk otthon jó, csináljuk, mondom a családnak, de hogy biztos, hogy ez kell, hogy ez jó nekünk, vagy lehet, hogy annélkül is működne, hogy meddig kell tolnom ezt, mikor hagyjam abba, és a munkában is, hogy most vannak a jó ötleteim, most kell megcsinálni, vagy ez az ötlet, ez ráér, ezt majd később is meg tudom csinálni, nem csinálja meg valaki más. Tehát ez a dizájnereknek az örök rettegése, hogy valaki más hamarabb megcsinálja. Szóval ez az időzítés dolog, ez egy ilyen nagyon-nagyon trükkös dolog, és a táncban nagyon sokat tanultam magamról, ebben, amit aztán próbálok használni az életben is, de nagyon nehéz, türelmetlen, makacs emberként.
1: De közben meg tudod, mit érzek, hogy most így, ahogy így ránéztünk, meg megvilágítottad, meg egy csomó mindent elmeséltél, valahogy azt érzem, hogy közben meg te úgy jól vagy, tehát, hogy úgy
0: jól vagyok, igen.
1: Valahogy jól rálátsz mindenre, látod, hogy hol mi a feladat, látod, hogy meg hogy ott van a törekvés, hogy abban, ahogy élsz, ahogy készíted, ahogy csinálod, ahogy a kislányoddal vagy, hogy az jó
0: nézd,
1: legyen.
0: Nézd, hogyha a nap végén egy vonalat kéne húznom, és el kéne mondanom összegezve, hogy hogy vagyok, akkor valóban azt mondom, hogy én egyébként tök jól vagyok, és igen, hogy jó helyen vagyok, és jó emberek vannak körülöttem.
1: És ebben sok munka van.
0: És ebben baromi sok munka van. Nyilván nem csak az én oldalamról, bár én szeretem ezt érezni, mert ugye ki csinálja a legtöbbet, de hogy ebben sok munka is van, és ott van folyamatosan az, hogy ez megint én vagyok, hogy lehetne egy kicsit jobbá tenni, mikor kell változtatni, de jól vagyok alapvetően.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Még egyen jobban lennék, bocsi. Na, tudod, tessék, hogyha így a szakértelmünket, tudod, így azt éreznénk, hogy így elismerik, hogy nem az van, hogy...
1: Igen, és ez nagyon fontos, hogy ezt is kimondtad, mert...
0: Szóval legyen ez, én ezt kívánom.
1: Igen.
0: Mindannyiunknak.
1: Ez az elvárás, hogy valahogy forduljon a világ úgy, hogy a befektetett munkát, a szakértelmet, a
0: hogy
1: tudást...
0: Hogy tiszteljük egymást, egyébként ennyi az egész, igen. Hogy én elismerem a te munkádat, és te elismered az enyémet, és ha meg ez a kölcsönös respekt, akkor itt tök jó alapról indulunk.
1: Igen, ezt mondjuk egy ideje, hogy ezt kellene, tulajdonképpen ezt kellene megértenünk. És akkor valahogy...
0: És ezt sokszor kell elmondani ennyi.
1: És amúgy tudod, mi van? Mert akkor ezt elmondom neked én is, hogy én erről mit tanultam. Ha ezt megértenénk, és ez tiszteletben lenne téve, tartva, és mindenki a határain belül dolgozna, de tudná, tehát nem lennének elmosódva a határok, hogy mi az én dolgom és felelősségem, hanem ez rendben, sokkal kevesebb lenne a stressz. Ha sokkal kevesebb lenne a stressz társadalmilag, akkor már sokkal jobb lenne az élethez való hozzáállás, és a nagy közös kedv, és akkor hirtelen az derül neki, hogy lehet boldog társadalomban élni. Tehát, hogy a stressz szintünket kéne csökkenteni, de a stressz az ezért is van, mert nincs meg a megfelelő tisztelet egymás iránt. Igen. Na, de hogy közben meg azzal, hogy te jól vagy, meg hogy itt tényleg nagyon, én azt gondolom, hogy rengeteg dolgról beszéltünk, és nagyon jó kedvűen, ezzel jó kedvet csináltál szerintem most a hallgatóknak is, nekem mindenképp, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: És sok sikert kívánok a továbbiakban is.
0: Köszönöm.
1: Vágó Réka cipő dizájner volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet nektek is, és további kellemes napot kívánok. Vigyázzatok magatokra, holnap 11-kor jövök friss adással. Sziasztok!

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
5: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Sikeres volt a NATO csúcs, Magyar Péter szerint. Felfüggesztette a dízel olaj exportját Oroszország. Sztrájkolhatnak a magyarországi IKEA dolgozók. Marad a napos, felhős idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható. Megvádolta Áder Jánost Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a volt köztársasági elnök 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzből finanszírozta családja Egyesült Államok beli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Ádert, hogy számoljon el az utazás részleteivel. Arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették-e az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézést New Yorkban, valamint a család több százezer forint belépőjegyeit Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, nyilatkozzon arról, hány hasonló magánprogramot állt még az állam. Akár már holnaptól munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA dolgozói. A Telex írása szerint a vezetőség elzárkózott a dolgozók béremelési követeléseinek teljesítésétől. A munkavállalók 6%-os alapbéremelést, évvégi bértárgyalásokat, új javadalmazási csomagot, valamint a 2027 eleji tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt. Ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját Oroszország, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja a továbbra is feszült üzemanyagpiacot, jelentette be Alexander Novák miniszterelnök helyettes. Az export tilalom immár a dízel üzemanyaggyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag teljes körű korlátozás lépett életbe. Novák szerint az ukrán támadások következtében több finomító is megrongálódott, ami visszavetette a benzin termelést. Vladimir Putyin elnök azt mondta, hogy az orosz energiarendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, ezért az üzemanyag ellátási nehézségek csak átmenetiek. Új humanitárius légifolyosót nyitott az Egyesült Államok, a földrengés sújtotta Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak a járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, emellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet DJ Gandarva és Fon Jodi készítette.

0: lesson.
1: Oh, isn't
0: it Hey, az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
2: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ-k Fonyodi és DJ Gandarva voltak. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Folytatódnak az amerikai és iráni légicsapások a Közel-Keleten. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Tovább emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Marad ma is a napos, felhős idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb légicsapásokat hajtott végre az amerikai légierő Irán ellen tegnap kora este, Donald Trump elnök utasítására, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt támadásért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak. Közben az iráni forradalmi gárda drón és rakétatámadásokat indított kuvaiti és bahrajni amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlen válaszul a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra. Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását a Pest vármegyei kormányhivatal. Az ügyre Gyömrő polgármestere hívta fel a figyelmet. Kisberg Szabolcs tájékoztatása szerint egy állami tulajdonú elhagyott raktár épületben több mint egy évtizede csak nem 98 tonna veszélyes, valamint 66 tonna nem veszélyes hulladék található. A polgármester szerint a hulladék egy a 2010-es évek elején felszámolt olasz tulajdonú vállalat után maradt hátra. Állítása szerint az előző városvezetés már tudott a problémáról, mégsem intézkedett az elszállításáról. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszály helyzet. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csak nem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csak nem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés.
2: Időjárás a Rádiókafén.
9: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 9-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Kiállítás.
1: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben. 104 pályázó, 678 alkotása látható az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően két díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való. A tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban, napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-ig látható.
2: Esemény.
1: India különleges világát, a természetközeli életmódot, a vegetáriánus gasztronómiát és a lelki feltöltődést kínálja az érdeklődőknek a Krisna völgyi búcsú, amely július 17-e és 19-e között lesz Somogy-Vámos határában. A Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége a Facebook oldalon azt írta, hogy Magyarország egyik legnagyobb spirituális és kulturális élményfesztiválján a látogatók bepillanthatnak az ökofalu mindennapjaiba. Tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvég egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő. A szombaton és vasárnap 12 órától tűzceremóniával bemutatott látványos szertartás betekintést enged a több ezer éves védikus hagyományokba és India ma is élő kulturális örökségébe. A völgy étterme autentikus indiai menükkel. Falatozója indiai street food különlegességekkel, büféje indiai és magyaros vegetáriánus fogásokkal is készül a háromnapos eseményre. A szervezők korábbi tájékoztatása szerint a Krisna völgyi ökofalu és spirituális közösség több mint 3 évtizede áll fenn. Kezdetben néhány tucat lelkes fiatal néhány hektáros földterületen gazdálkodott, hogy gyakorlatba ültesse az egyszerű életmód emelkedett gondolkodás mottóját. A Krisna völgy azóta 320 hektárossá nőtt. A völgynek saját iskolája, tehénvédelmi központja, ökokertészete és fóliasátras termőterülete van. Egyedi szennyvíztisztító rendszert működtet, megújuló energiákra épít és szinte teljesen független a közművektől. Bár a völgy egész évben látogatható, a legnagyobb élményt a Krisna völgyi búcsú nyújtja. Az első ilyen eseményt még 1996-ban a templom beavatásakor rendezték meg.
2: Koncert.
1: Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
2: Esemény.
3: Színházi bemutatóval és koncertekkel várja a közönséget júliusban az Óbudai Társaskört kerti programsorozata a Kulturfröccs. Július 9-én a Sárik Péter Trió jazz koncertjét hallhatja a közönség Koszorús Krisztina közreműködésével. Az est során népdalok, jazz feldolgozások, magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények is elhangzanak majd. Július 11-én Behumi Dória jazz meg az egykori énekese, a Budapest Bár szólistája, saját zenekarával, a Dórika és a Rombolókkal érkezik, az együttes amerikai jazz klasszikusokat és saját dalokat ad elő. A fesztivál záró eseménye egy újabb színházi premier lesz, a Vadító éjszakák című végjátékot először adják elő Magyarországon július 17-én az Orlai produkció közreműködésével. A történet középpontjában két szomszédos házaspár találkozása áll, amely váratlanul fordulatokat vesz. Az előadásban Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes szerepel, a rendező Pacolai Béla. A produkciót július 18-19-én, illetve 21-én is műsorra tűzik. A Kultúrfröccs programjaira online és a helyszínen egyaránt kaphatók jegyek.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacse hiberekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchideafajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacse hiberek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Beat Rock Pop Soul zenét játszó Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult. A zenekar első szingülje, a The Wanderer, 3 héten keresztül őrizte helyét az MR2 Top 30-as listájának dobogóján. De a csapat életében az áttörést, ahol Összeér című számuk és az ahhoz készült merész klip hozta meg. Az évek során meghódították az összes kis és nagy hazai klubot. A zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált. Koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Oroszországban, Csehországban, de a Tallinn Music Weeken és Hágában is bemutatkoztak. Arról nem is beszélve, hogy milyen közel van a nyócker Amerikához.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bootleget készíteni pofon egyszerű. Egy dal akapelláját, azaz éneksávját össze kell hegeszteni egy másik szerzemény instrumentális verziójával. Ezt már a legegyszerűbb ingyenes hangszerkesztő szoftverrel is meg lehet tenni. Csupán egy kis fantázia és ritmusérzék kell hozzá. És persze nem árt, ha stimmel a hangnem is.

Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Réges-régen, egy nem is olyan messzi galaxis, 1977. évében, amikor a mozikat letarolta a Star Wars, a rádiókat letarolta a Hotel California, a mozikat és a rádiókat egyaránt letarolta a Szombatesti Láz. Párizsban megszületett a chilei származású rapper Ana Tijoux. Pár fokkal kevésbé régen, ugyanazon galaxis, 2009. évében, amikor épp nem készült epizód a Skywalker család egyetlen tagjáról sem, az Eagles együttes már nosztalgia turnékon nyomult, John Travolta voltát pedig táncfilmek helyett akciómozikban láthattuk. Tijoux saját születési évéről szövegelt 1977, azaz 1977 című dalában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ösztönös tehetség, aki korán rátalált arra az útra, ahol igazán sikeres lehet. Ő Sir Michael Philip Mick Jagger, a Rolling Stones Golden Globe díjas énekese, aki zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember is egyben. Jagger soha nem tanult zenét, teljesítménye ezért is különleges. Apja tanár volt, és fiának is ezt a pályát szánta. Aztán minden másként alakult. A középiskolát még befejezte, a közgazdasági egyetemi képzést azonban egy év után otthagyta a zenei karrier érdekében. Jagger 2002-ben lovagi címet kapott II. Erzsébet királynőtől, amelyet Károly, akkori Walesi herceg, ma III. Károly király adott át. Sir Mick egész életében imádta a szebbik nem képviselőit, máig 5 nőtől 8 gyermeke született.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Több fronton is Stockholm-szindrómát okozott hallgatóinak a Stockholm-szvi. Voltak, akiket egy közismert svéd bútorház reklámjában ragadott magával, Hennes és Waterbaby 22-es duettje. Másokat a Szerelem vagy Kötelesség című Netflix széria egyik epizódjában ejtett rabul a fülbemászó track. De maga a streaming szolgáltató sem tudott szabadulni a két svéd énekes közös produkciójától. Egy másik, saját gyártású drámájuk az Egy részed aláfestő zenéjeként is felhasználták a felvételt, sokakat sazamozásra késztetve.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
5: Világsztárhoz zel a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
6: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az After Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Sikeres volt a NATO csúcs Magyar Péter szerint. Gyengébb lehet a gabonatermés az időjárás miatt. Felfüggesztette a dízel olaj exportját Oroszország. Marad a napos, felhős idő. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható. Megvádolta Áder Jánost Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a volt köztársasági elnök 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzből finanszírozta családja Egyesült Államokbeli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Ádert, hogy számoljon el az utazás részleteivel. Arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették-e az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézést New Yorkban, valamint a család több százezer forint belépőjegyeit Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, nyilatkozzon arról, hány hasonló magánprogramot állt még az állam. Az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés a kedvezőtlen időjárás miatt. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad. Fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját Oroszország, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja a továbbra is feszült üzemanyagpiacot, jelentette be Alexander Novák miniszterelnök helyettes. Az export tilalom immár a dízel üzemanyaggyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag teljes körű korlátozás lépett életbe. Novák szerint az ukrán támadások következtében több finomító is megrongálódott, ami visszavetette a benzintermelést. Vladimir Putyin Putyin elnök azt mondta, hogy az orosz energiarendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, ezért az üzemanyag ellátási nehézségek csak átmenetiek. Új humanitárius légifolyosót nyitott az Egyesült Államok, a földrengés sújtotta Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak a járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, emellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
8: Hadd halljam, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
9: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, aki most beszél, az a Szabi, aki pedig most beszél.
1: Az a Gellért, szevasz Szabi, üdvözlöm a hallgatókat.
9: Van egy rossz hírünk és két nem annyira rossz hírünk, illetve kimondottan jó hírünk, két születésnaposról fogunk mindjárt beszélni, és hát sajnos elhunyt Bonnie Tyler.
1: Igen, ez egy nagyon friss hír, mármint hogy július 9-én friss hír, amikor vesszük föl ezt az adást, délelőtt jött ki, hogy elhunyt 75 éves korában Bonnie Tyler énekes, akiről három dolog jut eszembe, ugye már adáson kívül beszélgettünk kicsit, mondhatod, hogy te nem nagyon bírod sem a dalait, sem a magát, ezt a jelenséget.
9: Most nyilván nem fog páros lábbal belerohanni, vagy beleugrani a Bonnie Tyler munkásságába, de igen.
1: Hát
9: nyilván.
1: Én sem vagyok egyébként Bonnie Tyler rajongó, de mondjuk a leghíresebb számához.
9: Total Eclipse of the Heart.
1: Nem, pont nem arra nem gondoltam, hanem a hírósra, igen. Ami egyébként több filmben is szerepel, de hogy az egyik kedvenc filmemhez nagyon erősen kötődik, ugye a Gumiláb című filmben, amiben ugye
9: Footloose. Az, amit még mindig nem néztem.
1: Imádom ezt a filmet, amiben Kevin Bacon ugye még szemtelenül fiatal volt, és ő játssza a forradalmárt a kisvárosban, aki ugye a polisszal, meg a mindenféle városi zenével elhozza a romlást, és a John Lithgow, aki ugye a helyi tragikus sorsú lelkész, meg betiltja a táncot, és hát ebből óriási felfordulás lesz. És hát a film vége felé van egy nagy jelenet, amiben ilyen John Deere-ekkel, remélem jól mondom.
9: Traktor?
1: Igen,
9: John Deere.
1: Igen, ilyen John Deere traktorokkal játsszák ezt, nem is tudom ennek mi a neve, amikor a két jármű elkezd egymás felé közeledni.
9: Hát bocsánat, a kifejező, hogy beszaratós, legalábbis.
1: Igen, aki elrántja a kormány.
9: A vörös zsarúban így hívták.
1: Igen, hát ez valószínűleg egy
9: filmes műsorról beszélünk.
1: Jó leírja a lelki folyamatokat, amik ilyenkor végig mennek az emberek. Ugye a Pomádéban is volt ilyen, meg egy csomó filmben van, de hát traktorral azt hiszem csak ebben a filmben csinálták, és miközben ugye a két hős közelít egymás felé, akközben ez a dal szól Bonnie Tylertől, de egyébként ez a dal viszonylag sok újra virágzását élte meg, például a Shrekben is volt valamelyikben.
9: Igen,
1: azt hiszem nem az elsőben, talán a kettesben volt, ahol még talán magyar szöveget is kapott.
9: Sajnos meg, igen, sajnos.
1: Ott
9: igen.
1: Dramaturgiai funkcióhoz is.
9: A Jó Tündér szóval... keresztanya énekelte, ha jól emlékszem, ott a vége felé a fináli közeledve.
1: Így van, nekem is ez rémlik, akikről kiderült, hogy nem is annyira jó.
9: C-mollban vagyunk, C-moll.
1: A történet szerint. Szóval Bonnie Tylernek kétségtelenül kincs volt a torkában, és nekem még az jut róla eszembe, és hát addig, amíg ez történt, én annyira őt nem ismertem, úgyhogy most az igazságtalan azt mondani, hogy nagyot nőtt a szemembe, de minden esetre azért tényleg fölfigyeltem arra, amikor jó régen, ilyen 20-25 éve, biztos emlékszel rá, volt ez a botrányos, meg nem valósult Liza Minnelli koncert.
9: Volt ilyen?
1: Volt ilyen, igen, már nem tudom, kis stadionban, vagy valahova szervezték ezt a koncertet, akkor mi talán voltak ott.
9: Hát nem kell
1: koncertet.
9: Mondanom, hogy mennyire tartom rajta a Liza Minnelli munkásságának ezen.
1: És nagyon hamar kiderült, vagy nem nagyon hamar, de ugye kiderült, hogy hát ez a koncert nem lesz, mert a szervezéssel mindenféle himi-humi volt, és Bonnie Tyler volt az, aki beugrott. Tehát ő volt az, aki a környéken volt, és akkor meghívtak, és akkor tartott egy koncertet.
9: Szegény ember Liza Minnelli.
1: Hát igen, igen, de hogy én akkor láttam felvételeket, meg voltak mindenféle tudósítások, és hát, hogy mondjam, azért az egyrészt egy nagyon rendes dolog, hogy valaki beugrik egy ilyenre, azzal együtt, hogy tudja, hogy tulajdonképpen ő most csak a robokat takarítja el, vagy hát nem miatta vannak ott hát igazából az emberek.
9: Meg hát azért tegyük hozzá, hogy Bonnie Tylernek is nem kevés számú rajongója van Magyarországon, igen. Tehát olyan nagyot nem lőttek mellé nem, vele.
1: Hát szóval egy nagyon korrekt koncert volt, na mindegy, nekem szimpatikus volt, hogy ő így beugrott, igen. És ezt vállaltam.
9: Azt, hogy most nekem, én hogy viszonyulok az ő művészetéhez, most hagyjuk, nyugodjon békében. Bonnie Tyler nagyon sok mindenkinek okozott örömet és vidám perceket és felszabadult pillanatokat az életében, az ő művészete, még apámnak is.
1: Igen, nyugodjék békében. És akkor most...
9: Két születésnapos, egy 80 meg egy 70
1: igen,
9: éves.
1: Ünnepeljük az életet, jön két születésnapos, ugye 80 éves lett néhány nappal ezelőtt Sylvester Stallone, vagy
9: magyarul Stallone, jó?
1: Igen, ahogy fejtegettem Facebookon, de nagyon sokáig én is úgy mondtam, hogy a Bozai József mondta a filmek beharangozójában, meg a stáblistánál, hogy Stallone, de aztán megtanultam, hogy Stallone-nak kell ejteni, mert ugye ő hát olasz származású, de hát Amerikában született, és ott ugye azt csinálják, hogy nem hagyják meg eredeti hangzásában, vagy kiejtésében. Hát az olasz neveket nagyon, nagyon ritkán, igen, és akkor nyilván ezért lett ő Stallone. Hát ő meg egyébként a másik szülinapos is, és akkor most behozom ide Tom Hanks-t is, aki meg 70 éves éppen a mai napon. Hát ő mindketten azért tartanak az én generációmnak is egy erős tükröt, hogy milyen idősek vagyunk már. Szóval
9: pont ezt akartam
1: az
9: mondani.
1: Az a világ, ahol a Stallone 80, a Tom Hanks meg 70, hát már tényleg mi se vagyunk itt fiatalok, de egyébként nagyon érdekes, hogyha azt a két karriert, ha nem is összevetjük, de hogy párhuzamba állítjuk, hogy ugye Stallone egy olyan filmmel indult, vagy hát előtte már azért mindenféle dolgokat csinál.
9: A Phantom az éjszakában.
1: Igen, de az igazi nagy dobása az ugye az ilyen személyes indítatásból is, mert az a saját projektje volt, ugye a Rocky, amivel rögtön jelölték is Oscarra, meg a film kapott is Oscart.
9: Én úgy turnézom ezzel, hogy Sylvester Stallone forgatókönyv kapott Oscar díjat.
1: Csak jelölték, nem kapta igen. Meg.
9: Ezt most a múlt héten néztem meg.
1: És a szerepét is kétszer jelölték, aha. Mert ugye egyszer jelölték anno az meg első filmért,
9: a legutóbbi
1: a Creedért. Igen, de ott azt hiszem csak a Golden Globe-ot kapta, tehát Oscart az semmiképpen kapott. Szóval érdekes, hogy is utána lett belőle egy ilyen mainstream akciósztár, aki ugye Schwarzeneggerrel rivalizálva, karöltve megreformálta ugye az akciófilmet, vagy hát a modern akciófilmet tulajdonképpen, hát a megalkotásában nagyon-nagyon nagy részt vettek ki, és ő ezt az egész akciófilmet aztán ugye a másik figurával, a John Rambo-val együtt, ő kicsit ilyen személyesre vette. Szóval, hogy olyan alkotói viszonyba kerül, vagy ilyen személyes viszonyba került ezekkel a figurákkal, nem azt mondom, hogy Bergmani viszonyba, de mondjuk azért úgy tisztességgel végigkövette mind a két karakternek ugye az öreg korát. Hát mi a Rambóból is, meg a Rockyból is vannak olyan filmek, ahol már azért igencsak öreg a Rocky, és hát Stallone pontosan tudja, hogy ezekkel a szerepekkel tud leginkább még mindig szem előtt lenni.
9: Nem tudom, hogy még hazánkban tartózkodik-e Arnold Schwarzenegger, ha már ugye említetted, lehet, hogy azt már lehet, nem, hogy de látták itt ott bringázni, meg Polgár Judittal sakkozni, meg
1: igen, mindenféle dolgokat csinál.
9: Akciókat csinál, csak ugye az tudva levő, hogy ha valaki nem Szatyorban lakik, hogy Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger így azért így pikirkedtek egymással az
1: évtizedek. Hát ott nagyon komoly rivalizálás
9: ment, és állítólag a Schwarzeneggernek van egy nagyon speciális humora. Az egyik ilyen humor, állítólag, nem tudom, hogy ez így történt-e, hogy a Schwarzenegger a ügynökén keresztül elhíreztelte, hogy őt el akarja vállalni az Állj vagy lő a mamám című filmet.
1: Igen, ez egy híres történet.
9: És hogy addig-addig ment a pusolás, ezt ágában nem volt elvállalni a Schwarzeneggernek, de hogy a Stallone meg az addig-addig nyektette az ügynökét, míg aztán őt választották
1: ki. És hatalmasat bukott, és tudta, ez a borzalmas
9: film. És addig-addig nyomasztotta Schwarzenegger a Stallone-t, amíg elintézte, hogy ő legyen a főszereplő.
10: A filmeken belül egyébként nekem a kedvenc üzengetésem az az Ikrekben,
9: amikor a plakát,
10: amikor a
9: és mutatom, hogy mit mutatok.
10: Ugye, aki egy olyan karaktert játszik, csak azoknak, akik, mondom, akik nem látták a filmet, aki ugye el volt zárva a nagyvilágtól élete nagy részében, és akkor ez csak egy táskával, meg az izmaival megjelenik a nagyvárosba, és van egy olyan, hát tulajdonképpen néhány másodperces poén, hogy beáll egy plakát elé, ahol éppen a Rambó teljes, vagy még nagyobb, mint teljes életnagyságban van rajta, és akkor így a bicepszét így összeveti a plakától.
9: Legyint egyet a Schwarzenegger.
10: A Stallone meg ugye a Pusztítóban üzent például azzal, hogy...
9: Rambó Schwarzenegger elnöki könyvtár.
10: Igen, elnöki könyvtár, és hát nem is álltak olyan messze a valóságtól, mert hát ugye...
9: Kormányzó lett.
10: Igen. Politikus lett belőle.
9: Tom Hanks ezzünk lassan, mert megy az idő.
10: Igen, hát a Tom Hanks karrierje pedig egy ilyen nagyon különleges sikertörténet, amit igazából így is szoktak általában megemlíteni, hogy ő ugye a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, mint komikus futott be, ugye a 80-as években a legtöbb filmje, még az ilyen úgynevezett értékesebb filmek is, tehát mondjuk nem csak a Legény búcsú, meg még néhány másik, hanem mondjuk a Segítség felnőttem is, ugye azért vígjáték volt, és aztán ez eléggé váratlan volt, hogy a 90-es évek elején ugye elvállalta a Philadelphia című AIDS drámának a főszerepét, amiért rögtön azonnal az első ilyen igazi drámai szerepeért, bár azért már voltak drámai szerepei előtte is, de hogy az első ilyen vettiszta drámai szerepeért megkapta az Oscart, és akkor utána rá egy évre, ami történelmi tett volt, jelölték a Forrest Gumpért, amiért szintén megkapta az Oscart, tehát egymás után két éve megkapta, és ha jól
9: hiszem,
10: akkor utána megjelölték, de azért már ugye nem kapta meg, szóval, hogy ő ilyen nagyon egyéni és nagyon látványos ívben lett igazából egy népszerű komikusból, egy hatalmas hollywoodi filmsztár, aki vállal ilyen mindenféle presztízs filmeket is, de alapvetően ő szerintem azért is különleges, mert valamit a személyiségéből, abból, ahogy az emberek viszonyulnak hozzá, hogy kedvelik őt, úgy nagyjából mindenki, tehát én kevés filmrajongót tudok, aki utálja Tom Hanks. Egy kicsit a régi James Stewart, Cary Grant-es hollywoodi világot hozza föl, hogy ha meglátsz egy arcot a vásznón, akkor ahhoz egyből ilyen pozitív emberi értékeket csatolsz, mint gerincesség, becsületesség, humor, akármi, és ez nyilván a szerepei miatt is van, hát meg azért is, ahogy civilben kiáll dolgokért.
9: Igen, azért megnézem egyszer egy ilyen igazán gonosz szerepben. Nem azért, mert szeretném, hogy gonosz szerepben lássam, csak hogy hogy oldja meg.
10: Volt ő már egyébként.
9: Abban a bérgyilkosos kisgyerekes, nem tudom, mi volt.
10: Meg talán más is voltak ilyen árnyaltabb szerepben, de hát meg ugye például Elvisnek ugye a menedzserét, az ezredest
9: tényleg,
10: is ő
9: tényleg,
10: alakította,
9: tényleg.
10: Ami azért szintén nem egy pozitív szerep, de hát ő nagyon tehetséges, és szerintem bármit megold.
9: Így van. Felsorolom, hogy mi lesz ma, jó, mert rohannunk kell, hogy legyen időnk. Meghívás, keserű karácsony, minyonok és szörnyek, és újra tervezés. Ez lesz a mai műsorban.
10: Így van, annyit teszek még hozzá, hogy ezek nem nagyon friss premierek, mert múlt héten ugye ismétlő adás volt az én hibámból, de hát, abszolút
9: ez
10: új filmek.
9: Ez nem hibának.
10: Mindegy, szóval betegség miatt az a lényeg, hogy ezek friss filmek, de nem heti premierek, de hát azért nagyon-nagyon jók.
9: Mindjárt jövünk.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük akkor a folytatást, az milyen jó mondat, nem? A Meghívás című filmmel, ami egy remake, amerikai remake, hogy elmondtad, egy spanyol filmnek az újragondolása.
2: Igen, és hát néhány szót megérdemel ez, hogy egyrészt nagyon izgalmas szerintem az, vagy hát kinek izgalmas, kinek nem, de minden eset talán érdekes valamennyire, hogy az utóbbi 10-20 évben a tévésorozatoknál és a filmeknél is elterjedt az, hogy készülnek leginkább Európában mondjuk sikeres tévésorozatok, vagy filmek, mint ebben az esetben, vagy mint a Teljesen idegenek című olasz film esetében, ami önálló jogon is nagy sikerrel fut a mozikba, meg mindenhol, de aztán rengeteg ország lát benne fantáziát, hogy megcsinálja belőle a saját verzióját. Teljesen idegenekből például a magyar verzió is készült, ugye a Bujék.
1: Hadd meséljem el, most vagy a Pálfi Gyuri mondta, nem akarok senkinek olyasmit a szájába adni, ami nem tőle hangzott el, vagy az Antal Imród, egyáltalán nem vagyok benne biztos, volt ilyen beszélgetés köztünk, talán adásban, vagy műsorban, vagy leveleztünk, és állítólag az van, hogy európai rendezők kapnak megbízást arra, hogy készítsenek el egy európai verziót egy sztoriból, hogy megnézzék, hogy hogy megy, és abból utána megcsinálják az amerikai. Valami ilyesmi sztori is, vagy ez egy tök átgondolt, ilyen koncepciózus dolog.
2: Hát ez is van, meg az is van, hogy mondjuk nagyon, mint a Teljesen idegenek, meg egyébként a Meghívás esetében is, vagy az eredetije, ami magyar címen, Szenvedélyes szomszédok címen futott. Szóval, hogy van egy nagyon erős alapötlete, amire egy fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy hát ezt meg lehet így is csinálni, csak mondjuk kicsit amerikai környezetben, és a Meghívás, az igazából nem is az első remake-je ennek a filmnek, hanem azt hiszem az ötödik, vagy a negyedik.
1: Igen, mert ez már volt ez a Meghívás dolog, szóval találkoztam.
2: Igen, ilyen című film is van, de én a Szenvedélyes szomszédokra mondom konkrétan, azt hiszem, hogy ezt most azért javítottalak csak ki, mert azt hiszem, hogy ez az első olyan remake-je ennek a filmnek, aminek ez a címe.
1: Na, tehát és akkor most ez jó vagy nem
2: más
1: jó?
2: Volt. Hát ez egy jó kérdés, hogy ez pontosan minden egyes filmre levetítve, vagy minden egyes remake-re levetítve most jó ötlet, vagy nem. A Meghívás esetében, amiről most beszélünk, és amit ugye Olivia Wilde rendezett, és ő az egyik főszereplője, Penelope Cruz, Seth Rogen és Edward Norton mellett, szóval ez szerintem egy jó film lett. Abból az okból leginkább, hogy nagyon jól fogta meg az alapanyagot az Olivia Wilde, ugyanis szerintem ő úgy döntött, és ez igazából már az eleje főcím betűtípusából is látszik meg az egész filmnek a stílusából, hogy ő így eldöntötte, hogy csinál egy Woody Allen filmet. Mert ugye Woody Allen filmben mi szokott lenni, vagy mi is szokott lenni, az eléggé sűrűn van, hogy ilyen középosztálybeli vagy felső osztálybeli ilyen emberek üldögélnek, és akkor nyavajognak az életükről, és abból mindenféle kavarodás lesz. Itt is tulajdonképpen ez történik. Na most az eredeti spanyol film az ugye arról szól, hogy egy házban él egy házas pár, meg él egy másik pár, és az egyik házas pár ki van akadva a másik házas párra, mert hogy hát ők nagyon hangosan szexelnek, meg zavarják őket, és ez egyébként azért is zavarja őket, mert az ő házasságuk nem annyira nagyon jól működik, de hogy meghívják ezt a hangosan szexelő házas párt egy vacsorára, ami tulajdonképpen a filmbeli meghívás, de hogy ez egy ilyen többértelmű cím, mert hogy a meghíváson belül is lesz majd egy meghívás, amit a másik pár ajánl föl. Tehát az, akihez jönnek vendégségbe, az a Olivia Wilde és a Seth Rogen, és akik meg jönnek, az a Norton meg a Penelope Cruz. És hát tulajdonképpen az eredeti spanyol filmben az van, hogy igen, hát az úgy sejthető, hogy nagyjából majd van, amikor eljutunk odáig, hogy őket is be akarják majd vonni a szexuális életükbe, mert ugye ez végig lebegtetve van, hogy erről szól a dolog. De a spanyol eredeti egy idő után ezt az érzéki vonalat, tehát magát a kérdést, hogy beszállná egy ilyen szexpartiba, azt így elengedi. Ez a film ez megtartja. Tehát, hogy itt fontos motivum lesz az, hogy most lesz-e párcsere, vagy nem lesz párcsere. Ami érdekes, hogy hát, és ugye szerintem ezeknél a mediterrán filmekből, vagy tehát az olasz, meg a spanyol filmek remake-jein az általában szokott látszódni, hogy tehát az, amit mondjuk a spanyoloktól meg az olaszoktól elfogadunk, az, hogy túldumálnak mindent, az, hogy tök hangosak ezekben a filmekben is, az egy ilyen amerikai filmben egy kicsit olyan modoros. Tehát itt is látszott, hogy bele akarták inni azt a párbeszéd mennyiséget, ami benne volt eredetileg, de egy kicsit túl van beszélve a filmnek az első fele, viszont a második fele azt szerintem nagyon klasszul beindul. és tulajdonképpen eléggé bátran is nyúltak hozzá az eredeti történethez, tehát nem kifejezetten pont az történik benne is úgy, és a karakterek is azért meg vannak változtatva. Azért az érdekes szerintem, hogy ennek a filmnek a kampányában egyáltalán nem jutott szerephez az, hogy ez egy remake. Tehát sem az amerikai, sem a magyar kampányában. Ennek így, ha utána nézel, persze nincs eltitkolva, meg a stáblistán is kiírják, hogy a film alapján készül.
1: Lehet, hogy szignifikánsan, utálom ezt a szót, de kimondom, szignifikánsan más esetleg az íze, vagy más ízt gondolnak a készítők, és ez lehet a hátterében, hogy külön remake-mentes filmnek gondolják. Tehát láttuk már az ilyet mondjuk popdalokban is, hogy mondjuk éveket kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy az egyébként az előadott popdal az már egyszer volt siker.
2: Igen, itt mondjuk van egy érdekes motívum, ami a filmek, nem tudom, látod az előzetesét, a Meghívásnak az előzetesét, ahol a vége felé vannak ilyen idézetek, olyan újságíróktól, külföldi újságíróktól, igen, akik igen. már látták a filmet, és úgy sorjáznak, ugye fölvillannak ezek az idézetek.
1: Régi trükk.
2: Ez egy ilyen eléggé hatásos dolog, és ott van egy olyan idézet, hogy eredeti, nagyon eredeti. És hát ilyet nyilván nem lehetne kiírni, érted, hogy ha nem tudom én, hát, muszáj lenne kommunikálni már a kampányban is, hogy hát, vagy valami remake, vagy feldolgozás.
1: Bevállalt az újságíró, hogy hülye hozzá. Igaz lehet.
2: Szóval még annyit el akartam mondani, jó. hogy a négy színész közül szerintem a rendező Olivia Wilde a leggyengébb láncszem, de hogyha mondjuk itt sorrendbe rakjuk ezt a négy színészt, az Edward Norton-t, a Seth Rogent, a Wilde, meg a Penelope Cruz-t, akkor valóban ő talán a leggyengébb színész, de amit éreztem rajta, és még az Edward Nortonon is éreztem, aki azért tud ásítózni mostanában filmekben, hogyha valami nem annyira érdekli. Látszott rajta, hogy kifejezetten élvezték ezt a dolgot, és azért...
1: Hát legalább ők jól érezték magukat.
2: Igen, meg nekem egyébként tetszett a film, és ilyenkor derül ki mindig, hogy ezek a nagy hollywoodi sztárok is ugyanúgy élvezik az ilyen intimebb dolgokat, amikor az van, hogy bemegyünk egy szobába, ott van két kolléga, és akkor toljuk. Az nyilván izgalmasabb nekik, mint nem tudom, a 20. százmilliós projektbe részt venni, akár csak főszereplőként, de mégsem egy ennyire ilyen kis személyesebb projektben, úgyhogy ilyen kis nyári, hogy mondjam, a szokásos citromadagnál egy kicsit többet tartalmazó limonádénak tök oké.
1: Meg de Edward Norton legalább el tud menni saját magával meccset nézni.
2: Ja, hogyha igen, éppen úgy ahogy ezt meg is tette, ugye most.
1: A rövid szünet után, ezt ilyen franciásan mondtam, rövid szünet után folytatjuk a filmszerészményt, mindjárt jövünk.

0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
4: A Keserű karácsony című filmmel rontjuk a levegőt. Nem tudom, ez egy spanyol film. Igen. Az előző, amiről beszéltünk, az egy spanyol filmnek a valahanyadik remake-je volt, de így egy spanyol vonalon megyünk tovább.
5: Így van. Hát ennek valószínűleg nem lesz remake-je. Leginkább azért, mert azt ugye nem említettük még, hogy Pedro Almodóvar új filmjéről van szó, aki hát azon ritka rendezők közé tartozik, akinek az előzeteseiben csak annyit írnak, hogy Almodóvar filmje. Hát mert nyilván nem tévesztik össze senkivel, tehát ugye itt nincs
4: ez a veszély. Nem okoz fejvakarást.
5: Igen, de azért Spielberg se szokta ezt ki, hogy hát Spielberg filmje, pedig őt se tévesztenénk össze mással, de hát ez ilyen, valóban a spanyol film, az azt gondolom nagyon sok ember fejében egyenlő Pedro Almodóvar munkásságával, aki hagyományosan szerintem azért is tud nagyon népszerű lenni, mert amellett, hogy rendkívül kedvű a nőket, tehát nagyon erős női, meg LMBTQ történeteket ír. Azért alapvetően az ő történeteinek a mozgató rugója az nagyon sokszor a melodráma. Tehát az, hogy ki halt meg, ki csalt meg, ki kinek az eltitkolt, akárki. Csak ezt belecsomagolja be a nagyon álmodó város ilyen mindenféle színekben burjánzó esztétikába. És hát ő már nagyon-nagyon régen, és a Keserű karácsony tulajdonképpen ennek a vonalnak a, hát mondjuk ki, hogy túlpörget. Ő már nagyon-nagyon régen arról csinál filmet, mert legalább ez a harmadik vagy negyedik filmje arról, hogy ő miért csinál filmeket. Tulajdonképpen ez a film is arról szól, hogy van egy filmrendező, aki a saját életét, hát valamennyire a saját életét megfilmesíti egy filmben, akiről teljesen egyébként, hogy ez az Almodóvár, és még őt is játssza valaki, tehát ezt a fiktív rendezőt, aki valamennyire Almodóvár, még játssza valaki ebben a filmben, úgyhogy én már nem is tudom, hogy hány metaszint van ebben.
4: És már tudja, hogy miért rendez filmet?
5: Valahol valahol, valahol
4: vagy még kell, meg kell nézni pár ilyen film.
5: Igen, és én azt hiszem egyébként, hogy amellett, hogy gond nélkül végig lehet nézni a filmet, és nem csak azért, mert egyébként tök véletlenül éppen Lanzarote-n is játszódik egy nagyon fontos része, ami ugye a Kanári-szigetek is nem olyan régen voltam
4: ott. Az élmény, igen.
5: És ilyen ott vannak ezen a fekete homokos, vagy fekete sziklás tengerparton, ami tényleg rendkívül különleges, meg hát sok-sok más szempontból is ez egy igazi film, amit az ember így gond nélkül végignéz, de az a baj, hogy tulajdonképpen ezt is ugyanarra hozza ki, vagy ugyanaz a válasz a kérdésedre, mint mindegyik filmben, hogy azért, mert ő nem tud más, hogy gondolkodni a saját életéről, a bármiről, ami eszébe jut, ugye alapvetően az emberi kapcsolatokról van, meg bármi ilyesmiről, és talán ez a Keserű karácsony azért is a közepesebb álmodóvár filmek közé tartozik, mert amellett, hogy nagyon jók a színészek, meg szépek, mert hát nagyon szépek mindig az álmodóvár film az emberek, vagy hát nagyon-nagyon sokszor azok. Igazából nincs benne olyan nagyon kimagasló alakítás, és maga a történet is igazából csak attól izgalmas, ahogy ezek a már általam említett ilyen rétegek, ilyen meta rétegek egymásra pakolódnak. De az Almodóvár még azért mindig egy olyan figura, aki ha csinál egy filmet, és megnézed, utána nem érzed magad becsapva. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy ő azért tud egy olyan minőséget hozni, még akkor is, ha nagyon sokszor saját maga epigonja a figura, de tud egy olyan minőséget hozni, ami igazából csak

0: rácuppan mondjuk valami pop előadóra, és akkor kénytelen a szülő is elmenni, és rögtön dupla bevétel van belőle. Hát mert hogy a gyerek nem megy egyedül a moziba, hanem akkor kénytelen legalább egy szülőnek elmennie, és az mindjárt kétszer.
1: És a minyonok ugye azért is trükkösek, mert hogy nem csak cukik, hanem viccesek is, ezért a legtöbb felnőtt is tud értük rajongani, vagy tudja őket szeretni.
0: Hát nem véletlenül, és ez a harmadik igen, rész körülbelül.
1: És a lányommal néztem meg egyébként ezt a filmet, és bár tetszett neki, meg egyébként én se utáltam, majd mindjárt elmondom, hogy miért nem, de amellett, hogy végig kacagott, meg jól érezte magát, és így tovább, azért a végén ő is megjegyezte, hogy persze, ezek a filmek tök egyformák. És tényleg az van, hogy valahol egyformák, ez teljesen igaz, csak a Universal főnökeinek nem mondja ezt, de hát egyelőre ennek még nem igazán van veszélye, és érződik egyébként magán a filmen is, hogy így szóltak az Illumination stúdiónak a Universaltól, hogy figyelj gyerekek, azt ugye tudjátok, hogy úgy két évente kell nyomni egy Minion filmet, mert az előző is iszonyú nézettséget produkált, tehát hogy ilyen $1 milliárd körül van a bevétel, úgyhogy tök mindegy, hogy mi lesz benne gyerekek, legyen új Minion film, és itt azért találtak egy nagyon aranyos dolgot, azon túl, hogy nyilván ez is arról szól, amire az összes Minion, hogy amíg eljutott a Gruhoz, ezek a kis kisegítők, vagy szolgák, vagy nem tudom, minek hívjuk
0: hát
1: őket, apródok, kis sárga kapszula apródok.
0: Kindertojás tartók.
1: Igen, addig ők egy csomó gonoszt szolgáltak, akik aztán elbuktak, egyébként nagyon vicces, ennek a filmnek a rendezője, Pierre Coffin nyilatkozta valamelyik nagyobb lapnak, amiből egy ilyen kvázi hír is lett, hogy nem, a feltételezések ellenére a Minionok történelmében nincs annak nyoma, hogy ők szolgálták volna Hitlert. Tehát Hitlert biztos nem szolgálták. Szóval, hogy itt is keresik a maguk gonoszát.
0: Ellentétben de, Max. Ja,
1: de kihasználván, hogy a Minionok hát halhatatlanok, és ugye már azt már a korábbi részekből is megtudhattuk, hogy már itt voltak nagyon-nagyon régen.
0: Meklódék.
1: Ezért akkor is éltek, amikor éppen az 1900-as évek elején megszületett a film, és ez a Minionok és szörnyek, ez igazából, bár a szörnyes vonal is erős, de sokkal inkább lehetne Minionok és filmek a címe, mert hogy Hollywoodban játszódik, a Néma film betörésének korában, és arról is szól, hogy hogyan készültek akkor tájt a filmek, tehát hogy szerintem az alkotók egyébként valószínűleg így menekülnek előre, hogy azt mondják nekik, hogy legyen egy újabb Minion, jó, de akkor legalább a saját szórakoztatásunkra találjunk már ki valamit, amitől más lesz, vagy érdekesebb lesz, mint az előzőek. És hát valóban azért az szerintem eléggé nagy szám, hogy egy 2026-os animációs filmben klasszikus francia néma filmek vannak átdolgozva úgy, hogy persze a vonat érkezésénél meg mindenhol megjelennek a Minionok, tehát az természetesen behelyezik, de hogy azért az nem baj, ha az ember elmegy egy ilyen popcorn moziba, és akkor kicsit okosabban jön ki mondjuk a film történetet tekintve, mint ahogy bement. És hát ebből a szempontból ez egy szórakoztató film, egy kicsit oda is csíp egyébként a stúdiórendszernek, és ami még eszembe jut, gondolom sietni kell, mert még van azért téma.
0: Meg vagyunk
1: időben. Jó, azt még elmondom, hogy bár ebben a filmben nem szerepel Gru, illetve a végén, a vége főcím alatt egy már korábban látható fiatalabbik verziója megjelenik, de nem szólal meg, tehát nincsen szöveges szerepe, ami azért fontos, mert ugye Grúnak a magyar hangja Scherer Péter volt, aki nem régiben meghalt, és szerintem egy nagyon szép gesztus volt a szinkronstáb, a Minionok és szörnyek szinkronstábjától, hogy a legeslegvégén ki is írták, és el is mondták, hogy Scherer Péter emlékének ajánlják ezt a szinkront, úgy, hogy nincsen benne Gru, de hát nyilván a Minionok azok hát mindörökké
0: Grúhoz
1: fognak kötődni, és amikor ezt láttuk a moziban, az is olyan szép volt, hogy mert sokan úgy álltak föl, mert azért még itt történt valami a vásznon, de amikor ez így elhangzott, tehát ezt így elmondták, meg megjelent a felirat, akkor egy kicsit így mindenki megállt, és néhány másodpercig ott állt. Hát Scherer Péter nagyon fog hiányozni, és nem csak a szinkron stúdióból, hanem
0: gyakorlatilag mindenhonnan. Újra tervezés a következő alkotásnak a címe, és akkor át is adnám a szót, tessék.
1: Hát amikor ezt a filmet beterveztem, hogy megnézem, mozi egyébként, és már nem tudom, hogy vagy tavaly előtt futott Sundance-en, akkor egy haverom azt mondta, hogy hát ez egy ilyen tipikus Sundance-es aranyos film, amit egyébként lehet ilyen hangsúlyjal is mondani, és

0: úgy is lehet nézni ezt a filmet, meg úgy is, hogy a tipikus Sundance aranyos film az egy dicséret. És ebben a szempontból tényleg az, egy olyan színész a főszereplője, aki most tényleg szerintem, ha valakire rá lehet mondani azt, hogy a csapból is, tehát Josh O'Connort most nagyon-nagyon sok helyen lehet látni, és egy farmerről szól, egy cowboy fiúról, aki hát a Coloradóban pusztító bozott tüzeknek köszönhetően, vagy hát annak következményeként elveszíti igazából az otthonát, és hát úgy nem csak ő, hanem hogy így a környéken mindenki, és van neki egy kislánya, egy 8-9 éves kislány, akivel így próbálja tartani a kapcsolatot, de mivel hát földön futóvá vált, ezért elég nehéz így apaként helytállnia, és tulajdonképpen arról szól ez a film, ahogy ezek az emberek, akik megismerkednek a Dustyval, tehát a Josh O'Connor karakterével, egy ilyen lakókocsis kis közösségben hogyan gondolják újra magukat, tulajdonképpen a jövőjüket. Tehát a filmnek az eredeti címe az Rebuilding, tehát hogy újjáépítés, ami nyilván egy borzalmas magyar cím lett volna. Persze. Az újratervezés sem olyan, amire mindenki eldob mindent és rohan a moziba, hogy megnézze, de hát azt gondolom, hogy megtalálták azért azt a megoldást, ami egy kicsit visszaadja az eredetinek a naturalizmusát is, meg azért valamennyire hangzatosabb. De ugye ez az újratervezés, meg ez az újraépítés, ez nem csak a konkrét dolgokra igaz, tehát az épületekre, meg az ilyen fizikai dolgokra, hanem arra, hogy érzelmileg hogyan tervezik újra az életüket ezek az emberek, és szerintem nagyon szükség van az ilyen filmekre, ezért is kezdtem ezzel a dologgal, hogy ez csak egy Sundance-es aranyos film, mert hát nem lehet minden, akár csak ilyen hangzatosabb hollywoodi dráma sem lehet bombasztikus, tehát hogy a mi életünk sem ilyen nagy fordulatokból áll feltétlenül állandóan, hanem hogy az önmagában is egy eléggé drámai dolog, amikor valaki egyszer csak ott találja magát a semmi közepén, mert egy katasztrófa miatt elpusztult körülötte minden. Nyilván, amikor nézzük a híradót, meg olvassuk a híreket, minden napra jut egy-két ilyen hír, és mivel minket nem érint, viszonylag ritkán szoktunk ezen olyan nagyon megrökönyödni, vagy megdöbbenni, de ebben a filmben nagyon szép emberi vonatkozásban mutatják be ezt a történetet, és hát mellette meg az van, jó, ez mondjuk egy kicsit az én hogy mondjam, ez inkább az én ízlésem, de hogy én imádom Coloradót, meg tehát én imádom azt a vidéket, bár nem nézem ugye a Kevin Costnernek a Yellowstone című sorozat franchise-át, mert ugye abban már 4-5 sorozat van, de hát, hogy érted, lerakják a kamerát, ezek a vidéken mutogatják ezeket a lovakat, meg a hegyeket, azt én kész vagyok igazából.
1: Bármi történhet a vászon,
0: de azért nem bármi történik az újratervezésben, hanem azok a dolgok, amiket az előbb elmondtam.
1: Nos, hát véget ért a mai műsor, bekészítetted a jövő hetet, hogy körülbelül.
0: Igen, egy filmet készítettem be, amit nagyon várok, ebben az évben ez az egyik film, amit nagyon-nagyon vártam, talán kicsit te nem fogsz megdöbbenni, de lehet, hogy a hallgatók igen, mert ez egy horrorfilm, méghozzá az Evil Dead franchise-nak az megint? Új filmje. Jó. Igen, hát ez az újraindított Evil Dead franchise-nak a harmadik filmje, és az első, amit így bemutatnak nálunk rendesen moziba, viszont az is kötődik hozzá, hogy X-et kapott.
1: Ja, itt volt az, hogy az előző is, vagy valami.
0: Az előzőt be sem mutatták sajnos, igen, és azt hiszem, hogy az előző volt X, de az csak ilyen limitáltan vetítették, szóval ez most rendes mozi forgalmazást kap, nem volt belőle sajtó, tehát már mától vetítik a mozikba, de ezért csak jövő hétre tudom megnézni, és azért is különleges, mert hosszú idő óta ez az első olyan film, ami X-es besorolást kapott, ugye ez a 18-asnál még egy erősebb kategória.
1: Tehát 80 év alattiak nem nézhetik
0: meg. Az a baj, hogy kereskedelmileg bélyegzi meg elsősorban a filmet, mert hogy az X-es filmeket tilos 10 óra előtt vetíteni moziba. Még akkor is, ha nézem, hogy a multiplexek megpróbálják valahogy ezt a dolgot kiegyenlíteni úgy, hogy 10 után viszont ilyen 10 percenként vannak belőle előadások, legalábbis az első pár napban, amikor még érdeklődnek az emberek. Én nagyon szeretem szeretem, amit ezzel az Evil Dead franchise-al csinálnak. Mindig, mindegyik részben találnak valamit, amivel egy kicsit még jobban, nem tudom én, megijesztenek, vagy még durvábbak, és hát majd ajánlom neked a Gonosz Halott Ég című legújabb résznek a trailerét. Hát az már az megviseli annyira az embert, mintha megnézett volna egy filmet, úgyhogy erről biztos lesz szó a jövő héten.
1: A horror a filmművészet wasabia.
0: Igen, akár. Igen. De ez milyen jó ez
1: hát,
0: a
1: mondat. Itt találtam ki, ne viccelve. Köszönjük a mai figyelmet, ez a műsor is fel lesz a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol egyébként ilyen műsorokat lehet hallgatni, de csak is a filmszerészt ajánljuk természetesen.
0: Csak és kizárólag.
1: Jövő héten pedig találkozunk. Köszönjük a figyelmet, szevasztok.
0: Így van, mindenki vigyázzon magára.
2: Rádió Café. Van barátok. I said, are you gonna be my girl?

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
3: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
1: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor elvisz moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
2: Na és mi lesz a moziban?
4: Hát most van ez Jim Jarmusch, napja cseh. 13-ban csinált egy vámpír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
5: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
8: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Folytatódnak az amerikai és iráni légi csapások a Közel-Keleten. Az idei 50. az utolsó EFOT a Velencei tónál. Marad ma is a napos felhős idő, jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb légi csapásokat hajtott végre az amerikai légierő Irán ellen tegnap kora este, Donald Trump elnök utasítására, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt támadásért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak. Közben az iráni forradalmi gárda drón és rakétatámadásokat indított kuvaiti és bahrajni amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlen válaszul a Washington által végrehajtott iráni légi csapásokra. Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását a Pest vármegyei kormányhivatal. Az ügyre Gyömrő polgármestere hívta fel a figyelmet. Kisberg Szabolcs tájékoztatása szerint egy állami tulajdonú elhagyott raktár épületben több mint egy évtizede csaknem 98 tonna veszélyes, valamint 66 tonna nem veszélyes hulladék található. A polgármester szerint a hulladék egy a 2010-es évek elején felszámolt olasz tulajdonú vállalat után maradt hátra. Állítása szerint az előző városvezetés már tudott a problémáról, mégsem intézkedett az elszállításáról. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszály helyzet. Tegnap elindult az 50. EFOT Sukorón. A nyitónap egyik legfontosabb programja az EFOT születésnapi sója volt, amely nem egyetlen korszakra épített, hanem több évtized magyar könnyűzenéjét húzta össze egy estére. A fellépők között ott volt mások mellett Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi is. A fesztivál július 12-éig tart, és a tervek szerint ez az utolsó év, amikor a rendezvény még a Velencei tónál várja a bulizókat. Tegnap Radnai Márk országgyűlési képviselő jelentette be, hogy 2027-től a népszerű hallgatói fesztivál új helyszíne Esztergom lesz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Egyre többet hallani arról, hogy a múzeumok nem csak kiállító terek, hanem olyan helyek is, ahol az ember kicsit kiszakadhat a hétköznapokból. László Zsófit, a Szépművészeti Múzeum művészettörténészét és múzeum pedagógusát köszöntöm a telefon túladalán. Szia Zsófi!
2: Szia Andi!
1: Milyen élményt szeretne nyújtani a látogatóknak ma a Szépművészeti Múzeum? Mesélnél kicsit arról, hogy milyen időszaki kiállításokkal, különleges programokkal készültek a következő hónapokban?
2: Hát a nyár az nálunk időszaki kiállítások tekintetében alapvetően Vazarelliről szól, ugye Vazarelli 120 éves születésének 120 éves évfordulója alkalmából, ugye a városban több helyen, de nálunk is egy nagy Vazarelli kiállítást láthatnak a látogatók. Emellett pedig a grafikai gyűjteményünk egy apokalipszis sorozatokat bemutató, nagyon izgalmas kiállítással várja a látogatókat egész nyáron. A Vazarelli kiállítása az augusztus közepéig, az apokalipszis pedig szeptember majdnem végéig, 20-áig látható, tehát ezek egész nyáron ott vannak és rendelkezésre állnak. Ami pedig a nyár folyamán egy szintén nagyon vonzó lehetőség lehet az időszaki kiállításunk mellett a múzeumban, az egyrészt a hűsklimatizált tereink, ami bármilyen hőhullámos időszakban egy szuper menedék, de erre vannak olyan külön dedikált időszakjaink is, amelyek havon egyszer, minden hónap második péntekén egy ilyen hosszú nyitvatartással teszik lehetővé a múzeumozást azoknak is, akik mondjuk esetleg hétközben dolgoznak, és hétvégén pedig inkább a Balaton mellett szeretnék tölteni az idejüket. Tehát minden hónap második péntekén, azaz most július 10-én, augusztusban 14-én, és aztán utána tovább persze szeptemberben is 11-én, és minden hónapban ezek az úgynevezett múzeummerülések azok, amik így a munka utáni kikapcsolódást lehetővé tevő múzeumlátogatást célozzák. Ezeken az alkalmakon van egy-egy tárlatvezetés, és ezt nagyon sok önállóan használható, elmélyült szemlélődést segítő anyaggal próbáljuk támogatni. Ezen kívül tematikus útvonaltippek, csarnokok tereiben való elmerülést segítő anyagok is rendelkezésére állnak a látogatóknak. Szóval, hogyha például a tárlatvezetésekre már elfogytak a jegyek, akkor ezek az önálló nézelődést, múzeumlátogatást segítő anyagok rendelkezésre állnak.
1: Egyre több szó esik manapság arról is, hogy a kulturális programoknak közösségépítő szerepük is van. Mit tapasztaltok ti, hogy a látogatók inkább egyedül, vagy párosan, vagy esetleg a családdal, gyerekekkel érkeznek?
2: Hát is. Nyilván nagyon jó és pihentető és kikapcsoló tud lenni egy ilyen teljesen önálló, egyedüli látogatás. De alapvetően egyébként ezekhez a múzeummerülésekhez találtuk ki az elmúlt években a Szépmű állandó bérletet, ami ugye arra ad lehetőséget, hogy ne kelljen minden egyes pénteki alkalommal kifizetni újra és újra a belépőjegyet, hanem ezek a bérletek ezek egész évben az állandó kiállítások látogatására adnak lehetőséget, és ezekből a bérletekből most júniustól van már páros, illetve családi bérletünk is. A párosnak az a neve, hogy Szép állandó bérlet Temegén, és ennek az a különlegessége, hogy ugye két ember részére szól, de a bérlettulajdonos akár minden alkalommal valaki más hozhat magával, tehát így aztán tényleg lehet egy olyan típusú közösségi élmény a múzeumlátogatás, amit mindig éppen azzal oszt meg a bérlettulajdonos, akivel szeretne. A Szép állandó bérlet plusz gyerekek, az pedig családok számára terveztük, egy felnőttel vagy két felnőttel maximum 6 fő gyerek jöhet be ezekkel a bérletekkel, és az ő számukra is vannak olyan programjaink a nyár folyamán. Nyilván nem a péntek estik elsősorban azok, amiket nekik szánunk, de szerdán és pénteken délelőtt például egy ilyen szabad alkotó műhely van a reneszáns csarnokban, amire akár minden héten eljöhetnek ezzel a bérlettel. Ez az, amit igazából a családoknak, a gyerekeknek akár közös programként, de a hűsülő az egyébként egy olyan program, ahol a gyerekek önállóan is el vannak, és mondjuk egy óra múlva, amikor véget ér a tárlatvezetés, akkor újra találkozhatnak a szüleikkel.
1: Van egyébként olyan tárlatotok a véleményed szerint, amely mondjuk igazi nagy kedvencnek számít, olyan gyűjteményrész, amelyhez a látogatók újra visszatérnek?
2: az állandó kiállításaink közül ez egyértelműen felnőttek és gyerekek körében egyaránt az egyiptomi gyűjtemény az egyik legnépszerűbb. Az egyiptomi gyűjteménnyel kapcsolatban egyébként fontos információ, hogy őnekik július közepén 17-től látogatható majd egy időszaki kiállításuk is, ami nagyrészt a saját gyűjteményi anyagunkból, de néhány különleges kölcsönzéssel kiegészítve arról szól majd, hogy milyen technikákkal is hogyan alkották meg ezeket az izgalmas tárgyakat az ókori egyiptomiak.
1: Mit üzennél mondjuk annak, aki évek óta nem járt nálatok a múzeumban, és mondjuk most gondolkodik azon, hogy ismét belépjen a szép művészeti kapuján, hogyha egyetlen dolgot kellene mondjuk kiemelni?
2: Igazából az, hogy ez egy kimeríthetetlen tárháza az izgalmasabbnál izgalmasabb kapcsolódásoknak, különféle koroknak. Ha valaki évek óta nem járt, és mondjuk esetleg csak annak idején az osztálykirándulások élménye van meg neki, amikor kötelezően el kellett menni a múzeumba, akkor azt hiszem, hogy egészen más izgalmas élményekkel találkozhat most, akár önállóan, akár bármilyen tárlatvezetésünkön, vagy ilyen péntek esti programunkon részvére.
1: Köszönöm szépen, Zsófi! Kívánok nektek nagyon sok látogatót a nyár további részében is!
2: Köszönjük szépen!
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok.
3: Hello, Barkóczi Noémi vagyok, ez pedig a Rádió Café.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyen?

0: logopédus. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió!
2: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
3: Egy csomó megbeszélnivalónk van, de azért maradjunk az elnevezéseknél. Fagylalt, fürdő, lángos, rántott hús. Kérem szépen, a nyáron ez a négy dolog gyakorlatilag a legfontosabb. A sült krumpliról nem beszélünk, mert a sült krumpli az legyen sült krumpli. Ezt egyébként már az én nagymamám fiatalkorában és az anyukám fiatalkorában is megállapította egy rendkívül fontos politikus, Kádár János. Lényeg a lényeg, hogy ezt a krumpli dolgot már ő is tudta. Lehet, hogy nem pont így mondta, de lényege a krumpli volt, oké, a sült krumplit. De mi van ezzel a fagylalt dologgal? Fagylalt. Egyrészt nem vagyok magyar tanár, ezért nem tudom a megfelelő vonalat, vagy szaggatott vonalat, vagy hullámvonalat, vagy dupla vonalat aláhúzni a szó alá. Ugyanis nem tudom, hogy ez most mi a csuda. Milyen szó ez? Azt mondja, fagylalt. Tehát valami meg van fagylalva. Innentől kezdve teljesen értelmetlennek tűnik, hogy csokoládé fagylalt, ugyanis az a nyalható dolog, ami fagylalva van, az nem csokoládé, hanem egy fagylalással készített csokoládé ízű valami. Na most pont ezt a valamit, ezt ugye nem kérjük ott, ugyanis erre a valamire nincs szó. Már hogy mi az a valami, ami csoki ízű és meg van fagylalva? Valami, ami képes megfagylalódni, és csokoládé ízt adnak hozzá, vagy pisztáciát, vagy kókuszt, vagy pucsot. Egészen pontosan ezt a nyalható dolgot, amit tölcsérbe adnak, ami fagylalva van, egy fagylaló csinálja. Gondolom, azt utoljára zsebhallgatók közül csak az oviban gondolta valaki, hogy megfagyasztják a csokit, és azt el lehet nyalni. Tapasztaltabb zsebhallgató szakemberek tudják, hogy a csokoládét hűtőbe tesszük, akkor nehezebben törik, kicsit más lesz az íze, de az a tölcsérben kapható ízéhez képest ez egy egész más dolog, mert azt ugye nem is kell mondanom, hogy a vanília az tulajdonképpen egy olyan növény, aminek babhoz van hasonló termése van, nem fehér, és benne vannak abban a bab ízében, benne vannak ilyen kis fekete pöttyök, a vaníliák. Igazából az egész úgy néz ki, mint a mák, csak ugye más az íze. Szóval, ezt a fajla dolog már senkinek nem tűnik föl, csak használjuk ezt a szót, és nem is gondolkozunk rajta, hogy hülyeségeket beszélünk, és ennek semmi értelme. Nem beszélve a lángosról, aminek semmi köze a lángokhoz. Persze, oktondiak mondhatják, hogy az olaj, amiben kisütik, az alatt láng van. De simán meg lehet sütni egy lángost egy villanyrezsón is. Nem akarok senkit összezavarni itt a szavakkal, de a konyhai tűzhely neve a rezsó. Nem összetévesztendő a rezsivel, ami egy magas dolog, és az a lényege, hogy magas, és általában havonta van. De nem kell aggódni, mert csak a felnőtteknek van rezsie. Persze nektek is lesz, ha felnőttek lesztek, de bőven elég megtudni, hogy mi az a rezsi, ha az ember már elkapta. A rezsire nincs vakcina, kivéve ha az ember politikus, mert akkor az ő rezsie, ami rezsik. Adjuk. Ez a felnőtteknek is teljesen értelmetlen. Sőt, érthetetlen.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: magyar futballkommentátor.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: magyar futballkommentátor
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Minden játékosnak tudja a nevét.
1: 2.
2: Úgy közvetíti a meccset, mintha nem szurkolna egyik csapatnak sem. Pedig de.
1: 3.
2: Pontosan tudja, hogy melyik csapat 65 évvel ezelőtt hány szögletgólt rúgott egy barátságos meccsen, és hogy a Balbek nagymamája aznap milyen sütit sütött.
1: 4.
2: Nagyon ért a focihoz. Pontosan tudja, mi miért történik a pályán, és tudja, hogy az edző mit miért csinál.
1: 5.
2: Egyáltalán nem tudja.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: Micsoda? Már 4000 kilódió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: A hálózsák szaga. Hetedik rész. A múlt nehéz válaszai.
3: Diósi 3 napja ki se szállt a hálózsákjából. Panni néni a második nap végén megszappanozta a cipzárt, hát ha beragadt. Valójában a felügyelő meditatív állapotban nyomozott. Ezt a technikát még ugye Lapföldön tanult a Toivó nem felügyelőtől, aki a sarkkör legnagyobb tiszteletnek örvendő tanára volt a Nyomozó Akadémián. Kadét korában Diósi volt az országos nyomozóhivatal legnagyobb reménysége, nem véletlenül. Toivó nem felügyelő eleinte kétkedve fogadta az ajánló levélben leírtakat, de amikor egyetlen egy fél üveg házi vodkából és egy teáskanyálnyi rénszarvas vizeletből tökéletes fénységgel el tudta mondani a Kalevala nyitósorát, a sokat látott lapnyomozó zseni a szárnyai alá vette Diósit. A meditatív technikával sikerült felderíteniük az egész Lapföldet megrázó bűnügyet, amikor is gátlástalan dán befektetők nutriákat párosztattak nyércekkel, amit videóra is vettek, mindezt a legnagyobb nyeresség reményében. Végül a harmadik nap végén Diósi lehúzta a szappanos cipzárt, és hirtelen felült a tábori ágyon.
4: Figyelem, figyelem! Béla bácsinak délutánra van időpontja az Ortiba, úgyhogy ha valaki még lángost akar venni, akkor iparkodjon.
3: A felügyelő elfelejtette, hogy a sátor felső csőjére akasztotta a helyi vegyesboltból hazacipert szatyrot, így alaposan belefejelt valami nehéz és kemény tárgyba. Csak szimatolni bent be a boltba, és közben össze-vissza tett a kosarába mindenfélét, hogy ne keltsen gyanút. A sötétben keresgélve beletúrt a szatyorba, amikor is egy furcsa érzés öntötte el. A nehéz, kemény tárgy úgy simult a tenyerébe, mintha a szolgálati fegyvere lenne. Egy konzervdoboz volt. Igen, az a doboz. Diósi őrkutya vezető volt a seregben, tizedesség vitte. Ez a típusú beosztás azzal jár, hogy az ember mindig hideg konzervet vacsorázik. Ez a konzerv, a súlya, a formája több, mint ismerős volt. Ez meglepte. Hogy kerül egy háború esetére zárolt babkonzerv kolbásszal 30 évvel a néphadsereg leszerelése után egy kempingbolt polcára?
5: Ez a hely a bűnvárosa. Ez itt a pokol tornáca. Hümba.
3: Boldogan ette meg a konzervdoboz tetejéből hajtogatott kanállal a fémiző ételt. Ilyen kanalat vakon is tudott hajtogatni. Fura volt, de az előtörő emlékek teljesen egyenesbe billentették. Jól lakott.
5: Orokusema,
3: mondta a felügyelő, amiről ugyan nem tudta, hogy mit jelent, de mivel még Toivó nem felügyelőtől tanulta, hagyománytiszteletből gyakran mondogatta, amikor úgy érezte, megvan, amit keresett.
1: Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
3: Most, hogy jól lakott, és volt egy kis ideje, és a hollandok bekapcsolva felejtették a wifi-üket, elhatározta, hogy végre rákeres. Mi az a porokuszema? A holland wifi-t viszonylag könnyű volt megtalálni, mert az volt a neve, hogy van wifi. 3-4 perc múlva szinte feltépte a cipzárt a sátrán, és merev tekintettel elgyalogolt egészen a folyóig. Látszott, hogy valami nagyon felzaklatta. talán az, hogy a Google szerint a Porokuszema egy különleges finn mértékegység a távolságra. Egy Porokuszema körülbelül 2,5 km, és a sajátos egység eredete az, hogy a rénszarvasok nem tudnak menet közben pisilni, ezért időről időre megállnak. És két ilyen megálló között cirka 2,5 km a távolság. Ezt mondta mindig Toivonen, amikor visszajött a szaunába. Talán megváltozott volna véleménye régi mentorával kapcsolatban, de hirtelen furcsa csillogást vett észre a vizen, ami elterelte a figyelmét. Talán csak a hold tükröződik? Vagy mást lát? Hirtelen megmozdult mögötte egy bokorban valaki, és megszólította.
6: A úr is a hulla miatt jött.
2: A Hálózsák szaga 7. adását hallották. Horgászpercek Totyával.
7: Van már valami? Semmi.

0: Aki keres, az talál. Keres minket a Spotify-on.
1: Mi a Zsebrádió munkatársai és szellemi óriásai elhatárolódunk mindattól, ami most következik, és esetleg sért emberi vagy állati méltóságában bárkit.
2: Helyreigazítást hallottak.
0: Yes, okay, dollár.
1: A Free Tibet az nem egy matrica. A Free Tibet az nem egy tarka zászlósor az ablakon, és a Free Tibetnek semmi köze a Frisbee-hez.
0: Viccelődünk, apuka, viccelődünk.
1: Tibet az egy ország. Vagy legalábbis az volt. Vagy hát mindegy. Szóval jött egy ilyen nagy grizzly, vagy a Hulk, ezekről már volt szó, és elfoglalta ezt az országot, és azt mondta, hogy az övé. Ebben az esetben ez a nagy zöld megszálló, ez Kína. Kína a világ egyik legnagyobb országa, és annyian vannak, mint a kínaiak, és egyébként is az övék a kungfu, a puskapor, az illatos omlós csirke üvegtésztával, Bruce Lee ballába és ami azt illeti a jobb lába is, de nekik Tibet is kellett. Ezért oda mentek katonákkal és elfoglalták.
3: Csak annyit még, hogy egyesek szerint Kína azért is el akarja foglalni Tibetet, legalábbis uralni, mert onnan ered a Himalája összes édesvize. És ha valaki fönt elzárja ezt a bizonyos olvadékot, akkor nem jön létre a hidrológiailag az a vízgyűjtő terület, ami a Himalája alatti országok összes édesvizét produkálja. Szóval, ha valaki fönt elzárja a csapot, az alatte levő országok nagy bajban lesznek.
1: A dalai láma az pedig nem egy állatláma, hanem egy bácsi láma. A buddhisták pápája a legfontosabb vallási vezetőjük. A mostanit úgy hívják, hogy Tenzin Gyatso. Ő a fő buddhista elnök, akit nem választanak, hanem annak kell születni. Mondjuk én úgy tudtam, hogy senki sem születik mesternek.
0: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Senki sem születik mesternek. Ez a mondás eredetileg Ázsiából származik, leginkább Kínából, ahol már évezredek óta mesternek szólítják a legfőbb tanítókat. Legyen az írás, filozófia, kungfu, vagy bármilyen mesterség, amire az illető valakit tanít. A mesterré válás igaz, hogy a születéssel kezdődik, mint minden élet, de senki sem születik egyből mesternek, jó esetben is csak tanítványnak. A mondásunk is épp arra utal, hogy a mesterré válás bizony igen hosszú és rögös út, alkalmanként akár még veszélyes is lehet. Kivéve a saknagymesterek, ők akár még gyerekek is lehetnek, de ez már egy teljesen másik téma. Minden esetre, ha valamiben mesterfokozatot szeretnél elérni, akkor tanulj, Tino, mert ökör lesz belőled. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: De vele máshogy van. Ő a kivétel, aki erősíti a szabályt. Úgyhogy, ha dalai láma akarsz lenni, akkor a következő életedben legyél szíves szüles annak. Sima ügy. Minden esetre ennek a dalainak, amikor jöttek a kínaiak 1959. március 30-án, el kellett menekülnie Indiába, és azóta is onnan elnökösködi a tibeti buddhizmust. És aki Free Tibet, az annak drukkol, hogy a láma úr és a tibetiek haza mehessenek. Én Free Tibet, és mindenki mehessen haza. Yeah!

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Nem szeretném azt a gyakorlatot folytatni, hogy megígérem, hogy valamiről beszélünk, aztán nem is beszélünk róla, úgyhogy jöjjön még a fürdő és a kirántott hús. Ez a fürdő, ez egy érdekes dolog, mert van gyógyfürdő, strandfürdő, fürdőszoba, sőt, fürdősó is. Itt a dolog egy kicsit fordítva van, mert ezt a felnőttek ugye nem tudják pontosan elmagyarázni, ezért a gyerekeknek kell saját magukban megfejteni, hogy például miért szeretnek a strandon, a medencében, vagy a Balatonban, vagy a tengerben fürdeni, és miért nem szeretne a fürdőszobában. Remélem nem ábrándítok ki senkit, de a fürdőszobában történő fürdésnek számos előnye van szemben a tengerben, folyóban, Balatonban történő fürdéssel. Az ember az utóbbiakban, tehát a folyóban, tengerben, Balatonban fürdik, tehát hogyha ott fürdünk, akkor koszos lesz, és meg kell utána fürdeni. Szemben a fürdőszobában történő fürdéssel, ami után ugye nem kell bemenni a Balatonba. Ami a télen például az ilyesmi elég hasznos és jól jön, már hogy nem kell fürdés után bemenni a Balatonba, mert télen a Balaton igen hideg, és még a lángososok és a fagylaló kizárva vannak. A végre marad ez a rántott hús dolog. Szeretném, hogyha mindannyian elgondolkoznánk azon, hogy mi a fenét rántanak benne, mert egy rántott hússal kapcsolatban a legnagyobb hülyeség az ember rángatja. Amikor még nyers, és csak abban a ronda, ízetlen bigyóban van úgy beleforgatva, akkor nem rángatjuk. Sütés közben egyáltalán nem rángatunk semmit, ez alapszabály, kőbe van vésve. Utána se rángatjuk, a tányéron, na ugye. A felnőtteknek fogalma sincs azokról a dolgokról, hogy mit hogyan hívnak, és miért nevezték úgy, és eszükbe sem jut kijavítani magukat. Ha valakinek van kedve egy icipicit gondolkozni, akkor szeretnék feladni egy házi feladatot, persze szorgalmi. Figyelj, fasírozott. Én megmondom őszintén, hogy nekem van egy csomó gyerekem, és én már apuka vagyok, és teljesen felnőtt, de fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy fasírozás. Sőt, szeretek főzni, és már egy csomószor csináltam fasírtot, de az elkészítés egyetlen pillanatában sem tűnt nekem úgy, hogy én éppen fasírozok. Pedig szeretem tudni, hogy éppen mit csinálok, mert az ember nem tudja, hogy mit csinál, az elég nagy baj. Tehát, még sosem mondtam azt, hogy fasírozok. Ugye? Szeretném, ha megkérdeznétek a szüleiteket, hogy szoktak-e olyankor mondjuk fasírozni, amikor ti nem látjátok őket, vagy ha látjátok őket, és éppen fasíroznak, akkor szóljanak, hogy most történik a fasírozás. Ha sikerül valamelyikötöknek elkapni azt a pillanatot, amikor a szüleitek valamelyike vagy együtt fasíroznak, kérjek, írjatok nekünk, de az sokkal jobb lenne, ha bemondanátok apu vagy anyu telefonjába, és akkor lejátszuk, hogy a több zsebhallgató is hallja. Az még külön rémisztő, hogy például lehet valakivel fasírtban lenni. Komolyan! Agyrém! Haló, felnőttek! Van itt valaki?
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Nagyon érdekes példát fogunk arra látni, hogy miért pusztító, hogyha a politika belenyúl a gazdaságba. Mert hát hiszen jobb, hogyha az ilyesmiből tanul az ember, és nem követi el ugyanezt a hibát, de távolra kell ehhez menni, mert Indonéziába utazunk, és mindezt tesszük Farkas Zsombor, a Hold alapkezelő részvényelemzője segítségével. Jó reggelt, szia!
6: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
7: Ki nyúlt bele? Egész pontosan személy szerint az indonéz gazdaságba?
6: Prabowo Subiantónak hívják a jelenlegi elnököt, aki 24 óta van hatalmon, és a korábbi rezsimekhez képest mélyen hisz egy államvezéreltebb kapitalizmusban, így egy növekvő centralizációt, kevésbé piacbarát országot láthatunk, és emellett az intézményekben és a jogbiztonságban is kezd kicsit megrendülni a bizalom, aminek számos jelét láthatunk.
7: Ez azért meglepő, amit mondasz, mert hogy egyébként meg egy bezzeg ország Ázsiában, Indonézia.
6: A növekedési számokat tekintve igen, elég szép adatokat láthatunk. Igazából az elmúlt 15-20 évben ilyen 5% körüli átlagos növekedést tudott felmutatni az ország gazdasága, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk kumulált reál GDP-be is egy 80-90%-kal fentebb van az ország, mint egy 15 éve, és ezzel összhangban a tőzsdeindex dollárban nézve ugyanott van, mint 15-20 éve.
7: Uh-huh. Miért nem hasít a tőzsde, akkor vegyük ezt sorra?
6: Igazából az indonéz tőzsde veszőfutása az elmúlt pár évben kezdődött az új elnök színre lépésével. Itt több fontos mérföldkő van, egy fiskális populizmustól egyáltalán nem visszariadó elnök van, tehát egyébként a költségvetési számok relatíve rendben vannak, itt van egy 3%-os határ, amit még a németektől vettek át így a 98-as válság után, amit egyébként egyelőre nem sértenek. De itt azért felnek az elemzők, hogy a legújabb osztogató intézkedések ezt már sérthetik. És ezen kívül az elmúlt 20 évből 16-ban egy nagyon a piac által respektált pénzügyminisztere volt Indonéziának, akitől tavaly megszabadult a jelenlegi elnök. Úgyhogy ezek egyébként olyan intézkedések, amik a befektetői bizalmat rombolják az ország gazdasága felé, de a legnagyobb lépés, vagy legjobb fenyegetés egyébként az idén tavasszal érkezett, az MSCI potenciális leminősítése kapcsán.
5: Tjú, az egyébként elég érdekes, amiket írnak, nem csak az MSCI leminősítés, hogy ez most már ilyen frontier, úgynevezett frontier piaccá válik, hanem a Goldman Sachs-nak a becslése is, ugye, hogy milyen rekord tőke kiáramlás jön az országból.
6: Igen, itt ez azért fontos ez a leminősítés, ugyanis nagyon sok passzív befektető direktbe, aki feltörekvő piacokon fektet be, neki benne van a benchmarkjában, és az direktbe kell követnie, hogy indonéz részvényeket kell tartson, de nagyon sok aktív befektető is ugye véleményt kell hoznia róla, hogyha benne van a benchmarkjában az indonéz piac, hogy milyen súlyra tartja. És igen, itt a Goldman Sachs-nak megjelent egy elemzése, hogy kb. Olyan 13 milliárd dollárnyi lehetne csak a passzív kiáramló pénz, ami a tőzsdeindexnek a tényleges közkész hányadára vetítve egy ilyen 7%-os eladási nyomás lenne.
5: 7?
6: Aha, fú. 7% igen, úgyhogy ez elég jelentős, de emellett is az aktív befektetőknek az, hogy a portfólióban mekkora súlyba tartják Indonéziát, az a 3 évvel ezelőtti szinthez képest a harmadára csökkent.
5: De közben az érdekes, hogy így egy fiatal társadalomról van szó, tehát munkaerő szempontjából ez elég jó a helyzet, tehát egy makro szinten nyers anyag exportőr ország, de nagy hatalom, tehát hogy itt vannak a, tehát mi az, pálmaolaj, nem is tudom mi az, amit még, de rengeteg.
6: Még a nikkel.
5: Nikkel, igen. Tehát ezért nagyon sok olyan dolog van, ami komoly potenciált jelent.
6: Igen, mert sokan nem tudják, de Indonézia a világ 4. legnépesebb országa jelenleg, majdnem 290 millióan vannak, és ahogy említette, igen, egy nagyon fiatal, gyorsan növekvő társadalom, és hát az elmúlt években azt láthattuk, hogy a nyersanyagok azért eléggé kezdenek felértékelődni, és mint olyan nyersanyagok, mint a nikkel, meg a pálmaolaj, előbbi az főleg az energiaátmenethez kapcsolódik, és az akkumulátorgyártáshoz, azoknak a globális kitermelésének több, mint a fele az Indonéziában összpontosul. Úgyhogy egyébként igen, nem lenne rossz pozícionált az ország egy alapvető tartós gazdasági növekedésre, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy főre jutó reál GDP-ben vásárló erőparitáson azért a magyar színnek a felén vannak, úgyhogy és Dél-Kelet-Ázsiában is inkább ilyen átlagos szinten.
7: Uh-huh. Mi baja az MSCI-nak Indonéziával, azt részletezték?
6: Igen, ott az első számú aggodalma az MSCI-nak az volt, hogy elég kicsi a közkészhányad egyébként az indonéz tőzsdén, tehát a piacon forgó váltók 40%-ának nincsen meg legalább 15%-nyi közkészhányada, tehát és az MSCI-nak van egy ilyen likviditási, ilyen nagyobb közkészhányadi kritériuma is, és ezen kívül azt bírálták még, hogy keresztuladalják egymást a vállalatok, sokszor nem lehet jól látni, hogy ki a végső haszonhúzó egy vállalat mögött, és ez összefügg governance problémákkal is, úgyhogy elsősorban ezek. Az MSCI-nak az aggodalmai a minősítéssel kapcsolatban, és itt azt fontos kiemelni, hogy ma a saját benchmarkjából egy pár hete pár vállalatot kitett az MSCI, egyelőre nem minősítette le Indonéziát frontier piacra, erről a döntéshozatalt eltolták novemberig, úgyhogy addig van idejük reagálni.
7: Maguk az indonéz, épp ezt akartam kérdezni, valamiféle reakció erre lesz, tehát egy leginkább arra az lenne a reakció, ha önmérsékletet tanúsítana az elnök, nem?
6: Igen, de azért a konkrét ilyen piaci likviditási, meg közkészhányad szempontokra azért kicsi a behatásait, inkább a helyi tőzsdefelügyeletnek van mozgástere, és nekik azért az a szándékuk, hogy az nagyon alacsony közkészhányadú vállalatok ezt orvosolják, itt ugye vagy a tőzsdéről a kivezetés lehet egy út, vagy pedig a jelenlegi tulajdonosokat valahogy rákészíteni egy kicsit adjanak el és növeljék a közkészhányadot.
7: Uh-huh. Mik az ügynek a tanulságai, ha sommázni kéne?
6: Hát összességében azért az látszik, hogy ha van egy-két olyan példa, ahol egy ilyen fejlesztő állam nagyon sikeresen tud működni, és ez akár Indonézia szomszédságában is egy Szingapúr nagyon jó példa erre, itt azért inkább egy negatívabb esetet láthatunk az állami beavatkozásra, ahol a jelenlegi politikai vezetés tudatosan avatkozik be, és ennek nagyon negatív következményei vannak az ország gazdasági teljesítménye, de elsősorban a tőkepiacra, és ezáltal a befektetők számára.
5: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, ez nagyon ritkán foglalkozunk ezzel a piaccal, úgyhogy érdekes volt belenézni egy kicsit. Zsombor, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
6: Köszönöm én is, sziasztok!
5: A Hold alapkezelő részvényelemzője Farkas Zsombor beszélt Indonéziáról, illetve a kilátásairól az indonéz tőzsdének gazdaságnak.
0: Belát nagyon és uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dalibor, Vogranje. és még sokan mások, az ország első Szijjeldeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámol kastélyban.
0: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
8: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Károly körúton a Deák Ferenc tér előtt a belső sávban. Tart a műszaki mentés a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út felé a Soroksári út után a külső sávban. A csomópontban a jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Ma az első kerületben az Országház utcát időszakosan lezárták, filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Lezárták a külső sávot mától a harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Kovács Boton, PKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Sikeres volt a NATO csúcs Magyar Péter szerint, gyengébb lehet a gabonatermés az időjárás miatt. Felfüggesztette a dízel olaj exportját Oroszország. Marad a napos, felhős idő. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható. Megvádolta Áder Jánost Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a volt köztársasági elnök 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzből finanszírozta családja Egyesült Államok beli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Ádert, hogy számoljon el az utazás részleteivel. Arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették-e az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézést New Yorkban, valamint a család több százezer forint belépőjegyeit Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, nyilatkozzon arról, hány hasonló magánprogramot állt még az állam. Az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés a kedvezőtlen időjárás miatt. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad. Fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját Oroszország, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja a továbbra is feszült üzemanyagpiacot, jelentette be Alekszandr Novák miniszterelnök helyettes. Az export tilalom immár a dízel üzemanyaggyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag teljes körű korlátozás lépett életbe. Novák szerint az ukrán támadások következtében több finomító is megrongálódott, ami visszavetette a benzin termelést. Vladimir Putyin elnök azt mondta, hogy az orosz energiarendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, ezért az üzemanyag ellátási nehézségek csak átmenetiek. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekord mennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Nanningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
13: A felhőzet csökkenését követően ma sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, főként északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a Sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin. Elkezdem még egyszer, mert láttam, hogy már kivágod az elejét, úgyhogy így nehéz lesz. Sziasztok, ez a Sajátos pogácsa, a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Ebben az adásban megint egy kurens, geopolitikailag, de gazdaságilag is fontos témát fogunk boncolgatni, sőt valószínűleg egy adásban nem is fog beleférni, Grönland. Mi mással is foglalkozhatnánk, miután már sokszor napirenden volt ez a téma, hogy amerikai befolyás alá kerül, vagy konkrétan hozzácsatolják valamilyen módon az Egyesült Államokhoz. Ez most ismét fellángolt ez a vita, és egyre durvább, mert hogy Davosban sem sikerült a világgazdasági fórumon eddig legalábbis, vagy számomra értelmezhető megoldást találni, vagy valamilyen párbeszédet. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok, illetve hát igazából azt kell mondani, hogy Donald Trump nem hátrál.
2: Én azt javaslom, hogy haladjunk úgy, hogy először a földrajzáról beszélgessünk ennek az országnak, mert hogy elképesztő földrajza van, és akkor utána, ha a földrajzot áttekintettük, akkor szerintem abból jobban rá lehet közelíteni arra, hogy milyen gazdasági érdekei lehetnek ott az Egyesült Államoknak adott esetben, mert hogy azt senki nem gondolja komolyan, hogy a biztonságpolitikai érvek, a valódi érvek, amiket ott Donald Trump nyom, a héten ilyennek voltak, hogy azt mondta, hogy azért kell neki Grönland, hogy ne legyenek ott az oroszok, mert akkor az Egyesült Államoknak közös határa lenne Oroszországgal. John Stewart sorában a John Stewart rámutatott, hogy hát van közös határod, ott van Alaszka például. Tehát hogy ezek a típusú mondások, hogy itt valami biztonságpolitikai megfontolásai vannak, én azt gondolom, hogy ezek ott van a NATO, ha kell valakinek megvédeni a Grönlandot, azt a NATO meg tudja védeni, az amerikaiaknak is van ott támaszpontja, és szóval én egy pillanat, ha nem hinném el, hogy itt valóban ilyen hirtelen biztonságpolitikailag aggódni kezdett Donald Trump Alaszka miatt. Szóval én azt javaslom, hogy közelítsünk a földrajz felől, és akkor a földrajz felől el fogunk érkezni a gazdasághoz.
1: Jó, legyen így. Egy nagyon picit majd ezzel vitatkoznék, ezzel a tézissel. Nem amiket Donald Trump mond, hanem úgy általában, hogyha megnézzük, hogy az Egyesült Államok mit gondol jelen pillanatban a világ pólusairól és az erőviszonyokról, mert szerintem bizonyos szempontból van geopolitikai jogosultsága is. Az biztos, hogy más jogosultsága is van. Kérdés az, hogy melyik az, ami súlyban erősebb.
2: Jó, akkor majd érkezünk el oda, hogyha te úgy érzed, hogy jobban ül ez a biztonságpolitikai érv, akkor érkezünk majd el oda, hogy miért gondolod ezt. De akkor indulhatunk a földrajz felől?
1: Persze, sőt, induljunk Vörös Eriktől, a Vikingtől.
2: A Vörös Eriket mondd el te, mert én igazából...
1: Hát csak annyi, hogy igazából meglepő lehet sok mindenkinek, hogy miért hívják ezt a helyet úgy, hogy Grönland, hogy a zöld föld, és hát ezt a Vörös Erik fedezte fel valamikor a időszámításunk szerint 1000 környékén, 980 valahányban. Egy nagy felfedező vikingről volt szó, és ő mondta ezt, hogy ez a zöld föld, és többek között azt gondolták akkor a hódító vikingek, hogy ott majd fognak tudni valamiféle mezőgazdasági munkát is végezni. Ez nem teljesen vált be szerintem.
2: Engem annyira nem lep meg ez a Grönland elnevezés, mert ezt úgy képzelem, hogy ott mennek a jó vikingek, vagy bárki, és baromi hosszú időn keresztül nem láthat egyrészt csak óceánt, másrészt jeget, és akkor egy picike kis földet meglát, ahol valami picike kis zuzmók vannak, akkor nyilván azt azonnal azt fogja mondani, hogy úristen, zöld föld, látok zöldet, vagy földet, tehát hogy nekem annyira nem meglepő az, hogy ott megörültek annak, hogy végre valami természetközeli dolgot is láttak, vagy földközeli dolgot. Engem az lep meg, hogy mekkora hatalmas ez az ország, vagy ez az autonóm terület, mert országnak nem mondanánk, hogy a Dánia autonóm területe. Szóval nagyon nehéz igazából így a fejünkkel megérteni, hogy mekkora konkrétan ez az ország, mert ugye egyrészt látunk néha ilyen Mercator vetületeket, ugye ez a lapos térkép, ott akkora, mint Afrika, tehát ugye ezeken valami teljesen hamisan jelennek meg, a minél északabbra vagyunk, annál hamisabban jelennek meg ezek a térségek, ezért tűnik ilyen gigantikusnak Oroszország is, ami nyilván egy nagy ország, de ennyire nem. És ugyanez van Kanadával, és ugyanez van Grönlanddal is, hogy a Mercator vetületen nagyobbnak tűnik. Nyilván nincs akkora, mint Afrika, de ha az ember vesz egy földgömböt, a földgömbön is azt látja, hogy ez valami elképesztő nagy ország, és akkor ugye próbálkoznak ilyen összehasonlításokkal, hogy jó, akkor kezdjük el összehasonlítani ismert területekkel. Tehát mondjuk, ha rápakoljuk az Egyesült Államokra térképére Grönlandot, akkor az jön ki, hogy hát ha jól emlékszem, háromszor Texas, és nagyjából olyan egynegyede az Egyesült Államok területének. Tehát amikor a Trump azt mondja, hogy nagyon régen nem volt már elnök, aki növelte az Egyesült Államok területét, most ha ez neki sikerülne, akkor hirtelen egy negyedével növelni az Egyesült Államok területét, bravo. A másik ilyen összehasonlítás, ez egy európai összehasonlítási lehetőség. Itt ugye 6 németországnyi területről beszélünk, ami azért gigantikus, hiszen az Európai Unió legnagyobb országa Németország. Most képzeljünk el egy olyan területet, ami Németország területének 6-szorosa, vagy ha Magyarországhoz akarjuk hasonlítani, akkor 23 magyarországnyi terület, ami hát nekem felfoghatatlanul nagy, hogy ott van fönt északon egy gigantikus terület, ahol 56 ezer ember lakik mindösszesen. Tehát 6 németországnyi, vagy 23 magyarországnyi területen lakik körülbelül egy magyar kisvárosnak a népessége. Szekszárdon hányan laknak?
1: Hát szerintem, amikor csúcsidőben volt a város, mondjuk így, akkor még a 70-es generáció exodusza előtt olyan 40 ezer, 45 ezer körül lehetett, most szerintem kisebb, tehát én azt mondanám, hogy egy szép magyar város méretű a lakosság. Az 56 ezer azért már egy jó méretű magyar város.
2: Igen, tehát hogy egy ilyen nem a legnagyobb magyar városok egyike, az nagyjából a népesség, és ott egy akkora területen, ami 23 Magyarország, de csak a rögtön hirtelen hozzá kell tennünk azt, hogy ennél is bonyolultabb a történet, hogy ennek a területnek a 80%-a az jég alatt van állandóan. Tehát, hogy igazából csak a partmenti területek azok, amelyek földnek tekinthetők, szárazföldnek tekinthetők, mert ha bejebb megy az ember, akkor ilyen gigantikus jég gel találkozik, ami olyan méretű, és akkor én itt megint beleütköztem ilyen írtózatos adatokba, tényleg így emberi adja a felfoghatatlan. Ugye ez a jég, ez olvad. Tehát ez egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy a globális klímaváltozás miatt ez a jég a közepén ez nagyon gyorsan olvad, és egyre gyorsabban, gyorsulóan, gyorsasággal olvad. És ugye olyan számokat láttam, hogyha a mostani, tehát a Nemzetközi ENSZ klímapanel által előrejelzett felmelegedés lesz az évszázad végéig, akkor annyi jég fog onnan elolvadni, csak a grönlandi jégből, ami, hát olyat is láttam, ami 30 cm-rel emeli meg a világ tengerszintjét, de olyat is láttam, ami közelebb volt az 1 méterhez. Tehát a mostani klímaváltozási folyamatok, ami ugye ez a 3-4 fok körüli felmelegedés jósolnak előre, ezek olyan szinten le fogják olvasztani ezt, ami már most zajlik, csak gyorsulóan zajlik, hogy akár 30 centivel vagy 100 centivel is nevelhetnék a világ tengerszintjét.
1: Sőt, igazából szerintem ennél rosszabb a helyzet. Tehát amiket én láttam, és ezt lehet citálni, van egy mű, amit Mikhail S. Blinikov írt, az a címe, hogy A Geography of Russia and Its Neighbors, és abban kitér arra, hogy ha ez a jég, ami egyébként sublimál a nagy része, alapvetően, és a probléma az, hogy ahogy egyébként, ahogy a különböző hőmérsékleti viszonyok miatt egyre több pára is megfagy, itt azért mínusz 40 fokok bőven vannak, sőt a fölött is a déli részén a szigetnek van mínusz 20 fok, úgy tágul ugye a jég, és ahogy tágul ezeket a képeket, amiket látunk sokszor, hogy ilyen óriási jégtömbök szakadnak le a part menti részeknél, ez Grönlandnál van, esnek bele ugye az óceánba, a tengerbe, és akkor sodródnak el, mint ilyen jéghegyek. Szóval ez egyik legnagyobb probléma, de ez szerint a mű szerint azt mondja, hogy 30 év alatt 4 méterrel nőne meg a globális felmelegedés miatt a tenger szint, a világtengerek szintje, akkor, hogyha Grönland nyugati részét borító jégnek egy része elolvadna. Tehát nem is az egésszel számolt, hanem csak egy részével. Ami azt jelenti, hogy Los Angeles, London, Kopenhága, New York, Odessa, Vladivostok, Murmansk, Szentpétervár gyakorlatilag víz alá kerülnének.
2: És hogyha a teljes mennyiség elolvadna, ami azért tegyük hozzá, az nagyon-nagyon sok idő, szóval, hogy az nem az évszázad vége, hanem az több évszázados folyamat lenne. Ha a teljesség elolvadna, akkor 7 méterrel emelkedne a vízszintje. Ez már nem azért fontos, mert ez valószínűleg be fog következni, mert azelőtt már sokkal nagyobb bajban lesz az emberiség. Ez inkább arra hasznos ez az adat szerintem, hogy megpróbáljuk felfogni, hogy milyen töménytelen mennyiségű jég van ott a közepén. Tehát, hogy akkora volumen ez, hogy 7 méterrel megemelni a tengerszintet, ami nem fog mind elolvadni nyilván, de ha egy kis része elolvad, akkor is ezek az adatok, amiket itt talál az ember, ezek elképesztőek, és főleg arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségű víz van ott jégként lekötve a közepén. De hogy ez azt is jelenti, hogy ugye ennek az ország, ennek a mindig országot mondok, de valójában egy autonóm terület, szóval ennek az autonóm területnek a 80%-a az gyakorlatilag jég alatt van, és ugye mondtad, hogy azt gondolták ott a vikingek, hogy lehet majd mezőgazdaságot csinálni, most az egész ország területének körülbelül 1%-a művelhető. Tehát úgy kéne ott alapvetően élelmezni a térséget, hogy mindösszesen 1% művelhető, ami hát gyakorlatilag ugye azt mutatja a mai világban, tehát hogy vagy az van, mint régen, hogy egy nagyon-nagyon kis kolónia fogott élni önellátóan, vagy az van, mint most a modern világban, hogy kívülről kell oda vinni a kaját, és hát ugye jelenleg ez is van, hogy amit a grönlandiak maguknak elő tudnak állítani, az nagyon minimális ilyen zöldséggyümölcs ezen az 1%-on, és hát alapvetően hal töménytelen mennyiségű hal. Kicsit
1: hát ami van, az tényleg a legfontosabb a hal, a másik legfontosabb az, hogy van juhtenyésztés, de rénszarvas van, ami szintén fontos, tehát húsból nem állnak rosszul. És hát ugye ez a hal sztori az, ami miatt egy kicsit szakítottak is az Európai Unióval, meg ugye az uniós viszonyokkal, mert pont volt ugye ilyen szabályozás, ami megtiltotta volna bizonyos tengeri élőlények meg halaknak a halászatát, és hát ebbe egyáltalán nem akartak belemenni érthető okokból, úgyhogy igen.
2: Ez a fura helyzet van, hogy ők uniós állampolgárok, de úgy, hogy nincs benne a területük az Európai Unióban, hogy ne vonatkozzon rájuk ez a szigorú halászati szabályozás, ami az Unióban. Ugye például az a bálna vadászatnak is az ügye, amit ugye a japánokkal is meg kellett vívni ezt a csatát, meg azt hiszem a norvégokkal is, Feröer, Izland, tehát hogy ahol ilyen hagyomány a bálna vadászatot, nagyon nehezen mondod meg az embereknek, akik évszázadok óta ezt csinálják, hogy most ne csináljátok. Kicsit rákerestem a kultúrájukra is, és hát most fogja be a fülét, aki szereti a cuki állatokat, a grönlandi nemzeti eledel az a fóka leves, tehát fókából készítenek levest, ez az ő nemzeti eledelük. És hát ahogy mondtad, a birka még ott megél, és gondolom ezeket a kis zuzmókat ott teszi. Tehát azért alapvetően nem önellátók, és nem csak mezőgazdasági értelemben, hanem ennek a területnek a egy főre jutó GDP-je, az körülbelül úgy az Európai Unió átlagán van, de csak úgy, hogy Dánia masszívan kipótolja. Tehát, hogy Dániától gyakorlatilag ilyen elképesztő transfereket kapnak, és ettől tud az Európai Unió átlagára feljutni, és hát Alaszkához képest például nagyon-nagyon szegény, de ez részben azért van, mert ugye Alaszkában mindenfajta dolgot ki lehet termelni, és akkor most jutunk el szerintem az izgalmas részhez, hogy itt pedig nem, mert hogy a helyi közösség úgy döntött, hogy nem lehet kitermelni dolgokat, és ugye részben ez az, amiért ők nem Alaszka.
1: Hát igen, szóval ki lehetne, de hogy nem akarják, hogy kitermelés legyen. De ez mondjuk nem állította meg semmilyen szempontból soha Donald Trumpot. Ugye a drill baby drill az köztudomású, hogy voltak olyan területek, amik szent területek, indián, vagy ős, amerikai őslakos területek, ugye ilyen pongyola módon indiánnak nevezzük magyarul sokszor, ami nem helyes, de mindegy. Szóval, hogy ott is megvolt a különböző pala gázzal, palaolajjal ez a probléma. Itt is ugye, hogyha a gazdasági érdekre akarsz kiukadni, akkor itt is megvan ugyanez a probléma.
2: Na az elképesztő fontos, amit mondasz, mert ugye mi történt az Egyesült Államokban? Az Egyesült Államokban hosszú időn keresztül nem érte meg kiaknázni az ottani gáz- és olajkészleteket, mert túl drága volt azoknak a kiaknázása, de amikor fölment az olajára, a gázára, akkor hirtelen ugye ezek a kitermelési módok, mint a shale, a pala, a repesztéses kitermelés, ezek elkezdték megérni, aztán meg ugye rácuppantak, komplett térségek váltak ettől gazdaggá, és ugye az Egyesült Államok lett jelenleg a világ legnagyobb olajexportőre például. Egy olyan korban, amikor egyébként ugye a világ bizonyított olaj és gáz mennyiségét sem tudnánk már elégetni. Tehát, hogy ha globálisan szemléljük ezt a dolgot, akkor semmi értelme új területeket feltárni, mert nem tud, hogyha a klímaváltozást meg akarjuk állítani, akkor nem fogjuk tudni elégetni már azokat a bizonyított készleteket sem, amik jelenleg rendelkezésre állnak.
1: Ez szerintem egy nagyon jó pont, egy jó kis cliffhangerre, úgyhogy innen folytatjuk nem sokára a témánkat. Grönlanddal foglalkozunk ebben az adásban, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
5: Ez továbbra is a sajátos pogácsa, témánk Grönland, és szerintem nagyon jó, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy amennyiben meg akarjuk tartani ezt a, hát most már másfél foknak ugye nem nevezhetjük, de legyen ez a munka címe, hogy másfél fok felmelegedést, akkor nem tudjuk elégetni. Valójában úgy tűnik nagyon, hogy az Egyesült Államok, illetve hát mindig ezt mondom, az Egyesült Államok, mert próbálok objektív lenni, és lényegében ez történik, tehát egy országnak a döntéshozatali mechanizmusát látjuk, de itt mindig egy emberben csúcsosodik, legalábbis mi így látjuk Donald Trumpban. Tehát Donald Trump ezt nem akarja betartani. Úgyhogy...
6: Sőt, hát ő ugye azt mondja, hogy ez az egész globális klímaváltozás, ez egy Chinese hoax, olyan csúnyán senki nem tudja mondani, hogy China, mint Donald Trump. Tehát, hogy gyakorlatilag az az álláspontja, hogy a klímaváltozás nem létezik, azt a kínaiak találták ki, hogy tönkretegyék Amerikát, és ebből adódóan ugye arról szokott beszélni, hogy beautiful coal, hogy a, valami karácsonykor is valami kisgyereket azzal traktált, amikor voltak ilyen telefonvonalas ügyeletet tartottak Melániával, ahol kisgyerekek betelefonálhattak a Fehérházba, és karácsony alkalmával arról győzködte a kisgyereket, hogy szeresse a szelet, mert a szén az beautiful, és milyen kitűnő, hogy szénbányákat nyitunk meg. Szóval, hogy számára semmit nem jelent ez a klímaváltozás probléma, és ez az egész ilyen bányászat, ő azt gondolja, hogy azok az ő szavazóik, nem kis részben, akik ugye ilyen bezárt bányák, vagy bezárandó bányák környékén, bármifajta ilyen anyagkitermelés környékén lévő emberek, azok ugye az ő potenciális szavazói. Ezzel szemben ugye Grönlandon meg az történt, hogy megpróbálkoztak ők is mindenfajta kitermeléssel. Volt ott olajkitermelés is, egy nagyon jó nevű Nuna Oil nevű cég termelte ott ki az olajat, de nagyon hamar abba hagyták, mert hát egyrészt nagyon gazdaságtalan volt a kitermelése, másrészt meg nem nagyon tudták eladni. Még egy dolgot szerintem itt a földrajzhoz érdemes elmondani, hogy itt nem nagyon vannak utak. Tehát iszonyatosan kevés út van Grönlandon, és az emberek többségében hajóval, és tehát oda jutsz hát vagy hajóval, vagy többségében repülővel, és akkor ott a szigeten fjordról fjordra hajóval, vagy csónakkal közlekedsz alapvetően. Nagyon kevés út van, ami ugye nagyon nehézé teszi bárminek is a kitermelését, és ásványi anyagokkal is próbálkoztak a szintén jó nevű Nuna Minerals nevű cég. De
5: most már többször mondod, de szerintem fontos elmondani, hogy a grönlandi nyelven, ami ugye megint csak pongyolán az eszkibó, tehát az inuitnak egy válfaja, ott Kalaallit Nunaat ennek a neve, ennek a területnek az emberek országa, tehát a Nunaat, és akkor a Nuna innen jön egyébként, úgyhogy nem egy magyar kifejezésre kell gondolni.
6: Abszolút, tehát hogy ugye az ő saját, ha jól gondolom, inuit nyelvükön van ez, de mind a két cég becsődöl. Tehát, hogy nem is nagyon éri meg, meg igazából az ottani emberek nem is nagyon akarják. Tehát népszavazáson döntenek arról, hogy ezt az egészet hagyjuk abba, mert hogy itt elképesztő fenntartható potenciál van, és mára a sziget villamosáram ellátásának 70%-a az vízerőművekből van megoldva. Úgyhogy alapvetően azt mondják, hogy ők nem szeretnék ezeket a különböző ásványi anyagokat, és akkor mindjárt majd átérhetünk arra is, hogy milyen ásványi anyagok vannak, hogy sem az olajat, sem az ásványi anyagokat nem nagyon szeretnénk kitermelni, hanem ezt meg szeretnénk őrizni egy ilyen tiszta helynek. Részben az is a probléma, hogy az ilyen kitermelések azért néha urániumot is hoznak a felszínre, tehát hogy ezekben az anyagokban, és akkor itt nem csak olajról beszélünk, hanem például a ritka földfémekről, tehát hogy ugye a sejtések szerint, Egyesült Államoknak a geológiai kutatásai szerint nagyon

0: tehát nagyon csúnya bányászat folyna, ilyen nagyon föl kéne tárni ezeket, és ilyen gyakorlatilag a természet rombolásával egyenértékű bányászat lenne itt, tehát ők szeretnék ezt
1: volt nem benne csinálni. Tapasztalatuk, volt egy bánya, ami ilyen hadipari szempontból ott bányáztak valami anyagot, azt hiszem kriolitot, vagy valami ilyen extra cuccot, amit fogalmam nincs, hogy pontosan mire használnak, de az biztos, hogy nem sok helyen lehet megtalálni. És
0: alumínium iparban használják.
1: Aha, na, és annak idején ez eléggé komoly ilyen tájsebeket is okozott, meg szennyezéssel járt, úgyhogy közben meg elkezdték ezt szintetikusan is gyártani ezt az anyagot, és akkor megcsappant a kereslet, be is kellett zárni. De hogy állítólag, amit elmondtál, az valóban így van, de ami még fontos, és ki lehetne egészíteni, hogy lítium, vagy nem tudom, mondtad-e a lítiumot, de hogy az egy kulcs ilyen ritka ásványkincs manapság, és hát ugye erre fájhat a foga akárkinek is.
0: És hát ugye ez belpolitikai problémákat is okozott, mert hogy egy politikai erő van, aki ezt a bányászatot támogatta volna, és a legtöbb politikai párt között konszenzus van, hogy ezt ne csinálják, és hát ugye mondom, népszavazáson úgy is döntöttek, hogy ne csinálják, de hogy ugye mindig az a dilemma vetül fel ilyenkor, és ez a modernitás dilemmája, hogy vagy nem bányászol, tehát hogy gyakorlatilag az egyetlen erőforrásod az a föld alatt lévő ásványi kincsed, ha ezt nem hozod felszínre, akkor relatíve szegény maradsz. Most én nem arról beszélünk, hogy ez egy ilyen harmadik világbeli szegénység, mert mondom, nagyjából az unió átlagos szintjén élnek, bár mondom, ehhez megint csak kell a dán támogatás, de nem nyomorognak ők, és így mondjuk megőrzik a természetet, vagy elkezded felnyitni a természetet abban a reményben, hogy belőled lesz egy ilyen Kuvait, vagy egy Szaúd-Arábia, és az vagy bejön, vagy nem. Tehát vagy nálad csapódik le a profit, vagy nem. Tipikusan azt hiszem, hogy ilyen esetekben nem. Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ez az 56 ezer többségében inuit ember, ez mondjuk el tudná érni, hogy ne a nagy nemzetközi befektetőknél csapódjon le a profit nagy része, és náluk pedig a szennyezés, a tájsebek, stb. Tehát én valahol tökre megértem, hogy ők ezt nem akarják csinálni.
1: Igen, most többször mondtad egyébként, a grönlandi nyelv az Eskimo Aleut nyelvcsaládhoz tartozik, és valóban inuitok vannak, de van körülbelül 15%-nyi ilyen mix, akik a betelepült dánoknak és egyéb, de főleg dánoknak és az inuitoknak a leszármazottai, úgyhogy az etnikai megosztásban tényleg ők vannak abszolút többségben, és ha megnézed, akkor a kormánypártok, az a Siumut, a Parti Nalerak és a Szolidaritás párt, lényegében itt azt lehet mondani, ez a Siumut párt ez a legerősebb, és ők viszik általában a mandátumokat. Az ellenzékben pedig vannak egy páran, mint a Demokraták, meg az Együttműködés pártja, meg egy ilyen inuit párt. Egyébként viszonylag kevesen, de még mindig az ősi hitet gyakorolják, ezt a sámánizmust, úgyhogy ez is érdekes, hogyha egy kulturálisan nézzük. Oké, de hogy akkor milyen megoldás van vajon? Mert ha az, hogy mondjuk, hogy egy exklávé terület, ugye Dániának lényegében az ilyen exklávé területe, és nagyon erős gazdasági szálak fűzik, főleg ugye a kereskedelem és a behozatal miatt Dániához, meg amit mondtál, támogatáshoz, akkor ugye Európai Uniós polgárok, de közben nincsen szavazati joguk, van egy csomó bázis, mint a Thule bázis például, meg amerikai elég nagy jelenlét, katonai jelenlét. Mi a kiút vajon?
0: Még egy csavar van a történetben, mielőtt a kiútról beszélünk, hogy ugye pontosan emiatt a jégolvadás miatt, amiről korábban beszéltünk, ugye a jövőbeli várakozások is megjelentek. Tehát, hogy az egyik álláspont az, hogy hát igen, itt az elmúlt évtizedekben voltak próbálkozások az olajnak, meg az ásványanyagoknak a kitermelésére, ezek nem annyira jöttek be, de egyrészt ugye, ahogy csökken a jég, és

0: klímaváltozással egyre melegebb ez a sziget is, tehát hogy olyanokat lehetett olvasni, hogy 3 héttel tovább tart az a rövidke nyár, ami van nekik. Tehát ugye egyre nagyobb a lehetőség a feltárásra, nyilván a feltárási módszerek is javulnak, tehát hogy egyre ügyesebben tudnak, egyre költséghatékonyabban tudnak felszínre hozni ilyen anyagokat, és ebből adódóan, tehát hogy az az iróniája az egésznek, hogy az a klímaváltozás, ami teszi tönkre a szigetet, olvasztja a jeget, pontosan ugyanez a klímaváltozás teszi vonzó alternatívává Grönlandot, amire korábban egy csomó mindenki befektető azt mondta, hogy hát nem ide jövünk, mert annyi hely van még a világon, ahol nagyon nagy lerakatok vannak, nagyon nagy ásványi anyag feltárandó területek vannak, és máshol olcsóbban tudjuk ezt csinálni. De ugye elkezdődött egy nagy verseny, Kína nagyon ügyesen betette a lábát egy csomó helyre, a nagyon előrelátó módon elkezdték építeni a kapcsolataikat olyan országokkal, ahol ők látták, hogy lesznek ilyen ásványi anyagok. Például ugye a zöld átmenethez, ami ugye nagy részben elektrifikáció, szükséges ritka földfémeket is jól feltárták a kínaiak, hogy hova kell menni. Egyébként megjelentek Grönlandon is. Tehát itt az elmúlt évtizedekben egy ausztrál cég, aminek kínai tulajdonosai vannak, ők szintén ott elkezdtek lobbizni és megjelentek a szigeten, de megjelentek az amerikai befektetők is, és akkor most kezd izgalmassá válni a kérdés, kik ezek az amerikai befektetők. Neveket akarunk. Bill Gates. A jó öreg Bill Gates, aki ugye elméletileg rettentően elkötelezett a klímaváltozás megállítása mellett. Ő például ugye ásványi anyag kitermelő céget finanszírozott Grönlandon. Jeff Bezos az Amazontól. Peter Thiel, a PayPal-es Peter Thiel. Howard Lutnick, aki ugye korábban nagy befektető volt ebben a térségben, szintén ásványi anyagügyben, most pedig a Trump adminisztráció kereskedelmi minisztere. Szóval csupa-csupa ilyen figura, és akkor a legfontosabbat még nem is említettem, ő pedig Ronald Lauder. Most Ronald Lauder az egy kifejezetten izgalmas figura. Ő ugye együtt járt Donald Trump-al a Wharton School-ba, mert hogy a katonai nem tudom, akadémia után azért Donald még elvégzett egy business school-t is, és ott együtt járt Ronald Lauderrel. Ő ugye az Estée Lauder örökség örökös, és Magyarországon onnan lehet ismerős, hogy a Lauder iskolát ő alapította annak idején. De ugye a világpolitikában meg arról ismerős, hogy ő az, aki összebarátkoztatta Netanyahut és Trumpot. Tehát annak idején ő ismerte mind a kettőjüket külön-külön, és ő mutatta be Netanyahut Trumpnak. Szóval egy nagy kavarógép, ugye az Epstein ügyben is fölmerült, hogy esetleg ő adott osztrák útlevelet. Tehát az egyik feltételezés, hogy az osztrák útlevél, amit megtaláltak Epsteinnél, az Ronald Lauder, aki ugye osztrák nagykövet volt abban az időszakban. Ezt nem tudjuk biztosan, de erős feltételezés. És ő az, aki tulajdonképpen, ez most már bizonyított, ezt tulajdonképpen a Trump adminisztrációt elhagyó politikusok, mint például a Bolton, gyakorlatilag lenyilatkozták a sajtónak egy ideig név nélkül, egy idővel pedig névvel is, hogy Ronald Lauder volt az, aki felvetette ezt az egész Grönland ügyet. Érdekes módon nem először, mert már a Trumanék is a második világháború után ajánlatot tettek, hogy ők megvennék Grönlandot.
1: Igen, ez 46-ban volt egyébként, amikor a Truman 46-ban. Ezt felvetette, és bocsánat, egy kis beszúrás, hogyha valakinek így hirtelen fura lett volna ez a magyar szár a Lauder iskolával, ez azért van ugye, mert az Estée Lauder anyukája magyar származású volt, tehát ugye az is volt Josephine Esther Menzer ként született, és az édesanyja innen menekült el őt gyermekével. Tehát az innen a magyar
0: szár. Tulajdonképpen Esti volt ő. Az Esti az az Esti-nek az amerikaiasítása.
1: Tehát bocsánat, igen, tehát a Truman felvetette 46-ban, és utána Donald Trump is felvetette 2019-ben, és ez most a harmadik kör, hogyha lehet úgy nézni, a második Donald Trumpnál, ami azért fura, mert ő nem szereti annyiban hagyni a dolgokat, tehát hogy ezek a mémek azért bizonyos igazságtartalommal rendelkeznek. Lám-lám, a Nobel békedíj is nála landolt, és egyébként ennek az a legdurvább, hogy van köze Grönlandhoz, mert hogy konkrétan Donald Trump ismerte el, hogy azért, mert nem adták neki oda a Nobel békedíjat, ezért is meg fogja szerezni Grönlandot, ami egy olyan szintű infantilizálódás, hogy nem is tudom elmondani. Annyit szeretnék mondani, hogy lejár az időnk ebben a részben, úgyhogy jöjjön a második része majd a Grönlandnak, ahol a politikai, geopolitikai dolgokra kitérünk. Egy nagyon fontos dolog van szerintem, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy Davosban a legjózanabb hang, amit hallottam, és most már nem először hallom, a Carney kanadai miniszterelnöknek a beszéde volt, aki egyenesen kiállva elmondta, hogy itt kérem szépen ki kell állni mindenkinek egy teljes elmebaj ellen. Tehát, hogy vége van az amerikai birodalomnak, és tényleg ezt a, hogyha belegondolsz, akkor ezt a fajta ilyen hellenisztikus korszakát, mintha azt élné az amerikai birodalom, amikor jönnek az olyan császárok, mint amilyenek, amik lényegében porba
0: tipolták.
1: Caligula, korábban ugye Nero, és még számtalan teljes őrült. Szóval, hogy Carney azt mondta, hogy itt, tehát van egy szint, ahol azt kell mondani nem csak az országoknak, meg a szövetségeknek, mint amilyen az Európai Unió, meg a kis országoknak, meg közepes országoknak, hanem a cégeknek is azt kell mondani, hogy most tényleg, tehát ennyi és ne tovább. Legyen akkor ez a cliffhangerünk a következő epizódig, ahol folytatjuk Grönlanddal. Mit szólsz?
0: Abszolút. Akkor itt az első rész, és akkor folytatjuk a másodikat.
1: Oké, köszönöm szépen a beszélgetést. Hogyha köszi. Szeretnétek kommentelni, tegyétek meg. Érdekes hozzászólásokat olvastam korábban is már a beszélgetéseink alatt, úgyhogy ide is kommenteljetek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
6: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból, és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
9: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a LiveNation.hu.
10: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest Parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út felé a Soroksári út után a külső sávban. A csomópontban a jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a Döbrentei téren a Várkert rakpart után, sávlezárásra számítsanak. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Ma az első kerületben az Országház utcát időszakosan lezárták, filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Lezárták a külső sávot mától a harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Kovács Baton, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Változik a gyártói garancia, baj van az influencerekkel, sztrájkoltak az IKEA-ban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogban javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett a lakossági távhőárok fenntartásához csaknem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Nem tartják be a szabályokat az influencerek, jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést, ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így az nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Letették a munkát az IKEA magyarországi dolgozói, 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak mindhárom áruházban. Az akcióban csaknem 300 dolgozó vett részt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal a bérekről és más kérdésekről, de sikertelenül. Megjelent hazánkban a kőr is rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a NÉBIHA szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőr is fát haladéktalanul kivág és megsemmisítjük. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré és a többi kör is fát ezen a 10 kilométeres körön belül, pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
14: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra, ez a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel, Földes Eszterrel.
4: Sziasztok!
2: Hello, Eszter!
1: Szia!
2: Szia. Mindenkiről kapunk egy-két ilyen, hát ilyen itinert beszámolót, de ez mi elég régóta ismerjük egymást, és nekem az volt a furcsa, hogy ebben a beszámolóban, amit rólad olvastam, nagyon sok fájdalom és nagyon sok, hát, hogy is mondjam, bántás volt már, mint ami feléd irányult. És ugye erről te sokat beszéltél, és most is ugye, amikor az új társaságban, színházi társaságban játszol, ugye a Loopban, ott azért ezeket a témákat érintitek is. Tényleg ennyire meghatározó, nyilván nem ez töltötte ki az egész életedet, csak erről beszélsz, de ilyen meghatározó, hát, bántásukban volt részed?
4: Hát nagyon meghatározó, igen, minden szempontból. Az egész személyiségemet, a fiatal koromat, a pályakezdőként is minden szempontból meghatározta. Minden szempontból. Tehát tényleg mindenre kihatása volt, és nyilván most, hogy így kulminálódott aztán sok minden az életembe, ami aztán hozott egy nagyon nagy változást is, és ez ugye együtt jár azzal, hogy egy kicsit az embernek mélyebbre kell ásni, vagy szembe kell ezekkel a dolgokkal nézni. Egyszerűen adott volt, hogy úgy éreztem, hogyha én akarok lenni, akkor nekem beszélnem kell erről, és hogyha én őszinte akarok lenni, akkor nekem arról kell beszélnem, ami én vagyok, és a jelen pillanatban nagyon erősen tartalmazom ezeket az élményeket, és dolgom is van velük, és érdekes volt kimondani bizonyos dolgokat embereknek, akiket régóta ismerek, vagy ismertem, vagy ismertek valamilyennek, és érdekes volt kimondani azt, hogy egyébként valójában velem akkor mi volt, amit mondjuk senki nem látott. Uh-huh. Úgyhogy nyilván az a közeg is, amiben dolgozom, a Loop Színházi Társulás, ahogy mondod, hogy sok hasonló témát feszegetünk, pont egy olyan közeg, ahol meg az ember biztonságban érzi magát, tehát hogy biztonsággal lehet ezekről a dolgokról beszélni, nem csak társulati, szakmai szinten, hanem baráti szinten is.
1: Szerinted ezeket egyszer, hogyha ez úgy lassan kibeszélődik belőled, akkor nyilván nem magad mögött tudod hagyni, mert ezt ugye soha nem tudja az ember maga mögött hagyni, de hogy meg tudsz békélni lassan a múltaddal, vagy a régi önmagaddal?
4: Én igen, úgy érzem, hogy igen, abszolút. Meg igen, az ember elkezd erről beszélni, és akkor ez így rá tud ülni az emberre, hogy na ő az a, tehát hogy én nem szeretnék ezzel azonosulni egyáltalán, tehát ezeket a dolgokat le kell tenni, és én képes is vagyok rá, szóval igen, nem szeretnék.
1: Igen, az a fura, tudod, mert hogy hát mi is ismerjük egymást régóta, és tulajdonképpen én bár tudtam egy-két dolgot így félig meddig rólad, de soha nem az volt az érzésem, hogy te egy bántalmazott személyiség vagy. Hanem, és nem is éreztem úgy, hogy az, ahogy viselkedsz, vagy ahogy működsz, az egy álca volna, hogy mindent elleplezzünk, mert nem akarok alányulni.
2: Igen, egyszerűen. Mert egy ilyen jókedvű, vidám, cserfes csajnak tartunk, mert most is ezzel történet van, de mi is azért beszéltünk erről egy pár évvel ezelőtt, vagy talán pont amikor az életedben most egy ilyen nagy változás történt, akkor pont a filmgyárban találkoztunk és beszéltünk róla, de amit az Iván mond, hogy akkor ott is meglepődtem azon a dolgon, meg önmagában abban, hogy én sem éreztem azt, hogy egyébként ez a lány valami titkol és azért viselkedik így.
4: Hát igen, ez együtt jár egy nagyon nagy fokú szégyennel, egyrésztről, másrésztről meg egyáltalán nem akarja az ember, hogy ebbe bárki belelásson, harmadrészt nem tudom, hogy az én hibában megérdemlem-e, negyedrészt pedig egy megküzdési folyamat tulajdonképpen, vagy egy ilyen megküzdési eszköz az, hogy nem hagyom, hogy ezek a dolgok elborítsanak. Tehát most ezt úgy kell elképzelni, hogy az a típus vagyok, akit, hogyha bezárnak egy tök sötét szobába, és beszűrődik egy gyűszűnyi, vagy egy ilyen tűhegynyi fény, én beletartom az arcom, és azt mondom, hogy ó, de jó, hát van fény, de jó, hogy legalább ez van. Uh-huh. És hát valószínű, hogy de ez nem is egy tudatos dolog volt, hanem igazából ezt megszoktam kicsi koromtól kezdve, megszoktam, hogy ezt eltakarom, és akkor így leplezem a valóságot.
2: És nyilván erre használod a színészetet, meg hát a színházat, gondolom. Igen. Hogy ez így legyen. Egyébként az determinálva volt, ugye a nevelő édesapád, csak gratulálok, kevérgem.
1: Jó, szép volt ez.
2: Igen,
1: egy új találmány.
4: Igen, a nevelő édesapám.
2: Igen, a Földes Tamás színész. Tehát nyilván voltál sokat színházban, meg ugye édesanyád is ott dolgozott, tehát hogy ez determináló volt, hogy te színésznő leszel, vagy ezen a pályán leszel?
4: Hát nem emlékszem olyanra, hogy szerettem volna más csinálni, meg igazából egy olyan világ volt, ahova már nagyon piciként el tudtam menekülni, tehát amennyire bezárva éreztem magam, annyira szabad voltam a fejemben, és az, hogy ebben a közegben de nőhettem
2: bocsánat,
4: föl.
2: Mitől érezted bezárva magad? Mi volt a bezárás?
4: Hát elég szűk reptere volt az én gyerekkoromnak, szociális szempontból is, és minden szempontból is, és nagyon korán nagyon nagy felelősség volt rajtam. Nagyon-nagyon fiatalom, tehát inkább egy ilyen harmadik felnőtt figurát töltöttem be a saját családomba, nagyjából ilyen 9 éves korom óta, ami szintén egy olyan dolog, hogy ezt se feltétlenül feltételezték volna, amikor már később, mint 20 éves voltam, hogy tulajdonképpen 9 évesen már úgy működtem, és olyan feladatokat láttam el, amilyet normális esetben egy anya
2: de például mit?
4: Lát el. Hát fél éves volt a legkisebb tesóm, amikor ott hagytak vele egyedül, én vigyáztam rájuk, etettem, bébipapit csináltam, pelenkáztam, levittem őket, leckét csináltam, megcsináltam a sajátomat, takarítottam, főztem, mosogattam, tehát mindent is, amit csinál egy
2: mert
4: ugye
2: a szülők nem voltak otthon?
4: Nem voltak otthon, dolgoztak, és nem volt babysitter, és valahogy úgy alakult, hogy ők ezt jó megoldásnak gondolták, és akkor nekem nem jutott eszembe, hogy ez ne lenne jó megoldás. Ugye hát egy gyerek azt az igazságot fogadja el, amit elétárnak a nagyok, és akkor az a norma, vagy az a normatíva, még akkor is, hogyha később azért erősen szenvedtem tőle, vagy nagy nyomás volt.
1: De miért szenvedtél? Mert az a kérdése, mert végül is ez egy nagy bizalom a szülőktől.
4: Igen.
1: Hogy most ugye sokféleképpen értelmezhetjük, azt mondjuk, hogy borzasztó trányok voltak, és nem érdekeltek őket, hogy mi van, és rábízták a 9 éves gyerekre, mert sokkal egyszerűbb volt, és nem is akarták tudni, hogy mi történik, van elég gyerek, hát ha hullik. Vagy a másik, hogy azt mondom, hogy annyira felelősség teljesnek gondoltak téged, hogy ez egy biztos az ő szorításukban, az ő életükben, ez egy megfelelő dolog volt, és nem tudom még, hogy melyik valójában.
4: Én azt gondolom, hogy felelősség teljesnek tartottak engem, tehát ilyen szempontból megbíztak bennem. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül volt arra figyelmük, hogy hol vannak az én határaim, vagy mennyit bírok, vagy meddig, és meddig tart az én tűrő képességem. Én meg nem tudtam jelezni, vagy nem tudtam, hogy szabad-e, vagy lehetne jelezni, hanem egy idő után ugye ez egy ilyen kényszer, egy ilyen életfeladat, hogy nekem ezt csinálnom kell, és már eszembe se nagyon jut az, hogy esetleg mondhatnék nemet. Lehet, hogy mondhattam volna, de ez megint kérdés, hogy vajon egy gyerektől elvárható-e az, hogy nemet mondjon egy ilyen helyzetben, mert én azért jeleztem, és voltak jelei annak, hogy nekem ez egy extra terhelés, tehát a később a kiskamasz ként ilyen 12-13 évesen azért voltak mélypontjaim sok szempontból. Tehát sok depressziós időszakom volt, rossz volt a tanulmányi átlagom is leromlott, abba hagytam a sportot, rettenetesen lefogytam, szóval, hogy azért ennek voltak jelei. Rengeteget bántottak a suliba, de például azt sem mondtam el otthon. Tehát testitagozatos suliba jártam, testnevelés szakra az első 6 évet, és én szertornáztam. ugye magától értetődő, hogy én voltam az egyik legjobb tesiből, és egy-két csaj kipécézett, és majdnem napi szinte vertek meg, aláztak meg, és nem meséltem el otthon valami miatt. De nem tudnék erre válaszolni, hogy miért. Valószínű, hogy szégyeltem, és azt gondoltam, hogy nekem ezt ki kell bírni.
2: És neked nem voltak ott barátaid, akik mondjuk megvédtek volna, vagy nem is fizikálisan megvédeni, hanem támogatással megvédeni?
4: Nem igazán. Elég zárkozott voltam. De már kisgyerekként is így el voltam a magam világába, tehát nagyon nehezen szocializálódtam. Ez később is sok problémát okozott. Uh-huh. Aztán, amikor már úgy kéne, meg lehetne, tehát a mai napig rettenetesen nehéz nekem az, hogy így, ilyen szociális helyzetekben mondjuk elmenni mondjuk egy premier buliba, hát majdnem megőrültem, nem tudom, hogy kihez kell szólni, kitől kell félni, mit kell mondani.
1: De nem kell senkitől félni.
4: Igen, de
1: tehát, hogy rögtön azt mondod, hogy kitől kell félni, jó, mondjuk a hevér olyan egyébként, de tényleg, de hogy...
4: Meg mit gondolnak nekem, milyennek kell lenni, vagy egyáltalán lehet engem szeretni, és nagyon érdekes, hogy a mai napig van olyan, hogy fölmegyek a színpadra, és van bennem egy szorongás, hogy engem biztos rossz nézni, biztos nem vagyok szimpatikus, biztos nagyon nehéz engem szeretni, és velem valami baj van. És ezt nem tudom, hogy honnan és mióta, vagy igen, mikor vert gyökeret bennem, de hogy ettől nagyon nehéz megszabadulni. Most már tudom a fejemmel, hogy azért ez nem így van, ezek az én démonaim, el kell őket kussoltatni, és már nagyjából tudom őket kezelni, de ez nagyon sokáig nagyon nagy problémát okozott, és a viselkedésembe is, a magánéletembe egyáltalán nem sikerült határt tartani. Ennek kompenzálásaként viszont olyan helyeken próbáltam határokat húzni, ahol nem kellett volna, olyan módon, ahogy nem feltétlenül volt elfogadható. Tehát egy ilyen vadló voltam, elég gyorsan elküldtem bárkit melegebb éghajlatra, hogyha azt éreztem, hogy nem úgy viselkedik velem, nincsen igazam. Szóval, hogy erre mondták azt, hogy a föld is ezt nehezen kezelhető.
1: Ez abszolút így van.
4: És,
1: de én tudom, mert ugye én viszonylag hamar elkezdtünk a pályád arra dolgozni egymással, és hát ugye voltak, ezt ne tagadjuk, voltak nagyon szélsőséges megnyilvánulások a dologban.
4: Igen.
1: És akkor tényleg az volt, hogy mindig mindenki rángatta az ujját a kabátomnak, hogy hát az Eszter azért nem biztos, hogy bele kéne a következő dolgot is csinálni, mert hogy fura, érted? Fura, mert hogy olyan dolgai vannak, meg nem tudom micsoda. De hát én azikor már azért hozzá voltam szokva egy-két nehezen kezelhető emberhez, és nem jártál meg olyan nagyon nagy szélsőségeket, hogy ezeket ne lehetett volna megbeszélni például. De nyilván én nem tudtam, hogy neked ezek akkor még miből táplálkoznak.
4: Igen.
1: De az tény, hogy nehéz ügy, de visszatérve arra, hogy az engem szeretnek-e, vagy mit gondolnak rólam, nekem nagyon hamar valahogy gyerekként kezembe került egy Churchill-i mondás, és aztán azóta ahhoz tartom magam ebben, hogy soha ne foglalkozz azzal, hogy az emberek mit gondolnak rólad. Ők ugyanis azzal vannak elfoglalva, hogy te mit gondolsz róluk.
2: Igen, ez jó.
4: Ez
2: és mondtad, hogy sportol, mi sport, ugye szertónász voltál, és ugye pedig önmagában ez a sport, a versenysport, az pont ad egy ilyen gyerekeknek, ugye zabolátlan gyerekeknek szokták azt mondani, vagy eleven, vagy nehezen kezelhető gyerekeknek, hogy a sport az, hogy nagyon sok mindent megold. És akkor azt mondtad, hogy valamikor el is hagytad a sportot, ugye a kis kamaszkorodban, mondtad, és akkor valahogy betüremkedett, vagy bejött a színház, vagy bejött ez az egész dolog, amire azt mondtad, hogy ott biztonságban érezted magad.
4: Nem, igazából én nem szerettem volna szertornász lenni, tehát csináltam, mert szerettem, tehát egy idő után úgyis elhagytam volna, amikor elérkezik oda az ember, hogy most választani kell, hogy mifele indul el. Mindenképpen színésznő szerettem volna lenni, vagy egész gyerekkoromban fejemben színésznő voltam, és azt játszottam a gondolataimban, hogy én színésznő vagyok, és mindenki szerelmes belém, tehát ez is egy ilyen titkolt dolog volt, nem értem szavaló versenyre, ilyen színjátszó szakkörre, sőt, hát életemben kétszer mentem el szavaló versenyre, egyszer, mikor 8-os voltam, azt hiszem, és nem verset mondtam, hanem egy Makrancos Kata monológot, amit nem, ugye nem tudtak értékelni, igen. igen. És aztán, amikor utolsó éves voltam a gimnáziumban, pont József Attila emlékév volt, és akkor gondoltam, elmegyek, és a kötelező vers, amit mindenkinek el kellett mondani, az a föl-föl dobott kő, az a piros labdámat föl-föl haigálom, nem föl-föl dobott kő, hanem... Föl-föl dobott kő, a címe.
2: Azért, mert ez nem igen. A fölföldobot
4: kő. Nem, ez nem. Csak így kezdődik, hogy piros labdámat fölföl haigálom. És én arra emlékszem, hogy annyira rosszul lettem, hogy láttam a piros labdákat, hogy repülnek a levegőbe, miközben én tudtam, hogy de hát a szívéről beszél. És annyira dühös lettem, hogy azt éreztem, hogy na jó, és nem tudom hány nagyon fáj című verset hallgattam végig. Nagyon fáj. De hogy fáj, azt se tudod mi. És én meg a késői síratot akartam mondani.
1: De aztán
4: végighallgattam ezeket mind, és végül egy Vörös Sándor Pajzán vers mellett döntöttem, ami arról szól, hogy egy kisfiú végignézi, ahogy a nővérét a doktor bácsi rendesen helyre rakja, és akkor ezt ő így kommentálja, iszonyú jó vers, Mitikus csoport, ez a címe, és ilyen rockkoncert hangulat lett, és még egy-két héttel később is az ment a cigizés közben a WC-be, hogy az a csaj, aki azt a most verset mondta, és fegyelmi tárgyalásom lett, és majdnem kirúgtak.
2: A vers ezt miatt?
1: Értékelték, igen, a humorát a dolognak.
4: Igen. Aztán fogtam, becsuktam az ajtót, és meg se vártam az eredményt hirdetés, mert tudtam, hogy hát ki van zárva, hogy de...
2: Akkor milyen érdekes, hogy valóban ebben a dologban föl tudtál szabadulni azokról, igen, a nyomások alól. És akkor ez a kettő, ez hogy volt egálba? Ott azt mondtad, hogy jó, és aztán hazamentél, és újra elkezdtél szorongani?
4: Igen.
2: Tényleg?
4: Hát igen. Azért egy olyan magánéleti helyzetben, ahol minden lépésedet szinte figyeli valaki, kritizálja valaki, és nem tudsz megfelelni, és mondjuk fizikailag is fellép ellened, és ezt hagyod újra, és újra, és újra, és újra, és újra, akkor igen, tehát az egy komoly szorongás. Tehát abban a pillanatban te így eltűnsz egy ilyen lukban, így összehúzod magad, és akkor így nem vagy ott. Ezekben a helyzetekben itt meg sajnos túlvezérelt voltam. Sajnos. Vagy nem sajnos, de igen, például ez a kvázi kezelhetetlenség, ez is valójában egy belső bizonytalanságnak az eredménye. Tehát, hogy nincsen belül balansz. Nem vagy rendben magaddal, és akkor csapkodsz jobbra-balra. Tehát az viselkedik így, aki valójában fél, mert aki nem fél, vagy nem szorong valamitől, az nagyjából azért stabil.
1: Jó, tehát olyan ember nincs egyébként, aki nem fél és szorong valakitől, csak
4: igen, de nem mindegy, hogy milyen mértékben. Igen. És nálam ez nem
1: most
4: volt.
1: Most ugrunk egy picit, aztán nyilván majd visszamegyünk és vájkálunk még az életedbe, de hogy és most megvan a balansz?
4: Most meg. Én pont most meséltem nemrég, hogy most lettem 39 éves februárban, és decemberben karácsony előtt álltam egy ilyen marketplace-nek így a közepén, és életemben először tök egyedül biztonságot és szabadságot éltem meg, és azt éreztem, hogy biztonságban vagyok. És olyan nyugalmat, ami teljesen ismeretlen volt számomra, és azon gondolkodtam, hogy minden oké, lehet, hogy meghaltam belül, miért nincsenek viharok, mert ahhoz szoktam hozzá, és az idegrendszerem is ahhoz szokott hozzá, hogy állandóan valami dráma van, valami feszültség van, valamit meg kell oldani, valami nyomás van, amivel szembe kell menni, ami ellen kell létezni, és egyszer csak ez megszűnt, és nagyon felszabadító, de hogy meg kellett tanulni azt, hogy én ebben jól érezzem magam, és megtaláljam magam.
1: Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy előtte, ugye mi azért castingoltunk is sokat egymással, és mindig az volt, hogy nekem ugye szokásom az, hogy én felhívjam azokat a színészeket, akik az utolsó fordulókig eljutnak a castingba, és akár a jó hírt, akár a rosszat, de én közlöm velük, és nem bízom másra. És amikor felhívtam, akkor ő már rögtön előre azt mondta, hogy nem baj, semmi gond, hogyha nem, már érted, jó volt, hogy együtt voltunk, de fékezni, én nem is haragszom, hogy nem engedtem, mondom, de téged választottunk. Tehát, hogy még, de ezt sokszor eljátszotta, tehát nem egyszer, tehát mindig ez volt, hogy ja, figyelj, öröm volt ott lenni, tényleg már az nagyon jó volt, de tudom, hát nem. És akkor elkezdtem mondani, hogy őt miért nem lehet választani. Annék, hogy közben tudtam volna vágni.
4: Igen. Hát igen.
1: Akkor ez már azért nem lesz, nem? Ezen túl.
4: Nem, most már nem lesz. Most már azt fogom mondani, hogy igen, köszönöm. És biztos, remélem megérdemeltem.
2: Na, tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza, van még kérdésünk bőven. Ez itt a Megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Földes Eszterrel, aki hol szorong, hol kezelhetetlen. Jövünk mindjárt vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Na már itt is vagyunk megint, ez a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
3: Hevér Gáborral
2: és Földes Eszterrel. Figyelj, mi volt a színházban, az érdekes, amit mondod, hogy ott volt a biztonság, miközben a színház az ugye ez egy fölkavaró, meg kaotikus világ, hogyha úgy rendesen, de hogy mi adta neked ott a biztonságot, miért érezted magad ott jól?
4: Azt hiszem azért, mert hogyha az ember egy szerepet játszik, akkor nincsen rajta valódi felelősség. Színésznőként igen, de hogy minden érzés, gondolat, minden, amivel dolgozol, minden, amit csinálsz, az mögé el tudsz bújni, az nem te vagy, és teljesen ki tudsz csekkolni a valóságból. És
2: az a biztonság... Gyerekként is ezt érezted, vagy gondoltad, hogy...
4: Igen, abszolút. Tehát nagyon sokat voltam igazából bezárva a fejemben. Meg ezekben a történetekben figyeltem a színházat, az embereket, a sztorikat, és folyamatosan magamban voltam. Tehát valószínű, hogy ezért nem is nagyon kapcsolódtam másokhoz, vagy nem voltam egy ilyen közösségi, központi figura soha. Tehát általában az volt, hogyha valaki hozzám csapódott, akkor ő hozzám csapódott, de hogy én egy nagyon zárt világban voltam, és az a világ, az én fantáziám, és az én fejem volt, és ezt ugyanígy meg tudom élni a színházban is, és a valóságban sokkal nehezebb nekem botorkálni, mint eljátszani egy történetet, és benne lenni egy történetben. Tehát ott nagyon nagy biztonságban tudom érezni magam, de például próbálni, emiatt nagyon sokáig nem szerettem. Valójában most se szeretek, mert nagyon intim dolog. Nagyon kevés ember van, nagyon közel ülnek, és látják, ahogy így rakódik össze bennem valami, és ott bénázok, és meg tudok pusztulni. De amikor beül a közönség, vagy jön a fény, meg akkor az teljes nyugalom. Tényleg, teljes nyugalom.
2: Te megtaláltad a saját magad terápiáját mondjuk ebben
4: igen,
2: a dologban.
4: Igen.
2: Ez
4: igen.
2: Egy olyan terápia, ami egy jó tőle. Hányadszorra vettek föl?
4: Másodjára
2: csak a kettő volt, igen. Elhatározás, ugye? Az volt, hogy ameddig föl nem vesznek, addig mész.
4: Nem, mert nem tudom miért. Igazából úgy voltam, hogyha másodjára nem vesznek föl, akkor nem fogok többet próbálkozni, hanem akkor táncosnő leszek. Tehát akkor elmegyek a táncművészetire, meg volt a fejemben a terv, hogy oké, kihez megyek, hol fogok fölkészülni, és biztos voltam benne, hogy fölvesznek. Igazából voltam is, mikor utolsó évesek voltunk a gimibe, akkor volt egy partnerem, akivel táncoltam egy táncművészeti vizsgadarabban.
2: De
4: de miért jöttek is táncolni? Oda. Jól táncoltam, igen. Például a főiskolára, amikor felvettek az első évben, nagyon sok jelenet mozgásban jelent meg a fejemben. Tehát azt tudtam, hogy mit kell csinálni a testemmel, és megszólalni rettenetesen nehéz volt. Ez is vonzott ebben az egészben, mert minden más az olyan nagyon könnyedén jött belőlem, de megszólalni az rettenetesen nehéz volt. Baromira küzdöttem azzal, hogy az, amit gondolok és amit érzek, az itt pont az jöjjön ki. Ez a kettő így besűrösödve, így. Hát és ez nem ment. Tehát eleve rosszul voltam attól a hangtól is, ami kijött, tehát hogy egyáltalán. De majdnem megőrültem, és nagyon-nagyon nehéz volt, és ez annyira zavart, hogy volt, hogy 20 percen keresztül nem bírtam megszólalni, és azt várták, hogy a földesester mondja már el a monológot, vagy a verset, amit kell neki. Mert éreztem a főiskolán is, meg voltam egy éves stúdiós az Új Színházban. És nagyon nehéz volt az, hogy elsőre nagyon sok mindent megcsináltam. De én nem tudtam, hogy mit csinálok, és hogy csinálom. Viszont nagyon megijesztett a reakció, hogy ez mennyire jó, meg hű de jó, és fogalmam sem volt, hogy ezt most hogy kéne újra, és általában mindig ilyen második, amikor másodjára kellett, akkor blokkoltam le, tehát akkor meghaltam. Elsőre így jött, aztán rettetesen megijedtem, és belém szorult minden, mert fogalmam se volt, hogy akkor most ezt hogy kell újra, vagy egyáltalán mit csináltam.
3: De azért akkor most ebből adódóan azért elég türelmesek voltak vele.
2: Ezt

0: hiányos dolog, ebben senki nem tud segíteni. És ez nagyon sokat segített, hogy ezt elmondta. És akkor ezek a démonok valójában a mai napig jönnek, csak már nem figyelek rájuk.
1: Kinek az osztályba jártál?
0: Gálfi Ács. Az egyetlen és utolsó. Gálfi László Ács János osztályban. De nekem például Ács Jancsi bácsival tök régi volt az ismeretség. Nem csak az Új Színházból, hanem a szüleimet rendezte. Tehát én néztem pici koromtól, amikor mondjuk megrendezte a Dorian Gray-t, ezt végignéztem, beleégett egy csomó minden a fejembe. Tehát nekem ő megvolt onnan. Nagyon-nagyon szerettem, és drámai volt azt látni, hogy mondjuk az osztálytársaim mennyire nem látják őt annak, aki ő valójában volt, vagy aminek én láttam, mert ugye akkor már azért idősebb volt, és hát nem akkor élte a fénykorát, de nekem teljesen más volt a viszonyom hozzá, és nagyon, nagyon sok mindent tanultam tőle.
2: Kik voltak az osztálytársaid?
0: Molnár Áron, Fehér Tibor, Farkas Dénes,
1: Szatori Dávid,
0: Barabás Rihárd, Alberti Zsófi, Juhász Lujza, Ruzsik Kata, Tar Judit, és nagyon remélem, hogy senkit nem hagytam ki. 11-en voltunk.
2: Hát most számoljanak utána, ha hallgatok, hogy ez volt a 11.
0: Igen. Remélem, hogy mindenkit.
1: Podcastben vissza lehet hallgatni. A rádióban ez most elsuhant. Várjál, hogy 9-ig jutottam. Irénke, gyere már be, mert csak 9.
0: Ja, Mohai Tamás,
1: majdnem.
0: Majdnem.
1: És a főiskolán már nem voltak ilyen érzéseid már abban a dologgal, hogy negatív történet, hogy bántanak, hogy stb. Tehát ez felszabadult már ott? És tudtad magad átadni egyre inkább annak a dolognak?
0: Nem. Hát utána kerültem aztán igazán bele ezekbe a helyzetekbe. Tehát, igen, ilyen fiatal nőként. Tehát utána jött aztán a java bőven. Mert akkor volt...
2: Ezt a néző kérdezt, hogy hallgatók kérdezték.
0: Igen, a 20-as éveim elején volt például az, hogy egy olyan kapcsolatba sikerült lépnem, ahol kemény megpróbáltatások elé állította a másik fél. Fizikailag is. Tehát, hogy ott így elindult egy... Tehát az nagyon nem tett
2: jót. Sikerült egy újabb abuzáló viszonyba.
0: Hát sőt, az volt aztán legteteje. Aha. Igen. Igen, tehát, hogy ezt én viszonylag későn ismertem azért föl, és kirobbantam abból a kapcsolatból, és tulajdonképpen azt is, vagy az abban a kapcsolatban történt eseményeket is most így a válásom után sikerült feldolgozni, vagy akkor tudtam valójában igazából kapcsolódni ezekkel a fájdalmakkal, mert addig nem, addig mentem előre, túlélni akartam, jól akartam érezni magam egyáltalán, tehát, hogy nem tudtam kapcsolódni ezekkel a fájdalmakkal.
2: És soha nem kerestél segítséget, most külsőt, érted? Vagy,
0: egy-két ember tudta, de hát igazából az ember ilyenkor magán tud segíteni. Az eszembe se jutott, hogy mondjuk feljelentést tegyek, vagy mondjuk jogi útra tereljem ezeket, egyáltalán nem jutott eszembe.
2: Hát akkor még más is volt még valahogy, nem? Ez azért most az utolsó időszakban kezdődött, az utolsó 10 év valójában, vagy 15 az, amikor ezek végül is felszínre kerültek, hogy igenis nem lehet bántalmazni egymást egy házasságban sem, és hogy nem csatlanhat el egy pofon sem, így csak úgy büntetlenül, mert addig valahogy ez, akárhogy is próbáljuk titkolni, ez a tabunak is számított, meg tulajdonképpen ilyen bocsánatos bűn volt. Nem? Tehát, hogy nem úgy gondolom. Ez olyan, mint amikor a színészek részegen mentek be sokáig a forgatásokra, a színházba, hogy azaz se foglalkozott senki. Az is valahogy úgy el lett mismásolva, pedig hát mennyi rossz pillanatot okoztak a kollégáiknak és mindenkinek maguk körül ezekkel.
0: Hát igen, valahogy így a közgondolkodásban ez nem volt sok esetben, sok helyen, főleg bizonyos szakmákban, például mondjuk a mi szakmánkban, ahol mindenki szenvedélyes, szélsőséges érzelmek, és akkor valahogy ez ilyen elfogadottabb volt, hogy ez így belefér. De van az a pont, és van az a szint, ahol egyáltalán nem fér bele. Tehát, szerintem egyáltalán semmilyen szinten nem fér bele. Nyilván előfordulhat egy-egy olyan helyzet, amikor mondjuk az ember indulatosabb lesz, de az, hogy ez rendszeres, az egyáltalán nem normális. Úgyhogy nekem utána jött aztán a

0: az igazi mély repülés, így ilyen fiatal nőként.
1: Tehát igen, mire azt gondoltad például, volna, hogy szabad vagy, pont ellenkezőleg?
0: Addig igen, tehát bizonyos szempontból szabad voltam, mert ugye el is költöztem, amint lehetett, mikor 18 éves voltam, és egy teljesen másfajta rabságot választottam utána, és nekem ez teljesen természetes volt. Tehát amikor én életemben megkaptam az első ilyen párkapcsolati pofonomat, akkor én arra azt mondtam, hogy semmi baj. Egyetlen eszembe se jutott, hogy ezzel bármi probléma lenne. Míg egy csomó hasonló korú lány meg azt mesélte, hogy az első után azonnal elmegy. Nekem ez sajnos nem.
1: Igen, én is így voltam, amikor elkaptam az első pofont. Vége is volt a viszonynak.
0: Igen.
1: Hát egyébként vannak bántalmazó nők is, tehát még nevetni élünk ezen, de vannak olyanok is.
0: Igen, abszolút.
1: És a szakmában is értek bántások így? Tehát, hogy vagy csak ez sikerült a magánéletedre korlátozni, de...
0: Értek azért, de azokban a helyzetekben azért úgy keményen oda tudtam lépni. Tehát, hogy volt... amikor megkörnyékeztek olyan módon, ahogy vagy nem illet, vagy nem akartam, vagy teljesen ízléstelen volt, és akkor én kendőzetlenül adtam azért ennek hangot, és küldtem el melegebb éghajlatra néhány rendezőt, igazgatót, vagy
1: ez milyen érdekes, hogy ott színésznőből voltál, nem? És akkor abban a szerepben, a színésznő szerepben ment ez a dolog, akkor meg Földes Eszterré visszaváltoztál, ott meg nem.
0: Igen. Hát és valószínűleg ez is oda csatol vissza, hogy nem volt nagy baráti köröm, és viszonylag nehezen lehetett igazán közel kerülni hozzám, tehát inkább nem, mint igen. Az is talán egy ilyen önvédelmi mechanizmus, mert hogyha én eddig úgy volt, most már nem így van, hogyha egy komolyabb érzelmi viszonyba kerülök valakivel, akkor ott az én határaim szétesnek, tehát nagyjából bármit is meg lehet velem csinálni, mert nagyjából bármit is kibírok, hiszen szeretem a másikat, és biztos ő is szeret, és nekem meg kell neki mutatni, hogy én is megérdemlem az ő szeretetét. Tehát, hogy végtelen az út, és az akarás azért, hogy a másik lássa, hogy én megérdemlem az ő szeretetét.
2: Hát igen, ez a tipikus viktimológiai eset, tehát ez igen. A helyzet van. És ehhez vettél igénybe segítséget? Tehát szakember segítséget? Igen. Csak azért is kérdezem, mert igen. Ugye nem mondom, hogy egy edukációs...
1: Mi egy bántalmazó viszonyban vagyunk egymással.
2: Egymással nem, hogy ez ugye nem egy edukációs műsor, de mégis, hogyha hallgatják, akkor ez szerintem egy jó tanács ebben a dologban, hogy ilyenkor kell szakmai segítséghez is fordulni.
0: Hát mindenképpen szerintem elengedhetetlen. Úgyhogy mindenkinek
2: és ajánlom. És mikor jöttél rá arra, hogy egyrészt van ilyen, másrészt, hogy ezt használni kéne? Valaki sugallta neked, mondta neked, vagy...
0: Hogy érted, hogy használni kéne?
2: Azt, hogy van szakmai segítség.
0: Igen. Mert valójában ezt mindig is tudtam, odáig nem jutottam el, hogy tényleg elmenjek mondjuk egy pszichológushoz. Faltam ezeket a könyveket, tehát hogy mindent elolvastam, tehát emlékszem, hogy 16 évesen már a Freudot toltam, mindent, amit lehetett a témában, de hát azért az ember nem tud. Tehát van egy pont, amikor nem tudsz már egyedül magadon segíteni, mert kell egy más típusú rálátás saját magadra. Nagyon sok dologba segített egyébként a szakmámban is, emberismeretben, önreflexióban is, tehát rengeteget segített, de volt egy pont, ahonnan már én nem tudtam beljebb menni, és éreztem, hogy megrekedtem, és akkor tudtam, hogy na ehhez kell valaki, aki segít.
2: De ugye akkor szokott probléma lenni, amit te is mondasz, hogy azt a már a legkomolyabb bántalmazást is eltűröd, mert azt gondolod, hogy ez nyilván azért van, hogy te jobb legyél, meg stb. Ugye vannak ezek a vészteres helyzetek, amiben az ember egyáltalán nem ismeri fel, hogy kell neki segítség. Tehát valahogy el kell jutni arra a szintre, amikor azt mondod, hogy persze küzdök én magamban, de mégis van egy olyan megvilágosodás, hogy lehet, hogy ez a rossz szó erre a dologra, várjál, ezt én egyedül nem fogom. Tehát az azt jelenti, hogy rengeteg analízis, önanalízis történt meg, hogy el tud jutni idáig.
0: Rengeteg.
2: Ez valószínűleg azért mondom, hogy aki esetleg ilyen helyzetben van, az ugyanígy kezdjen el melózni azon. És hát próbáljon megszabadulni ezektől a te mondtad démonoktól, vagy hát nem is démonok ezek, hanem valós helyzetek.
0: Igen.
1: Hát valójában a démont ezek a helyzetek okozzák azt, hogy ilyen démonaid vannak, mert igen, hogy úgy vagy kezelve, hogy kifejlesztik ezt a dolgot.
0: Igazából.
1: Én már kellően össze vagyok tőle lelkileg, úgyhogy beszéljük valami.
2: Igen, beszéljük egy kicsit másról is, de azért is fontos, mert tudod, hogyha most bejött hozzánk az Eszter, és kiderült, hogy neki van egy ilyen, vagy van egy ilyen múltja, meg történtek vele ilyenek, és ő beszél róla, akkor szerintem az nem olyan nagy baj.
1: Főleg, hogy mert hogy egy pozitív példa tud lenni, igen, hogy ezektől meg lehet szabadulni, tehát nem kell örökké ezeknek, igen, a dolgoknak nem, a békjójában élni.
0: És az nagyon fontos, hogy nem a személyiségünk részei. Igen. Ezektől mind meg lehet szabadulni, ezek belünk ültetett, ránk rakódott dolgok, ami nem mi vagyunk valójában. Alakítják a személyiségünket, de nem mi vagyunk.
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos mondat volt.
2: Így van.
1: Ezt szokták mondani ilyen helyzetekben, csak azért, mert hallgattam más rádióműsorokat.
2: Tehát amikor én például rúgdoslak, megütögetlek, az nem én vagyok.
1: Tudom, jól, de mondom is neked. Mindig azt mondom neked, Gábor, ez nem te vagy.
2: Igen. Na figyelj, mit szoktál csinálni akkor, amikor nem a színház van az életedben, nem azért, hogy kapcsolódsz ki?
0: Imádok utazni, a fiammal bármit is csinálni. Főzni, most? Aludni. Most lesz 8 éves nyáron. Egy nagyon érett, komoly kiscsávó. Rengeteget ír egyébként. Szeretne forgatókönyvet is írni. Most írt egy mesét, azt be is köttettem neki rendes könyv formátumba. Imádja a színházat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre fog elindulni majd az életben. De főleg utazni. Utazni bárhova, belföldön, külföldön, az nagyon
2: hova
0: szeretem. Jár,
2: új, merre jártál?
0: Impulzusokat. Most megyünk például jövő héten Egyiptomba a kisfiammal, és legutóbb Londonban voltam, elvittem Londonba.
2: Megnéztük. De még Londonba 2-3 napra mentek ki? Vagy?
0: Igen.
2: Gondolom, Egyiptomba nem.
0: Nem, Egyiptomba egy hétre megyünk. Igen, megnézzük a piramisokat, tevegelünk. Londonban meg a Harry Potter Warner-Bros stúdióban voltunk. Oda vittem ki.
1: Hát figyelj, ő neki nem lesz egy ilyen gyerekkora, mint neked volt, hála jó Istennek.
0: Neki nem, az biztos.
1: Úgyhogy az nagyon fontos.
2: Szoktál sorozatokat nézni, vagy pedig olvasni cuccokat, amiket tudsz ajánlani? Szerintem az érdemes megnézni, vagy elolvasni?
0: Uh-huh. Hát ritkán nézek egyébként sorozatokat, és elfelejtem mindig a címeket is.
1: A mi kis falunk.
0: A mi kis falunk. Várjál, de most láttam. De az a baj, hogy nem tudom a címét. Nagyon rossz vagyok címekben, nagyon rossz vagyok filmcímekben is, könyvcímekben.
2: Mondd, hogy mi történt benne.
0: Hát most
2: nekem is szokott lenni, tudod, taxisofőr. Ó, múltkor voltunk színházba, feleségem elvitte, na, mondja már, mi a címe. Hát nem tudom pontosan. Hát amikor a vizébe ott az
1: a férfi, meg a nő.
2: Nem, most kérdez, melyik színházba voltak? Hát tudja, most hirtelen elfelejtem, mindegy, de a darab az volt, hogy volt benne egy férfi, és akkor amikor bejön, és akkor a feleségével...
1: Igen.
0: Hát ma például fejeztem be a Babarczi Eszternek a könyvét, amit az édesapjáról írt.
2: Csupa ilyen könyveket olvasol.
1: Igen, démonai is megvannak.
0: Neki is megvannak a démonaim. Előtte a Dobrai Saroltának a Léna című könyvét olvastam. Ugye az is egy hasonló témakör. Az egyik kedvenc könyvem egyébként a Nietzsének a...
2: Hát persze. Csodálkoztam, hogy azt mondtad, hogy a Pöttyös Panni
0: az Antikrisztus. A Nietzsének az Antikrisztus című könyve.
1: Vagy a Woodhouse forduljon Smithhez, tudod?
2: Igen.
0: Hát nem könnyű olvasmányokat választok általában, és filmekben is azokat szeretem, ami borzongat.
1: És még a strandon is ezt csinálod, mi? Tehát, hogy az az igazi.
2: Színházba jársz?
0: Színházba járok, ritkán tudok elmenni. Most legutóbb is egyébként egy lúpos előadást néztem, amiben nem én vagyok, úgyhogy, de amikor tudok, akkor megyek, viszont nagyon sokszor van ez, hogy inkább koncertre megyek, mondjuk a Műpába. Uh-huh. És legutóbb voltam egy zongorista, harmonikás duónak a koncertjén, és most néztem, hogy a Nijinszkit nagyon szeretném megnézni majd. Van a Bartók tavasz, szeretem, uh-huh, a balettet, szóval nagyon sokszor az van, és nagyon szeretek egyedül menni, tehát klasszikus koncertekre imádok járni, és egyedül. Igazából a világéletemben főleg egyedül jártam a zeneakadémiára, a főiskolán, és a többiek mentek a Gödörklubba, én meg a Műpába mentem, azt hiszem ilyen 200-250 forint volt a diákjegy, föl a kakas vasülőre, és a New York-i filharmonikusoktól elkezdve rengeteg embert végighallgattam, és az első filmes vizumból vettem egy jegyet a MIPA-ba, az első sorban, a Medvecki vezényelt, akiben szerelmes voltam, el voltam ájulva, győri filharmonikusok, vettem egy pohár Tokajt, és a Liszt Ferenc téren ebédeltem. Tehát ez volt.
1: Hát figyelj!
2: Te akkor figyelj, az élet az elindult a boldogság irányába. Hát ezt köszönjük, hogy itt voltál, és hogy ezeket a tényleg nagyon mély, meg nagyon személyes dolgokat megosztottad velünk. Hát, ha tudtunk valakinek segíteni ebben a dologban, hogy előre. Ez volt a Megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel,
1: Földes Eszterrel.
2: Eszter, köszi szépen még egyszer. Hallgassatok minket továbbra, és majd jövünk nem sokára. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Boissy Concert. Július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Boissy Concert Budapesten.
1: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagy koncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és a 7. kerületben a Veselényi utcában a Rózsa utcánál útszűkületre számítsanak. A Rózsa utca a Veselényi utca után nem járható. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a Dózsa-György úton, a Tököli út, Rákóczi út útvonalon, a Kiskör úton mindkét irányból az Astoria felé, a Dózsa-György úton a Hősök terétől a Vágány utcáig, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Ferihegyi repülőtér vezető úton kifelé szakaszonként. Lassú a haladás az Erzsébet hídon Pestre, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Árpád fejedelem útján a Zsigmond tértől befelé, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, illetve a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pumáz út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Kovács Botond, PKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Egyelőre nem kötelező az EBE utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EBE utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EBE utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsén közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/h közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízható menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár, Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsághivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
9: megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
8: Kigyulladt egy görögett 16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mit értünk az egyre többet emlegetett longevity kifejezés alatt? Tényleg csak az számít, hogy meddig élünk, vagy inkább az, hogy mennyi időt tölthetünk egészségben, és hogyan lehet a megelőzés a hosszú, aktív élet egyik legfontosabb eszköze? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Sau Berika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolódik össze a longevity szemlélete a prevenció, valamint az egészségbiztosítás. Erika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit, szép napot.
1: Egyre többet halljuk azt a gondolatot, hogy nem elsősorban az a cél, hogy minél tovább éljünk, hanem hogy minél több évet tölthessünk el egészségben. Erre használják majd egyre gyakrabban azt az előbb említett longevity kifejezést, de szerinted miért értékelődött fel ennyire már az öngondoskodás és a megelőzés szerepe?
2: Hát ez a kettő szorosan összefügg egymással, hiszen pont azzal, hogy tovább élünk, és ebben az időszakban minél több mindent szeretnénk megcsinálni, mondjuk nyugdíjba megyünk, és nem az a vágyunk, hogy otthon üljünk a négy fal között, akkor ahhoz nagyon fontos az, hogy minél inkább egészségesek legyünk, hiszen akkor tudjuk igazán jól eltölteni az időnket, foglalkozni az unokákkal, és aktív életet élni. Ezért ez összefügg tulajdonképpen az, hogy tovább élünk, egyre magasabb a születéskor várható életkor, sőt, ugye az az életkor, amit nyugdíjba vonuláskor várható életkor, az is nagyon megnövekedik, tehát aki eléri a 65-öt, az már valószínűleg 80 év fölé fog érni életkorban. Hát itt meg nagyon fontos szempont, hogy ott minél aktívabbak lehessünk.
1: Hát és a kiszolgáltatottság elkerüléshez.
2: Egyértelmű, hogy ez a longevity, vagy a hosszú és egészséges élet, az egy fontos szempont lett az életünkben.
1: És hát majd beszéljünk arról is, hogy mi mindent tehetünk mindezért. A COVID-járvány sokakat rádöbbentett arra, hogy az egészség nem magától érthetődő. Viszont arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti szakemberként hogyan látjátok, ez a szemléletváltás tartós maradt, vagy az elmúlt években azért egy picit visszatértünk a régi szokásainkhoz.
2: Hát ez utóbbiban is van valami, hogy azért elkezdünk visszatérni, ahogy például abban is, hogy rengeteget utazunk. Ugye volt egy idő a COVID után, amikor egy kicsit visszafogottabb volt a külföldre utazás, most visszatértünk, sőt, talán még fokozódott is. Ugyanígy a szokásainkban is van egy kis visszaesés, de én erősebbnek érzem azt a hatást, hogy jobban odafigyülünk az egészségünkre, mert nagyon megéreztük a COVID alatt, hogy sokat számít, és hogy csak egy apró szösszenet a mi tapasztalatainkból, biztosítós tapasztalatainkból, egyértelműen láttuk, hogy sokkal rosszabb volt mondjuk a halálozási statisztika azon ügyfelek körében, akik nem annyira egészségesek voltak. Tehát sajnos a COVID-ban azért több egészségesen is lehetett komoly problémába ütközni, de a statisztikák alapján egyértelmű, hogy a nem annyira egészségeseket jobban érintette, és ez szerintem egy nagyon intőjel, hogy ezt a társadalom azért fölfogta, hogy na, foglalkoznom kell magammal, hogy jobban védettebb legyek, erősebb legyen az immunrendszerem, kevésbé legyek stresszes.
1: Hát igen, ez ilyen szempontból jó, hogy egyfajta tapasztalat, ami hosszú távon kihathat a jól létünkre, az egészségünkre. Én úgy tudom, hogy többször felhívtad a figyelmet arra, hogy az egészségünkre sokszor már csak akkor figyelünk oda, vagy akkor kezdünk el költeni, amikor már ott van a baj, vagy amikor nagy a baj. Mi kellene ahhoz, hogy a megelőzésre is ilyen természetességgel tekintsünk, és ugyanígy befektetésként tekintsünk?
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó, amit mondtál, hogy befektetésként tekintsünk, mert most inkább költségként tekintünk arra, hogy hú, hát ez is pénzbe kerül erre, és most miért adjak ki, amikor látszólag én teljesen egészségesnek érzem magam, semmi problémám, akkor miért menjek el egy szűrésre? Tehát ez egy ilyen gondolkodás változás kell, hogy jelentsen, hogy az a befektetés, hogy én egészségesebb vagyok, hogy esetleg kisebb problémák kiderülnek, és még időben tudom kezelni, és szerintem, hogyha valaki ilyennel találkozik, mi kell hozzá, hogyha akár a környezetében, akár maga tapasztalja azt, hogy egy-egy kisebb probléma gyorsan megoldunk, és utána élhetem tovább a szuper egészséges életemet, az segíthet abban, hogy ez fontos. Ebben mind nekünk biztosítóknak is nagy felelősségünk van, hogy ezt az edukációt ebben segítsük az embereket, hogy igenis ez milyen fontos, és egy biztosítás nem csak arról szól, hogyha valami nagy probléma van, akkor segítünk, hanem a megelőzésben is segítünk, és sokkal inkább ez kellene, hogy domináljon. Tehát ezzel tudjuk ezt a befektetési szemléletet mi transzparensen támogatni.
1: Miért vesszük rá olyan nehezen magunkat erre? Mit láttok?
2: Hát ez egy nagyon erős pszichés késztetés az, hogy én nem akarok kiadni pénzt, tehát ez az egyik, ez az egyik legfontosabb, hogy miért adjak ki most erre pénzt. A másik
1: hiszen
2: az...
1: Hiszen nincs rövid távú megtérülése.
2: Hiszen nincs rövid távú. Mm-hmm. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy igen, van egy kis probléma, akkor elmegyek, veszek magamnak egy helyes topot, vagy valamit, mert akkor attól jobban érzem magam. Itt úgy adok ki pénzt, hogy igazából akkor abban a pillanatban nincs visszacsatolás. Ezért inkább várom, hogy majd valami olyanra költhessek, ami rögtön örömet okoz. Tehát a hosszú távú öngondoskodásnál mindig ez a legnagyobb gát, hogy hogyan tudjuk azt plasztikussá tenni, hogy ennek már most is nyeresége van, és nekem az nagyon tetszik az a felfogás, hogy a longevity-nek az is egy előnye a biztosítás öngondoskodás szempontjából, hogyha én gondoskodok magamról, tudom, hogy ha bármi történik, van mellettem valamilyen anyagi segítség, az csökkenti a stressz szintemet. Tehát közvetetten egy biztosítás megkötése is pozitív hatással van a longevity-re.
1: Tehát visszahathat az
2: visszahat,
1: egészség.
2: És nem csak az egészségbiztosítás, még akár egy kaszkó is, nem? Hiszen ha probléma van az autómmal, akkor van, aki gondoskodik, és nem kell azon stresszelnem, hogy most akkor véletlenül megkarcoltam, vagy valami lett, és ez most mennyibe kerül nekem.
1: Láttok egyébként különbséget az egyes generációk között? Tehát adott esetben akár a fiatalok tudatosabban gondolkodnak az egészségükről, vagy nekik még nagyon távoli az az időszak, amikor esetleg mások segítségére szorulhatnak?
2: Nagyon érdekes, hogy az első várakozásunk az volt, hogy hát a fiataloknál majd nem lesz olyan igénybevétel, meg hát őket nem is érdekli annyira az egészségbiztosítás, hiszen még kevésbé találkoznak problémával, de nem ez történt, hanem a fiatalok körében is, akár a kollégáinkon is látjuk, hogy népszerű, és egy kicsit tudatosabbak ebben, hogy elmennek a mentális problémáikkal, az egészségi problémáikkal, szerintem sokkal jobban foglalkoznak, mint a 40-50 éves korosztály, úgy, hogy egyébként ugye azért átlagosan nekik kevesebb bajuk van. A másik, amit ők nagyon jól használnak és odafigyelnek, ugye a digitális eszközök, tájékozódnak, látják, hogy milyen lehetőségeik vannak, de azt is látják, hogy bizonyos ponton meg igenis segít az, hogyha egy orvossal találkoznak, vagy egy konkrét ellátásra el tudnak menni.
1: Ugye szóba került a prevenció, és a prevenció kapcsán az egészségbiztosítások, ahogy említetted, amire eddig azért úgy tekintettünk, mint egy segítségnyújtásra a baj esetén. Ma viszont ugye egyre inkább a megelőzés egyik fontos eszközévé vált, ahogy te is említetted. Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
2: Az, hogy alapvetően a nagyon nagy részében az egészségbiztosításoknak ott van egy prevenciós szűrési csomag, egy szűrési lehetőség az ügyfélnek, amit azért egyre jobban ki is használnak. Tehát most már több éves, akár több 10 éves tapasztalatunk is van, és látszik, hogy a használata nem csak az ellátásoknál, amikor már valami konkrét problémára keresek megoldást, akkor van, hanem a szűrésre is egyre többen elmennek, és például, hogyha én egy ugyanannál a szolgáltatónál vagyok évekig, már le tudja követni az orvos is, hogy na akkor tavaly mi történt, tavaly előtt mi volt a szűrés eredménye, és akár egy apró változásból tud segíteni abban, hogy mondjuk egy életmódváltoztatással is tudok eredményt elérni, és nem kell feltétlenül konkrét beavatkozásra gondolni. Ez egyértelműen segít, és igyekszünk minél több szolgáltatásunkba kínálni ilyen lehetőséget, tehát nem feltétlenül kell egy egészségbiztosítás, hanem van egy olyan kockázati biztosítás, ami bizonyos pénzösszegben segít, hogyha valami problémám van. Ott is adunk már olyan lehetőséget, hogy az ügyfelek el tudjanak menni egy-egy szűrésre, vagy olyan árazást alakítunk ki egyes esetekben, ahol az egészséges életmódot, a sportot jutalmazzuk valamilyen módon.
1: Ugye rendszeres szűrővizsgálatok szóba kerültek, életmód tanácsadásról is beszélhetünk, illetve az egészségügyi szolgáltatások könnyebb eléréséről. Ezek valóban képesek változtatni az emberek egészségmagatartásán?
2: egyértelműen azt látjuk, hogy ezek jelentős hatással tudnak lenni, és a tapasztalatunk az, hogy aki rendszeresen részt vesz ezeken, neki sokkal könnyebb beépíteni a mindennapjaiban azt, hogy ha változásra van szükség, akkor ő azt megtenje. Azért azt is hozzáteszem, hogy a mai információ dömpingben nagyon sok információt kapunk, és nagyon sok hasznos információt kapunk arról, hogy hogyan alakítsuk úgy az életünket, hogy az egészséges életmód az minél inkább része legyen, vagy a miénk legyen, és ne csak része legyen akár az életünknek, és ez is segít abban, hogy a biztosítás, egy ilyen biztosítás is abszolút beilleszthető ebbe a körbe, hiszen az ad egy visszajelzést, hogy egy okos óra ad visszajelzést arról, hogy milyen a pulzusom, hányat léptem, mennyi energiát fogyasztottam el aznap. Egy szűrési protokoll meg ad visszajelzést arra, hogy a szervezetemben ezek az aktivitások hogyan változtatják meg akár egy vérvétellel ellenőrizve a különböző leleteimet.
1: Hogyha már a szűréseknél tartunk, sokszor halljuk azt ugye, hogy járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, de ez nagyon általánosan hangzik, és nem is feltétlenül tudjuk, hogy milyen szűrővizsgálatok ezek. Létezik egy olyan szűrési alapcsomag mondjuk, amelyet gyakorlatilag minden egészséges felnőttnek érdemes lenne évente elvégeznie? Hogyan látjátok?
2: Igen, most azt látjuk, hogy van egy ilyen nagyon alap kínálatunk, amiben most az, hogy egy vérképet megnézem valaki, legyen egy EKG-ja, és egy belgyógyász ránézzen, ez egy ilyen nagyon alap. Az, hogy legyen egy szűrés, mondjuk egy bőrgyógyászati szűrése, a mai világban már ezt is egy alapszolgáltatásnak gondoljuk. Ezen kívül pedig természetesen a különböző női problémákra való szűrés, az is, ugye életkortól függően lehet ez éves, két éves, itt azért mindenképp azt gondolom, hogy az orvosi ajánlás nagyon fontos. Tehát mi, mint biztosító, meg tudjuk mondani, hogy mi az alapszolgáltatás, és az az irány, amiben mi tartunk, az kell, hogy legyen, hogy az orvos pedig ki tudja ezt egészíteni, és minél inkább személyre szabni, mert lehet, hogy nekem nincs szükségem minden évben, nem tudom, terheléses EKG-ra, mert az orvos javaslata alapján nem feltétlenül kell ezt évente, bár mondjuk egy biztosítási csomag lehetőséget ad, tehát igyekszünk úgy rugalmasan alakítani, hogy életkorhoz és egyéb kórelőzményekhez kiegészítve lehessen megtenni a vizsgálatokat.
1: És akkor adja magát a kérdés, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeket a legtöbben hajlamosak elhalasztani, pedig éppen ezek segítenének mondjuk a betegségek korai felismerésében?
2: Hát azt látjuk, hogy a nagyobb, komolyabb problémára rámutató vizsgálatok, mondjuk egy nőgyógyászati szűrések, azoknál mély levegőt vesznek.
1: Vagy akár egy urológia
2: vagy akár egy urológia férfiaknál is, de nőknél is lehet. Ezek a szűrések, ugye félünk attól, hogy valami bekövetkezik. Tehát én is nem egy féllel beszéltem, aki azt, hogy ő nem megy el, mert addig jó, amíg nem tud róla. És ez még nagyon általános. Természetesen, ahogy az elmúlt évek így a COVID hatásáról is beszéltünk, én ebbe is érzek egy kis javulást, mert hogy azzal, hogy többen mennek el szűrésre, az egy visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, és át tudjuk lépni, vagy át tudják az emberek is lépni. Ez egy tényleg egy nagy korlát. Hát melyikünk akar szembesülni azzal, hogy problémája van. De ha azt látjuk, hogy sok olyan példánk van, ahol sikerül egy nagyon korai fázisban megtalálni egy betegséget, annak meg akkora hozadéka van, és ilyen jó példákkal igyekszünk mi is támogatni az ügyfeleket, hogy lássák, hogy ennek mennyi előnye van, hogyha időben elmegy.
1: Amit hirtelen eszembe jutott, hogy beszéltünk a generációkról, illetve a generációk közötti egészség magatartás beli különbségekről. Mi a helyzet a nők és a férfiak vonatkozásában? Mit tapasztaltok? Kik az egészség tudatosabbak? Kik azok, akik hajlamosabbak a prevencióra gondolni vagy költeni?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondoltam, hogy mindenképpen a nők viszik a prímet abból, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, de most a legutóbbi statisztikáink szerint azért nincs ilyen nagy különbség,
1: férfiak hanem a férfiak is,
2: igen,
1: egészség, talán tudatosság szempontjából.
2: Amikor igénybevételről van szó, talán lehet, hogy egy picit magasabb a férfiaki, viszont amikor a döntésről van szó, és arról, hogy erre szükség van, ott azért sokszor a női döntéshozatal, vagy a nők jobban érzik azt, hogy az öngondoskodásra szükség van, és kell egy ilyen támogató hozzáállás abban, hogy na igen, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni.
1: Mennyire látják egyébként, hogy családon belül mennyire ragadós úgymond az egészségtudatosság, hogyha egy családtag adott esetben, ahogy ön is említette, esetleg a hölgy rendszeresen jár szűrésre, és vagy életmódot vált, akkor az mennyire lehet hatással a közvetlen környezetére?
2: Abszolút hatással van, és sokszor ugye a gyermekeket is bevonják egy-egy ilyen egészségbiztosításba. Ott azért a szolgáltatási paletta lehet, hogy egy kicsit szűkebb, hiszen még kevesebb, szerencsére kevesebb problémával találkozunk, de egyértelmű, hogy a családi indítatás ott van. Ugye sok, nagyon sok céges szerződésünk van, ahol a munkavállalóknak köt a cég biztosítást, és itt nagyon sok esetben kínálnak lehetőséget a cégek, hogy saját büdzséből a munkavállaló behozza a családtagjait is, és nagyon sok ilyen szerződésünk van, nagyon sokan kiegészítik és bevonják a családtagjaikat, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben a használat is erősebb, hiszen egy nagyon tudatos magatartás van mögötte, hogy jó, rólam gondoskodik a cégem, de akkor én is gondoskodom a család többi tagjáról, és egyértelmű, hogy ez a kör, ez egy nagyon tudatos használó, és foglalkozik az egészségével.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepe lehet a munkáltatóknak abban, hogy a dolgozók hosszabb ideig egészségesek maradjanak, de hát nem tudom, hogy melyik az a cégméret, ahol ez jellemző, mit tapasztaltok?
2: Hát először mindenképpen a nagyobb cégek kezdték ezt el, és a nemzetközi cégek, ahol már volt tapasztalat, hogy ez egy nagyon jó szolgáltatás, és a nagyobb cégek teszik ki szerintem a piac jelentősebb részét, de elindult egy szerencsére egy olyan irány is, ahol a kisebb cégek is már gondolkoznak ezen, és így is gondoskodnak a munkavállalóikról. Már egy olyan juttatás lett, ahol én már látom néha, hogy egy-egy interjúnál a jelentkező, amikor arra kíváncsi, hogy milyen juttatási csomag van a cégnél a béren kívül, akkor ez egy fontos szempont, hogy van-e egészségbiztosítás, mert ha egy olyan cégtől jön, ahol van, vagy egy olyan cégtől megy egy másikhoz, ahol van ilyen, akkor ő neki az már egy
1: alap lesz. Lenne,
2: az visszalépés ilyen. Lenne, hogy akkor ezt ezen túl nem kapom. Van olyan is, aki megkérdez minket, hogy jó, én most céget váltottam, és nem tudom továbbvinni, tudok-e külön csak magamra egyénileg kötni. Tehát olyan is van, aki bevállalja akkor, hogy saját maga köti, hogyha a cég nem száll erre külön. Hát azért a Magyarországon még a egészségbiztosítási piacnak a nagyon nagy részre 90%-a az a céges gondoskodásból származik, nagyobb cégek, de vannak már
1: tehát a
2: kisebbek
1: kis és középvállalkozások.
2: A kis és középvállalkozásokból még kevesebb van, tehát ott, ahol lehet előrelépni, szerintem a kis és középvállalkozásoknak is ez egy nagyon fontos juttatási elem lehet, hogy ilyen módon is gondoskodjanak a munkavállalóikról.
1: Mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy Magyarországon természetes legyen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel? Milyen szemléletváltásra van itt még
2: szükség? Hát szerintem nagyon sok kommunikáció, nagyon sok pozitív példa, mert azzal tudjuk meggyőzni egymást, és itt nem egy valakinek az áldozatos munkája kell, hanem sok mindenkinek. Ahogy most itt beszélgetünk, ahogy a döntéshozók, az állami döntéshozók, a biztosítók, azok az értékesítő kollégáink, akik nap mint nap találkoznak ügyfelekkel, ők tudnak segíteni abban, hogy ez egy nagyon fontos eleme legyen az öngondoskodásnak, mert ez még egy ilyen kis testvér, mondjuk egy életbiztosítás, egy megtakarítás, vagy egy nyugdíjbiztosítás, ott már jelentős előrelépés történt. Természetesen, hogyha valamilyen támogatás lenne, ugye korábban volt állami támogatás, a cégek költségként el tudták számolni azt, amit egészségbiztosításra költenek a munkavállalóikra, és nem volt külön adózás, tehát nem kapcsolódott hozzá semmilyen személyi jövedelemadó. Ugye most más a helyzet, most 2019 óta van adófizetési kötelezettség, az egy picit visszavetette a piacot, de ez egy dolog a sok közül, amivel lehetne támogatni azt, hogy a cégek még tudatosabban gondoskodjanak a munkavállalóikról.
1: Tehát akkor azért még edukációra van szükség itthon Magyarországon. Most egy kis szünetet tartunk, de a folytatásban beszélgetünk arról, hogy melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyeket a legtöbben fontosnak tartanak, hogyan alakíthatják a jövő egészség megőrzését a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hát mik azok a szűrővizsgálatok, vagy mik azok a vizsgálatok, amelyeket kifejezetten a nyári időszakban érdemes beterveznünk. Vendégem a stúdióban továbbra is Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
5: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban Saub Erika, a Generáli Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági tagja, akivel ott hagytuk abba, hogy fontosak a szűrővizsgálatok, fontos az egészségmegőrzés, fontos az egészségtudatos magatartás és a prevenció. Tehát ezek azok a kulcsszavak, ami hosszú távon biztosíthatja azt, hogy nem csak hogy éljünk, hanem hogy jól éljünk. Itt a longevity kapcsán indultunk el. És én azt gondolom, hogy folytassuk onnan, hogy ha már itt a nyár, és a nyári időszakról is beszéltünk. A nyáron, a nyár végén, ősszel milyen olyan a szűrővizsgálatok vannak, amelyeket tapasztalatotok szerint érdemes betervezni? Mire hívnád fel a hallgatók figyelmét?
2: Ugye a nyári időszak a napsugárzásnak, a hőségnek kitett szervezetünkre. Az első, ami nekem eszembe jutott, az mindenképpen egy bőrgyógyászati szűrés megnézni, hogy nincs-e jelentős változás a korábbi állapothoz képest. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy egy bőrgyógyászati szűrésen évente, főleg akinek olyan érzékenyebb bőre van,
1: anyajegyeket
2: mindenképp, vagy anyajegyei vannak, azokat mindenképpen ilyenkor érdemes megvizsgáltatni. Nekem még ilyen mondjuk egy szemészeti vizsgálat is lehet. Hát azért a szemünk is olyan erős napsugárzásnak ki van téve, tehát ott is egy nyár után, ha nem volt valaki az elmúlt időszakban, akkor meg különösen fontos, hogy erre ránézzem. Egy általános vérkép, vérvétel, hiszen itt is azért a nyáron, a szabadság alatt sokszor máshogy étkezünk, más életmódot folytatunk, ott is lehetnek olyan változások, amit érdemes megnézni és ránézni. De számomra ez az őszi időszak, a tél előtti időszak egyébként is egy fontos lett végig gondolni, hogy na akkor mi az, ami még hiányzik, mi az, amit még az évben nem tettem meg, hogy tudok fölkészülni a következő évre, és mik azok a szűrések, amire még szükségem van ebben az időszakban. Azért is különösen, mert utána azért a karácsonyi időszakban azt látjuk, hogy ott sokkal kisebb az igénybevétel. Egyébként az orvosok is szabadságon vannak sokan, tehát maga a lehetőség is, ahova el tudunk menni, azért az kisebb szokott lenni. Úgyhogy ezek a fő őszre tervezhető szűrések.
1: Ami még itt eszembe jut, és szerintem érdemes róla beszélni, hogy a digitális megoldások és a mesterséges intelligencia ma már ott van az egészség megőrzésben is, egyre nagyobb szerepet kap, egyre nagyobb szerepet játszik. Hogyan segítheti véleményetek szerint az embereket, hogy tudatosabban figyeljenek a saját egészségükre? Ez a fajta lehetőség.
2: Hát itt is, ugye ha már prevencióról beszélünk, akkor az életmódhoz kapcsolódó olyan digitális eszközök használata, mint akár egy okos óra, akár egy olyan applikáció, ami mondjuk abban segít, hogy mit eszem, mennyi zsír, szénhidrát, fehérje, rosttartalmút fogyasztok, ezek nagyon sokat tudnak számítani. Már tapasztalatból is mondom, hogyha van egy kisebb problémám, egy koleszterin szint növekedés, akkor ha elkezdem mérni, már az ad nekem egy tükröt arra, hogy tényleg, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen zsírosan étkezem. Ó, hát akkor mi az, amivel egy picit tudok segíteni, és fantasztikus eredményeket lehet elérni már egy ilyen kis módosítással, és ma, amikor az

0: AI ott van nagyon sok helyen, ahol jól és okosan tudjuk használni, már egy fotó, egy ételfotóból nagyon sok mindent megmutat, és egy kis tapasztalattal, korrigálva ott, ahol nem biztos, hogy tökéletesen működik, nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy ezek a digitális eszközök, amik a prevenció köré gyűltek már össze, ezeket nagyon jó használnunk, és ugye biztosítóként is azt támogatjuk, hogy minél inkább a digitális eszközöket használjuk, de például egy foglalásnál is, hogyha egy szolgáltatási igényem van, akkor is tudjak digitális felületen szolgáltatót keresni, megnézni, hogy ki az, aki a hozzám legközelebb van, aki az én ellátásomat a leginkább el tudja látni.
1: Elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy néhány éven belül mondjuk a mesterséges intelligencia már arra figyelmeztet bennünket, hogy mikor lenne célszerű egy-egy szűrővizsgálat vagy kontroll?
0: Hát abszolút, ami most az orvosok fejébe benne van, és amiről beszélgettünk az előző részben, hogy személyre tudjuk azt szabni, hogy mikor milyen szűrésre van valakinek szüksége, és nem az általános mindent is szűrök mindenkinél minden évben irányt veszem fel. Az, ami az orvosok fejébe benne van, az ugyanúgy áttáplálható egy mesterséges intelligenciába is, de az nagyon fontos számunkra is, hogy ez kontrollált, orvosok által kontrollált, jóváhagyott, csak olyan eszközöket használjunk, ami mögött ott van az orvosi tudás és a lektorált felhasználás, mert ehhez azért az egészségünk nagyon-nagyon fontos, és abba az irányba semmiképpen nem szeretnénk belemenni, hogy bármi, ami az interneten felelhető, az majd tökéletes tanácsot ad nekünk arra, hogy mit csináljunk, és milyen szűrést végezzünk.
1: Igen, ezért is fogalmaztam úgy, hogy lehetőségként kell rátekinteni, egyfajta segítségre, de nem szabad akkor a szakembereket kihagyni.
0: Nem, abszolút, és erre például jó példa az is, hogy van már olyan szolgáltató partnerünk, aki mondjuk digitális felvételből digitálisan tud elemezni mondjuk egy bőr elváltozást, pont amiről az előbb is beszéltünk, hogy mennyire fontos egy bőrgyógyászati szűrés. Itt is már azt is meg lehet tenni, hogy én csak lefotózom, elküldöm, és hogyha nem olyan a probléma, akkor ezt akár, vagy egyszerű problémáról van szó, akkor akár egy telefonos telekonzultációval meg tudjuk beszélni, hogy mi a teendő, és nem minden esetben van szükség arra, hogy egy személyes orvos-beteg találkozó jöjjön létre. Tehát ez a telekonzultáció még rengeteg lehetőséget rejt. Én is nagyon örülök, hogyha az orvos fölhív és elmond néhány dolgot egy kisebb beavatkozás előtt, és nem kell csak azért bemennem egy rendelőbe, hogy elmondjam 5 mondatot, amit egyébként miért ne tehetne meg telefonon is, vagy miért ne lehetne akár, hogyha személyes kontaktust akarok, akkor egy online felületen.
1: Igen, ezek mind-mind jó lehetőségek. Egy biztosító rengeteg tendenciát lát. Mi az a változás, hogyha így akár az elmúlt 5 évre visszatekintünk, ami szerinted leginkább bizakodásra ad okot az emberek egészségtudatosságával kapcsolatban?
0: Ez egy picit úgy nekünk azt, a mi szempontunkból egy nem feltétlenül pozitív hatás az, hogy megnövekedik az igénybevétel, hiszen ugye többet fizetünk ki egy-egy ellátásra, de ez egy pozitív tendencia olyan szempontból, hogy ez nem azt jelenti, hogy egészségtelenebbek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy megnőtt a tudatossága a mi ügyfeleinknek, és ahhoz képest, ahogy pár éve elindultunk, szemmel látható az igénybevétel növekedés. Mondjuk egy-egy céges szerződésnél, ahol egy cég már sok éve velünk van, és látjuk, hogy évről évre a darabszám, a frekvencia növekszik, tehát nem van infláció, tehát a kifizetés összege azért az elmúlt években minden évben nőtt, de hogy a darabszám is nő, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, mert ez nem azért nőtt, mert nem vagyunk annyira egészségesek, hanem tudatosabbak vagyunk, a szűrések igénybevétele is nőtt. Ez szerintem egy nagyon pozitív. És a másik, amiről korábban beszélgettünk, az, hogy ez kezd elvárássá is válni, akár a fiatalabbak körében, hogy az ő cége nyújtson egy ilyen plusz egészségbiztosítási szolgáltatást is.
1: Ami eszembe jut, és szerintem sokszor érdemes egy picit a személyes példákat is behozni, hogyha megengedett, hogy te vezetőként, elfoglalt emberként, vagy akár családanyaként hogyan vigyázol a saját egészségedre?
0: Hú, hát arról egy egész külön adást tudnék beszélni, mert én tudatosan odafigyelek, és az előbb említettem, hogy volt egy kis koleszterin problémám, megnövekedett egyikre a másikra, én akkor tudatosan odafigyelek, mi az, amit fogyasztani kell. Megbeszéltem az orvos, utána néztem persze, még a ChatGPT mindent is használva, de hogy ez egy nagyon fontos dolog. A sport az, hogy már azért 40-50 pluszosan az ember a mozgására, az izmaira is fordítson figyelmet, hogy ne csak futkározzak, vagy biciklizzek, hanem az egészségemet minden, amilyen irányból csak lehet, gondoskodjak magamról, és az amellett, hogy az egészségemnek jót tesz, nekem magam is, hát egy jó szórakozás, egy jó időtöltés, és azt gondolom, hogy bizonyos dolgok mindenkinek bele tudnak férni, hiszen nem feltétlenül pénzkérdés, tehát nem a legdrágább sportokat kell űzni, és attól érezzük jól magunkat, vagy azt, hogy odafigyelek az étkezésemre, de normálisan, tehát ez nem azt jelenti, hogy én nem tudom, megsanyargatom magam, ezzel szerintem sokat, sokat segítünk, és a mentális egészség, amire én még fölhívnám a figyelmet, hogy az nagyon fontos, és ugye, ha már Luncevitivel kezdtük a beszélgetést, ott ugye az egyik alappillér az, hogy szociális hálónk legyen, emberek között legyünk, kapcsolatban legyünk, hasznosnak érezzük magunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
1: Van egyébként olyan szűrés vagy szokás, amelyhez minden évben ragaszkodsz?
0: Tehát minden évben elmegyek egy komplexebb szűrésre, ott azért a emlő nőgyógyászati szűrések, tehát a saját előzmény is sajnos édesanyám és a nagymamám is nagyon fiatalon elhunyt daganatos megbetegedésbe.
1: Tehát itt a genetikai tényező.
0: És a genetikai tényező miatt én minden évben megyek, odafigyelek, tudom, hogy milyen lelki dolgok lehettek mögötte, tehát arra is külön odafigyelek, hogy én ne essek ugyanabba a hibába, vagy ugyanazokkal a problémákkal szembesüljek, mint ők, hanem egy kicsit ilyen komplexen, én azt gondolom, hogy komplexen érdemes nézni mindent, és ebben benne van az, hogy a saját mozgás, prevenció, az öngondoskodás, az, hogy áldozzak arra, hogyha később gond van, akkor legyen annyi megtakarításom, hogy akár egy drágább ellátást, vagy egy munkából kiesek hosszabb időre, akkor azt is tudjam finanszírozni, és már ez a megnyugvás, sokszor hallani, hogy az, hogy nem félünk valamitől, hanem gondoskodunk előre, azzal már segítünk, hogy nem hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon rajtunk, hanem megteremtjük azt a légkört, amiben biztonságban vagyunk.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy látjátok a tendenciákat, látjátok a változást, hogy mennyire haladunk egy másfajta életszemlélet, egy egészségtudatos magatartás irányába, amiért hajlandóak vagyunk tenni, amiben hajlandóak vagyunk befektetni. Viszont, hogyha akkor nézzünk előre, hogy mi várható akár 5-10 éves távlatban, mit láttok, hogyan fog kinézni az a szemlélet, amelyben a biztosítók már nem csak finanszírozói, hanem aktív támogatói is lesznek, vagy lehetnek az egészség megőrzésnek. Hova tudunk itt belátható időn belül eljutni?
0: Hát nekünk egyre jobban erősíteni kell azt a partnerséget, azt a partneri viszonyt, hogy mi tulajdonképpen élethosszig tartó partnerei vagyunk az ügyfeleknek, és minden élethelyzetükre tudunk megoldást adni, és nem azt gondoljuk, hogy most akkor valaki 30 éves, akkor adtunk neki valamit, ami jó 30 éveseknek, ami 40, hanem adunk valamit, amit évről évre igazítani tudunk az élethelyzethez, az életkorhoz, az igényekhez. Ez az egyik fele. A másik, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, és ugye a biztosítókról általában az itt az embernek az eszébe, hogy na, hát ha baj van, akkor ott van a biztosító. Tehát ugye nehéz pozitív élményt, hiszen mindig akkor találkoznak velünk az ügyfelek, legyen ez egy autós káresemény, vagy beázik a lakáson, vagy nem tudom, kiégeti a nap valamit a berendezéseimet, hanem hogy tudunk pozitív élményekhez juttatni, és a szűrés, a prevenció, ezek mind ilyen elemek lehetnek, vagy lesznek is a biztosításban, és ezen felül szerintem az, hogy a digitalizációt még jobban magunkévá tegyük, és még jobban segítsük a digitális térben is eligazodni az ügyfeleket a biztosításaikkal, és a biztosításokhoz kapcsolt kiegészítő szolgáltatásainkkal. Szerintem ez a jövő is. Szoros partnerségben, ha egészségbiztosításról beszélgetünk, ugye akkor a biztosító és a szolgáltató nagyon szoros partnerségben kell, hogy dolgozzon, hogy a lehető legtöbbet nyújtsa az ügyfélnek. És nekünk ez is nagyon fontos, hogy ki kikkel dolgozunk együtt, kik azok a szolgáltató partnerek, akik ugyanezeket az elveket vallják, és mindent megteszünk az ügyfeleink jól, egészségben, minél hosszabb egészségben eltöltött idei érdekében.
1: Igen, hát a longevity-ről beszéltünk, arról, hogy megéri hosszú távon egészségesnek maradni, és ide kapcsolódik a következő gondolatom, hogy vannak-e arra vonatkozóan adatok, felmérések vagy kutatások, hogy az egészségbe való befektetés az hosszú távon hogyan tud megtérülni?
0: Hát ilyen konkrét, ilyen típusú kutatásunk nekünk nincs, amire az előbb is utaltam, hogy arra azért közvetett tanulmányok vannak, hogy például mondjuk egy biztosítással való megtakarítás is milyen plusz megnyugvást tud adni, illetve egy hosszú távon, hogyha egy életbiztosításban mondjuk megtakarítunk, akkor az, hogy tudja segíteni a nyugdíjba vonulás utáni életünket, és hogy tud ebben plusz támogatást adni, és plusz, ugye ahhoz, hogy nyugodt életet éljünk, valamilyen anyagi minimumra van. Nem attól leszünk nyugodtak, hogy milyen vagyont halmozunk föl, de egy minimumra szükség van, és az, hogy tartani tudjuk azt az életszínvonalat, amit mondjuk a nyugdíjas kor előtt elértünk, ahhoz kell az is, hogy gondoskodjunk a jövőnkről, és ezt azért már látjuk, hogy ennek mekkora pozitív hatása lehet.
1: Edukációról beszéltünk, arról, hogy nagyon fontos a szemléletformálás, a szemléletváltás és az előre gondolkodás. Hogyha valaki most minket hallgat, és most határozza el, hogy szeretne tudatosabban odafigyelni az egészségére, akkor mik azok az első lépések, amelyekben érdemes gondolkodni?
0: Hát mindenképpen, amit eddig említettünk, a szűrés fontossága. Tehát azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye a prevenció, ez a következő, vagy talán ezt kellett volna először mondanom, hiszen el se jutunk a szűréshez, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy milyen módon élünk, és milyen módon használjuk el a szervezetünket. És az öngondoskodásnak az a formája, ahol kisebb összegekkel most biztosítani tudom, hogyha nagyobb gond van, akkor is legyen az, ami legyen valaki, aki ellát, aki gondoskodik rólam, legyen megfelelő anyagi fedezetem egy-egy nagyobb beavatkozáshoz. Ezek szerintem ilyen alap pillérei annak, hogy tudunk magunkról igazán. A jövőbeli magunkhoz, tehát valahogy én ezt a gondolatot hoznám be, hogy akkor tudjuk igazán befektetésként és nem költségként megélni, amit most az egészségünkre szánunk, hogyha abban gondolkodunk, hogy én most a 10 évvel későbbi Erikával, vagy az 5 évvel későbbi Erikával beszélgetek, és neki teszek jót, és arra gondolok, hogy majd milyen jó lesz neki akkor, és ezt én most tudom megtenni. Talán ez a gondolat, és ennek az edukációja egy nagyon fontos szempont, hogy képzeljük magunkat magunk helyébe.
1: Akkor legyen így, és nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, illetve a tanácsokat folytassuk még. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Saub Erika, a Generali Biztosító Személy Biztosításokért Felelős Igazgatósági Tagja volt ma az Egészségkód vendége. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
2: Eredi Csáron vagyok, a Söndörgő és a Vujicic együttes zenésszel. Hallgassatok Rádiókafét tovább.
3: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis Egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkaba, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy menhetteni toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Lincmeyer Szilvia, a kommunikációs főosztályvezető.
9: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
8: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Hello, Barkóczi Noémi vagyok, ez pedig a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Képzeljük el, Liam és Noel Gallagher a 2025-ös Oasis Reunion közepette épp a manchesteri Lidl-ben készülnek újabb testvérháborút kirobbantani arról, hogy Liam vehet-e még egy parkakabátot és csörgődobot, amikor a bolti hangszórókból felcsendül az afro-karibi ritmusokban nyomuló francia irekéé formációtól a Petit à Petit. Liam égtelen haragra gerjed, tudatosul benne, hogy a cím ugyanazt jelenti, mint a Little by Little. Ezek itt tuti az ő 2002-es slágerüket gúnyolják. Üvölti, hogy megfogja verni a magukat trópusinak képzelő gallokat és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel ecseteli, mit fog tenni esernyős ananász koktéljukkal. Noel csak a szemét forgatja és elmereng. Ha már a vicces nevű Little by Little kampány valóban egy kisebb vagyont hozott a zenekar konyhájára, akkor talán ebből a dalból kiperelhetne némi jogdíjat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Barty Strange eredeti nevén Barty Cox Jr. Oklahoma kisvárosában nőtt fel, afroamerikai és brit szülők gyermekeként. Édesanyja operaénekes nő volt, aki klasszikus zenét tanított neki, de Barty's inkább a rock és a hip-hop felé húzott. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban az Obama adminisztrációban dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna életét. Bátran vegyíti az indie rockot, a countryt, az R&B-t és a rapet. Egészen új szint adva zenéjének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandhi.
0: Morrissey koncert. Július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Olykor megfogadja idős szomszédja ötleteit komponálás közben May Powell. A San Francisco-i dalszerző énekesnőt kérve kéretlenül tanácsokkal látja el Phil bácsi, akiről a környéken köztudott, hogy finoman szólva nem veti meg a könnyebb tudatmódosítószereket. Egy alkalommal azt javasolta, hogy Powell írjon dalt a pozitív emberi kapcsolatokról, amelyek őt az ilyen szerek által kiváltott tudatmódosult állapotra emlékeztetik. A zenész először nevetett a koncepción, aztán amikor egyik legjobb barátnőjén támogatásra volt szüksége, Powell megírta Contact High című 25-ös dalát, amelynek szövegében részletezte, hogy barátságuk mennyi pozitív energiát termel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Sokan hiszik úgy a mai napig, hogy a Stuck in the Middle with You Bob Dylan száma. Pedig nem. A dalt Joe Egan és Jerry Rafferty szerezte, és a Steelersville adta elő 1972-ben. A dalból számos cover verzió született, de csak azután, hogy a világ Quentin Tarantino első moziának, a Kutyaszorító Bannak köszönhetően újra felfedezte magának.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A néma film több mint 3 évtizedes korszakában a film ugyan néma volt, ám a mozielmény nem. Élő zenei kíséret szólt a film alatt, amelyet mozi zongorista improvizált, aláfestve a cselekményt és elnyomva a vetítőgép berregését. A nagyobb mozikban orgona volt, esetenként szalonzenekar játszott.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszig átnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
1: Az óra kecseg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztos is be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban. Újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jogunós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úram, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
3: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égis plasztikai sebészeink, Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
2: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs tölt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan történetet ismerhettek meg, amelyben a barátság, az emberi kapcsolatok minősége kulcsfontosságúnak bizonyultak a sikerhez. Az egymás iránti teljes felelősségvállalás nem csak kiinduló pont volt vállalkozásukban, hanem természetes gyakorlat, de a működésük során rájöttek arra is, hogy az erős szövetséges, reprodukálhatatlan és felmérhetetlen érték. Ez a több mint egy évtizedek kialakult viselkedés, minta és megközelítés a sok-sok átélt konfliktus, dilemma ellenére máig érvényes és része mindennapi működésüknek.
2: Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai.
3: Sziasztok!
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
2: Van egy tréningetek, aminek az a címe, azt a nevet adtátok, hogy vonzalom alapú értékesítés. És itt azt villantottátok fel, vagy azt ígéritek, hogy meg is lehet tudni azt, hogy mit fog mondani az ügyfeletek, miután meghallgatta az ajánlatotokat, és elmentetek. És arra gondoltam, hogy megfordítom ezt a kérdést, és most azt kérdezem meg, hogy ti mit gondoltatok erről a beszélgetésről, amikor idefelé jöttetek? Vitézi Péter.
4: Azt gondoltuk, hogy azon keresztül, hogy el fogunk mondani pár olyan dolgot magunkról, ami segíthet másoknak is abban, hogy a vállalkozói lét dzsungelharcából hát most, hogy nyertesen, de legalábbis jól jöjjenek ki. Arra is gondoltunk, hogy majd valószínűleg magunkról is meg tudunk egy pár dolgot, mert már nekem, amikor az előkészítő beszélgetésem volt veled, akkor tanultam egy új kifejezést, kulturális tőke, és én bennem az is benne volt, és mondtam is a Marcinak, hogy biztos ki fog ebből derülni magunknak is valami új megfejtés egymásról, magunkról, arról, hogy mit csinálunk, meg hogy mi az, amiben másoknak tudunk jó vagy rossz példát mutatni.
2: Kardos Marce?
3: Én annak ellenére, hogy Péterrel közel 30 éve vagyunk barátok, bennem felmerült az, hogy érdekel, hogy mit fog mondani. Tehát szerintem ez egy jó dolog, hogy ennyi év után is még tudunk érdeklődni és izgatottnak lenni a másik véleménye iránt, akár személyes, akár céges kérdésekben, illetve én ezt a személyes utazást gondoltam át az alapján, amit hallottam erről a műsorról, hogy mi az, amin mi keresztül mentünk az elmúlt 15 évben vállalkozóként. Mit jelent nekem az, hogy volt egy lehetőségkövető működésünk, ahogy minden vállalkozó kezdés, aztán ahogy ezt szépen struktúráltuk újra, és hoztunk be új know-how-kat, amikkel fejlesztettünk másokat abból. Magunkat is elkezdtük fejleszteni értelemszerűen, és eljutottunk egy sokkal stratégiai, tudatosabb működésre, ami miatt ott tartunk, ahol.
2: Jó, hogy behoztad a barátságot, mert engem roppant izgat. Ugye a közmondás szerint a pénz és a barátság az nem barátok, vagy van egy ellentmondás, és ti barátok vagytok, és ezt az üzlet úgy néz ki, hogy nem érintette, vagy talán még meg is erősítette. És ez hogy megy? Most nem akarom felsorolni, hogy egy közös üzletben felvetődhetnek, hogy te többet teszel bele energiával, a másik kevesebbet, elkezdődik a másik figyelése. Ezt hogy tudtátok megoldani? És ez hogy működik nálatok?
3: Marta? Hát erről önmagában tudnánk csinálni szerintem egy műsort, hogy ezt hogy rajta oldottuk meg hogy szerintem mindent megéltünk ezzel kapcsolatban, amit hallottál. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hát annyira jó barátok vagyunk, hogy minket nem érint meg az, hogy ha nyomás alá kerülünk, vagy hogyha nehéz a helyzet, vagy hogyha nagyon jó a helyzet, vagy nagyon más élethelyzetekben vagyunk. Ugye az, hogy ki mikor mit csinál az életében, annak is nagyon komoly hatása van arra, hogy éppen az üzleti helyzetekben milyen attitűddel, vagy milyen gondolkodásmóddal van jelen. Mindent megéltünk ezekből, de olyan eszközöket, meg olyan szeretet tehát éreztünk szerintem egymás iránt is, hogyha ezt szabad itt ezt így mondanom, ami miatt volt kedvünk magunkat fejleszteni, illetve egymásnak segíteni abban, hogy fejlődjünk. És én azt gondolom, hogy ez volt a kulcsa annak, ezt hogy akartam, itt tartunk.
2: A szeretet az volt a kulcs.
3: Péter, ez az a kérdésem, hogy ezt te folytasd ezt a részét.
4: A szeretet azért az egy egészen túlhasznált kifejezés, tehát hogy érdemes megnézni annak a gyakorlati alkalmazását, és hogy ez hogy működött nálunk. Mi gyerekkorunktól ismerjük egymást. Van közöttünk ugyan 6 év, de azért volt olyan időszak, amit együtt töltöttünk gyerekként is. A szüleink ugyanoda jártak nyaralni egy területen dolgoznak, újságíró, rádió, tévé, és ugyanoda jártunk nyaralni évről évre, és ott megbarátkoztunk, vagy összebarátkoztunk a Marcival. Az elején egyébként nem voltunk szimpatikusok egymásnak, de aztán a pingpongasztalnál nagyon komoly szövetséget kötöttünk, talán az első szövetséget az életünkben, így egymással. Pókereztünk együtt, bulisztunk, hát élveztük az életet, mint ahogy a sima barátok szokták, megbeszéltük azt, hogy kivel mi van, hogy vagyunk. Aztán, amikor elkezdtük a közös vállalkozásra, a ráfordulást, tehát elkezdtük az első programunkat, a döntéskontrollt fejleszteni, akkor hát volt egy nagyon fontos helyzetünk, amikor az első próbatréningünket raktuk össze, és a Marci megkapta azt a feladatot, hogy meséljen, vagy készüljön fel a póker történelméből. Most is rögök, amikor eszembe jut, elnézést. És mindenki kapott valami részt, döntéselmélet, nehéz döntési helyzetek, a világban esett tanulmányok, a Marci meg megkapta a póker történelmét. És derekasan felkészült belőle, nem lehet azt mondani, hogy nem tette oda magát. Hárman voltunk egyébként, Huszti Gábor, ő volt a harmadik, akivel fejlesztettük ezt a programot, és hát a Marcira került a sor, aki elkezdte mondani a póker történelmével kapcsolatban azt a nagyon sok hasznos, lebilincselő információt, amit összegyűjtött több napnyi erős kutatómunkával, ami egész egyszerűen annyira érdektelen volt, hogy az valami elképesztő. Mert hogy ez a döntéskontroll program egyébként a pókerre épülve fejleszti a résztvevőknek a döntéshozatalát. És hallgattuk ott a Marcit, és a Huzival így egyszer csak megkértük őt, hogy hagyja abba. Tehát így elkezdtünk röhögni, és így mondtuk, hogy hát ez tök jó, hogy felkészült, de hát ez ami rettetesen érdektelen. Tehát már mi is halálra unjuk magunkat, mi lesz a tréning résztvevőkkel, és a Marciot, tehát látszott, hogy nagyon rosszul esik neki. Tehát rettenetesen rosszul esik neki. Mi akkor abban a nagyon szerencsés dinamikában voltunk, hogy akkor húzzuk tovább az agyát, tehát hogy ez nagyon mi mást tehetnek a barátok egymással a szeretet jegyében, és rámentünk, és elkezdtük a póker Indiana Jones-ának szólítani, Dr. Jones, majd régész, történész, és akkor ezen a vonalon mozogtunk legalább egy 2,5 percet, amikor a Marci elege lett ebből. Mondta, hogy akkor ő elmegy. Nem az egészből kiszáll, de hogy ő most megy, elege van ebből. És akkor abból lett egy olyan beszélgetés másfél órán keresztül, aminek az lett a vége, hogy azt megbeszéltük, hogy ha akármi történik, az nem lesz opció, hogy ott hagyjuk a másikat, hanem megoldjuk a helyzeteket. És valahogy, tudom, hogy ilyet gyakran mond az ember, meg van, hogy papok előtt is mond ilyet az ember, vagy anyakönyvvezető előtt, de hogy valahogy nekünk sikerült egy olyan súlyt adni ennek a szövetségnek, vagy nem tudom, ennek a megállapodásnak, hogy ez azóta megmaradt. Rengeteg konfliktuson vagyunk keresztül. Tehát, hogy azért ez a barátság, ez egy elég forró kohóban edződött, de ez egy nagyon fontos alapja volt, hogy ha konfliktus van, akkor azt feloldjuk, és tehát időt lehet kérni, de faképnél hagyni a másikat, és kicsekkolni azt nem. És ezt azóta tartjuk 15 éve.
1: Mennyire fontos ez a barátság üzleti szempontból? Tehát menne a cég, hogyha nem lennétek barátok? Vagy ez egyébként egy alap emberi helyzet, hogy ti barátok vagytok, és ennek az egyik vetülete a cég?
3: Szerintem
4: nagyon kíváncsi vagyok, mit fogsz mondani.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem nincs egy alternatív univerzumban, megnézhetnénk, hogy mi lenne akkor.
4: Ne kitérő választ adjál.
3: Ha mindjárt fogom mondani. Én azt gondolom, hogy nem lenne ilyen a cég, hogyha nem lennénk barátok. Most belenéztem a lelkembe itt ez alatt a 3 másodperc alatt, amíg még vártad, hogy mit fogok mondani. Biztos, hogy lehetne jó céget csinálni egy pontig, de szerintem főleg ebben a témában, mert ugye nem egy kisboltot üzemeltetünk, és ott kell valami helyzetben helytállnunk, bár ott se lenne nagyon haszontalan a tisztelet, meg az a szeretet, meg önreflexió, ami ehhez kell. De nyilván onnantól, hogy nekünk egy szervezetfejlesztő és tréning cégünk van, ami avval foglalkozik, hogy az embereket A-ból B-be eljuttassa, jobbá tegye, készségeiket fejlessze vezetőként, értékesítőként, vagy beszerzőként, vagy bármilyen munkahelyi helyzetben, és ezáltal a magánéletében is, én azt gondolom, hogy teljesen hiteltelen lenne itt, hogyha mi nem tudnánk egymással olyan viszonyban lenni, amilyenben most vagyunk. Most az, hogy ehhez kell-e, hogy valóban, amit a Péter mondott, hogy a legjobb barátok legyünk, vagy csak jó barátok, ez már talán nem számít annyit, de az a tény, hogy így csináljuk ezt az üzletet, ahogy, és avval a szenvedéllyel érdeklődünk a másik iránt is, meg az iránt is, hogy mit gondol bizonyos helyzetekben, az szerintem nagyon jó benne.
1: Péter?
4: Szerintem most már tudna működni úgy a cég, hogy nem vagyunk barátok, de nem tudtuk volna felépíteni ezt a céget úgy, hogy nem lettünk volna barátok. Tehát így visszanézve nagyon sok olyan helyzetbe kerültünk, nagyon kemény fába vágtuk a fejszénket, ahol nagyon kellett az, hogy egy egységként tudjunk működni, elfogadva a másikat az előnyeivel meg a hibáival együtt. És ugye ez egy kulcs, hogy a mi felelősségvállalásunk az nem áll meg a saját személyiségünk vagy a saját működésünk határán, hanem teljes mértékben felelősséget vállalunk a másiknak a működéséért, ami annyiban biztos, hogy nem pusztába kiáltott szó, hogy mi a Marcival az összes vállalkozásból származó jövedelmünket elfelezzük. Tehát, hogy mi nem nézzük azt, hogy akkor a múlt héten akkor most ki hány perccel vagy hány ügyféllel többet vagy hány karakterrel többet ütött le, hanem nekünk az elkötelezettségünk, hogy mindenben felezünk. Tehát innentől kezdve nekünk a felelősségvállalás az nem csak erkölcsi, hanem anyagi értelemben is jelen van, és nagyon szépen és erősen tartja össze a működésünket.
3: Viszont bocsánat, annyi kiegészítés ehhez, hogy viszont most tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy volt-e ilyen, de szerintem nagyon sok évre kéne visszamennem ahhoz, hogy találjak olyan helyzetet, amikor bármelyikünk is hibáztatná a másikat valamiért. Mert hogy elfogadjuk azt, hogy van egy stratégiánk, ami mentén fölépítjük ezt a céget. Tehát a stratégiát, mint eszközt követjük, amit közösen raktunk össze, jó sok gondolkodással, fejtöréssel, de onnantól nincsen olyan helyzet, hogy azt mondjuk, hogy te ezt miért csináltad, mert benne van, hogy valamilyen hiba történt, akkor azt ugyanazzal együtt elfogadom, mert azt gondolom, vagy fordítva nyilván Péter nekem, mert azt gondoljuk, hogy hosszú távon így vagyunk a legsikeresebbek, hogyha nem azt emészgetjük, hogy miért csinált valaki valamit, hanem hogy olyan rendszereket hozzunk létre, amik ezt a lehető legkisebb valószínűségére csökkentik.
4: Ugye közgazdászok vagyunk mind a ketten, ami egy egyszerre puha, és másik oldalon az egy nagyon erősen számszerűsíthető része is, az, hogyha a vállalkozói létben van egy ennyire erős szövetségesed, az biztos, hogy nagyon sokat ér, és nem reprodukálható. Tehát az, hogy mi eljutottunk ide, hogy több közös vállalkozásban, amiben az Action Lab az, amivel napi szinten foglalkozunk, de hogy több közös vállalkozásban tudunk együttműködni, közösen alkotni, közösen vezetni cégeket, ez egy olyan érték, amire amikor visszagondolunk, azért ez egy hogyan kéne reprodukálni, ha ez nem lenne, arra azért nagyon nehéz értelmes válaszokat még egy pár pohár bor után is találni.
3: Egyébként csak az jutott erről eszembe, hogy nagyon sok olyan embert ismertem, aki nagyon intelligens volt, nagyon értett a dolgához, és magasra is jutott mondjuk egy multinacionális hierarchiában, és aztán valamiért úgy döntött, hogy szeretne vállalkozást indítani, és pont ez a cement, meg ez a barátság, meg ez a jobbik felem megléte hiányzott ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni. És ebből tényleg rengeteg olyat láttam, amikor valaki egy multiból kilép, elindít egy vállalkozást, minden adott, de valahogy vagy magányos lesz, vagy nem szólnak neki, hogyha rossz irányba megy, vagy már nem talál olyan embert, akinek elhiszi, hogy rossz irányba megy. Tehát, hogy pont ez a egymást húzzuk előre, és energiát adunk, az szerintem eszméletlen fontos ebben a dologban.
4: Nekem van egy elég mélyre beívódott emlékem. Most nekünk körülbelül 1 millió euró körül van az árbevételünk, de hát egy kis butik tréning cégként indultunk, amelyik nagyon izgalmas, póker alapú döntéshozatal, vonzalom alapú értékesítés, túléléshez kapcsolódó tárgyalás, foglalkozik ilyenekkel, de hát egy kis cég voltunk. És volt egy olyan potenciális megrendelés, vagy pontosabban megrendelés, ami egy szinttel feljebb vitt volna minket, egy szállítmányozással foglalkozó cég, most a nevét majd mindjárt értető lesz, hogy miért nem mondom, és ott voltunk, hogy szóban, meg sőt e-mailben is már a feltételek utolsó pontjait harmonizáltuk, és úgy volt, hogy másnap írjuk alá a megrendelést. És ez egy több 10 milliós üzlet volt, ami akkor nagyon sokat számított nekünk. És aznap reggel, amikor a szerződés aláírás lett volna, kiderül, hogy ez a szállítmányozó cég Európa szinten elkövetett egy olyan hibát, hogy egy hűtendő, nagyon nagy mennyiségű árut, ami egyébként egy étteremlánc cégnek az alapvető alapanyaga volt, azt nem hűtött logisztikai eszközökbe tette, és tönkrement, és hogy akkora kártérítést kell fizetniük, hogy lehúztak minden tréning és szervezetfejlesztési költséget. Tehát a szerződ már a toll haladt az aláírás felé, és akkor mondták, hogy sajnos ez nincsen. De most ezt átélni, amikor ott vagy ennyire, ilyen picitre attól, hogy akkor szintet lépsz a vállalkozásoddal, és hogy ez meg lesz, ez egy rettenetes érzés. Egyedül szerintem, én nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet
3: megugorhatatlan.
4: Tehát ez kb. Megugorhatatlan. És akkor az viszont az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy jó, itt ez az info, akkor menjünk, és bontsunk ki egy üveg pezsgőt, és ünnepeljük meg azt, hogy ennek ellenére itt vagyunk, és csináljuk tovább a dolgunkat, és képesek vagyunk egy ilyet is lehozni lábon, az viszont egy nagyszerű érzés, és ez gyakorlatilag nagyon nagy erőt ad, amikor azon gondolkozom, vagy azon gondolkozunk, hogy valami helyzet nagyon rosszul is elsülhet.
1: Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Vitézi Péterrel és Kardos Marcellel, az Action Lab alapító tulajdonosaival.
0: Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Budapest Parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai. Az előző műsor részben beszéltünk a barátság erejéről és a kockázatvállalásról, meg arról, mitől működik egy vállalati stratégia.
3: Arra vagyok kíváncsi, hogy itt beleástátok magatokat egész jó lapókerbe. Hogy fordul ez át tréning programba? Mitől gondoltátok, hogy ez menni fog? Mert ebben nem volt tapasztalatotok korábban.
4: Ez ebből a szempontból egy lehetőségkövető működés volt. Imádtunk pókerezni, rengeteget tanultunk közösen, tehát könyveket olvastunk, amiket prezentáltunk egymásnak, átmentünk egy ilyen önképző körbe. Valójában ez a póker, ez egy olyan döntéshozatali játék, amiben szűkös erőforrásokról hozunk döntéseket, hiányos információk alapján, versenykörnyezetben, időprés alatt, mennyit tanultunk ebből a játékból, és hát nem tehetjük meg, hogy ezt a tudást megtartjuk saját magunknak, és azt szeretnénk, hogy az egész világon az emberek a pókeren keresztül jobb döntéseket tanuljanak meg.
2: Egyfajta hirtelen úgy éreztetek, hogy van egy misszió, hogy ez döntés
4: abszolút
2: kontrollra vonatkozó tanítási misszió.
5: Először a saját életünkben kezdtük használni ezt a nevezéktant. Tehát amit a Péter mondott, ez a definíció áll, szűkös erőforrások, hiányos információk és a többi. Rengeteg érzelem van a pókerben, ha játszottál, félelmek, vágyak keverednek, tehát nagyon-nagyon hasonló helyzetben kellett együttműködnünk, döntéseket hoznunk, mint egyébként a való életben. És aztán ezt, mivel fontos volt nekünk, meg éreztük, hogy itt van egy olyan eszköz, amit nem tanítottak meg nekünk. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi fölfogtuk, hogy ez egy hiány a mi életünkben. Miért nem tanítottak meg minket valamelyik iskolában arra, hogy hogyan kell döntéseket hozni ilyen környezetben?
2: Ilyen tárgyal én sem hallottam.
5: Nekem volt egy a döntés elmélet.
4: Az elmélete, hogy hogyan kell meghozni.
5: Ezért mondom, hogy az elméleten van a hangsúly. Tehát, hogy itt az, hogy most oké, van egy helyzet, most hova nyúlok? Mit jelent az, hogy érzelmi döntés? Mi az, hogy racionális? Melyiket mikor használom? Milyen folyamaton?
2: De jó, hogy mondod, mert én hallgattam az interjúitokat, és nekem úgy tűnt, amikor mérlegre állítjátok, hogy érzelem versus racionalitás. És érzelmekkel kapcsolatban, vagy intuíciók, mondjuk így, akkor Péter többször mondta, hogy hát azért azzal nagyon óvatosan kell bánni. Másfelől meg vannak olyan tapasztalatok, hogy igazán az intuíciók számítanak.
4: A helyzet az, hogy nagyon sokan, amikor a sikerüket indokolják, akkor mondanak valamit, amiről azt gondolják, hogy a sikerükhöz vezetett, de nem tudjuk, hogy valóban amiatt lettek
2: ezt sikeresek. Ezt tudhatjuk?
4: Vannak azért erre eszközök, de amikor valaki egyénileg azt mondja, hogy mondjuk az intuíciói vittek előre, akkor nem tudjuk, hogy hány intuíciója volt, amit nem követett, vagy nem tudjuk, hogy az intuíciói ellenére lett olyan sikeres, mint amilyen, vagy nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha nem az intuíciót követi. De ez nem azt jelenti, ez félreértés nehézség, az intuíció nagyon fontos. Szóval én arra próbálom időről időre felhívni a figyelmet, hogy kezeljük őket a helyi értékükön. Tehát vannak olyan helyzetek, amikben nagyon komoly tapasztalatunk van, sok feldolgozott élményünk, hogy tetszik, jártasak vagyunk, és egy újabb, ahhoz hasonló helyzettel találkozunk, akkor az intuícióink sokkal, de sokkal megbízhatóbban működnek, mint hogyha egy teljesen új helyzetben valamit érzünk, és nem tudjuk, hogy a félelemből, vagy az egónkból, vagy valamilyen vágyalapú gondolkozásból következnek. Szóval én csak annyit mondok, hogy az intuícióinkra odafigyelni az nagyon-nagyon fontos, és azt is érteni kell, hogy milyen szituációban jönnek ezek elő, és meg kell nézni, hogy ebben az adott helyzetben tudunk-e hallgatni rá. Mondok egy példát, pókeres példa. Valakikkel együtt játszok egy pár órája, már van valamilyen megértésem a működésükről, és emel az egyik ellenfelem egy nagyot úgy, hogy nekem közepes lapjaim vannak, akkor simán lehet, hogy az intuíciómra fogok hallgatni, és nem akarom végig gondolni részletesen, meg nem is nagyon tudom megmagyarázni egy csomó részletét annak, hogy miért azt érzem, hogy mondjuk az én közepes lapom az elég ahhoz, hogy megadja. Miért gondolom azt, hogy blöffel a másik? Itt hallgatok az intuíciómra. Tök jó. Viszont egy másik helyzetben, amikor egy pókerversenyen mondjuk odaültetnek az asztalomhoz egy játékost, akivel egy percet nem játszottam, azt sem tudom, hogy mi, és ő nagyon hasonló helyzetben ugyanúgy emel egy nagyot, ott az intuícióm elkezdheti azt mondani, fú, blöffel, adjam meg, de sokkal valószínűbb, hogy például egy vágyalapú gondolkozásnak, vagy működésnek, ösztönnek lesz az eredménye, és abban a helyzetben nem hallgatok az intuícióra, pedig ugyanaz súgja, mint az előzőben.
5: Ugye ebben az a csapda egyébként, és ezzel sokat foglalkozunk, hogy a kettő, amikor följön bennünk, akkor nagyon hasonlónak, sőt, szinte teljesen ugyanolyannak érződik. Tehát amikor nekem van egy szakmailag megalapozott, mondjuk sok korábbi élmény, feldolgozott input alapján lévő helyzetben én azt mondom, hogy ez az intuícióm, hogy csináljuk át vagy B-t, az szinte teljesen ugyanúgy érződik, mint amikor szeretnék valamit, és azért mondom ezt. És ugye ez egy racionalitást igényel, hogy az ember feldolgozza azt a kérdést, hogy akkor most melyik
2: jöhet. Ez nagyon nehéz probléma.
5: Igen.
2: Mennyire sikerül ezt átvinni? Mert elkülöníteni azt, hogy értem, amit mondasz, tehát hogy gyakorlatilag egyfajta, én úgy fordítom ezt, hogy jelenlét, tehát valóban fogjam fel, hogy mi a valóság, és aszerint döntsek, és ne pedig a saját vágyaim, amiről azt hiszem, hogy valóság.
5: Szerintem az, hogy adunk ennek egy nevezéktant, adunk ennek egy keretet, adunk ennek egy, foglalkozunk vele, gyakoroljuk, pókerbe kipróbáljuk, beszélgetünk az üzleti részéről, az már önmagában egy akkora fejlődés ahhoz képest, mintha csak vakon megyünk az erdőbe, hogy nekem az a tapasztalatom, rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ami alapján kiderül, hogy ezt a részét nagyon jól sikerült fejleszteni egy csapatnak, vagy egy cégvezetőnek, vagy egy bármilyen célcsoportnak.
2: És magatoknak hogy megy ez? Mi a módszertan az, hogy jól elkülönítsétek?
4: Ez most az általános volt, amit a Marci mondott. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk van egy helyzet, és azt mondom a Marcinak, hogy figyelj, nekem van egy intuícióm, ami alapján ezt kéne

0: Nem, rendben van. Hogyha viszont például úgy ítéli meg, hogy ez nem egy olyan helyzet, túl nagy a tétje például annak a pozíciónak a betöltésének. Vagy ez egy újfajta pozíció, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ember az, aki nagyon jól fog itt működni. Akkor simán mondhatja azt, hogy értem, hogy ez a megérzésed, vagy ez a zsigeri javaslatod, de mi lenne, hogyha végiggondolnánk, és akkor szedjünk össze egy pár szempontot, ami alapján ezt eldöntjük. Tehát például ez egy nagyon gyakorlati működés, nem kezdjük el szekírozni egymást, amikor valaki jelzi, hogy ez egy intuitív döntés, ha pedig valaki jelzi, hogy ez egy végiggondolt, hogy tetszik, racionális javaslat, amivel él a másik felé, akkor meg végighallgatjuk, hogy hogyan jutott oda. Ez most csak az első szintje, ez a kommunikációs szintje ennek az ügynek. A második pedig nyilván az, hogy most már tisztában vagyunk azzal, hogy melyik területen működik jól a másik intuíciója, és ott bátorítjuk is egymást. Tehát egy csomó helyzet van, amiben például én látom, hogy a Marcinak nagyon jól működnek az intuíciói, de valami miatt ő éppen két kisgyerek mellett mondjuk nem aludta ki magát tökéletesen, mondjuk így, néha ez előfordul, és emiatt éppen nem tudja, hogy most hallgasson-e magára, vagy nem, és én mondom neki, figyelj, te tök jó vagy, ha ezt érzed, akkor csináljuk ezt. De ugyanakkor fordítva is van, hogy a Marci mondja nekem egy ilyen helyzetben, hogy figyelj, ez most egy kicsit olyan, amiben értem, hogy miért szeretnél túl lenni ezen a döntésen, de hogy menjünk már ennek a mélyére, és értsük meg, hogy ez az embere az, akire nekünk szükség van, vagy a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy tovább tudjunk. Lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem, de üljünk le és beszéljük végig. Ezek mind a gyakorlatban így néz ki, ahogy mi beszélgetünk.
1: Ez tök jó hangzik, de ehhez ketten kelletek, vagy többen. De nem ritka, amikor a vállalkozás tulajdonosa egymaga van.
0: Ez a kérdés, ez nagyon gyakran felmerül, de hát mert van egy nagyon egyszerű válasz a tanácsadókkal. Tehát, hogy nekünk is, hiába egy tanácsadó céget viszünk, van kommunikációs tanácsadónk, van pénzügyi tanácsadónk, van nemzetközi piacra lépési tanácsadónk, van olyan, aki a stratégiánkat segít összerakni, hiszen tudjuk, hogy pont mivel a sajátunkról van szó, nagyon fontos, hogy legyen valakinek egy külső rálátása és támogatása, tehát, hogy szerencsére a magyar piac azért ebből a szempontból nagyon érett. Tehát nagyon sokféle területen van, nagyon sok olyan hasznos tudás, amihez hozzá lehet férni. Van-e sok kókler? Persze, hogy van.
1: Igen, ezt akartam
0: mondani. Persze, hogy van.
1: Ez egy bizalmi üzletág, tehát nehéz választani.
0: Szerintem vállalkozóként ez egy nagyon fontos készség, hogy tudjad, hogy ki tud választani pontosabban azt a tanácsadói kört, ha egyedül vagy, ha többen, akivel együtt tudsz mozogni. Mert enélkül, tehát nem ez egy, ez a, hogy a vállalkozó mindenható, ez egy nagyon rossz tévhit, és ez is már okozott egészen sok személyes problémát.
1: Tévhit, de sokan kénytelenek maguk, tehát az elején főleg hozzászoknak ahhoz, hogy maguk intézzenek mindent, amikor, és ebből nyilván leszűrik azt a dolgot, és ez egy vállalkozói kényszerhelyzet, hogy sokszor el se tudják engedni, tehát hiába vesznek föl embereket, vállalkozó.
2: Tudnak nagyra nőni, ha el tudják. Tehát, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy itt az elmúlt, egyébként gondolkoztam, ahogy kérdezted, hogy szerintem az elmúlt 5-10 évben én nagyon komoly fejlődést láttam a középvállalati szektorban is ebben a kérdésben. Tehát még 10-15 évvel ezelőtt rengeteg olyan középvállalati vezetőt láttam, aki én hoztam létre ezt a céget, majd én azt tudom.
1: A saját gyerekem.
2: Én gyerekem, és egyébként is különben is azt, hogy tudná más jobban. Én most nem ezt látom. Most azt látom, hogy nagyon sokan elkezdtek bevonni felső vezetésbe olyan mondjuk korábban multinacionális cégnél dolgozó embereket, akik értenek ahhoz az iparákhoz, vagy olyan készségeik vannak, vagy olyan tanácsadó csapattal dolgoznak, és ez nem egy ilyen felesleges luxus az ő szemükben, hanem ez egy szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy szintet lépjenek, vagy mondjuk azt a személyes céljukat, hogy ne kelljen rettegésbe élniük egész nap, hanem mondjuk 4-6-8 órában tudják vezetni azt a céget, azt meg tudják valósítani, és ne a mikromenesbe vesszenek el. Szerint én ebben nagyon pozitív vagyok, és nagyon sok ilyen vállalatot látunk most az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben.
1: A növekedést szeretném mindenképpen megkérdezni. Szerintem nálatok ez különösen élesen vetődik fel, mert itt a minőségen múlik minden.
2: Éveken keresztül voltunk abban az állapotban, hogy voltak nagyon izgalmas know-háink, és lehetőség követően működve növegettünk, de nagyjából egy ponton eljutottunk egy platóra. És amikor a

0: Péter behozta ezt a gondolkodásmódot, amiről most itt mesélt erről a stratégiai működés kérdésről, akkor elkezdett meglódulni ez az egész, elkezdtük újra struktúrálni a céget, felosztani egymás között a feladatokat, már nem kellett mind a kettőnknek ugyanahhoz értenie, voltak saját területeink, és ezek mentén kezdtünk működni. És azt látjuk, hogy ez a modell ez jó, kereteket kapunk ahhoz, hogy hogyan növekszünk, és mi van akkor, ha elérünk valahova, vannak milestone-jaink. Nyilván itt az elmúlt, most hagyd ne magyarázzam, hogy az elmúlt 3-4 évben mennyi ilyen terv dőlt össze, és aztán született újra a Covid, meg a háború, meg a mindenféle egyebek miatt, de ennek ellenére is eljutottunk oda, hogy nemzetközi szinten is hatalmas cégeknek is dolgozunk több nyelven úgy, hogy a minőséget meg tudjuk őrizni, mert azt a egyébként nagyon nehezen megugorható skálázhatóságot, amit egy ilyen tréning cég bír, azt megoldottuk úgy, hogy olyan interaktív filmsorozat alapú fejlesztéseink vannak, ahol a résztvevők gyakorlatilag úgy fejlődnek, meg úgy mennek át egy fejlesztési folyamaton, hogy a tudás átadás, tehát azt a részt, amikor a tudás megszerzik mondjuk a vonzalom alapú értékesítésben azt, hogy hogyan, milyen attitűddel, hogyan kell az értékesítő személyiségének működnie, azt megszerzik egy interaktív, vicces, szórakoztató filmsorozaton keresztül, mint hogyha Netflixen néznél hétről hétre egy sorozatot, és ehhez nemzetközi tréner csapatunk van, aki az élő alkalmatokat, ahol az emberek a gyakorlást és a testeszabást tudják végrehajtani, az egy sokkal könnyebben megugorható műfaj ezen a szinten.
1: Tehát megtaláltatok azt a terméket, ami jó skálázható, de megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy amikor a Péter, haladtunk egy darabig üvegplafon, és akkor a Péter behozta ezt a gondolkodást. Tehát ezek szerint akkor ez nem volt mindig így, ez a szemlélet, tehát akkor ez hogyan indult? És mi volt ez a transformáció, ami miatt bekövetkezett, vagy beállt ez a gondolkodás?
2: Hát az volt, hogy elakadtunk, és ez frusztrált minket. És egy lehetőség követő működésben voltunk. Tehát, hogy voltak termékeink, voltak ügyfeleink.
1: És lelkesen csináltak.
2: Lelkesen csináltuk, de éreztük, hogy hát az a lelkesedés el fog múlni, mert hiába fejlesztette a tréning programodat, meg nagyon szeretett csinálni, de amikor volt, hogy 9 tréning napot tartottam egymás után, akkor azért már a saját nevemet sem tudtam, nemhogy a résztvevőkét. Ráadásul ugye az még egy csapda volt, hogy nem is éltünk rosszul ebből, sőt. De úgy éreztük, hogy ez úgy kezd elemészteni minket. És akkor azt éreztük, hogy itt több fronton változtatnunk kell. Egyrészt összehívtunk nagyon okos barátokat, akiknek kikértük a véleményét. Elvonultunk vagyok 2 napra, aztán beszélgettünk. Ezen kívül pedig szükség volt egy olyan módszertanra, ami lehetővé teszi azt, hogy szétválasszuk a Marcival a működésünket, amit ő is mondott, mert ilyen kis szimbiózisban mindenről együtt beszélgettünk, együtt mentünk a megbeszélésekre, együtt döltöttünk, együtt tartottuk a tréningeket, és a többi. És ahhoz, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni, ehhez kellett egy módszertan, és ez a stratégiaház, ez egy nagyon egyszerű módszertan, ebben semmi újdonság nincsen. Viszont az, hogy mi azt elfogadtuk, hogy mindent ennek a mentén fogunk csinálni, megértve a saját stratégiaházunkat, tehát először kiraktuk a saját stratégiánkat, személy szerint, Marci, Péter, mi a missziónk, hova tartunk vele, milyen mérföldkövek, milyen értékek mentén. Ezeket kiraktuk, a vállalatnak a stratégiát úgy alkottuk meg, hogy az erre is kiterjedjen. Ezen a ponton csatlakozott hozzánk Lang Robert, aki szintén ebben a cégben tulajdonos, és a Robival 3-asban kezdtük el felépíteni a stratégia mentén már azt a fajta működést, ami ahhoz kellett, hogy ide el tudjunk jutni. Tehát, hogy itt kellett egy frusztráció az elakadás miatt, és elkezdtünk körülnézni, és hát nyilván egy olyan módszertant kerestünk, hát most, hogy pont én találtam meg, ez a véletlen.
3: Én szeretem ezt elmondani.
2: Ja, jól esik, köszönöm. Tehát, hogy tanácsadókhoz fordultunk mi is, hogy mit tudja megoldani.
0: Bocsánat, egy gondolat, hogy miért mondom, hogy a Péter találta. Szerintem itt ebben az ő elkötelezettsége és energiája, ami ahhoz kell, hogy ezt nem 90%-osan, meg nem 95%-osan, hanem 100%-osan betartsuk azt, hogy amit a stratégiában mondunk, mindent úgy csinálunk, és semmit se csinálunk úgy, ami nincs benne. én azt gondolom, hogy ezen múlik. Tehát, hogyha keresünk ilyen kis lehetőségkövető apróságokat, mondok egy példát, a nem tudom, 2010-es évek közepén kihívtak minket Kanadába, hogy írjunk egy könyvet közösen egy másik tréning céggel a póker döntéshozatalról, és hogyha ezt lett volna ilyen stratégiánk, akkor ezt nem csináljuk. De hát nyilván izgalmasnak tűnt, meg jópofának tűnt, meg menőnek tűnt New Yorkba kimenni, ott találkozni, meg ötletelni. Sok olyan dolog van, amihez az embernek...
3: Semmi nem lett belőle egyet.
0: Nyilván nem lett semmi belőle, hiszen nem arra volt fölépítve se a szervezetünk, se a semmilyen olyan speciális know-hánk nem volt, azon kívül, hogy csináltunk egy döntéshozatali póker tréninget, hogy mi nemzetközi könyvkiadói bizniszbe belevágjunk bármilyen szempontból. Tehát ha lett volna egy ilyenünk, akkor vissza tudunk hozzá nyúlni, és azt mondjuk, hogy megértettük, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, de nem fogjuk csinálni. És aztán onnantól, hogy ezt behoztuk, onnantól azok a szűkös erőforrásaink, ami a saját energiánk, a pénzünk, az idegrendszerünk és a többi, azokat egy olyan irányba tudtuk állítani, hogy mindenki, aki ebbe a cégbe dolgozik, azt a célt, meg azt a missziót, víziót fogja táplálni és előrevinni, ami egyébként mi megalkottunk hideg fejjel egy tervezőasztal mellett.
1: Ez váltotta ki azt, hogy a lehetőség követő működésből egy milyen működés?
2: Stratégia vezérelt működés.
1: Igen, de ez így mit jelent a stratégiai vezéreletet? Már nem lehetőség követő vagyok, hanem lehetőség teremtő?
2: Igen.
1: Uh-huh. Illetve, hogyha ezt jelenti?
2: Nem, és a lehetőségeket nem követem, tehát lehetőségek jönnek szembe, csak azt mérlegelem, hogy azzal én akarok-e kezdeni valamit, vagy nem. Illetve sok erőforrásunk megy abban, hogy azokat a lehetőségeket teremtsük meg, vagy keressük meg, amik a mi stratégiák megvalósításához szükségesek.
0: Tehát... Sokkal több ilyet találunk így egyébként, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Egyszer olvastam valahol, hogy az ember attól függően, hogy milyen állapotban van, abban az irányban nyílik meg a könyvtár. Tehát ha téged érdekel egy téma, bemész egy könyvtárba, lehet, hogy voltál ott 100-szor, de ha észre fogsz venni 10 olyan könyvet, amit sose vettél észre magadtól. Nem, ilyennek érezzük ezt az egészet.
1: Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosának köszönöm, hogy eljöttek a dzsungelharcba.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk, Igor.
4: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai voltak. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
5: Rádió Café. Van barátod.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n.
1: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitekör. Dali Borovú Gronje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
3: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Egyelőre nem kötelező az EB utaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadászgép Zakintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvénytervezet módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőris rontókarcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsághivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
7: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
6: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma annak nézünk utána, hogy épülnek időtálló rendszerek. Mai vendégünk témái és munkája folyamatosan szem előtt van, de most nem ezekről kérdezem. Vendégünk Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom elnöke, közlekedési szakértő, akivel ma a jó vezetőségről, a vezetői eredményességről, a saját szakmai útjáról beszélgetünk. Szerinte a jó vezető ismérvei ugyanazok egy piaci környezetben, mint a közszférában, érdemes tanulni egymástól, az ő sztoriából pedig az is kiderül, mennyire sokat ér az önkéntes munkában szerzett tapasztalat. A mai epizódunkban a vezetéssel kapcsolatban egy nagyon izgalmas vendéget köszönhetünk, Vitézi Dávidot, akiről bizonyára nagyon sok sztoria van mindenkinek, meg nagyon gyakran látjuk különböző médiahelyzetekben, és ma ugye két dologról nem fogunk beszélgetni, ugye a politikáról, meg magáról a közlekedésről, hanem abba próbálunk belemenni, hogy Dávid, aki ugye egy nagyon fiatalon elkötelezett egy témában nagyon mély ismeretekkel rendelkező szakértőként, közgazdászként kezdett el szakértői munkát, és csinálta különböző pozíciókban és helyzetekben. Hogyan hozza létre azokat az eredménytermékeket? Hogyan jut el azokig a dolgokig, amik utána akár évekig vagy évtizedekig meghatároznak projekteket, és hogy hogyan lehet mondjuk így jól csinálni azt, hogy közgazdászként mérnököket, szakembereket egy irányba állítani, közös nevezőre hozni. De azt gondoljuk, ez egy nagyon-nagyon konfliktusos rész, és hogy a vállalati világban valószínűleg vannak hasonló, ennél cifrább, de lehet, hogy egyszerűbb dolgok is, és szerintem mindenki nagyon-nagyon kíváncsi ennek azokra a részeire, hogy hogyan születik meg egy ilyen történet. Úgyhogy egyrészt Dávid köszöntünk akkor a stúdióban. És
2: köszönöm a meghívást.
1: Az első kérdésem az is lenne, hogy mikor tekintettél vezetőként először magadra?
2: Még civil aktivistaként, amikor valójában úgy kellett vezetnem egy szervezetet, vagy annak egy részét, hogy több mint 100 tagunk volt akkoriban, ugye ez a akkori nevén Városi Élővárosi Közlekedési Egyesület volt. Egy civil aktivista mozgalom volt, amiben próbáltuk azt elérni, hogy legyen jobb a közösségi közlekedés, és én nagyon-nagyon fiatalon, 17 évesen lettem ennek egy ilyen alvezetője. Olyan szervezettséggel próbáltuk a munkát végezni, én irányítani, mintha ez egy fizetett munkahely lenne, de valójában mindenki önkéntes volt, senki, semmi vezetők, se a tagok nem kaptak ezért fizetést, sőt, még befizettünk tagdíjat, hogy ez az egész működjön. De mégis meg kellett azt szervezni, nem mindenki csak akkor és azzal foglalkozzon, amivel éppen affinitása van, hanem hát, hogy létrejöjjenek eredménytermékek. Tehát, mikor letettünk egy javaslatot arra mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy legyen egy új éjszakai buszhálózat Budapesten, ami mind a mai napig egyébként működik az akkori javaslatunk szerint, hogy minden kerületben érjenek az éjszakai buszok, stb. És ennek egy teljes megvalósítási tervét kidolgoztuk költségtervvel mindennel együtt, akkor ebben rengeteg ember úgy dolgozott, hogy hát fel voltak osztva a feladatok, meg kellett ezt szervezni, mint egy projektmunkát, és nyilván önkénteseket kellett arra rábírni, hogy ne csak az éppen őket érdeklő részterülettel foglalkozzanak, hanem egy szervezeti logikán vegyenek részt a munkában. És nekem ez rengeteget segített, mert aki meg tudja szervezni, vagy egy olyan helyzetben az ember megtanulja megszervezni a munkát, ahol egyébként nem egy munkavállaló munkáltató viszony van, nem fizetés van, nem nyilvánvaló az, hogy lehet számon kérni, hanem csak civil elkötelezettség, és mégis ez működik. Akkor utána egy hivatalos szervezetben, ahol nyilván munkaszerződés és fizetség van, és éppen ezért könnyebb elvárásokat támasztani, ott ez sokat segített, de amit megtanultam ebből, és ez aztán nagyon sok területén az életnek segített, hogy az, hogyha valakiben van egy mély érdeklődés és elkötelezettség egy téma iránt, és az megadatik neki, hogy ezzel foglalkozom hivatásszerűen, nekem ez megadatott sokszor az életem során, de nagyon sok olyan emberrel vettem körbe magamat, akik szintén ilyenek voltak, az egy akkora plusz tesz bele, hogy az lényegében olyan, mintha egy ilyen szuperrakétát helyeznénk az adott szervezet alá, mert ha olyan emberek dolgoznak, akik, hogy most nem a szónak az ilyen túlmunka értelmében ezzel kellnek fekszenek, hanem tényleg a hobbiukkal foglalkozhatnak munkaidőben, az óriási plusz tud hozzáadni. És a közlekedés egy olyan szerencsés terület, ahol én dolgoztam, ahol egyébként a világ számos táján, ez nem egy magyar sajátosság, rengeteg ember van, akit ez mélyen érdekel, és most akár a vasút, akár a budapesti tömegközlekedés, tágabb értelemben egyébként a városfejlesztés, várospolitika, ez nagyon sok embernek gyerekkori érdeklődési területe. Az egy érdekes kérdés, hogy mennyien maradnak meg a gyerekkorban érdeklődők közül végül professzionálisan is ezen a területen. Ez egy kihívás. A BKK szerintem, amikor létrehoztuk, akkor valójában a legnagyobb váltást abban hozta, hogy elkezdett nyitottá válni a fiatalabb generációk felé, és egyfajta ilyen cool helyé válni a budapesti tömegközlekedés, és fiatalokat nagyon nagy számban meg tudtunk úgy szólítani, akiknek korábban vagy eszébe se jutott, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem mentek a multivilágba, vagy bárhova, és ezt gyerekkori érdeklődésként tekintették, vagy egyszerűen annyira zárt volt a rendszer, annyira nehéz volt bekerülni, vagy annyira más logikákon mondjuk így kerültek be emberek, hogy kiszorultak. Tehát, hogy én szerintem, vagy egyszerűen olyan volt a munkahelyi környezet a 70-es években megmaradt rutinok, logikák és környezet miatt, hogy nem volt vonzó egy fiatal számára. Tehát szerintem a BKK ebben hozott egy nagy újdonságot, és ebben nyilván nekem volt egy vezetői filozófiám, hogy próbáljuk ma megfogni azokat az embereket, akiknek ez több, mint egy munkahely.
1: Jó, szerintem így kinyitottál nagyon sok izgalmas kérdést. Egyrészt ugye maga a fiatalkori elköteleződés szerintem nagyon izgalmas, és eszembe jutott, amiközben beszéltél, az a példa, hogy azért masszív multiplayer online szerepjátékokban, mondjuk a World of Warcraft, ott nagyon sok olyan klán működik, amiben nem tudom, 40, 50, 80, 100, 200 tag napi szinten játszott, nem tudom, 2, 4, 6, 8 órát olyan szervezettséggel, hogy az bármelyik vállalat megirigyelhette volna, és mégis így élték, és hogy az egész ilyen gamification történet, ugye tudom, az SAP környékén komoly ilyen kutatások is voltak ezzel kapcsolatban, és éppen ezeket a játékokat nézték, hogy mi lehet az, ami ezeket az embereket ráveszi arra, hogy fizetség nélkül, és egyébként abban nem teljesen értek egyet, hogy nincs számon kérhetőség, mert ezekben a játékban is meg kellett jelenned, ha nem voltál ott, akkor valamiféle retorzió is érhetett akár, vagy jutalom kiesés, de hogy valójában a pénzen kívül minden más az ugyanolyan, mint egy vállalatban, tehát ilyen szempontból ez önkéntességben azért nektek, tehát ugye akkor volt egy belső tűz, oké, a közlekedés szeretete, és hogy erre fel lehet építeni egy egész csapatnak a működését.
2: Ugye még itt volt egy közös elégedetlenség, ami ezt az egészet fűtötte. Valójában ez a civil mozgalom abból állt össze 21-22 évvel ezelőtt. Az volt a közös nevező, hogy nem csak érdekelt minket a téma, hanem úgy éreztük, hogy most akkor nem biztos, hogy ilyen szépen és kereken fogalmaztuk meg, de kellő távból az ember mindig már pontosabban vagy élesebben látja ezt, hogy ahhoz képest, hogy milyen színvonalú tömegközlekedést örököltünk a szocializmusból Budapesten, ehhez képest a közvélemény ezt egy ilyen ódivatú, leépülő dolognak látja.
1: Volt egy ilyen szempontból egy ilyen rebel hangulat, igen. De hogy ezért mégis valami kell még ahhoz, hogy mondjuk ne csak a Facebook profilképedet cserélgesd ilyen olyan mintásra, és mondjuk minden nap éppen amiatt elégedetlenkedj, ami, na, ez látszik, hogy egyébként a magyar közéletben ennek igen nagy hagyományai vannak, a panaszkodunk, elégedetlenkedünk, és mi az eszencia, ami akkor bennetek, és úgy több eszámba fogalmazva, hogy több volt, hogy ezt cselekvésbe tudtátok átfordítani, vagy aktivizmusba.
2: Azt megtudom, hogy mi volt egy új pont. Ugye akkoriban Facebook még nem volt, Index fórumokon tartotta a kapcsolatot ez a kör. Ez akkor még nem is volt egy megszervezett civil mozgalom, csak közlekedés iránt érdeklődő, hasonlóan gondolkodó emberek. A nagy részükről nem is tudta senki, ki a másik, vagy nagy részükről nem tudtuk egymásról kicsoda, hanem csak nickneveket láttunk. De nagyon sok beszélgetés volt, én az iskolában is, néha az órán is, néha azon kívül is ezzel foglalkoztam, és volt egy elég pesgő beszélgetés az emberek között. Ez egyébként ma is ezek az indexforumok léteznek, és egyszer csak 23 évvel ezelőtt, 2001-ben az egyik folyamatos chat vagy fórum társunk az beírta, hogy az egyik buszjáratnak átalakítják a menetrendjét. Ami hát nyilván minket nagyon érdekelt, azért nagy közéleti jelentősége nem volt, de mégis ott éppen valami kerületi polgármester be akart ezt jelenteni, és így előbb kiszivárgott. És retorzió gyanánt a BKV ezt az úriembert, aki fődiszpécserként dolgozott a BKV-nál már réges régóta, elbocsájtotta azonnali hatállyal az állásából, mert hogy ő szivárogtatott. És ez annyira felhúzott mindenkit, hogy hát ez micsoda igazságtalanság, hogy ez volt az apropója annak, hogy életünkben először személyesen találkozunk egymással az internet világa helyett. Ott megismerkedtünk, és azt éreztük, hogy itt valamit csinálni kell. Volt újságíró is a körünkben, aki ezt megírta, az egész helyzetet megírta, meg ezt a mozgolódásunkat is, és ebből egy ügy lett. Nem tartott sokáig, egy pár napos ügy, de épp elég volt politikailag arra, hogy visszahelyezzék ezt az illetőt az állásába. És aztán azt hiszem, onnan is ment, vagy hát a BKK-ból ment nyugdíjba, miután a BKK létrejött. És aztán sokáig nem történt semmi, mert egy ilyen egy célra létrejött civil mozgalom hamar le tud ülni, mert sikerült. De azt éreztük, hogy ha már egyszer erre képesek voltunk, ha már egyszer az látszott, hogy ha kiszállunk az internet buborékból, vagy csak ilyen chat fórum buborékból, akkor lehet többet is elérni. Ez a siker felbátorított bennünket, és akkor ebből lett egy olyan igény, hogy akkor ezt szervezzük meg jobban. Én ekkor lettem egyébként vezető, addig csak tag voltam. Nagyon világosan értettem azt, hogy amikor valamit javaslunk, azt tényleg meg lehet csinálni, vagy nem lehet. És amikor jöttek a szokásos kifogások, hogyha így nem lehet, úgy nem lehet, amúgy nem lehet, akkor általában elég mélyen tudtunk amellett érvelni, hogy de ezt meg lehet csinálni. És akkor így értek minket egyre nagyobb sikerek, el tudtuk érni az új éjszakai buszhálózatot. Most nem fogok belemenni nagyon mélyen, meg a fonódó villamos alapjait le tudtuk tenni. És ez adott végül egy olyan alap, olyan ismeretségi hálót, egy olyan, talán merem azt mondani utólag ilyen távlatból is, egy rendszer ismeretet, hogy ez aztán alapot adott az, hogy a BKK-t létrehozzuk és átalakítsuk a budapesti közlekedési intézményrendszert, amikor erre egy politikai pillanatban lehetőség nyílt.
1: Ugorjunk vissza arra, hogy azt mondtad, hogy akkor itt lett vezető szereped először. Hogyan fogadták el a többiek, milyen dinamika van azok között, akik mondjuk lehet, hogy inkább háttérmunkában látják magukat, hogyan kommunikáltok, és hogy alakul ki mondjuk egy ilyen csoportdinamika, és egyébként ez egy tök jó példa ilyen szempontból, hogy ugye ez egy ilyen fórum haveri társaság, ahol ugye alapvetően nincsenek leosztva a szerepek, és ugye mindannyian szerintem voltunk ilyen körökben, de hogy alakulnak ki a karakterek, milyen karakterek vannak, és hogy tudtok ebben együttműködni, úgyhogy el is fogadjátok egymást.
2: Egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy ma már ez talán természetes lenne, de azért akkoriban messze nem volt az, hogy nagyon erős digitális hátterünk volt. Volt olyan tagunk, aki képes volt arra, hogy egy olyan, hát lényeg most nem, ugye a Slack akkor még híre nem volt, de gyakorlatilag ma az ilyen típusú csoportmunkarendszerekhez hasonló rendszert webes alapon létrehozott. FAV-nak hívtuk, Föld alatti vasút, és akkor ez így ilyen zárt fórum volt, amiben kizárólag a tagok vehettek részt. Tehát lényegében leképeztünk egy fórum struktúrát, vagy ilyen csoport szoba struktúrát a belső tagoknak, és minden belső kommunikáció ott zajlott. Ez akkoriban, én emlékszem rá, én nem tudtam más szervezetet a közlekedési világban, amelyik így működött volna. Ma már ez nyilván azért bevettebb, bár azért, hogy mondjam, a hivatalos szervezetek most se így működnek, hanem pecsétes papírokat bevásárlókocsikba tologatnak a városházán még mindig 2024-ben. De akkoriban ez egy óriási helyzeti előnyt adott, hogy gyakoriban még nem Facebook posztokban kommunikáltak a politikusok, hanem MTI közleményben, de kijött egy szöveg, és akkor 10 perc alatt a reakciónkat össze tudtuk rakni online, úgyhogy abba 10-15 ember beledolgozott. Pedig a Google Docs még a tervbe se volt, ez 2000-es évek eleje.
1: Igen, szép egyébként, hogy nem vártatok a technológiára, vagy az eszközre. Tehát, hogy a logikák is, ezt sokszor szokták mondani, hogy nem a technológia hozza létre, ugye a lehetőségeket az alapjában egy viszonylag semleges dolog, de hogy akkor ugyanaz, amire ezek épülnek, ti azt előállítottátok a kicsiben.
2: Igen, és ez abszolút civil munka volt, és emiatt nagyon hatékonyan tudtunk működni, ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy ugye én azért, az én szerepem azért lett egy viszonylag hamar letisztult szerep, mert én vállaltam azt, hogy a nyilvánosság előtt megjelenítem ezt a szervezetet, és ez az akkori világban is kevésbé volt a nyilvánosság koncentrált, mint ma, és kevésbé tartottak talán retorzióktól az emberek, mint manapság, de azért akkor is az volt a helyzet, hogy mondjuk akik valamilyen módon hivatalosan dolgoztak, akár benne a BKV-ba, vagy a MÁV-ba, vagy akár valamelyik beszállító cégnél, vagy tervező cégnél, vagy bárhol, azokat tartottak attól, hogy valahol a hatalommal szembeni civil aktivizmusban részt vegyenek. Én egy olyan helyzetben voltam egyrészt, hogy semmilyen munkahelyi kötöttségem nem volt, egyetemista voltam, vagy még éppen csak lettem. Otthonról hoztam azt, hogy mindkét szülőm valamilyen módon a médiához kötődő világban dolgozott, édesapám filmrendező, közéleti tévés műsorok rendezője volt, a 90-es években nemrég hunyt el, és volt valamilyen szintű affinitásom ehhez a kérdéshez talán, és akkor volt az a döntés, hogy legyek én az arc ennek a szervezetnek kifelé, mert én nem kockáztatok semmit, engem sehonnan nem lehet kirúgni, és egyébként talán képes is vagyok arra, hogy elmondjam viszonylag érthetően ezeket az összefüggéseket a nem tudom, a reggeli műsorban, vagy a TV interjúban. Apám mindig vissza is nézette velem ezeket, és ugyanúgy, mint ahogy akkor este műsorvezető, vagy mi volt akkor, műsor, aktuális műsorvezetőknek elmondta, hogy tartsák a fejüket, amikor kérdeznek. Ezeket nyilván gyerekként néha véghallgattam. Ugyanúgy nekem is mindig elmondta, hogy kell viselkedni egy TV műsorban.
1: Te gyakorlatilag fiatal korodban nem csak a villamos programosokkal kerültél jó barátságba, de kvázi egy médiatréningelt személy is lettél.
2: Igen.
1: Ez jó.
2: Ezt otthonról hoztam. És akkor ez a kettő együtt adta ki, hogy az én szerepem viszonylag világos lett. Az én dolgom volt a nyilvánosság előtt megjeleníteni azt a szakmai munkát, ami zajlott, és egy részét ennek a szakmai munkának én is koordináltam, egy részét nem. Tehát, hogy ez fel volt osztva, hogy ki mit csinál, és tematikus logikán munkacsoportokat hoztunk létre, és azokban volt egy viszonylag világos hierarchia, vezető, helyettes, leszabályozott munkarenddel. Én azt érzékeltem akkor, és azóta is ez megmaradt bennem, hogy az ilyen önkéntes és civil munkánál is marha fontos az, hogy ezek a világos viszonyok létrejöjjenek. Tehát, hogy az ember tudja, hogy milyen logikán, hol dolgozik, és mi a dolga, akkor a végén jobb teljesítményt fog leadni, mint hogyha egy ilyen kreatív káoszban működik. Most nyilván nem mondom, hogy nem lehetnek olyan területek, ahol a kreatív káosz hasznos, de nekünk nagyon sokat segített az, hogy volt egy ilyen világos struktúránk.
1: Rendben, itt álljunk egy pillanatra, kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul egyszi!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balearic, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
5: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
7: Az Epic Stories mai vendége Vitézi Dávid, közgazdász, közlekedési szakértő és városmobilitási szakértő, kivel ma nem beszélünk közlekedésről és politikáról, de számos tanulságos helyzet szóba kerül, amit érdemes ellesni tőle, hiszen a nagyvállalati szférában sem szokatlan eset az, hogy erősen hatnak a jelenben is a több évtizedes beidegződések. Eddig többek között arról beszél Dávid, milyen értékek mentén működtették annó a civil szervezetüket, nézzük, hogyan tudta ezt kamatoztatni később. Átugrottunk akkor ugye a nagyvállalatiasabb működésbe, igen, és a civil aktivizmust ugye akkor magunk mögött hagytuk, de hogy lehet mégis ezt a felhatalmazást, meg a tiszta célokat, amit olyan könnyű volt látszólag akkor az önkéntesként megvalósítani, egy ilyen nagyvállalati környezetben előidézni, és hogy nyilván ez egy nagyon kitett és terhelt terület, azért mondom, hogy egy átlagos piaci nagyvállalatban talán egy picivel könnyebb a helyzet, legalább annyiban, hogy nem minden egyes botlásról születnek újságcikkek, de hogy ezt hogyan kezdtétek. Nézd, akkor reakcióm, feldolgozni?
8: A reakcióm rossz volt, ugye 25 éves voltam ekkor, nagyon fiatalon kerültem, nyilván a civil előéletem, meg a mindenféle egyéb átalakulások miatt ebbe a helyzetbe. Én először azt kezdtem el, hogy belássam magam, hogy akkor hogy lehetne a BKV-nál meggyőzni mindenkit arról, hogy ezt másképp csinálják. És elég tisztán emlékszem arra, hogy ekkoriban már volt egy elég jó közeli munkakapcsolatom a londoni BKK vezetőjével, aki egy tapasztalt szakember, egyébként most is még, most épp a brit kormány helyettes közlekedési minisztere, a vasúti reformot vezényli. Tőlük nagyon sok segítséget kaptunk, hogy a BKK egy londoni modellből lett lemásolva, most nem szakmáznám itt ezt telebb a podcastba, de a Transport for London modellét másoltuk le Budapestre, sokokból ezt láttuk a leghelyén valóbbnak, és kértem tanácsot, és azt a tanácsot kaptam, hogy a világérnek kezdjek el belemerülni a céges mély rétegeibe ennek, hanem hogyha alapvetően célprobléma van és ösztönzési probléma, akkor az ösztönzési rendszert húzzuk újra. És elmondták azt, és megtanultuk azt, amit aztán Budapest is elkezdett alkalmazni, hogy mondjuk Londonban ez úgy működik, csak egy egyszerű példát mondjam, de Stockholmba vagy Varsóba is, hogy az a BKK-szerű közlekedés szervező világosan megmondja, hogy mennyi állatkivonadást fogad el, ami a hiba, megengedett hiba, és azon túl az SLA-k alapján bónusz-malusz rendszert működtet, vagy kötbérezik, hogyha nagyon negatív túllépések vannak. Most ez nem csak járatkimaradásban, de minden egyéb minőségi jellemzőben is. Most nyilván, aki hallgatja ezt a podcastot, és valami multinál dolgozik, ahol tök világos az, hogy metrikák vannak, mérik a teljesítményt, és az valamilyen módon összefügg azzal, hogy a pénzek hogyan áramlanak szolgáltató és megrendelő között, az azt mondja, hogy ja, persze. De hát ennek nem csak nyoma nem volt az akkori működésben, de kulturálisan is teljesen hiányzott. Mi akkoriban egy új BKV közszolgáltatási szerződést hoztunk létre, ahol azt mondtuk, hogy igenis, mostantól a pénz akkor is úgy jár, amennyi busz megy, és bevezettük azt, hogy kötbérezni fogja a BKK azt, hogyha kimarad egy járat azon a megengedett határon túl. És előírtuk azt is, ebből volt óriási felháborodás, a szakszervezetek feljelentettek engem mindenhol, a nyilvánosságban, meg a főpolgármesternél, meg mindenhol. De azt mondtuk, és ezt máig helyes döntésnek tartom, hogy minden vezetőnek a teljesítmény bérébe, aki a cégben dolgozik, a legfontosabb elemnek beleírjuk ezeket a minőségi paramétereket. Tehát, hogy végre azt számítson, ugye a prémiumnek a teljesítménybér úgy ment akkoriban, sajnos azóta megint úgy megy, hogy hát, hogyha az üzleti tervet betartja, akkor kap. Most nyilván mindenki betartja az üzleti tervet, meg ha nincs betartva, akkor meg kimentik, hogy hát azért nem, mert valami rendkívüli helyzet volt. Ezek ilyen automatikusan teljesülő célok voltak. Azáltal, hogy a hardcore mérhető minőségi mutatók bekerültek, néhány év alatt eljutottunk oda, hogy én tényleg láttam a szemében a legunalmasabb beszerzési ügyekkel foglalkozó vezetőknek is, hogy pontosan értik, hogy ha ők nem csinálják jól a dolgukat, akkor ki fog maradni a járat, és akkor kötbér lesz, és azt le fogják vonni áttételesen az ő fizetésükből is. És ugye ez olyan mértékig változtatta meg a céges kultúrát, állandóan azt kellett hallgatni a BKV-tól, és én ezt nagyon nagy örömmel hallgattam, hogy azt ezért meg azért nem lehet, magból kötbérezés lesz. És hirtelen az egész cég átállt arra, hogy kulturálisan elkezdjen nem arról beszélni, hogy miért nincs pénz, hanem arról, hogy hogyan tudja teljesíteni a minőségi mutatókat. És persze mindig elmondták, hogy kell pénz is, ez nem változott meg, de azért az egész átalakult kulturálisan, a buszgarázsok belső kultúrájától az Akácfa utcai belső beszerzési rendig. Ez azóta enyhült valamit, de azért még szerintem az alapjai megvannak, és a vége az lett, hogy ugyanazt a mintát véve alapul, tehát a 20 éves régi buszokat, mert ugye azért jöttek új buszok is közben, de azokat most kivonom innen, 5%-ról 0,5%-ra ment le a járatkimaradás. Azáltal, hogy hirtelen mindenkinek a zsebét érintette az, hogy kimarad a busz, vagy nem. És az, hogy mondjam, az a fajta kockázati logika, hogy akkor, ha nem veszünk ablaktörlőt, az nem fáj senkinek, az hirtelen nem így lett, hanem mindenki értett, hogy nem veszünk ablaktörlőt, és kimarad a busz, az fáj. Az utasnak is nyilván, de fáj a középvezetésnek is. Én mindig is azt a logikát követtem, már civil aktivistaként is, de végképp utána, hogy bár ez a város gyönyörű, bár nyilván rengeteg sajátosságunk van, de azért a nap végén a tömegközlekedés működtetésébe valójában nem sok olyan kérdés van, amivel már más városok nem szembesültek Európába. Tehát képesnek kéne lennünk tanulni és föltenni azokat a kérdéseket a pírvárosoknak. Ráadásul ilyen méretű városban, mint a miénk, ez a 2 millió körüli van bőven, München, Barcelona, Bécs, Varsó, Prága. Egyébként meg a nálunk nagyobb városoktól is nyugodtan lehet tanulni, mert nagyobbak ugyan, de hát épp ezért még a problémáik sokszor nagyobbak is, mint a miénk, mint mondjuk London vagy Párizs. Mi folyamatosan, tehát bármilyen ügybe pingeltük az európai városokat, és az nekem nagyon szomorú tapasztalatom, mindmáig tartó tapasztalatom, hogy a közfiában ez nagyon ritkán történik meg. Tehát nagyon-nagyon befelé fordulók vagyunk, és néha a legnagyobb újdonságerővel bír, ha valaki csak azt felveti, hogy egyébként Bécsbe ezt hogy csinálják.
7: Most hoztál ugye két példát, az egyik helyen ott ugye ez a célkijelölés, amely tiszta keretekkel, a transzparenciával, meg kvázi akkor felhatalmazással arra, hogy valaki hatást gyakoroljon, és egyébként ez tök fontos, mert igen, az egy korábbi munkahelyemen a főnökünknek volt egy kedvenc ilyen mondása, hogy összegyűjtötte tényleg így a legjobb embereket, és hogy pontosan tudja, hogy nagyon okosak vagyunk, és ezerféleképpen meg tudjuk mondani, hogy nem lehetséges ezt megcsinálni, de lehet, hogy arra az egyre kíváncsi, hogy hogyan tudjuk mégis ezt összerakni, és hogy ebben látszik, hogy valószínűleg az alapok akkor az egyik és a másik oldalt is megvannak, a különbség az valóban abban van, hogy kell számon meg, hogyan van kirakva az asztalra az egész történet, és hogy a másik dolog, amit említettél, az is nagyon fontos, hogy a best practice-ek, tehát egyáltalán tudjuk, hogy mi az alternatívája annak, ahogy éppen most csináljuk, vagy valaki, ha már megcsinálta, akkor nem kell nekünk végbuktácsolni, de hogy azért pont ebből az ilyen silóban működésből, és ez szerintem a vállalati, meg akár a közszférában is valószínűleg ez hasonlóan jellemző, hogy mindenki ugye szívesen csinálja a dolgait úgy, ahogy

0: valószínűleg a környezetedben lévő néhány lelkes ember még azért szintén ugye ezzel el van, és így lánglelkű költőként akkor jöttek az új strófákkal, de hogy azért valószínűleg a rendszerben lesz egy csomó olyan ember, akinek sérti ez a mindennapjait, a megszokásait, a komfortérzetét. Igen. Hogyan reagálnak erre, és hogyan reagálsz te arra a reakcióra?
1: Ezek a reakciók általában teljesen egy mintára mennek. Én azt látom, hogy ebben szinte kiszámíthatóan az a típusú hárítás szokott ilyenkor bejönni, ami arról szól, hogy persze, de ott kerítés is kolbászból van, több pénzük van, más, nem fúj annyira a szél, nincs annyira hideg, nincs annyira meleg. A lényeg az, hogy mi ezt nem így szoktuk, és itt ezt nem lehet. Na most itt szerintem nyilván a felhatalmazás fontos, amit már említettél, de egyébként meg a kitartás nagyon fontos. És nyilván egyébként meg kell legyen a rugalmasság is az emberbe, tehát hogy én azért pontosan emlékszem, hogy voltak olyan helyzetek, ahol végül engedtük azt, hogy nyilván logikusan lokalizálva legyenek Európából áthozott ötletek. Ugye például, amikor a futárt megcsináltuk Budapesten, ezt a forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszert, aminek része az applikáció, ma már Budapest Go, akkor még futár volt. Látod, melyik busz hol van, meg a kijelzők a megállókba, ami egy teljes digitális transformáció volt. És ott is mindenki mindennel jött, hogy hát nem jó, hogyha folyamatosan kiírja a buszvezetőnek, hogy késik vagy siet, mert hát ezzel, hogyha késésben van, akkor gyorshajtásra fogja ösztönözni, ha meg siet, akkor pedig túl lassan fog menni, és az utasok majd ettől ingerültek lesznek. És akkor mondtuk, hogy hát értjük, de hát itt azért nyilván egyrészt így működik egész Európában, másrészt, tehát nyilván ezek emberi, tehát egy ember vezeti azt a buszt, emberek az utasok, nyilván ebben van egy észszerű belátás, tehát most nem arról van szó, hogy akkor mindig nullát kell mutatni, és tehát mindig pont a menetrendi vonalon kell közlekedni, de hát a buszvezetőnek is jó, hogyha érzi, hogy nagyjából most hogy van a menetrendhez képest, meg hát akkor a diszpécsernek is kevésbé kell beavatkoznia, mert számíthat arra, hogy önálló ember az a buszvezető, és meg tudja ítélni, hogy mit kell csinálni. Meg kell hallani a kritikákat, voltak is, ahol módosítottunk észrevételek alapján, nem egy az egybe átemeltük, amit legjobb európai gyakorlatból láttunk, de hát azért a kitartás nagyon kellett, hogy ne adjuk föl, ne ijedjünk meg ezektől a kritikáktól, hanem vigyük végig. Azért ez az egész terület, ahol én dolgozom, közlekedés, ugye egyrészt rengeteg egymással ütköző érdek van, soha nincsen olyan megoldás, ami mindenkinek jó, mindig prioritások között kell, vagy hogy mondjam, tehát valamilyen módon azt kell megtalálni a többség számára, mi lehet a jó, mert mindig vannak érdekütközések, nem lehet mindenkinek egyszerre minden irányba zöld a lámpa, mert akkor összeütköznének a járművek, mégis mindenki azt szeretné, hogy mire odaér a csomópontba zöld legyen, ugye, hogy csak én ilyen egyszerű példát mondjak. Nyilván egy folyamatos mérlegelés van, hiszem a vége az, hogy tényleg az szerint szülessen döntés, ami a többség számára optimális, tehát megfelelő szakmai állapon döntsön az, aki dönt, legyen felhatalmazása, és legyen kitartása. Ha ez megvan, akkor szerintem tudnak jó döntések születni, és ezeket végig is lehet vinni még nagy szervezeti ellenállásokon is.
0: Most figyeltem, hogy többnyire, amikor ezekről a beavatkozásokról beszélsz, hogy többes számban fogalmazol, ami szerintem tök jó, mert ez szerintem kiemeli azt, hogy ez csapatmunka, de hogy épülnek fel a hagyma héjak körülötted, tehát hogy igazából ilyenekre gondolok, hogy milyen körre, mondjuk milyen rendszerességgel kell ahhoz együttműködni, és hogy nyilván itt a fórumoktól, meg ettől a belső kommunikációs csatornától már bizonyára messze vagyunk, de hogy ahhoz, hogy ez működjön, és tényleg egy ilyen folyamatos pulzálás legyen, hogy épül fel szerinted egy optimális ilyen nagyvállalati egyeztető rendszer, amit ugye a mérlegelés mondta, hogy folyamatosan mérlegelni kell, folyamatosan kommunikálni kell, de mégis a felhatalmazás meghagyni, hogy nem folyamatosan meetingekbe üljetek, hanem azért mindenki tudjon dolgozni, de hogy a kettő balanszban vagyon, erre mi a te meglátásod?
1: Hát ebben nyilván nekem is alakultak folyamatosan a vezetői rutinjaim. Legutóbb, amikor a BFK-t vezettem, akkor nagyjából úgy tudom ezt leírni, hogy egyrésztről voltak olyan fix heti fórumok, amik az eszkalációnak azt a szintjét jelentették, ahol mindenki számíthatott arra, hogy megszületik a döntés, hogyha már meg kellett, hogy szülessen. Nyilván nem minden ügyben, de azokban az ügyekben, amik odavalók voltak, és ott viszonylag széles körben, ez ugye nyilván a COVID miatt nagyrészt online ment, minden érintett szakterület részvételével rendszeresen megszülettek szakpolitikai döntések, és egyébként ez annyiból jó volt, hogy minden döntést betereltünk ebbe a rendszerbe, tehát nem engedtük azt, hogy adhok rángatás legyen, hanem tényleg egy viszonylag rendszeres és viszonylag világos döntéshozatali struktúra volt, amire mindenki számíthatott, és mindenki az életét hozzáigazíthatta, hogy minden csütörtökön van ilyen. Tehát szerintem ez fontos, a kiszámíthatóság, rendszeresség, az, hogy a különböző szervezetek, a különböző vitatkozó felek, a különböző belső érdekviták eldöntésének legyen meg az a világos eszkalációs helyzete, ahol tudják, hogy le lehet zárni. Én azt látom sok szervezetben, most nem mennék bele, hogy hol, de látok olyan szervezeteket, ahol

0: ez nincs meg, és az rémes, hogy egymás egyébként kooperációra képes szereplők a vitáikat nem tudják hol elrendezni, mert egyik sem tud felülkerekedni a másikon, és a vége az, hogy ilyen homokba futó ügyek vannak, amik akár évekig állnak úgy, hogy egy közös vezetőnek kéne világosan eldönteni, hogy melyik irányba mennek, vagy valakinek, akinek van feltalmazása, de ez nem születik meg, mert ilyen vagy anokokból nincsenek meg ezek az eszkalációs csatornák, és ügyek hónapokig, évekig tudnak állni emiatt. Tehát ez egyrészt egy nagyon fontos dolog. Ez bizonyos szempontból azt is jelenti, hogy a vezető nem ugorhat el az elő a felelősséggel, ami az övé. Én láttam olyan vezetőket a karrierem során, akik tényleg abból csináltak rendszert inkább, hogy elugrottak a döntések elől. Tehát, hogy amikor döntés érte volna előket, akkor hagyta, hogy úgy följön mindenki a levében. Szerintem ez, nem mondom, hogy én nem csináltam ilyet soha, nyilván előfordul, vagy ez is egy vezetői technika, hogy azt mondod, hogy még gondolkodjatok ezen, de hogyha ez a rendszer, hogyha ez a tipikus, akkor abból azért nagy bajok vannak. A másik pedig, amit talán kiemelnék itt, az az, hogy hagyjam, ez is kicsit félrethetően fog hangzani, amit mondok, de fontos, hogy szerintem az, hogy egy vezetőnek legyen füle a közvetlenül által irányított szervezeti vezetőkön túli világban is, ez nagyon fontos. És most nem kémrendszerről beszélek, ezért mondtam, hogy kicsit így félreérthető hangzik, meg nem tudom, nem ilyesmiről, hanem arról, hogy legyenek annak meg a formái, formátumai, módszerei, hogy az embernek vezetőként legyen személyes kapcsolata, akár 4-5 szinttel szervezeti hierarchia tekintetében alatta lévő emberekkel, akikkel legyen olyan viszony, hogy azok őszintén el tudják neki mondani, mi a helyzet.
1: Tehát, hogy lejelsz az ebédlőbe, tömegközlekedéssel mész a munkahelyedre, akkor ott összefutsz a kollégákkal, a céges buliból nem temész haza először. Tehát, hogy
0: igen, de akár az is beleszél, hogy cseten az emberre rájönnek, hogy figyelj, itt valami baj van. És nyilván ez nem szabad, és ez nem azt jelenti, hogy akkor... Tehát ezt észre kell csinálni, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember egy információ morzsát kap, hogy valaki azt mondja, hogy az ő főnöke, aki egyébként még 3 vezetői szinttel van tőle távol, az valamit rosszul csinál, és akkor rögtön, nem tudom, lecseszed, meg a főnökének szólsz, hogy mit mondanom, ennek semmi, ez aztán semmire nem jó, csak az egész szervezeti bizalmatlansági kultúrát építeni. Tehát ezek az információk inkább arra jók, hogy egy képet színesítsenek, ami a vezető fejében van arról, hogy a saját szervezete hogyan működik, milyen problémák vannak, és abban azokon a kritikus pontokon, amikor kell, akkor viszont jó kérdéseket tudjon föltenni. Tehát szerintem is ide akarok a végén kiukadni, szerintem egy vezetőnek a legfontosabb skillje ebben a világban, ahol én dolgoztam legalábbis, hogy azt tudják róla, és szerintem rólam ezt mindig sejtették, azok a szervezeti vezetők, akik közvetlenül az irányítás alatt vannak, hogy fog tudni olyat kérdezni, ami nem pusztán a szlájdokon lévő információ visszakérdezése. Tehát, hogy valószínűleg több információja van annál, mint amit a vezető közvetlenül a saját főnökével megoszt, és éppen ezért megvan az a hangulat, megvan az az alapkörnyezet, hogy mindenki tudja, hogy nem lehet a másikat hülyének nézni. És én azt remélem, lehet, hogy tévedek, de azt remélem, hogy ezt én meg tudtam honosítani mindegyik szervezetben, ahol voltam. Olyan embereket is tudtam kiválasztani, akik szintén hasonlóan működtek, és szerintem ezekben az viszonylag átpolitizált, és sok szempontból, mivel nem profit alapon működnek, ezért sokszor motivációhiányos, belső kavarásokkal terhelt, sokszor a változásnak ellenálló, a várjuk ki a választást, addig már ne történjen semmi típusú ilyen halogató üzemmódra hajlamos szervezetekben. Ez egy nagyon fontos dolog. Hogy senki ne érezze azt, hogy ha azt mondjuk, hogy ezt nem lehet ezért vagy azért megcsinálni, akkor úgyse lesz több információ, úgyse fog tudni mit mondani, hát el kell fogadni. Mi mondjuk, akkor ez van, akkor el kell fogadni. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem azért kell tudni informális információs csatornákat működtetni egy vezetőnek, főleg egy nagy szervezetben, hogy az a képessége meglegyen, hogy vissza tudjon kérdezni, és nem azért, hogy egyesével ő oldja meg olyan ügyeket, amik nem a hatáskörébe tartoznak, és elkezdje mikromanagelni, az az ügyek halála, tehát hogy nem ezért mondtam ezt, de amikor oda jut és olyan helyzet van, akkor pontosan tudja, hogy mikor ferdítenek, mikor van leegyszerűsítés, mikor mondanak neki olyat, ami azért nem egészen úgy van.
1: Nagyon szépen köszönjük, mert szerintem egy gyönyörű szép ilyen palettáját vagy spektrumát hoztuk össze szerintem egy vezetői eszköztárnak, és ugyan a közszféra meg a magánszféra között biztos, hogy sok különbség van, de azt gondolom, hogy maguk ezek a vezetői képességek, meg a vezetői eszközök, szerintem ma is kiderült, ezek nagyon hasonlóak, és hogy tényleg elindultunk. Egyrészt az eszköztár, amit említettél, az elköteleződés, az autoritás, vagy a vezetők, meg a szerepeknek az elfogadása, a kommunikáció, tovább mentünk, tényleg a külső gyakorlatok ismerete, a pályának az ismerete, vagy az, hogy a vezetőnek a képben levése, illetve a transzparenc felületek, meg ugye rövid ciklusokban való, tehát hogy senki ne izguljon azért, hogy soha nem fogja tudni megoldani a problémáját, ezek tényleg bármelyik, nem tudom, az agilis módszert, az OKR-t, vagy bármit nézünk, ezek mind visszaköszönnek a céges környezetben is. Azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetés volt, és köszönjük, hogy megismerhettünk erről az oldalról is, és remélem, hogy mind a két világban azért lesznek ennek lelkes aktív követői. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Ez volt a mai Epic Stories. Vitézi Dávid közgazdász, közlekedési és városmobilitási szakértő volt a vendégem. Izgalmas tudással gyarapodtunk ma is, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál. Dojcsek Dánielt hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív aszbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Lincmeyer Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
6: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
5: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
8: Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának Fekete Dina a vendége. Szia, Dina!
9: Sziasztok! Szia, Anna! Köszönöm a meghívást!
8: Nagyon örülök, hogy megint itt vagy velem, velünk. Nagyon sok jó könyvet olvastál te is, azért más már eltelt, hát 3 hónap lassan az évből. Így ez a 2026-os év kezdet, az így kb. Így berobbant, nem?
9: Igen, sok feladatom volt, sok tervem is van, és nem is olvastam olyan nagyon sokat, de sikerült jókat válogatni.
8: Ezekből a frissebb olvasmányélményeinkből hoztunk nektek néhányat erre az adásra Edinával, akit egyébként a Könyv legyen veled néven találtok meg az Instagramon is, és a Facebookon is, kövessétek be. Nem tudom, hogy arról beszéljünk-e neked, ugye irodalomterápiás csoportjaid is vannak. Ezek közül a könyvek közül, amiket mára hoztál, volt már olyan, amit irodalomterápiás foglalkozásokon bevetettél?
9: Nem, mert ezek még friss könyvek azért, ezekkel kapcsolatban nem, de egyébként nem is tudom, talán 2 alkalommal ezelőtt beszéltünk a Tiltott füzetről.
8: Igen.
9: És az pont,
8: közös nagy kedvencünk.
9: Hát nem tudom, hogy szabad-e mondani, pont most hirdettem
8: persze
9: meg ezt a csoportot, mert annyira fantasztikus az a könyv, és annyira jól lehet hozzá kapcsolódni, hogy úgy gondoltam, hogy ez abszolút alkalmas irodalomterápiás csoportra, és tényleg jelentkeznek is, mert sokan szeretik ezt a könyvet.
8: Teljesen egyetértek, ez nagyon jó választás, mert az tényleg egy szuper alap. Nem csak olyan könyvekről fogunk most beszélgetni ebben az adásban, amiket már olvastunk, hanem ugye egy ilyen nagyon olyan szempontból béna időszakban vagyunk szerintem, hogy már így a könyvfesztivál az régen volt, a könyvhét az még messze van, mert a karácsonyi újdonságok is ugye réges-rég megjelentek, szóval pont most ez egy ilyen kicsit ilyen senki földje szerintem így a kiadó, senki földje időszak, ez a január-február-március, ínséges időszak. Viszont amire nagyon alkalmas, hogy mindenki feltöltse a várólistáját olyan könyvekkel, amik viszont hamarosan meg fognak jelenni.
9: Igen, és mert áprilisban aztán berobban,
8: igen,
9: ez a nagy kínálat,
8: igen,
9: és
8: igen,
9: kapkodjuk a fejünket.
8: Igen, és ugye a Margón szoktak lenni az első ilyen könyvbemutatók, aztán meg ugye szépen lassan közeledik a könyvhét.
9: Igen, meg a Pestex is hamarosan jön.
8: Úgyhogy szerencsére azért így ennek, meg ilyenkor szokott lenni az irodalom éjszakája is, valamikor tavasszal. Tehát azért így ebből a szempontból azért nem annyira rosszak így az előttünk álló tavaszi hónapok, és azért lesznek izgalmas megjelenések most az év első felében is. Ezekből is válogattunk nektek néhányat. De akkor kezdjük Halász Ritának a második könyvével.
9: Igen, ez a Betonba hímezve című. És hát én már nagyon vártam, mert Rita régóta beszél róla, hogy ő ír egy könyvet. Ugye a Mély levegő az hatalmas siker volt. Ez a családon belüli, párkapcsolaton belüli bántalmazásról szólt. Nagyon sokan tudtak hozzá kapcsolódni sajnos. És hát egy azt hiszem Margó díjat is nyert.
8: Igen, szerintem is nyert, igen.
9: Úgyhogy ez egy óriási siker volt, és külföldön is már több nyelven megjelent, úgy tudom, hogy a filmes jogokkal is, a filmes jogokról is tárgyalás van, úgyhogy tényleg ez egy óriási siker, és hát nagyon kíváncsi voltam, hogy akkor mi lesz a második könyv ezután a nagy siker után, és ott is voltam a könyvbemutatón, ahol elmesélte a szerző, hogy neki tulajdonképpen ez egy óriási dilemma volt, hogy melyik könyvvel jelenjen meg először, mert hogy a kettőt egyszerre elkezdte írni.
8: Komolyan?
9: Igen.
8: De érdekes.
9: És a barátnője azt tanácsolta neki, hogy hát szerinte elsőre jelenjen meg a mély levegő, mert az egy olyan modern és aktuális téma, ami majd nagy siker lesz, és hát tényleg bejött ez a jóslat, és utána majd jöhet a fura könyv, ami ez a betonba hímezve, és ez hát tényleg fura, megmondhatnám azt is, hogy provokatív, megmondhatnám azt is, hogy nagyon különleges, mert egy apokrif történet tulajdonképpen. Most egy picit spoilerezni fogok, de Rita is minden vele készült interjúban ezt elmondja, hogy itt egy kicsit Jézus történetéről van szó, csak hogy Jézus ebben a könyvben a főszereplőnek a vőlegénye, aki lelépett. A női főszereplő pedig Fruzsina, aki egy lepukkant budapesti bérházban, a kádban ázik egész nap, mert hát depresszióba zuhant, vagy ott hagyta őt a vőlegénye. Most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy a vőlegénye vagy a férje. Úgyhogy bocsánat, most ezt így nem tudom pontosan megmondani, de a lényeg, hogy lelépett a pasi.
8: És a státusz az igazából mindegy, hogy most ez már...
9: Igen. Már a... És ami nagyon fura, hogy viszont Fruzsina az az anyósával meg az apusával nagyon tartja a kapcsolatot ez alatt az időszak alatt, és nagyon jó fej az anyósa, mert hogy ott vigasztalja meg a férfiről, mesél neki, akiről aztán szép lesen kiderül, hogy hát ő Mária. Nagyon szépen, nagyon finoman bomlik ki, hogy ez hogy derül ki, mert például mindig vörös és kék ruhában van. És ugye Máriát mindig így ábrázolják a festményeken, hogy vagy a köpenye kék, vagy a
8: akkor ez a művészet
9: piros, vagy fordítva. És ugye Halász Rita a művészet történész, és hát ez abszolút kijön a könyvben, rengeteg festményről van szó, szoborról van szó. Maga Fruzsina is egy művész, aki fest. Szóval, hogy Fruzsina ott fekszik a kádban, és ázik, és szomorkodik, és a férfinek a történetét elmeséli Mária, az édesanyja, illetve tulajdonképpen a saját történetét. Mária, mint anya, meséli el az ő történetét. Aztán bekapcsolódik József is, aki nevelőapa. Fruzsina is elmondja, hogy ő hogyan éli meg ezt a helyzetet, illetve van egy bogár is, akit szerepet kap benne. Nekem nagyon-nagyon szép hang volt Mária hangja a történetben, akiről sohasem szoktunk úgy gondolkodni, mint ahogy most a modern korban gondolkodunk egy nőről, aki hát, most félve mondom ki ezeket, de tulajdonképpen akaratán kívül lett terhes. Ez egy nem várt terhesség volt. És hogy neki ezt hogyan kellett feldolgoznia, és hogy neki volt egy vőlegénye, József. Józsefnek el kellett fogadnia, hogy a mennyasszonya várandós egy másik férfitől, vagy egy másik...
8: Valaki más.
9: Valakitől, igen. És hát Józsefet is nagyon sokan kinevették, csúfolták, felszarvazott férfi, egész életében küzd ezzel a bélyeggel. Aztán, amikor megszületik a kisbaba, akkor még mindig egy nem várt terhességről van szó, és az anyának meg kellett küzdeni azzal, hogy gyermekágyi depresszióba esik, uh-huh. És hogy hogyan jön ki ebből. Illetve még a megszületés előtt, ugye ő egy bukott nő volt tulajdonképpen, akit az anyja is megtagadott. Szóval nagyon nehéz helyzet ez tulajdonképpen, hogyha mai modern szemmel végignézzük ezt a történetet, akkor van miről írni belőle valóban.
8: És ezeket a témákat egyébként Halász Rita teljesen modern kontextusban helyezi, tehát hogy úgy beszél ezekről a bibliai, nem tudom, igen, élethelyzetről, meg előzmény történetről, mintha tehát a mai stílusban is reflektálnak rá a szereplők, vagy így kicsit elmossa gyakorlatilag a különböző ilyen történelmi kontextusokat.
9: Mint egy mai modern ember beszélnek, de ugye nagyon furcsa ez az ugrálás az időben, hogy most vagyunk a jelenben, Budapesten, egy gangos bérházban, ugyanakkor ez egy ókori történet.
10: Ez nagyon érdekes. Szóval tök izgalmas egyébként ez a kettősség. És akkor ezt egyébként olvasóként egyrészt könnyű követni, tehát hogy így nem tudom, vesz el így az olvasmány élményből az, hogy próbálod így megfejteni, meg összerakni magadban, hogy ki csoda, meg hogyan kapcsolódnak egymáshoz.
9: Az elején voltak nekem is nehézségek, tehát hogy most akkor ki beszél? Uh-huh. Ez nem derült ki rögtön. Meg hogy hol vagyunk időben? Ki ez a Fruzsina? Tehát így próbáltam így a szenteket is aztán már utána így keresgélni, hogy van ez. Tehát, hogy az elején valóban...
10: Kell mellé egy ilyen kicsoda a Bibliában, kicsoda...
9: Igen, meg egy Erzsébet is bekerült, tehát valóban az jobban tudják olvasni az elejét azok, akik jól ismerik a Bibliát.
10: Biblia szakörösök előnyben akkor.
9: Igen. A hittanra járok.
10: Hittanosok, igen, hittanosok.
9: De aztán abszolút rá lehet jönni végül is, hogy ki kicsoda, ugye a férfi sebeiről, uh-huh. aztán uh-huh. így kapcsol az ember.
10: Ja, hogy akkor így elkezdesz figyelni ezekre a szimbólumokra, meg nyomokra, és igen. akkor úgy összerakod, és akkor már eleve rááll az agyad, és úgy olvasod, gondolom, igen. az egész történetet, és akkor gondolom átbillensz.
9: Igen, meg akkor tulajdonképpen először, hogy ezt a történetet én ismerem, csak most így modern szemmel nézünk rá.
10: Igen, igen, csak nem ebben a környezetben.
9: Igen, igen. Szóval, hogy nagyon izgalmas és nagyon egyedi, ahogy megírja, művészet történeti rendrajongóknak azért is érdekes, mert nagyon sok festmény is megjelenik. És igen, és van még egy szereplő, vagy több szereplő is van még benne, csak nem akarok mindent elszpoilerezni, de Fruzsinának az édesanyjáról és az édesapjáról is van szó, és az édesapjával való kapcsolata nagyon bonyolult, és az édesanyjával való kapcsolata is különleges, és sok meglepetés derül aztán ki a végén. Ez egy nagyon szép identitáskereső, ugyanakkor gyászfeldolgozó történet. És így kinyitja a szemünket, hogy hát ott az ókorban ennek a szent családnak se lehetett azért könnyű.
10: A következő könyv, amit hoztál, az egy közös olvasmányunk, Bognár Péternek az Elmész, visszajössz, sose halsz meg.
9: Jó kis cím.
10: Egy imádom. Tehát konkrétan az egész trilógiának egyébként úgy, ahogy van, zseniális. A kedvencem a minél kevesebb karácsonyt, azt sokat mondogattam egyébként tavaly, tehát ez egy kicsit ilyen mantrám is volt így a
9: hogy minél tavalyi, kevesebb
10: igen,
9: karácsonyt.
10: Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy volt rá okom egyébként, de az fantasztikus volt. És mert ugye ez egy trilógiának a záró kötete, ez az Elmész, visszajössz, sose halsz meg, és az első kötet a Hajózni kell, élni nem kell címet viseli, annak a folytatása minél kevesebb karácsonyt, és a harmadik rész pedig ez a rózsaszín
9: a pontyos könyv.
10: Ugye,
9: mert van a pontyos könyv, a malacos, meg a szarvasos.
10: Igen, igen, igen, és ez most a pontyos. Ez gyakorlatilag olyan szempontból egy kicsit ilyen kivétel is, vagy ilyen külön, tehát más, mert ugye kilépünk az első kettőnek a keretéből, uh-huh. mert ott ugye Oktávról van szó, uh-huh. a polgárőrről, és itt viszont bestseller, az író lesz egyébként, bestseller egy S-szel, tehát hogy teljesen pontosak legyünk. Ez inkább olyan, mint hogyha mondjuk az első kettőnek a háttérsztoriát. Tehát mondjuk, hogyha az első kettő az mondjuk egy ilyen feldolgozás lenne, akkor most kilépnél a valóságba a feldolgozásból, aha. és megnézed, hogy egyébként mi történt a valóságban és a háttérben. Tehát kicsit van egy ilyen meta szintje is gyakorlatilag mondjuk az első kettőhöz képest, meg itt egyébként nagyon sokat reflektál valószínűleg Bognár Péter saját magára is, vagy legalábbis hihetjük azt, hogy nagyon sok minden az személyes tapasztalat, és ami a legviccesebb, mert ugye ő is, tehát így konkrétan megjelenik ebben a kötetben, és nagyon sok ilyen krimi szál, az gyakorlatilag, tehát, hogy ő maga válik a saját regényének a személyes főhősévé uh-huh. is, meg a nem tudom, az alanyelve is a történéseknek, meg az egész krimi szálnak is az egyik alanyelve, és ott ami a legeslegviccesebb az az, hogy a Krasznahorkai is benne van. Igen. Tehát még ugye Nobel-díj előtt írta igen. bőven Bognár ezt a regényt, de hogy nagyon sok benne az ilyen kortárs, aki szereti az olyan típusú könyveket, amiben rengeteg az ilyen kortárs irodalmi életre való utalás, na ő is egyébként szerintem lubickolni fog ebben a könyvben. Én nagyon jól szórakoztam egyébként a stílusán meg a humorán.
9: A szerző, a bestseller visszautal az előző könyvére, annak sikerére, meg hogy a kritikus igen. mit írt róla, meg hogy mit mondott a magvetőnek a marketingese. Ugye a végén is ott egy nagy magvetős buli van a Katona kamrában. Szóval, hogy nagyon úgy érezzük, hogy beavatódunk egy szerzőnek az életébe, aki egyébként belekeveredik valahogy egy ilyen gyilkosságba, ami összefügg az ő regényének a főszereplőjével.
10: Igen.
9: Úgyhogy jól megvan
10: egy ilyen
9: csavarva.
10: Kis településen, egy Budapest melletti településen, és közben egyébként a saját házasságának a válságáról is, tehát az is egyébként így még így megjelenik történeti igen. elemként, gyakorlatilag vagy így alakítja gyakorlatilag az egész helyzetet, meg magának bestsellernek is a nem tudom, életkörülményeit.
9: Igen, és nekem igazából ez a vonal tetszett a legjobban. Tehát, hogy megjelenik apaként, nagyon sokat ír a 4 éves kislányával való kapcsolatáról, és szerintem ez egy annyira szeretetteljes, hát szinte ilyen irigylésre méltó kapcsolat, hogy milyen rituáléik vannak, hogy hogyan öltözteti a kislányt, hogy mennyire, itt a könyvben nagyon összezavarodik az ő élet, és a kislányába kapaszkodik, és már mindenhova magával viszi.
10: Azt ugye nem tudjuk, hogy ez mennyire van átfedésben Bognár Péter saját életével. Ő elvileg ezt egy sokkal hosszabb sorozatnak szánta, ezt a hajózni kell, élni nem kell, tehát az oktáv uh-huh. történeteket, de hogy azt mondta, hogy ha jól emlékszem valamilyen interjúban, ezt nyilatkozta, hogy egyébként a saját élete is úgy változott meg, tehát nem tudom, hogy ez tényleg mennyire uh-huh. van így átfedésben azzal, ami a regénybeli íróval, gyeregénybeli ényével történik, hogy emiatt ő nem tudja már egyébként ezt olyan sok részes regény folyamként írni ezt a történetet.
9: És ez megjelenik a könyvben is, mert hogy elutazik Berlinbe?
10: És igen, hiszem. És ugye oda viszi a kislányt. Igen. Amúgy, aki, tehát én nagyon szeretem, meg szerintem te is, tehát mindenki, aki sok kortárs magyar regényt olvas, az szereti, amikor vannak ilyen finom utalások benne, kiadói emberekre, igen. meg helyzetekre, meg ilyen mit, hogyan tárgyalsz le a kiadóddal, igen. meg a külföldi kiadó mit szeretne, és akkor milyen változtatásokat akarnak benne, tehát iszonyatosan ironikus egy csomó pont, és tényleg annyira fel tudsz röhögni ezeken a... Mert maga a magyar valóság rész, akkor a kifejezések, amiket használ, azok zseniálisak tényleg. Tehát egy csomó ponton, ahogyan ezt a rendőrséggel
9: a nyomozóval az is egy jó figura.
10: Ami nagyon érdekes még szerintem, ahogyan ez egész átmegy, tehát eleve full szürreális, szerintem a maga a sztori az elejétől, igen. és aztán egyre inkább szürreálisabb lesz. Tehát, hogyha azt gondolnád, hogy ezt nem lehet fokozni, sikerül Bognár Péternek tök jól fokoznia. Tehát az egész berlini út, akkor utána, amit
9: hát meg a
10: az
9: másik szer,
10: és a másik, a szlovák, és akkor mellé még, ahogyan azt is megismerjük, hogy ott mi történik, ami a teljes ilyen agymenés már konkrétan.
9: De abszolút hihető.
10: És
9: szerintem.
10: Igen.
9: Vagy én nem tudom képzelni, hogy ez meg tud történni.
10: Azt igen, teljesen hitelesen van elmesélve, ugye ezt Oktáv mondja el, hogy mi történt vele Szlovákiában.
9: Szafóval a süket kutyával.
10: Igen, és akkor, hogyha már róla beszélünk, akkor szerintem említsük meg a hamarosan megjelenő, egy kicsit akkor így rátérve azokra a könyvekre, amiket várunk. Egy kis regénye fog megjelenni nem sokára, és a kis regénynek a címe az lesz, hogy...
9: Lovagoljon Perzsiába a halál. Most ez is ezt hogy kell érteni?
10: Hát ez biztos egy Hajnóci parafrázis, hogy a halál kilovagolt Perzsiából.
9: Na de hogy úgy, hogy én aztán nem lovagoljon a halál?
10: Szerintem, hogy hát gondolom, vagy hát nem tudom, én így értelmezném, most így, itt azt hiszem valamilyen kéziratról van talán szó, nem?
9: Hát
10: nem
9: itt, tudom. Amit olvashatunk a kiadónak az oldalán, az, hogy ez egy családregény, meg egy izgalmas krimi egyben, és van egy nagynéni, aki haldoklik, és igen, megbízza azzal, hogy egy bőrkötéses könyvet juttasson el egy perzsa nevű embernek.
10: Hát reméljük, hogy akkor a perzsa is lesz legalább annyira izgalmas karakter, mint Oktáv, meg a bestseller, vagy mondjuk a nagynéni lesz olyan, mint bestseller. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvére és Bognár Péternek.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Kafé.

0: Podcaster, Csütörtöki Könyvklub, Orosz Anna podcastja a Rádió Cafén. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Csütörtöki Könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
2: Barnással?
3: Barnás Ferenc, Most és halála óráján című regénye. Ez lett a könyves magazinnak a legjobb könyve, szerepelt első helyen a tavalyi listájukon. Amin én nagyon meglepődtem, mert nem azért, mert hogy ez egy nem jó könyv, hanem azért, mert hogy ez egy idős emberről szól, aki egy egzotikus helyen azért szenved egy sérüléstől, tehát hogy nem gondolná az ember, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon...
2: Ja, hogy ilyen az évkönyves élménye lesz ennyi, aha, hogy az zsűri.
3: Hogy a zsűri
2: minden
3: időn, de...
2: tagjának.
3: De hát abszolút minőségében, abszolút értem, hogy miért választották.
2: Én voltam a könyvbemutatóján a Margón tavaly ősszel. Tök izgalmas volt egyébként, amikor Barnás beszélt róla. Aha. Uh-huh. Szóval abszolút felkeltett így az érdeklődésemet. Még nem olvastam, de akkor ezek szerint jó.
3: Igen, és ugye ő Indonéziában él talán?
2: Szerintem igen.
3: És a könyv főszereplője pedig egy 70 és 80 közötti idős ember, pedig azt hiszem, hogy új-zélandi valamelyik szigetre költözött el. Egy pszichiáterről beszélünk, aki egész életében egy segélyszolgálatnál dolgozott. A pszichiátere javasolta neki, hogy azért, hogy megszabaduljon a nyílt tudatától, amit én sose hallottam még erről, de hogy ez azt jelenti, hogy a világ minden fájdalmát tulajdonképpen befogadja, hogy annyira empatikus, hogy ettől megszabaduljon egy ilyen egzotikus környezetben, nagyon-nagyon távol az addigi valóságától költözzön el. És hát ugye a könyv arról szól, ez sejtető.
2: Hogy tudunk-e egyébként így menekülni.
3: Hogy magunkat is visszük oda az új-zélandi szigetre is, tehát hogy azért...
2: Azért ne adjunk még el így mindent itthon, és azért pakoljunk fel, és menjünk, mert hogy magunk elől nem tudunk elmenekülni.
3: Igen, már elég csábító számomra is, hogy mindent itt hagyni, és akkor mindent újra kezdeni, és minden milyen jó lesz. Ugye ezt tengerparton szokta érezni az ember. Itt a főszereplőnk is nagyon sokat van kint az óceánparton, ahol egy csodás házat bérel, és azt gondolná az ember, hogy hát minden nyugdíjas erről álmodik, és milyen probléma lehet itt, de hát tényleg valóban a múltjától nem tud megszabadulni, és ráadásul még egy sérülést is összeszed, és ez abszolút a szembenézésre kényszeríti. És erről szól tulajdonképpen a könyv, hogy ő ezt hogy dolgozza föl, a múltját, a fájdalmait, az elnyomott, elfojtott érzéseit.
2: Én attól féltem, hogy ez egy olyan típusú dolog lesz, hogy elmész a világ végére, és nincs menekvés az életed és a múltad, és akkor fogadd el, hogy nincs menekvés, és egész életedre kvázi ennek a mentális diktatúrának a rabja vagy. De akkor ezek szerint
3: nem ilyen reménytelen, nem ilyen reménytelen a végkifejlet, de mindenképpen nagyon sok gyötrelemmel is.
2: Azt nem muszta meg az ember.
3: Nehéz érzésekkel jár.
2: Azt a kört, azt nem lehet megsporolni még egy ilyen csodálatos szigeten sem ezek szerint. Igen, amit én még ajánlanék, nem friss megjelenés, de olvasmány élményként mindenképpen friss, az pedig Sally Rooney-nak az Intermezzo című regénye, ami tök érdekes, mert ugye ez a legfrissebb magyar nyelven olvasható, meg mondjuk angolul is, hogy ez pár éve jelent meg. Dudik Anna Mária Éva fordította. Úgy emlékszem, hogy eléggé vegyesek voltak a kritikák, hogy azért mindenki a normális emberekhez. Most te olvastál Sally Rooney-tól?
3: A normális embereket, meg a baráti beszélgetéseket.
2: Aha. Én is azt a kettőt. Szerintem más, meg a kisregényét, van egy kisregénye is, ami, vagy hát egy ilyen novella, de azt szerintem csak angolul jelent meg. A bocs, és ahová lettél szép világ, azt is olvastam. Tehát akkor igazából én mindegyik Sally Rooney-t olvastam. Azt mondom, a normális emberekhez képest lehúzták a kritikák, de amúgy szerintem egy teljesen jó regény. Tehát most nem tudom, mennyire fair mindig a normális emberekhez, ami a legjobban sikerült, szerintem legjobban sikerült regénye, és a legsikeresebb is, mondjuk mindig ahhoz mérni egy írónak az összes regényét, hogy mondjuk mindig, tényleg mindig a legjobb teljesítményéhez, ez nem egy fair dolog, hogyha azt vesszük itt se kritikusként, se olvasóként, hanem hogyha mondjuk ettől eltekintünk, hogy amúgy milyen olvasmányélményt nyújt, hogy milyenek a karakterek, de egy tök jó olvasmányélmény, tök jól van kidolgozva. Itt egy fiú testvér pár, ők így az alap szereplői ennek a történetnek, akiknek meghal az apjuk, és nagyon problémás a kapcsolatuk egymással is. Nagy korkülönbség van köztük, majdnem 10 év korkülönbség van köztük. Az anyukkal is nagyon problémás a kapcsolatuk, ugye egymással is, és nagyon tehát sok szempontból különböző, sok szempontból hasonló személyiségek, de azért alapvetően az élet mondjuk az teljesen más. Az idősebbik srác egy ügyvéd. Neki van hát igazából 2 barátnője, az egyik egy 20 éves, aki az öccsével nagyjából egy idős, tehát olyan 10 évkor különbség van köztük, és van egy másik barátnője, aki meg hivatalosan egyik sem a barátnője, tehát igazából mind a kettőt, az egyiket mindenképpen szeretőnek lehetne így titulálni. A másik azért ennél problematikus, mert ők nagyon sokáig jártak együtt, de a lánynak volt egy balesete, és ez egy nagyon nagyon nehézé teszi egyébként pont szerintem a fiúnak is azt, hogy most akkor hogyan lépjen tovább, hogy hogyan gondolkodjon a kapcsolatukról, hogy mit is akarjon. Tehát, hogy nagyon sok dilemmát behoz egyébként ez a hát ez a párkapcsolati dinamika gyakorlatilag e között a 3 ember között, és egy ilyen tükör kapcsolatként ott van az öccsének, aki egy 20 éves sakk zseni, a szerelmi kapcsolata, amit a történet elején jön össze egy lányjal, aki pár évvel idősebb bátyjánál, egy 2-3 évvel idősebb, tehát ilyen 30-as évei közepén járó, nagyon kedves nő, az egyik ilyen vidéki művelődési házban, ahol az hétvégi sakkversenyt, meg egy ilyen sakk workshopot, mondjuk így, egy ilyen sakk tréninget szerveznek a helyi sakk klubnak a tagjai, és ennek a művelődési háznak a szervezője, az ilyen program szervezője, ez a lány is vele jön össze a fiatalabbik fiú. Ahogyan ez a ugye két kapcsolat gyakorlatilag, ugye sokkal fiatalabb barátnő, a 20 éves barátnő az idősebbik srácnak, és fordítva, igen, ugye, hogy ezekkel a életkorbeli különbségekkel, a sztereotípiákkal, az érettségnek a definícióival, a vágyakkal, tényleg a mindenféle közhelyesnek tartott, meg mondjuk nem közhelyes dologgal játszik, szerintem nagyon ügyesen a Sally Rooney ebben a regényben, úgyhogy egyébként ilyen állandó témákat is megtart, ugye neki nagyon fontos témája a megélhetés, az ilyen lakhatási válság, az egzisztenciális problémák, ugye írországi fiataloknak a tovább tanulási, az életkezdés, hogy mondjuk mennyire tudnak egyébként ők így önállóan elindulni az életben, és mondjuk tényleg megélni, vagy mondjuk egy normális munkát, meg megélhetést találni. Tehát nagyon-nagyon szépen szövi bele egyébként ebbe a történetbe, és nagyon-nagyon szép, ahogyan az idősebbik nőnek a saját szüleivel, az anyjával való kapcsolata, tehát hogy ki hogyan tekint tényleg ezekre a párkapcsolatokra, meg mik a társadalmi elvárások és a saját belső elvárásunk, hogy mi történik akkor, hogyha ezek ütköznek, és mennyire tudunk megbirkózni dolgokkal, amikre nem készülünk fel, mert mondjuk előtte volt egy házassága ennek a nőnek is, egy alkoholista férje, tehát tényleg nagyon sok mindent behoz. Az a jó, hogy nem érzed egyébként soknak, tehát hogy nem az van, hogy akkor jó, még egy ilyen pipa, hogy akkor ezt is tegyük be, és akkor legyen még egy ilyen tipikus ilyen sztereotípia a regénybe építve. Nagyon klasszul bontja ki szerintem a két fiúnak a személyiségét is, az ő kapcsolódási problémáikat, meg azt, hogy hogyan dolgozzák fel, azt, hogy egyedül maradnak a világban, hogy ki mennyire tud ezzel az önállósággal, az ilyen hirtelen felelősséggel, meg rájuk szakadó felelősséggel megbirkózni. És tök szépen zárja le. Úgyhogy egyébként nincsen egy olyan jellegű ilyen végkifejlet, ami
3: nél így megoldás.
2: Van, tehát hogy nem úgy zárja le, hogy mondjuk ilyen bizonytalan, vagy mondjuk uh-huh. kérdésesen, vagy itt hagyja. Tehát is szép, szerintem szép a lezárás. Olyan, hogy szerintem simán szeretnéd még így tovább olvasni ezeknek az embereknek a történetét, hogy hogyan kicsit olyan, mint a Holiday-be, hogyha emlékszel,
3: igen.
2: amikor a végén ott vannak egymással, hogy találkozik a Jude Law, ugye ez a film, amit beidéztem, hogy kicsit jó lenne, hogyha, mert itt is van egy ilyen hasonló találkozás a végén, egy sakk versenyen, és úgy tök jó lenne azt nézni, hogy egyébként ők így hogyan működnek majd így együtt, vagy hogyan alakul a kapcsolata ezeknek az embereknek így hosszú távon.
3: A

0: aminek örülök, hogy végre elkezdik, ugye nagyon sokszor az van, hogy egy szerző az viszonylag későn jut el a magyar olvasókhoz, miközben már mondjuk külföldön egy csomó regénye megjelent. Még mindig vannak egyébként ilyen nagy adósságai szerintem a mondjuk az angol szerzőirodalomnak biztosan, azt jobban ismerem mondjuk, mint a többi, tehát biztos, hogy mindenik nyelvből tudnánk mondani olyan szerzőket, akik valamiért nincsenek lefordítva, de aki mondjuk kortárs szerző, az a Deborah Levy, ő tök híres, meg tökre elismert írónő, és neki fog megjelenni nem sokára az Augusztusi Kék című regénye, ami egy kicsit egy ilyen álomszerű történetnek tűnik, ahogy így le van írva. Egy picit engem a Rachel Kasknak a Körvonal trilógiájára emlékeztem, hogy ez is Görögországban játszódik, vagy lehet, egy kicsit a Hankának is a görög leckék az ügybe ugrott, lehet, hogy csak a Görögország miatt. Ez egy Görögországban játszódó történet. Deborah Levy egyébként szerintem sokszor szokták így párhuzamba hozni Rachel Kaskkal. Ő is azért egy eléggé markáns, hangú, kortárs írónő. Nagyon sokat ír egyébként feminizmushoz kapcsolódó, meg a női, tehát mint amik a Virginia Woolfnak az a saját szoba típusú témák, azokra azért ő sokszor szokott reflektálni az írásaiban.
1: Nem is tudom, hogy miért, de akkor ráéreztem, Rachel Kaskot nagyon szeretem. Úgyhogy ezt várjuk, ez az Augusztusi Kék. Azt írja, hogy egy csoda gyerek metamorfózisa. Kíváncsi vagyok, hogy ez miről fog szólni. Egy zongora tanárnő a főszereplője, ugye?
0: Igen. Ami a legfontosabb ajánlás, az pedig Szűcs Krisztiánnak az Utazása kegyetlenbe című könyve. Imádom a Heaven Street 7-t, aminek Szűcs Krisztián ugye a frontembere. Egyébként lesz majd most a Budapest Parkban nyáron nagy 30 éves Heaven Street 7 koncert, úgyhogy azon mindenképpen ott leszek, és ez az első könyve, az Utazás a kegyetlenbe, ami egyébként egy szám cím is, és ez egy Szűcs, és most a Bödöcs Tibornak az ajánlását fogom felolvasni, mert úgyse tudnám jobban megfogalmazni, mint Bödöcs Tibor, és minek is erőlködjek tulajdonképpen. Szűcs Krisztián a nagy túlélő, írnánk, ha nem akarnánk kerülni a kopott rock'n'roll közhelyeket, de alkotói önarcképet festett szavakval. A legbrit hangúbb magyar, a Kultiplexre és az ő podolinjára, az aranyporral meghintett Esztergomra emlékezik megkapón, miközben felködlenek a múzeum cukrászdabéli szimbádkodások is. Ami szeretett Krúdi Gyulánknak az egyel korábbi századvég, az dalszerzőnknek a 90-es évek mitikusán növő Budapestje. Hubabuba, Walkman, Tetris, váltömés, privatizáció, ifjúság, holtfény, cigifüst és Pulp Fiction. Elég csúnya és elég szép, amit azóta is szeretünk titokban. Erről a 90-es évekről is szól ez a könyv, de legfőképpen a dal születésének megfejthetetlen titkáról. Főm meghajtván, elismerően headbangelve ajánlom az olvasó figyelmébe a művet, olyan, mint egy szűcsdal, összetévezhetetlen, lírai, szent irónia és édesbús életigenlés lengibe, szép. Ezt nagyon jól mondta egyébként, tényleg ilyen egy Szűcs dal, szerintem is. A legkedvesebb dalaim azok szerintem mind Szűcs dalok, úgyhogy ezt a könyvet nagyon várom, ez a Cser kiadónál fog megjelenni. Fura, hogy eddig még nem írt Szűcs igazából, mert szerintem neki tök jó érzéke lehet hozzá. Remélem, hogy ez majd így be is igazolódik így a könyv olvasásakor.
1: Én, amit még felírtam magamnak, az Giulia Caminitónak a Tünetek című regénye. Ez már megjelent pár napja. Tőle olvashattuk már a Tóvizes sohasem édes című regényt. Ez egy ilyen felnövés történet volt. Egy olasz kislány lakótelepen nő fel, nagyon kalandos baráti társasággal. És ez az új
0: egy nagyon dühös lány, egy nagyon-nagyon dühös, na erre emlékszem, hogy ő ilyen nagyon jó. Emlékszel a Tóvizes sohasem édesbe, hogy ott a családjából van teljesen elege, meg abból, hogy az iskolában mennyire lenézik, meg úgy így olyan környékre kerül, ugye oda költöznek
1: el. Igen, az elit környékre jár.
0: Igen. Szóval nagyon izgalmas szerintem ez az ilyen osztálykülönbségek Olaszországban, így a 90-es években, amire így nem is gondolnál szerintem így, hogy ott is ilyesmik megtörténhetnek. Mm. És ez az új könyve.
1: Ez az új könyve, csak egy idézet van belőle, ami nekem azt sejteti, hogy itt valami betegség történet lesz, meg hát a címe is az, hogy Tünetek. Mivel az első könyve nagyon tetszett, ezért én ezt is el fogom olvasni.
0: Amit én még várok, az a Natsu nyara, ami, bár nem olvastam még Kawakami Miyako-tól az Éjszaka szerelmeseit, ami megjelent már tőle, viszont mind a ketten találkoztunk az írónővel, amikor itt volt tavaly a Duga

0: Matyusban volt egy könyvbemutatója, és nagyon szimpatikus volt tényleg, tehát egy tényleg szuper jó élmény volt ez a könyvbemutató.
1: És nagyon különleges volt, hogy az ő kultúrája hogyan jelent meg igen. a könyvbemutatón.
0: És azt nem is tudom, hogy arról készült a felvétel egyébként, hogyha igen, akkor azt megkeresem és belinkelem, mert nem rémlik mondjuk, hogy felvett, nem tudom, most azt így nem mondanám biztosan. A leghíresebb a Breasts and Eggs, az angol címe
1: az
0: a Natsu nyarának, és az jelenik meg. Ugye ez három nőnek a története, a 30 éves hajadon narrátoré, nővéré, Makiko és Makiko lányai, majd Midoriko. Különböző ilyen női szereppel, meg feladattal, meg női testtel kapcsolatos belső, meg külső elvárásokról szól ez a regény, és az az érdekes, hogy ez egy bővített változat, ami megjelenik, tehát volt egy korábban megjelent kis regény, és aztán ezt kibővítette ezt a történetet, uh-huh. és hozzáírta gyakorlatilag így uh-huh. folytatta ennek a három nőnek a történetét, és ez a bővített változat jelenik meg magyar nyelven. Erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy lájtosabb könyvet is ajánljak. Benjamin Stevenson, ugye egy ausztrál krimi szerző, mondjuk ez meg kicsit távolabb van ez a megjelenés, ugye a Családomban mindenki gyilkos című krimit írta ő, és ennek az első két részét, tehát a Családomban mindenki gyilkost, meg az Ezen a vonaton mindenki gyanúst, ezt én fordítottam, aztán sajnos már egyéb bokros teendőim miatt a folytatásokra nem jutott időm. Farkas Vera viszi tovább a fordítás, ugye a harmadik része, volt egy karácsonyi kis regény, egy ilyen különleges kis karácsonyi krimi, és majd most jön a folytatás, az pedig az Ebben a bankban mindenki tolvaj, ami egy ilyen banki túlszejtős krimi uh-huh. sztori. 10 gyanúsított, 10 rablás, egy újabb lehetetlen rejtély, amit csak Ernest Cunningham oldhat meg. Mm. Nagyon szórakoztató volt szerintem. Nekem fordítóként mindenképpen, de egyébként szerintem olvasóként is nagyon szórakoztató, olvasóknak is nagyon szórakoztató volt az első két rész, ugye kicsit ilyen törbejtve hangulatút, vicces, mm-hmm. vicces, nyomozós sztori. Szóval erre egyébként én mindenképpen kíváncsi leszek, és hát sajnálom, hogy nem tudtam én fordítani, de mondjuk így olvasóként majd legalább a fordítói feladatoktól mentesülve tudom majd így kielvezni ezt a sztorit.
1: Akit én még ajánlanék, az egy nagyon fiatal svájci szerző, Nelio Biedermann, aki 21 éves, és már most licitáltak
0: ez milyen izgalmas.
1: Első regényére, a kiadók, és már most hatalmas siker, és nem sokára nálunk is meg fog jelenni. Ami nekünk magyaroknak különösen érdekes, hogy ő magyar származású szerző, és a családjáról írja ezt a történetet, akik nemesi származásúak voltak. Láttam egy kis videót is, ami így a regénynek a promójához tartozott, és a, hát egy nagyon lepusztult vidéki kastélyt uh-huh. mutattak, ahol uh-huh. ő ott sétálgatott. És a család 56-ban ment el, aztán néhányan visszatértek Magyarországra, és ezt a történetet írja meg Lázár címmel a szerző, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
0: Ez tök érdekes. Igen. Arra én is.
1: Erlend Ló vagy Lő, ezt nem tudtuk eldönteni Annával, hogy kell ejteni, de neki fog megjelenni új könyve. Mi is volt
0: a Doppler, ugye ő a Doppler sorozat.
1: Igen, a Doppler sorozatnak
0: a szerzője.
1: Ugye a férfi, aki kivonult az erdőben
0: igen, igen.
1: a családjától. Most fog megjelenni egy új könyve, amit a világról tudni kell címmel.
0: És ő jön a Pest Extra, úgyhogy majd vele lehet is személyesen találkozni.
1: Igen, úgyhogy én biztos, hogy ott leszek ezen a könyvbemutatóján, és hát remélhetőleg a könyvére is lesz időm elolvasni.
0: Köszi szépen, Edina, hogy a vendégem voltál. Köszi az ajánlásokat is. Sikerült szerintem most azért egy párral felcsigázni az olvasókat, és még tovább bővíteni a végtelen elolvasandók könyvek listáját. Nem tudom, hogy vállaljuk ezért. Tehát vállaljuk a felelősséget persze. Tehát, hogy igazából mi is áldozatai vagyunk ennek a jelenségnek. Tehát ez csak egy sorstársak táborát gyarapítjuk ebben.
1: Nem olyan nehéz sors ez.
0: Ez így van. Ez így van. Ez édes teher.
1: Édes teher vállaljuk.
0: Lehetne mondani. Úgyhogy olvassatok ti is sok jó könyvet. És
1: hallgassátok a csütörtöki könyvklubot.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Morrissey koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Elnézést, nem bírsz bemenni.
4: MZKT.
3: Tessék.
4: MZKT.
3: Ja. Angolul egyszi.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
5: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
2: Angolul, léci!

0: Aromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
5: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

kezdsz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cízem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pék.

0: egyes, egyes, egyes, kettes, egyes, egyes, kettes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros deszkásunk,
3: szevasztok!
2: Camping bringásunk,
3: szevasztok!
2: Meg a lemezlovász,
4: hello!
2: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
2: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: szobába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!